hogy Mária ott lett volna Jézus mellett a szolgálatban. Inkább csak a keresztnél találkozunk vele először, amikor Isten fia Jánosra bízza őt. Aztán meg ott van a felházban, több fiával, ahol imádkozva várják a megígért szent lelket. A Biblia azt írja, hogy sok jelenése és csodája volt még Jézusnak, ami nincs megírva. Ezért talán gondolhatjuk, hogy Jézus elment édesanyjához is a feltámadás után. De ez legyen az ő titkuk. De azt látjuk tisztán, hogy ember sose lehet társ megváltó. Részint azért nem, mert Istennél ilyen pozíció nincs. Másrészt azért sem, mert ha ez igaz lehetne, hogy ember képes a megváltás munkáját elvégezni, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia értünk. Szóval csak azt tudom mondani, bárki bármit állít, és bármennyire jól esne elhinni, ne tegyük. Mert ez ellentmond a Szentírás igazságaival. Erre mindig is figyeljünk. ezerhétszázkilencvenedik kérdés. Miért fontos, hogy Jézus elsőként a nőre bízta az evangéliumot? A válasz. Hát erre több válasz is kínálkozik. Elsőként azt említeném, amit Pál apostol is hangsúlyozott. Krisztusban nincs megkülönböztetve férfi és nő, pogány és zsidó, szegény vagy gazdag, és így tovább. A másik oknak azt gondolom, hogy ezzel Jézus helyre állította azt a nagyon is férfi despotizmusra és uralomvágyra alapozott tévtanítást, hogy a nő, hát az nem is ember. Mondják azok, akik büszkén magukénak tartják a Tórát, ahol Isten éppen, hogy elmondta a teremtés történetét. De ők már annyira leuralták a nőt a saját érdekükben, hogy őket csak tárgyaknak, gyakorlatilag kéjeik és igényeik tárgyának tekintették. Azt hirdették, hogy a nőnek még lelke sincs, így aztán semmi köze az üdvösséghez. A nő csak eszköz a kezeikben. De azzal, hogy Jézus elsőként egy nőt tisztelt meg a világ legnagyobb hírével, föltámadt az a Jézus egy új életre, aki a világ összes bűnét hordozta, tehát mi is föltámadhatunk, és ezzel visszaállította a nők helyzetét a társadalomban, a családban és a hitéletben is. Tény, hogy a tanítványok elsőre persze nem hittek az asszonyi szónak, de aztán rájöttek, hogy téves úton járnak, és a nőket is a megváltott drága hívek soraiba vették. Az, hogy olykor-olykor gond volt velük? Hát, csak kérdezem, a férfiakkal nem? Ráadásul a nők akkor tanulgatták sok száz év félretevés után, hogy ők is gondolkodhatnak, nekik is lehet kérdésük, és találhatnak választ is rá a Szentlélekben. Úgy hiszem, ha egy kicsit behatóbban foglalkozunk a Szentírással, sok mindenre megsejthetjük a választ, ami nincs is konkrétan leírva. Mai adásunk nagy része erről szólt. És bátorítok is minden kedves hallgatót, hogy így gondolkodjék, mert nagyon sok áldás van elrejtve a Biblia lapjai között, ha szorgos bányászok vagyunk, kincseket találhatunk ám, mi is. És akkor íme itt vannak a jövő heti kérdések. 1791. kérdés. Meg tudja-e vigasztalni Isten a kétségbe esett embert? 1792. kérdés. El van rendelve, hogy az ember egyszer meghal. Miért? Van több halál is? 1793. kérdés.
lehet-e valaki kulturálisan keresztény? 1794. kérdés. Hol született a 10 parancsolat? 1795. kérdés. Hogy kötnéd Krisztus nevéhez az Ószövetséget és az Újszövetséget?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat, áldott pünkösdvárást kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, az ő tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk. Ezeken keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi, mai tanulságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika, meg a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is. De előtte még szeretnénk áldott, pünkösd várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Rút könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Rút könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó. Kiderült Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Hát már nagyon sok mindent megtudtunk, mint például Pérec jelentőségéről Betlehembe, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben, a pogány moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordul, és ahogy az úr tervezte, Rút a másik asszony, Naomival elindul mindkettőjük új élete felé, haza Betlehembe. Tehát az úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, mint tudjuk, a szükséges férfiág már megvolt, Júda törzséből Pérec, még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Rút lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Rút elmegy, és a gazdag Boáz földesül földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a mezőre, bár eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. Meglátja és megszereti Rútot, aki kívülről szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezményben részesíti amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzés értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátlát, és mindkettőjük szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt önmaguk előtt is. Nos, itt és most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő, bár semmiről semmit nem tudott, mégis mindent megtett, ami Isten tervét előre mozdította. Boáz és Rút pont azon a csodás úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember isteni céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe. És már könyvünk lényegi részénél tartunk. Naomi tanácsára Rút levette a gyászruháját, kiment az arató ünnepségre, és az ott elszenderedő Boáz takarójának sarkát magára terítette, aminek komoly, törvényi és nép szokásbeli jelzés értéke volt. Ez a mozdulat azt üzente, hogy kész vagyok új életet kezdeni veled, mint rokonnal, ha te is akarod. Nos, így fejeztük be az előző részt. Ekkor csendben, szinte suttogva, félve, hogy más meg ne hallja, föl se ébredjenek, ezt mondta Boáz az asszonynak. Hát, na, akkor nézzük, hogy mit mondott, és hogy pontosak legyünk, ismét a Bibliából tudakozódunk.

Boáz már előre elgondolt mindent. Éjfétában a férfi fölriadt és megfordult. Akkor vette észre, hogy egy asszony fekszik a lábánál, és megkérdezte: ki vagy te? Az így felelt: én vagyok Rút, a te szolgáló leányod. Teríts rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Nos, idáig jutottunk az előző részben, és a fejlemény. Ekkor ezt mondta Boáz: áldjon meg az Úr leányom! Hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ifjak után, se a szegény, se a gazdag után. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, vagyis jelzel, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van egy nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt éjszakára, és ha holnap az vállalja érted a rokoni kötelezettségét, hát vállalja. De ha nem akarja vállalni, érted, ezt a rokoni kötelezettséget, akkor az élő Úrra mondom, hogy én vállalom. Feküdj hát itt reggelig. Nos, akkor, ahogy szoktuk, ízlelgessük a mondatokat mai fejjel. Áldjon meg az Úr leányom! Hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ifjak után, se szegény, se gazdag után. Vagyis Boáz nagyúr már figyelte, és mondjuk úgy teljes jó szándékkal, hogy figyeltette az özvegyet, és viselkedése minden elismerés kiváltott benne. Hűsége a zsidók istenéhez, Adonájhoz, hűsége özvegy anyósához, a törzsükhöz, hűsége a munkában és a gondoskodásban, szeretetben és megbecsülésben példaértékű volt Boáz előtt. A férfi elsuttogta, hogy már ő is gondolkodott kettőjük dolgán, és már tudja is, hogy a törvény értelmébe, mert utána járt, rokoni kapcsolatok miatt ő ugyan nagyon közeli rokon, de van még valaki, aki megelőzi őt. Akinek joga lenne feleségül venni Rútot, de nyugalom, ő intézkedik. Nos, semmit nem ígér, mert nem beszélt még azzal a férfiúval, de ő mindent megtesz kettőjük ügyében, persze, amit csak lehet. Rút szívét a szerelem drága melegsége öntötte el ezekre a szavakra, és Boáz is végig mosolygos a holdfényes éjszakában. Aztán megesküdött az Úrra, hogy nem a levegőbe beszél, szava a Teremtő előtt áll, és ő azt nem változtatja meg. De hogy ne legyen semmi baj, maradjon az asszony reggelig, pihenjen csak békében, és mindketten édes álomba szenderültek. Visszafeküdt hát Rút, olvassuk a Szentírásban, a lábához reggeli. De fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást, mert Boáz úgy gondolta: ki ne tudódjék, hogy ez az asszony ide jött a szérűre. És ezt mondta: add csak a rajtad lévő nagy kendőt, leányom, és tartsd ide. Ő oda tartotta. Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és föladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Vagyis Rút most már jogosan feküdt Boáz lábánál, és ezt a helyzetét meg is tartotta jelezve, hogy mindennel egyetért. Azonban kora pirkadatkor fölkelt, és akkor Boáz is. Kedvesen mosolyogva elkérte a nagy kendőjét, ami éjszaka melengette, és gondoskodó, megváltó rokonként belemért 6 mérték árpát, és előzékenyen a lány vállára segítette a csomagot. De mennyi is volt az a 6 mérték? Hát nem kis mennyiség, ha férfi erő kellett ahhoz, hogy Rút a vállára vegye. No de miért nem küldte neki haza egy férfi szolgával?
Mert még minden titokban volt. Ugye ezt már te is tudod? Na tehát egy mérő 50-60 liter lehetett. Na ezt szorozz be 6-tal. És azt se feledjük el, hogy azt vinni is kellett ám dombra föl, völgybe le. De Ruth vitte, és Boáz az ígérete után nézett. Nos, akkor mi is nézzük, hogyan lép Isten ebben az ügyben, mert mi is az Úr terve. Ismételjük.

Isten intézkedik. Amikor Ruth hazaért az anyósához, az megkérdezte, mi történt, lányom, mi történt? Ő pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi vele tett, majd ezt mondta. Ezt a 6 mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi akkor ezt mondta. Na, akkor most maradj nyugta, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog, mert nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár még ma ennek a dolognak. Vagyis mondhatjuk, hogy szegény Naomi egy szempillantásnyi se tudott aludni egész éjszaka, mert azon izgult, hogy mi fog történni. És amikor kora hajnalban Ruth hazaérkezett, természetes, hogy ébren várta. És amit a lánya elmondott neki, az teljes bizonyossággal azt jelentette, hogy a dolgok sínen vannak. És akkor már is öltözött és ment a városkapuhoz, de csak Naomi. De miért oda? Nos, az ókori városokban a vezetők ott szoktak ülni a városkapunál lévő padnál. Ott adtak tanácsot, ott ítélkeztek, ott intézték a város dolgait bármilyen ügyben. Tehát Naomi tudta, ha Boáz lép, akkor megvárja a találkozást azzal a bizonyos közelebbi rokonnal, és a bírokhoz fordul, hogy ügyök rendezésének tanúja is legyen. Ez volt a rend. Na, most átléptünk Ruth könyvének 4. és egyben utolsó fejezetébe, amit én személy szerint nagyon sajnálok, mert szívem szerint még olvasnám tovább is a történetet, de hát, na, de azért nézzük, mi történt. Boáz oda ment a városkapuhoz, és leült. Ugye kora reggel van. És amikor arra ment az a bizonyos közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta neki. Kerülj erre, ülj le ide, kedves testvérem. Az oda ment és leült. Aztán maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta. Üljetek ide ti is. És azok leültek. Vagyis. Látjuk, hogy Boáz nem csak gazdag, tekintélyes, hanem törvénytisztelő is volt. Kedves és ügyeit tisztán intéző ember. Látjuk, leült a kapuban és várt. Amikor a másik esélyes megjelent, kedvesen invitálta magához, és testvérének nevezte. Az pedig viszonozta a kedvességet, és leült mellé, bár nem tudjuk, hogy hová, vagy éppen merre felé sietett. Amikor Boáz üzent, hogy 10 városvezetőt hívjanak gyorsan a kapuhoz, mert eldöntendő ügy van a láthatáron, amit csak is törvényesen lehet intézni. A bírák megérkeztek és elhelyezkedtek. Most Boáz a bírák elé állt, köszöntötte őket, röviden ismertette az ügyet, és ezt mondta a legközelebbi rokonnak. Naomi visszatérve Moab mezejéről, el akarja adni azt a szántóföldet, ami a rokonunk Elimelek birtok része volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom és megmondom, szólt a másik férfihez, vedd meg az itt ülők előtt, népem vénei előtt a földet. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald, de ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Nos, látjuk, hogy Boáz nagyon ügyesen indított. Nem a házasság volt a nap fénypontja, nem erről beszélt, hanem a föld, az adásvétel, mint rokoni kötelesség, illetve mint lehetőség. Ugyanis Isten megmondta, hogy a föld más törzshöz nem kerülhet, így védte a népét. Ekkor a másik fél döntési helyzetbe került. Nocsak! Boáz gyarapítani akarja a vagyonát ezzel a kis földdel is? Hát, az nekem is jól jöhet, gondolta a másik. Hát ennyi pénzem nekem is van. Jó befektetés lesz. És ezt mondta. Vállalom! Na, itt aztán megáll az ütő az ember erejében.

Hát neki nem ezt kellett volna mondani. Ez nem illik Isten tervébe, hogy vállalja. Milyen beszéd ez? De látjuk, hogy Isten megengedheti tervének, hogy az utolsó milliméterig elmenjen a másik akarata, ő akkor is győzedelmeskedik. Tehát a másik vállalta. Készen állt a vételre. Na de Boáz ezt válaszolta, és most jött elő a lényeg. Amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, az elhunyt feleségét is el kell venned, hogy az elhunyt nevét fönntartsd az örökségben. Mármint hogy gyermeket támasztani neki. Na, most mondjuk azt, hogy hoppá, hoppá. Na, ez volt az úr csűr csavarja. A másik férfi nem volt eléggé tájékozott se Rút személyéről, se az ő kötelezettségeiről. De Isten fölfedte, és most fordult a kocka. Boáznak minden reménye megvolt erre a változatra, hiszen a rokont ismerte már születése óta. Erre a legközelebbi rokon azt felelte, azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, Boáz testvérem, mert én nem tudom vállalni. Mit is mondhatunk? Hát itt kuncoghatunk egy sort, és mondhatjuk megint, hogy hoppá, hoppá, na-na-na-na. Vagyis az, hogy Isten mosolyogva nézte mindezt a mennyből. De a tény mégis egy, Isten lépett, és a terve célba ért. Ennyi. Aztán így meséli tovább a Szentírás. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Akkor tehát a legközelebbi rokon azt mondta Boáznak, vedd meg te magadnak, majd lehúzta a saruját, ekkor pedig azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek, ti vagytok a tanúim, hogy én ma megvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kilióné és Makloné a fiaié volt, sőt, a moábi Rútot, Maklon feleségét is feleségül veszem, hogy föntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszen a meghaltnak a neve testvérei közül lakóhelyének a kapujából. Ki vagytok ennek most a tanúi? Hát, hűha! El tudjátok képzelni, hogy mekkorát dobbant most Naomi szíve? Hogy milyen boldog volt? Szinte ugrándozni tudott volna mindattól, amit most meghallott, amit átélt. De a történetnek még mindig nincs vége. Vajon mit mesélt Rútnak, és nos, a jövő héten innen folytatjuk majd, mert olyan, de olyan áldás mondtak ott a kapuba rájuk, ami tökéletesen lefette Isten tervét és célját, pedig ezek az emberek erről éppen, hogy semmit se tudtak. Ez is bizonyítja, hogy tud ám szólni Isten az emberek szájával is.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Ötödik tanulmány. Pál megtérése.

0: A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, hogy ha mi az első században értünk volna, és még az első gyülekezet tagjai lettünk volna, valaki azt mondaná, hogy az az alak, az a Saulus, aki ott a ruhát őrizte, hogy a múlt héten olvastuk az igéből, aki öldökléstől lihegve elindult Damaszkusz úton, ez lesz az evangéliumnak az egyik legnagyszerűbb hirdetője, elhittek volna vagy nem. És ez nem Saulról fog szólni ez a tanulmány, vagyis nem is Pál megtéréséről igazán, hanem odafigyelünk, ez tulajdonképpen a Szentlélek munkája. A Szentlélek embereket változtat meg, nem helyzeteket. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A helyzetek, azok vannak. Azokat Isten megengedi, de az emberek változhatnak. És én is, mi is lehetünk ilyen változó emberek. Ezért tanuljuk ezt a tanulmányt. És éppen ezért nagyon kérlek benneteket, hogy kezdjük el ezt a tanulmányt, mint az egyház üldözője, milyen is volt ez a Saulus, és Tóth Erzsikét kérem, hogy olvass el az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből a 9-11. Verset, amit egy kihallgatáson mond el ő maga magáról. Tehát itt nem róla van szó, hanem ő maga mondja, hogy ő milyen ember volt.
2: Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott elhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket.
1: Ez volt a régi Saulus, régi Pál, így is mondhatnánk. És Isten ezzel az emberrel tett valamit, ezt fogjuk tanulni. Most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy azt gondoljuk végig, hogy bennünk nagyon sokszor előítéletek vannak. Vajon miért engedte meg ezt az Isten, hogy pontosan egy ilyen embert hív el erre a nagyon nagy szolgálatra, hogy áll ez az előítéletek kérdése? Nekünk ez szép skatujáink vannak, ez ilyen ember, ez olyan ember, ettől nem lehet semmi jót várni, stb. Ezek mind úgy bennünk vannak. Egymással szemben is. Tessék, Gyula, parancsolj, aztán majd Mária.
3: Nagyon kedvelt bibliai témáim azok, amik az Isten személyesen avatkozik be a helyzetekbe. Tehát itt a szombati oldalon azt olvassuk, hogy menj el, mert ő választott edényem. Tehát amikor érzi az ember, hogy az Isten itt nem bízza véletlenekre a dolgot, hanem van egy olyan ember, akivel szembesíteni akar, akit ő már megváltoztatott. És menj el, mert ez a választott emberem. Tehát azt is láthatjuk itt az első században, hogy jó Isten tehát milyen módon tartja kezében a Isten ügyét. Tehát teljesen kézben tartja, tervszerűen, szakszerűen, és ez mindent kivitelez. Nagyon nehéz hinni és bízni az abszurdumba. Tehát azt mondjuk, hogy agyrém, hát mit mondanánk mi? Én is mindig fölteszem a kérdést, amik azt mondanak, na menj el, és hát, mert ő a választott emberem. Hát, de szót kell fogadni a Jóistennek. Tehát nem könnyű, nem egyszerű, de itt láthatjuk, hogy a Pált is hogy avassák bele a Jeruzsálemben, hogy győzik meg a tanítványokat, hogy el kell fogadni, mert Isten választott edénye. És nem könnyű senkinek se.
1: Marian, Tivadar, Laci, Anikó, és te.
4: Pál jelleméről, meg magáról az egész emberről, csak az életrajzába egy pár mondatot engedjetek meg, nagyon érdekes egyébként. Azt mondja a szerző, hogy rendkívüli képességekkel született, testben gyönge, nem tetszetős külsejű, de felfogó képessége csodálatos. Gyorsak a reflexiói, tekintete szintén az értelmet árulja el. Lelki világa is csodálatos, képgazdagsága is egyedülálló. És Ravasz László ezt úgy fogalmazza meg az ő jegyzetében, hogy kifejezése külön nyelvet és élő retorikát teremt. Betetőzi intellektusan nagy nagyszerű képességeit páratlan erejű intuíciója, amely merőben új dolgokat lát meg, új élettartalmakat és gondolatrendszereket teremt. Nagyon szépen megfogalmazta, és gyakorlatilag nem tévedett, amikor ezt leírta, hiszen az ő csodálatos képgazdagságából, ahogy leírja a történeteket, azt gyakorlatilag ez bizonyítja és igazolja. És az életét a szenvedélyesség és az őszintesség, az igazság az, ami jellemzi, és a megalkuvás, meg teljes, meg a humor, az teljesen távol áll tőle, ezt még úgy hozzáfűzi a szerző. És semmi más nem volt Pálnak a mozgatórugója, csak az a Jákobnak, Izsáknak a hite, tehát gyakorlatilag a hit volt is a Tóra a központban, amikor az ő gondolatai folyamatosan forogtak, és minek utána ugye a Tóra legszigorúbb, ebben a tekintetben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Saul a farizósoknál is farizósabb volt, tehát olyan szinten volt szigorú magával szemben, vagy nem volt rá példa még. És amikor üldözi a szektát, ugye, a Jézus tanítványait, mert ugye szektásították, és szektának nevezte Saul, akkor tulajdonképpen beleütközik valamibe, abba Jézusba, aki a farizeusokat meszelt síroknak, meg viper a fajzatoknak nevezi, és akkor azt mondja, hogy végre egy jogos, és egyben egy olyan döntés István megkövezésével, ami hát ugye tényleg ennek most már biztosan véget fog vetni, egy bátor lépés, és azt mondja Ellen White erre, hogy Saul egy ideig hatalmas eszköz volt Sátán kezében, hogy általa véghez vigye Isten fia ellen lázadó terveit. De mint látjuk, nem telt el sok idő, és visszajára fordul ez a dolog is.
1: Erről a párfordulásról beszélünk. Teodor, parancsolj!
5: Hogyha összehasonlítjuk Pál apostolnak a műveltségét, mondjuk a 12 tanítvány műveltségével, akkor azt látjuk, hogy ő azért egy egészen más társadalmi szinten volt. Tehát tudjuk, hogy a tanítványok milyen egyszerű emberek voltak, és gyakorlatilag a hálók mellől, meg egyéb más egyszerű helyekről szólította el őket Jézus. Viszont Pál apostolról, Saulusról azt olvashatjuk, hogy legjobb iskolákban tanult, legmagasabb szintekre eljutott. Azt gondolnánk, hogy na, az ilyen ember, aki ennyire, ahogy Marian is mondta, ennyire áll Sátánnak az oldalán, képtelenség onnan elmozdítani őt. És itt van az, hogy emberileg valóban képtelenség lenne. De Isten ereje milyen csodálatos. Tehát tud szólni az ilyen magasan művelt emberekhez is. És általa Isten hatalmas munkát tud végezni.
1: Lacinak adjátok.
6: A pálfordulásban nem csak Istennek a művét kell látni, mert Isten senkivel szemben nem tesz erőszakot, senkit nem kényszerít. Ha Pálon keresztül Istennek a munkáját dicsérjük, akkor azt is látnunk kell, hogy Pál engedelmes volt. Mert ha nem lett volna engedelmes, Isten nem kényszeríti arra, hogy változtassa meg a korábbi énjét. A másik, amit világosan látni kell, hogy Pál rendelkezett egy olyan tulajdonsággal, ami gyakran belőlem is hiányzik, merte fölülbírálni önmagát. És el tudta ismerni azt, hogy korábban tévúton járt. Sajnos ezt nagyon nehéz megtenni. Én csak a magam nevében beszéltem.
1: Anikó?
7: Nagyon sok mindent mondtunk már Pálról, és én még szeretném ezt még egyéb dolgokkal kiegészíteni. Pál nagyon szilárd volt a meggyőződésében. Lehet, hogy az téves volt, sőt, tudjuk, hogy nagyon is téves volt. Viszont ő nagyon fanatikusan ragaszkodott ahhoz, és nagyon kitartóan, amiről úgy gondolta, hogy helyes. Istennek kellett közbeavatkozni, hogy ezt a hihetetlen tévedését, ezt a végzetes tévedését felülbírálhassa, és felülbírálta, ahogy László mondta, de utána is megmaradt ez a fanatizmusa. Ezt ő saját maga is mondja, például amikor Timóteusnak ír, hogy célegyenesen futok és küzdök, és csak előre tekintek, ami mögöttem van elfelejtve, ami előttem van, annak célegyenesen neki feszülök. És Jenő testvér kérdésén gondolkodtam, hogy hát miért egy ilyen embert választ Jézus vagy Isten? És nekem egy furcsa válaszom lett. Azért, és itt megint Pál apostolt idézem, hogy ő azt mondja, hogy én a bűnösök között az első vagyok. Ő úgy gondolta, hogy ő annyi rosszat tett, legalábbis én így értem az igét, hogy én már annyi rosszat tettem, és annyi tévedésem volt az Úr ügyével szemben, hogy nálam rosszabb ember nincs. És Isten őt pont erre a munkára szánt, erre a, bocsánat, hogy ezt a szót használom, erre a faltörőkos szerepre, vagy mondjuk fúrófej szerepre. Hát milyen egy jó fúrónak a feje? Gyémánt fej, jó kemény. És hát kellett egy ilyen, bocsánat, egy ilyen jó kemény ember, aki megy, és lehet, hogy hajótörés lesz, lehet, hogy megkövezés, lehet, hogy bármi lesz, de megy, megy, megy, mert őt Isten erre hívta el. Tehát Isten választása azt gondolom, hogy nagyon tervszerű volt, mint ahogy mindig tervszerűen dolgozik az Úr.
1: Hát mielőtt Istvánnak adnám a szót, hadd mondjam el azt, hogy ha valaki megismeri Krisztust, akkor az embernek nem az alapadottságai változnak meg, hanem az értékrendje. És ez egy nagyon fontos dolog. Ez a szangvinikus, állandóan robbanékony, ahogy mondta Anikó, ember maradt ugyanolyan. Csak eddig a bűn szorongatta, most meg Krisztus szerelme szorongat engem, mondja ő. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a kereszténység az nem azt jelenti, hogy egy új arcot veszek fel, és elkezdek képmutatóskodni, hanem az vagyok, aki vagyok, csak az értékrendem lesz más. Ezt nagyon jegyezzük meg, mert a megtérésnek ez a lényege, nem pedig az, hogy én egy teljesen most kifordulok a sarkamból. István?
8: A Laci és az Anikó, meg amit te is mondasz, ezt a gondolatot én úgy folytatnám, hogy az őszinteség nagyon fontos dolog Pál esetében. Ugye, hát ha gondoljuk bele emberileg, hogy milyen kiváló hivatkozási alap és jogi véleményezés lehetne abból, hogy a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján. Hát nekem mennevelem volt. Hát, és Pál őszintén elmondja, hogy nem ez, hanem az a lényeg, hogy lett ő a Sanhedrin apostolából Jézus Krisztus apostola. És ez a belső lelki változás, ez a felismerés, mire késztette őt.
1: Marika, aztán Tibor.
9: Gondolatom az, hogy Isten nevében teszünk dolgokat, és biztos, hogy azt úgy tetszük, hogy az Istennek tetsző, amikor bántunk, kirekesztünk, üldözünk valakit, biztos, hogy az Istennek tetsző dolog, mert mindent Isten nevében szoktunk elkövetni, és semmi köze ehhez Istennek.
1: Köszönöm, Tibor, majd Marian.
10: Én csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, ami az alapkérdés volt, ha jól emlékszem, hogy el tudjuk-e egyáltalán képzelni, hogy valaki, aki ennyire ellene van Isten, illetve Krisztus ügyének, Pál azt gondolta, hogy ő Isten ügye mellett van, de Krisztus ügyének az egyszer Krisztus szolgája lehet. Én azt hiszem, hogy ezt kellene valahogy félretenni, mert erre úgyis mindig az lesz a válaszunk, hogy nem. Csak itt nem a mi képzelő erőnkről van szó, hanem hiszünk-e abban a Krisztusban, aki képes ilyen életváltozásokat adni. És ez már egy más kategória. Mert nagyon hamar derülhet ki, hogy az, amit mi el se tudunk semmilyen módon gondolni, Krisztus azt nagyon rövid idő alatt el tudja rendezni és intézni, hiszen ő ezért Úr. Tehát amikor imádkozunk, azzal a hittel kell imádkozunk, hogy nem a mi képzelő erőnknek kell valami csodát elképzelni, hanem csak az Urat kell magunk előtt látni.
1: Marian, és aztán megnézzük azt, amiről már körbe beszéltünk, hogy mi is volt ez a pálfordulás, és hogy is történt ez, amiről beszéltünk tulajdonképpen.
4: Nagyon röviden, csak azon gondolkodtam, hogy amikor meghallja azt a hangot, hogy nehéz neked, az ösztönéked, az ösztöke ellen rugódoznod, akkor vajon Pálba mi zajolhatott le? Tehát ugye tudtad, hogy helytelenül cselekszel, és mégsem változtattál rajta. Mégis folytattad azt a bizonyos helytelen cselekedetet és viselkedést. És amikor rádöbben arra, hogy tulajdonképpen amit ő végzett szívvel, lélekkel, az tulajdonképpen az Isten ellen történt, és az Istennek a szentjeit üldözi. Tulajdonképpen magát Jézus Krisztust üldözte az ő tanítványaiban és követőiben, ez egyértelmű. És ez a megsemmisülés érzése az, hogy egyszerűen átokká válik mindaz, amit ő áldásnak gondolt. Tehát teljesen a visszájára fordul minden, és akkor olyan az a bizonyos metanoia, amiről mindig beszélünk, hogy jön egy pálfordulat, hogy a Damaszkusz úton megvakul, kézen fogva vezetik, és azt mondja Ellen White egy mondat, hogy olyan teljességgel fogadta el az igazságot Pál, hogy sem föld, sem pokol nem ingathatta meg hitét. Tehát ez volt az a bizonyos olyan mozdulat, vagy momentum, aminek függvényeképpen rádöbben, megváltozik, és igazi onnantól kezdve már valóban hitelesen állhatod az ők apostolok, az ős keresztények elé.
1: Maria megelőlegezte a következő két kérdést, úgyhogy köszönjük szépen, de azért olvassuk el a Bibliából azt, a Irmuskától kérem, hogy a Damaszkusz úton történteket olvass el.
11: Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint földre esett, hallotta, hogy egy hang itt szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett, és nem ivott.
1: Köszönöm szépen. Két kérdés van, amire a Biblia válaszol. Az egész Biblia erről a két kérdésről szól. Ki vagy te, Uram? És mit akarsz, hogy cselekedjem? Erről a kettőről szól a Biblia. Tessék, Tivadar? Laci, ha nálad van, akkor mondja a Laci, aztán majd Tivadar, nem láttalak.
6: Én tulajdonképpen Marian által felvetett gondolathoz szerettem volna csatlakozni, amikor arról beszélt, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni. Ez a Pálban lezajlott lelki küzdelemre utal. Amire én fölhívnám a figyelmet, az az, hogy akiben nem zajlik le ez a lelki küzdelem, az valójában nem is válik Krisztus követővé. Mert lelki harc nélkül, méghozzá győztesen megvívott lelki harc nélkül, senki nem lehet Krisztus gyermeke.
1: Szeretem. Köszönöm szépen, Tivadar, aztán Gyula.
5: Én azon gondolkoztam így a damaszkuszi úttal kapcsolatban, illetve Pál apostollal kapcsolatban, hogy lehet valaki, aki öldökléstől lihegve akarja az Isten akaratát cselekedni, hogy azt gondolja, hogy ez az Úr munkája, ez az Úrnak a dolga, amit tenni kell. Hát most elgondolkoztam azon, hogy jön a kettő össze. Hát én legalábbis úgy ismertem meg Istent, mint aki egy szerető Isten. És a szeretet a legfőbb erénye. Na most, hogyha én az Úr gyermeke vagyok, én hivatkozhatok bármilyen törvényre, bármilyen paragrafusra, rendelkezésre, hogyha nincs szeretet bennem. Tehát látszik, hogy jó, nyilvánvaló, nem mutatjuk ki annyira, mert hát vagyunk annyira képmutatók, hogy ne látszódjon. De azért csak valamilyen módon kilátszik, hogy ez az ördökléstől lihegve. Tehát, hogy kinyírom minden áron, és beletaposom, és stb. Tehát, hogy egy ilyen, hogy gondolhatja az ember magáról azt, hogy na, ez az Isten akarata. Szóval ez nekem egy nagy kérdés, így Pál apostollal kapcsolatban.
1: Lihegősök sajnos nem haltak ki, úgyhogy Gyula, tessék, aztán Anikó.
3: Talán az a Istvánnak az életformája. Tehát ha magyarázatot próbálnánk keresni, akkor úgy gondolom, hogy az a magatartás forma, amik a papsát túllő a célon, az valahol Pált is megváltoztatja. És én mindig a Jóistennek a messzemenés csodálatos tervét, hogy integrálja be, és hogy találja meg azokat az embereket, akik formálhatók, A.G. White-ot hadd idézem, mikor naív amerikaiak megkérdezték, hogy hát minek alapján hívta el Mózes, hisz megölte az egyiptomit, utána meg elszaladt meg minden, és hát ő mondja, hogy a Jóisten tudja, hogy akit elhív, az formálható-e vagy nem. és Pál ez az a formálható ember, és valahol a körülmények is meghatározhatják azt, hogy mivé válunk, és hát az isteni terv az csodálatos. Tehát Isten teljes mértékben mindent a kereszténység javára, és ha a teljes Szentírást végignézzük, hogy mi, nem csak Pál, hogy mennyi kiemelkedő egyéniség és személyiség van az Ószövetségben, a Szentírásban, akik részt vesznek az Isten szolgálatában, és hát ha valaki azt hiszi, hogy izzadságszagon itt dolgozni kell, akkor az téved. Itt azért azt láthatjuk az első században, hogy a Jóisten kiválóan, ő csak szervezi, nekünk csak odafigyelni, hallgatni, és engedelmeskedni kell, és akkor működik minden. A kereszténység vagy erre tud figyelni, és itt 500 éves reformáció ide vagy oda, nem sokat beszéltünk, nekünk mindig itt visszamenni a gyökerekig, és meglátni a lélek munkájának a kezdetét, mert akkor mi is alkalmasak leszünk arra.
1: Anikó Mai Sándor.
7: Én Tivadarnak annyit válaszolnék, persze a teljesség igénye nélkül, hogy a bűn mindig elvakult át ez. Ezt maga Pál apostol mondja a népével kapcsolatban, a héber néppel kapcsolatban, hogy Krisztussal szemben még mindig olyan, mintha lepel lenne rajtuk. És tudjuk, hogy bekötött szemmel az ember botladozik, és eltéveszti a helyes irányt. És visszatérve itt a damaszkuszi úton történtekre, olyan, mintha Isten azt mondta volna neki, vagy Jézus azt mondta volna neki, hogy nézd Pál, eddig te azt gondoltad, hogy látsz, mármint, hogy teljesen tisztán látsz, hát most megmutatom, hogy milyen vagy. És a lelki vakság az úgymond testet öltött, és fizikailag is vak volt 3 napig. De ezt más oldalról is megközelíthetném, hogy Isten kegyelmes volt. Kizárt mindent, megállította, de adott esélyt neki arra, hogy az általa megtanult igék, mert azért ne felejtsük el, hogy ő farizeus volt, és már beszéltünk róla, hogy a legjobb iskolákban tanult, tehát hihetetlen ismeretének kellett lenni Krisztusról. Ő mindent tudott a proféciákról, én ezt meggyőződésem. És volt 3 napja, amikor nem evett, nem ivott, nem látott, semmi nem volt, csak volt az ismeret, és bocsánat, hogy ezt a képet használom, mint a puzzle, végre helyreálltak azok az össze-vissza kavarodott kockák, és fölismerte, igazán fölismerte, hogy Jézus a Krisztus, a megígért messiás.
1: Sándor, utána Tibor, és utána.
6: Saul számára a fényjelenség és az erőteljes hanghatás arra döbbentette rá, hogy Jézus egy olyan személy, hogy emberi erővel egyedül se csoportosan nem érdemes szembeszállni. Kap 3 nap gondolkodási időt a megtérésre, meggyógyul a szeme, tehát lelki világosságot is kap, és az aktív tevékenységén 180 fokos fordulatot kell tennie, hogy a rossz irányból a jó irányba haladjon, ezt nevezzük Pál fordulónak, és innentől kezdve még aktívabban hirdeti Isten igéjét, és végzi a munkát elég kemény megpróbáltatásokkal, küzdelemmel.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
10: Hallgatva benneteket, meg általában mások véleményét is, nekem sokszor van olyan érzésem, hogy egy picit talán Isten szeretetéről a szentimentalizmus felé hajlóan vagyunk hajlandóak gondolkozni. Azért, hogyha esett már valaki lóról közöttetek, vágtató lóról pláne. Tehát azért esenek csak arra gondolni, hogy ez egy szép landolás volt. És azt az Úr Jézus idézte elő. És megérkezett Pál apostol olyan béka pozícióba jó esetbe. De valószínűleg az orráról is jöhetett a bőr, meg egy pár apróságot. És ebben a pozícióban kell Isten előtt, az Úr Jézus Krisztus előtt föltenni azt a kérdést, hogy most mit akarsz, Uram? Mert hogy az ő saját lendülete, az ott szépen elfogyott, a saját minden tudása ott szépen elakadt, és utána az Úr, tessék megnézni, hogy nem válaszol neki. Azt mondja, hogy bemész Damaszkuszba, és majd megmondják. Magyarul az én régiómban más a helyzet. Itt nem az van, hogy kitaláltuk és megtanultuk, hanem most itt Krisztus testében, a gyülekezetben majd te meg fogod tudni valaki mástól, amit én üzenek neked. És utána még 3 nap, teljesen egyetértek ezzel, amit Anikó mondott, nem szeretnék egy pici kérdése tenni mellé, de én azt hiszem, hogy az a 3 nap az arra is szolgált, hogy ez a mindentudó, nagyon okos ember azon gondolkozzon, hogy és ki fogja nekem megmondani, és mikor, és mit. És mi lesz most? Ez egy nagyon fontos megálló volt, és ezt a mindenható idézte elő, az Úr Jézus Krisztus az ő teljes szeretetében idézte elő, mert csak így lehetett megállítani ezt az embert arra, hogy új életre szülessen.
9: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy déli, legnagyobb melegbe mi az a fény, meg az a hang, ami ezt a hatást váltja ki, hogy Pál, illetve még Saulus térdre rogy, és meglátja Jézust. A többiek hallanak, de nem látnak. Végül Pál nem fog látni, de hogy milyen ereje van az Isten dicsőségének. És vajon Pál tehetett volna mást, és azt mondja, hogy igen, látom, hogy te vagy Jézus, de én akkor is folytatom. Hát olyan ereje volt annak, és úgy megvilágosodott, hogy nem tehetett mást, mint böjtölt imádkozott az Isten kegyelméért.
1: Köszönöm, Lacinak adjátok, és majd utána Magdika olvassa.
6: Nagyon rövid leszek. Én csak egy kérdést szeretnék föltenni, és mindenki válaszolja meg saját maga. Föltettük azt a kérdést, hogy mit cselekedjem, Uram?
1: Köszönöm szépen. Nagyon jó kérdés. Magdika, olvassa tovább, tudnilik. Ananiásról már rengeteget beszéltünk most ebbe, de olvassuk el az ígét, és azt folytassátok, ne felejtsétek szavatokat. Csak olvassuk el az ígét. Az apostolok cselekedete 9. fejezet 10-től 16. versig.
12: Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt. Íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a Tarzusz és Sault, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.
1: Köszönöm szépen. Most ne Pálról beszéljünk, hanem Ananiásról. Pálról már sok mindent elmondtunk. Tudnélik, ebbe is egy óriási tanulság rejlik, de nem mondom el, ti mondjátok, Tivadar, Marian, sorba.
5: Számomra az a tanulság ebből a történetből, hogy Isten nem maszek hívőket akar gyártani, akik így direkt módon veszik az Istentől az utasítást és aképpen cselekednek, hanem Isten bevonja a gyülekezetet. Tehát azt mondja, hogy na nem én fogom neked megmondani, hanem menj el, ugye elkísérik, tehát elmondja, hogy hova menjen Damaszkuszba, ott majd fog valaki jönni, közben megszervezze az Isten, mert szól Anániásnak, hogy te pedig menj oda, szóval óriási szervező az Isten, tényleg azt kell mondani. És azt látjuk, hogy egy szervezetben dolgozik, tehát nem egyénenként próbál, hanem Pál apostol egész életében ez jön ki, és úgy látszik, hogy mindjárt a legelején jó megalapozta Isten, hogy függ mindig a jeruzsálemi tanástól, az apostoloktól, együtt kell dolgozni, és együtt kell végezni a munkát.
1: Köszönöm szépen, Marian.
13: Anániás egy Krisztus követő és Krisztus szerető
4: ember volt, és amikor kapja ezt a felhívást, akkor visszariadt tőle, hiszen Saulról, a tarzusi Saulról, aki üldözi az Isten választott népét, az egyházat, hát ki ne hallott volna róla. Hát természetesen őt is meglepetésként élt, és rendkívül megijedt. És az aggályét el is mondja az Úrnak, és az Úr megválaszol, hogy ő nekem válaszolt a tényem, ami már el is hangzott. És amikor az Úr válaszol, és az Úr ad egy kielégítő választ, és egyetlen... Akkor megnyugszik az illető, megnyugodott Anániás is, és tulajdonképpen a félelem, meg az aggodalmat, a megnyugvás, meg az öröm töltött el, mert amikor megszólítja, azt mondja, hogy atyám fia Saul, az Úr küldött engem Jézus, aki megjelent neked az úton. És valahogy egy kicsit olyan együttérzés is, meg nem tudom, mit csendül ki a hangjából, tehát olyan, tehát megváltozik az ő egész hozzáállása, és Saul meg boldog, amikor meghallja Anániásnak a szavait, mert meggyőződik arról, hogy az Úr biztosan megbocsájtott neki, hiszen ez nem véletlen ez a találkozás valószínű, és ráadásul Anániás meg ugye atyám fiának is szólítja, tehát mindenképpen ez egy megnyugtató és boldog találkozás volt.
1: Marika Majgyula.
9: Az egész életünk cselekedeteink, azok mindig ott vannak, követnek bennünket, és nagyon nehéz az emberek véleményét megfordítani, hogyha bennünk egy ilyen nagy fordulat bekövetkezik, mert követnek azok a cselekedetek, amiket ezt megelőzően megtettünk. Mert a rossz dolgokat sajnos mi is nagyon meg tudjuk őrizni emlékeinkbe, a jókat már kevésbé, és ez végig ott működik. És gondoljátok bele, Anániás csak az Úrnak hitt el, hogy ehhez az emberhez, aki azért jött Damaszkuszba, hogy talán őt is megölje, hogy ilyen szeretettel tudjon fordulni.
1: Gyula?
3: Nincs könnyű helyzetben Anániás se, és mondjuk egy kicsit a retorikát használjuk, de Saul se. Hát mondhatná Saul, uram, hát ne Anániást, valaki rangidőst, aki méltó ehhez az egész helyzethez, hogy valami jó tanácsot adjon. És Anániás nyilvánvalóan is teljes mértékben fölteszi az agályait, de az agályain fölülírja önmagát, és azt mondja, jó, rendben van. Hát, ha te mondod, akkor elmegyek, és fölkeresem, és amit utasítsz, azt végigcsinálom. Tehát nem egyszerű dolog, de ahogy a Tivadar testvér is mondta, hogy a Jóistennek a csodálatos szervező készsége. És mindaz, amit ezután is fogunk tanulni, megint a folyamatokra szeretném, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy Pál apostolt nem egyik pillanatra másikra fogadják el a tanítványok, hanem meg kell az a bizonyos meggyőződési idő, amikor elhiszik, meggyőződnek, hogy a mindenható, hatalmas Isten azt az embert, aki ilyen képességekkel bír, az ellenség oldaláról, az ő oldalára állította.
1: Mondja, Tibor.
10: Hadd kapcsolódjak ehhez. Az el kellett őt fogadni. De hogy? És ez egy nagyon fontos, mert ha megfigyelitek, mi ige hirdetők szívesen elmegyünk, amikor az a rész kerülne magyarázatra, hogy választott edényem ő, hát ez fantasztikus, ez egy nagyon jó ige hirdetési téma, én pedig meg fogom neki mutatni, ez már nem az, hogy mennyit kell szenvednie majd az én nevemért. Tudnilik, Anániás a kérdéseit nyilván azzal a hátsó gondolattal teszi föl az Úrnak, hogy ez mégse fér, uram. Tehát eddig ő egész életében pusztította és üldözte a te egyházadat, és most akkor úgy szépleptiben egyszer csak az üdvözültek seregébe lép, ez valahogy az igazságérzetünkkel nem fér össze, és szerintem a miénkkel se. És azt mondja az Úr, hogy teljesen jól érzed egyébként, Anániás, és majd elindul Pál misszióútra, és mindjárt az első misszióúton meg fogják kövezni. És az Úr fogja hagyni. És aztán bebörtönzik. Ő is bebörtönzött másokat, az Úr fogja hagyni. És aztán megkorbácsolják. Ő ezt megcsinálta másokkal. Az Úr fogja hagyni. De ez a Pál onnan már fogja tudni, hogy ő Krisztusért szenved. De Anániásnak pedig azt kell tudni, hogy egyébként az Úr nem fogja őt megmenteni attól, hogy szenvedjen Krisztusért, mint ahogy Krisztus gyülekezete, Krisztusnak a gyermekei szenvednek.
13: mert ez is hozzátartozik az igazsághoz.
1: Tessék, parancsoljatok. Marika? Nincs, itt van?
8: Tibor, csak egy gondolatot tennék hozzá, hogy nagyon jól tudta Annelás, hogy kivel áll szembe, hogy így mondja. De ott van még egy nagyon fontos dolog, hogy felhatalmazása is volt erre a cselekedetre, hogy így mondjam. Tehát két nagyon kemény érv szólt mellette. És
1: azt lehet mondani, hogy az Isten dolgot nagyon sokszor a mi valóságérzékünk ellenére valósul meg, és ezek a csodák tulajdonképpen. Ma is éppen annyi csoda van, mint régen, csak mi igyekezzük ezt racionalizálni. Anikó parancsol. És megyünk utána.
7: Hát akkor én mondok még egy csodát, mert az én racionális gondolkodó ember vagyok, számomra az is csoda, hogy Anániás engedelmes volt. Miért nem azt gondolta, hogy beépülő? Egy tégla, bocsánat. Úgy lehet a legjobban bebörtönözni mindenkit. De nem, Anániás tudta, hogy Isten szól, és engedelmes volt. Nekem ez egy csoda.
1: Hát igen, ezek az igazi csodák, de Anikónál van már a mikrofon. Akkor kérem, hogy olvassa tovább, hogy mindez azért van, hogy ez az ember, aki megváltozott, pálforduláson ment át, szolgáljon. És a szerdai leszkében mi Pál szolgálatának a kezdetéről olvasunk, ami legalább olyan nagy csoda, hadd csodálkozzak én is veled együtt, mint amit az előbb említettél. Az Apostolok Cselekedetei 9. fejezet 20-tól 25. versig.
7: És azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, mármint Pál, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saul azonban megtudta, hogy mire készülnek. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. De a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban.
1: Köszönöm szépen. Ezt a történetet hogy nagyon romantikusan el is képzeljük, de gondoljuk ezt a gyülekezetnek a dolgát. Az a gyülekezet, akit az fenyegetett, hogy ez a Saul kirtja őket, ennek kell megmenteni az életét annak a Saulusnak, aki jött, hogy kirtja őket. Szóval nem volt ez egy könnyű feladat. Tessék, parancsoljatok, Marian, parancsolj először.
14: Szolgálatának a kezdete, ugye ez a cím, és én nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem volt könnyű a kezdet. Van is egy ilyen mondásunk, hogy minden kezdet nehéz. Hát Pál apostol ez kimondottan ráillik, és ez tényleg neki valóban ehhezzel indult az egész, hiszen a karrierje, ha szabad így fogalmazni, hogy úgy indult, hogy az üldözőből lett tanítvány, a tanítóból meg lett tanuló, mert tulajdonképpen így valamilyen szinten visszafordult az egész dolog az ő életében. Tehát ugye miért voltak a kezdetek nehezek? Először is azért, ugye, mert a tanítványok tartottak tőlük, erről már beszéltünk, féltek, és ezt a típusú előítéletet, ami a tanítványokban volt, ez a félelem, igaziból ezt nagyon nehéz volt, ezt a kőfalat lerontani, vagy szétszedni a téglákat. A másik pedig a zsidókkal szemben is problémák voltak, hiszen a zsidók egyre jobban elkezdtek haragudni rá, hiszen ahogy prédikált, és amilyen hatással volt a népre, hogy egyre növekedett a tömeg, tehát egyre többen és többen az ő szavára tértek meg, és váltak keresztényekké, és Krisztus követőkké. Gyakorlatilag annyira zavart őket, hogy a végén azt mondták, hogy hát itt valahogy meg kell állítani, akkor elfogadó parancs, és ugye erre Arétász, a Nabateusok királya volt az a legjobban megfelelő ember, aki tulajdonképpen az elfogadó parancsot kiadja, de kimenekítik a városból, és egy mondat Pál apostoltól, ha valamit tanulhatunk, az, hogy ugye nem adta fel a küzdelmet mindezek ellenére sem, és ha valamit tanulhatunk, bármilyen problémák jönnek az életbe, és fennakadunk, nem szabad, hogy feladjuk, hanem végig küzdeni kell, hogy Pál is tette.
1: 5 percünk van, 1 kérdésünk van, és egy összefoglalónk, úgyhogy ezt így gazdálkodjunk az idővel. Én azt javaslom, hogy olvassuk el a csütörtöki leckét, Dénes olvass el, és ha még egy kicsi kis időt hagyunk meg az összefoglalról, akkor talán készen leszünk.
15: Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt a testvérek, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba.
1: Ez egy érdekes befejezés ennek a történetnek. Ivadar akar valamit röviden mondani, és utána a Marikának adod a összefoglalót.
5: Én csak arra gondolok, hogy az egész Szentíráson végigvonulóan ez a nagy küzdelem szemlélet, tehát Krisztus és Sátán közötti harc, és azt láthatjuk, hogy Sátán most egy óriási eszközét veszített el. Tehát Saulus, aki tényleg egy olyan eszköze volt, hogy rengeteg dolgot véghez vitt általa, most Krisztus oldalára állt, és gondoljuk el, hogy még jobban dühöngött, és ezért akarta mindenáron megölni, és mindenáron hatástalanítani őt.
1: Köszönöm szépen, Marika olvassa.
9: Ha az Úr a Tarzuszi Sault a damaszkuszi úton egyszerűen nagyon sújtja, az üldöző hatalmat nagy mértékben gátolta volna. Isten azonban gondviselésében nem csak megkímélte Saul életét, hanem meg is térítette. Így az ellenség soraiból egy bajnokot Krisztus oldalára állított. Krisztus megparancsolta a tanítványainak, hogy menjenek el és tanítsanak minden népet. A zsidóktól kapott korábbi tanítások azonban megnehezítették mesterük szavainak értelmezését, így csak lassan kezdtek el cselekedni azok szerint. Ábrahám gyermekeinek nevezték, és az isteni ígéret örököseinek tartották magukat. Csak az Úr mennybe menetele után több évvel szélesedett ki annyira a látásuk, hogy tisztán megértették Krisztus szavait, és elkezdtek fáradozni a pogányok megtéréséért és a zsidóké mellett.
1: Mindnyájunknak volt a damaszkuszi útja, remélem. Remélem azt is, hogy mindnyájunk kaptunk Ananiáshoz hasonló feladatot, és adja a Jóisten, hogy a megtérés útján végigjárjunk és célba jussunk. Ezt adja az Úr mindnyájunknak az ő kegyelméből. Amen.
0: Az Apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Péter szolgálata.

0: Köszönjük figyelmüket!
1: Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel! Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Az apostolok cselekedetei. 9. rész.
2: Saul megtérése.
1: Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte. Ki vagy, Uram? Az így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a

0: Tomásban. Anániás! Ő így válaszolt. Íme, itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba. Rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba.
1: Péter Liddában és Joppéban.
0: Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szent Lélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá. Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, és kérték. Késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta. Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét és talpra állította, majd behívta a szent és az özvegyeket, s megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban.

0: Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.
1: Olvassuk együtt a Bibliát!

A hallgatás a kommunikáció fontos része, melyet gyakran elhanyagolunk, mert az emberek rendszerint nem figyelnek egymásra. Halljuk, amit mondanak nekünk, de vajon meg is hallgatjuk? Ha az emberek meghallgatnák egymást, megoldást találnának a világ számos problémájára. Valahányszor figyelmen kívül hagyják a törvényt, és nem hallgatják meg az áldozatokat, a bűnözés magasabb fokra hág. Teljes kommunikációról csak akkor beszélhetünk, ha a jó csatornán keresztül küldjük az üzenetet, melyet hallgatással és megértéssel fogadnak, valamint visszajelzés is érkezik rá. De mivel a legtöbb címzett oda sem figyel az üzenetre, a feladó sohasem kap visszajelzést, így sok hiányos üzenet függőben marad. A Biblia szerint Illés próféta arra várt, hogy halljon Isten felől. Ő pedig különböző kommunikációs eszközökön keresztül küldött üzeneteket neki. Vajon meghallotta azt? Mire számított? Hogy sziklákat szaggató erős szél, földindulás vagy tűz formájában fog szólni hozzá az Úr? Isten úgy döntött, hogy lágy szellőn keresztül beszél hozzá. Mit tanulhatunk mi ebből? Figyelmeseknek kell lennünk, ha meg akarjuk hallani, amikor az Úr szól hozzánk.

Több alkalommal is próbáltam meghallani Isten hangját, de nem voltam biztos benne, hogy valóban őt hallom. Egyik nap azonban, amikor épp csendben tűnődtem a reggeli áhítat percei után, hallottam egy hangot, amint azt mondja, hogy vegyek esernyőt magamhoz, és tegyem a táskámba. 32 fok volt kint, az égen pedig sehol egy felhő. Mégis úgy döntöttem, hogy engedelmeskedem. Alig 5 perccel azután, hogy orvoshoz menet kiléptem az otthonomból, elerett az eső. Csak ennyit mondtam. Köszönöm, Uram. Aznap megértettem, hogyan lehet odafigyelni és meghallani a Szentlélek csendes hangját. Ha kételkedsz abban, hogy Istennek van ideje figyelmeztetni minket, például az időjárással kapcsolatban, akkor elmondhatom, hogy értem, megtette. Mindössze annyit kell tennünk, hogy odafigyelünk a hangjára. Mindig segítségünkre lesz, ha hallgatunk rá, függetlenül attól, hogy kisebb vagy nagyobb problémáról van szó. Te figyelsz az Úr hangjára? Meg akarod hallani, amit mond? Ne űzzük el a Szent Lelket. Beszélni szeretne hozzánk. Mindannyian vágyunk arra, hogy Isten vezessen bennünket, különösen akkor, amikor döntés előtt állunk, nehézséggel küzdünk, vagy egyszerűen csak szeretnénk közelebb kerülni hozzá. De hogyan hallhatjuk meg, amikor szól hozzánk? Hogyan ismerhetjük fel az ő hangját a világ zajában? A kisfiú Sámuel története sokat tanít nekünk erről. Ő még nem ismerte az Urat mélyen, de nyitott szívvel szolgálta őt. És amikor Isten szólt hozzá, először nem ismerte fel a hangját. Mégis készséggel válaszolt, szólj, mert hallja a te szolgád. Ebben a válaszban ott rejlik az áhítatos lélek alapállása. Figyelmes, alázatos és nyitott. Ahhoz, hogy meghalljuk Istent, el kell csendesednünk. Nem csak kívül, hanem belül is. Igen, a mai világ nagyon zajos. Folyamatos információ áradatban élünk. Gondolataink le sem állnak. De Isten nem tolakodó, nem kiabál, hanem szelíd, halk hangon szól. Néha már tudjuk, mit mond Isten, csak nehéz megtenni. A valódi hallás együtt jár az engedelmességgel. Isten akkor szól többet, ha az első szavát már komolyan vettük. Uram, köszönöm, hogy szólsz hozzánk ma is. Kérlek, adj nekem figyelmes szívet, amely nem csak hallani akar, hanem engedelmeskedni is. Segíts elcsendesedni, keresni a te akaratodat, és felismerni a hangodat az életem zajában. Mondd ki újra és újra a nevemet, mint Sámuelét, hogy hadd válaszoljak. Szólj, mert hallja a te szolgád. Amen.

Hadd halljam reggel a te kegyelmedet, mert benned bízom. Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád emelem lelkemet. 143. Zsoltár, 8. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Ma is közöttünk tudhatunk egy különleges vendéget, akinek a neve Jakab István, de talán jobban ismeritek az Instagram oldaláról, aminek a neve Hallgatlak. És hogyha esetleg még nem követnétek őt, akkor nyugodtan láncsátok meg ezt a videót, menjetek oda, kövessétek be, és térjetek vissza hozzunk. Üdvözlünk István az Érted Podcastben.
3: Üdvözlünk.
4: Sziasztok, nagyon jó itt lenni, köszi.
0: Most azért hívtunk meg téged, mert egy olyan témával készültünk, ami számodra nagyon aktuális, és nem áll messze tőled, ez pedig az alkotás, kreativitás témaköre. És azért gondoltunk rád, mert az említett oldaladon, amit te kezelsz, minden nap megosztasz egy gondolatot, emellett pedig designer is vagy, és egyáltalán nem áll távol tőled ez a kreativitás, alkotás téma. És úgy gondoltuk, hogy ezt beszéljük meg veled, és lássuk, hogy mi is a te nézőpontod. Úgy gondoljuk, hogy ugye ez azért fontos téma, mert Isten maga is egy alkotó volt, és minket is arra hívott el, hogy alkossunk, hogy hozzunk be új dolgokat a világba, hogy kreatívak legyünk, és minden keresztény szerintem kreatív kell legyen, és alkotó kell legyen az ő maga a kis terében, legyen az akár művészet, akár egy hétköznapi munka, vagy akár a családunkban. És ezért gondoltam, hogy lássuk mi a te nézőpontod erről a témáról, és hogy tudjuk ezt megbeszélni. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy szerinted miben nyilvánul meg a kreativitás, az alkotás, hogy mégis mi ez számodra?
4: Igen, nagyon jó felvetés így az elejére, és érdekes, hogy ez ilyen nagyon egyszerű fogalmak azok, amiket sokszor legnehezebb meghatározni, úgyhogy valószínűleg ez egy olyan dolog, ami mindenkinek más jelent. Más jelent nektek, más jelent nekem, illetve más jelent azoknak, akik lehet, hogy kétkezi munkát végeznek, vagy nem a mai értelemben vett kreatív folyamatot végzik, viszont mégis úgy gondolom, hogy a kezdet az onnan, mi kiindulhatunk, és onnan ki kell indulnunk, az a Biblia kezdetén is ott van, tehát az alkotás az mindennek az eleje, a kreativitás az mindennek az eleje, az egy olyan beindító valami, egy olyan erő, egy olyan sugallat, aminek eredménye van, aminek ugyanakkor folyamata van, kezdete van, a végét annyira nem látjuk. Ez ugye a szakmámban is eléggé érvényes, van egy ilyen nagyon híres idézet vagy gondolat, miszerint minden egy prototípus, tehát hogy nincs olyan, hogy végleges design, az én esetem nincs olyan végleges akár teremtmény vagy állapot, hanem ez egy nagyon fluid, összetett folyamat, amiben részesei vagyunk, és hogy ki hogy alakítja a saját részét, a saját feladatát, az mindenkinek a saját elhívásától, a nyitottságától, a tehetségétől, indítatásától függ.
0: És nagyon érdekes, hogy ezt mondtad. Mert én gondoltam azt, hogy Istennek ugye, ahogy mondtam korábban, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy kreatívak legyünk, és Isten szereti a szépet. Ha belegondolunk, mert ott van az Ószövetségben Becalel, akinek Isten adta a saját lelkét, hogy szépet alkosson, hogy megmunkálja a szent sátrat, hogy a papoknak a ruháit kidíszítse, feldíszítse, és ezt várja el tőlünk. És régebben az eltének csak annyiban nyilvánult meg, hogy valaki földműves volt, vagy állattenyész volt, és tette azt a dolgát, de az is alkotás volt, mert Isten azt várja el tőlünk, hogy amit ő teremtett, azt mi fenntartsuk és továbbvigyük.
1: De ez teljesen így van, tehát én is alá tudom húzni, amit mondtok, hogy én ebben látom a nyomát, csatlakoznék hozzád, István, hogy tehát, hogy Isten a kreatív teremtő, és az ő képmiassára alkotott bennünket, tehát hogy ezt a képességet belénk helyezte, és én visszaemlékszem nagytatámra, hogy egy egyszerű parasztember volt, úgymond több szakmával is rendelkezett, pék is volt, meg földművelő is volt, meg hentes is volt, de hogy kreativitás vitt a munkájába. És láttam, hogy élvezte, tehát hogy egyszerű dolgokban is, hogy az állattenyésztésben, hogy említetted, hogy milyen kreativitást tudod belevinni. Nyilván most nem azt mondom, hogy mindenki földművelő kell legyen, tehát csak a magad területén ez nagyon igaz, amit itt kifejtettél István, hogy bele kell vidd ezt a teremtő erőt, ami benned van. Nyilván nem te vagy a teremtő, csak az kreatív legyél, és azt a munkát úgy végezd el ilyen minőségi módon. Úgyhogy ez mindannyiunkra jellemző kell legyen, bárhol is vagyunk. Meg nem csak a keresztényekre, tehát hogy ez egy ilyen alap felszereltségünk, hogy ezzel éljünk és ezt használjuk. Tehát ilyen robotszerűek legyünk. A világ ezt kell, be akar bennünket katujázni, hogy csak ennyit egy 8 órát dolgozol, hazamész, szórakozol, nem tudom mit csinálsz, lefekszel és kész. Nem. Isten kreativitásra hívott bennünket, és ez nagyon szép.

0: Különben nagyon tetszik nekem, hogy ezt említetted, ugye a kreativitás a munkában. Amíg ide jöttem, hogy én is úgy kicsit próbáltam utána olvasni a dolgoknak, mert bár nagyon meghatározza a mindennapjaimat, azért mégis az van, hogy sokszor így benne vagyunk a folyamatban, benne vagyunk a flowban, de nagyon ritkán reflektálunk. Legalábbis én azt veszem észre, hogy bár ez a célom, és sokszor az oldal is pont erről beszél, hogy én reflektálni szeretnék minden, ami történik velem, általában nagyon könnyen ki lehet ebből a nem tudom, erre az önreflexiós folyamatból szakítani minket, és könnyen tudunk a feladatok közepette munkában csak haladni előre. Igen, és azt akartam mondani, hogy ez a munka, a kreativitás a munkában azért is érdekes, mert a munkát és a kreativitást majdnem egyként is lehet értelmezni. Tehát, hogy Isten arra hívott el minket, meg hogy nekünk az a feladatunk, meg azt érezzük jónak, az a jó nekünk, hogyha dolgozhatunk. Lehet, hogy most sokan arra gondolnak, hogy hát azért nem ezt mondanám, mert sokan nem...
1: Igen, mert tudod miért? Mert a bűnes után, bocsánat, átoknak kezelik, hogy izadsága, de hát előtte is volt munka, tehát rájuk volt bízva az egész kert, tehát hogy nem csak a bűneset után lett munka, csak a bűneset után lett olyan a munka, amilyen a munka, hogy izadsággal és nehezen, és hogy gyomot terem a föld, folytatás.
0: Hát meg alapvetően a teremtés is nem egy ilyen steril folyamat.
1: Ja, abszolút.
0: Isten sárból, meg porból, meg...
1: Tehát Isten nem egy lusta Isten, és nem lustaságokat akar teremteni.
0: És ennek kapcsán pedig akkor már el tudjuk azt mondani, mert tudunk arról beszélni, hogy a munka önmagában egy nyilván egy gyümölcsöt hozó folyamat, de hogy Isten szemében is egy nagyon értékes dolog. Tehát nem azért, tehát hogy a kreativitás önmagában nem azt jelenti, vagy nem csak azt jelentheti, hogy egy művészi képet alkotunk meg, vagy egy verset írunk, vagy zeneszámot szerzünk, vagy valami hasonló, amit mi leginkább kreatív folyamat eredményeként látunk, így 21. századi emberként, hanem alapvetően bármi munka, ami valakinek segít, ami Istennek tetsző, ugye, de nem azért tesszük, hogy Istent kielégítsük benne, hanem azért, mert egyrészt neki is nyilván örömet ad, meg nekünk is. Most pont eszembe jutott egy ilyen mém, amit láttam valamelyik nap, hogy Isten megteremti az embert, és akkor az ember kitalálja a lazányát, és akkor Isten így nagyon elégedetten bólogat, hogy na igen, igen, erről van szó. De hogy tényleg ez van, hogy a munka önmagában a bármilyen területen, tehát ugye utászoktól kezdve egészen a gyülekezeti szolgálattevőkig, meg aztán a festőkig, meg a kimondottan kreatívként kezelt emberekig, nagyon sok vetülete van a munkán, nagyon sok válfaja van. Szóval ez egy ilyen kicsit olyan nevetséges példa, de mégis valahol arra mutat rá, hogy mindenkinek van egy tehetség, és el vagyunk hívva arról, hogy valamit alkossunk, és Isten szemében a munka önmagában a hálával végzett munka, ami nem státuszra vezet, és nem bevételhez elsősorban, hanem tényleg egyrészt kapcsolódik azzal, amit mi szeretünk, vagy amire mi indítatást érzünk, másrészt meg segít valakinek. Ez egy olyan dolog, ami egyrészt a keresztény munka, de még a keresztény szót elhagyva is az emberi munka, szerintem így is megállja a helyét, mindaz, amit a kreativitásról is gondolok, vagy gondolhatunk. Csak nyilván különböző feladatkörökben ezt teljesen másképp éljük meg, de ugyanolyan nagy jelentősége van.
2: Tehát akkor kimondhatjuk bátran azt, hogy akár egy ilyen legunalmasabb munkában is, mint például egy könyvelés, vagy ügyvéd, is szükség van a kreativitásra.
0: Persze, hát hogyha arra gondolunk, hogy ma mennyi különböző szakma virágzását éli, most költöztünk ugye egy új lakásban, és hát eszméletlen, hogy mennyire nagy munka volt az, hogy felmérjük, hogy akkor mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, ami működik, és hány szakember van, aki ebben tud segíteni. Ha meg asztalosoknál tartunk, és a kéz bepiszkosításáról, akkor meg Jézus is egyből ott van a szemünk előtt, aki szintén ács volt, hogy asztalos mondhatnánk, de hogy nyilván valószínűleg mindjárt bele fogunk menni abba, amiben inkább én foglalkozok, vagy ami inkább engem érdekel, de hogy ezt hogy fontosnak látom, hogy ezt leszögezzük, hogy a kreativitás önmagában nem csak arról szól, és a munka önmagában Istennek tetsző, érdekes, kreatív munka nem csak arról szól, amit általában leggyakrabban hozzátársítunk.
2: Uh-huh, ez nagyon jó. Illetve még arra gondoltam ezzel a témával kapcsolatosan, hogy Istennek is a feladat az volt, hogy káoszból rendet teremtsen. És mi is, hogyha a helyünkön állunk és megcsináljuk a munkánkat, akkor mi is ezt csináljuk, hogy beállunk a sorba, úgymond, de ezzel tudjuk a legtöbbet csinálni, mert ezzel teremtünk rendet. Mondd ebbe a káoszba. Tehát bármit is dolgoztok, legyetek kreatívak.
1: Nem is tudom, miért beszéltünk erről 10 percet, el kellett volna ezt mondasz előbb, és akkor ezt értettük volna, de köszi már.
2: Jó, akkor térjünk el a kreativitásra, az inspirációra, amit te szakrad inkább. Te miből nyersz kreativitást, miből nyersz inspirációt, hogyha úgy érzed, hogy valamit ki kéne rakni megint az oldaladra, de nem jön az iklet sehonnan, akkor ezt hogy oldod meg, vagy mi ez a folyamat nálad?
0: Igen. Nagyon jó kérdés, nagyon aktuális kérdés is, mert most két hete volt megint egy időszak, amíg kicsit elhallgattam, elhallgattam a hallgatlakon. Mielőtt erre válaszolnék, egy pici kontextust szeretnék adni azoknak, akik esetleg nem ismerik az oldalt, vagy nem követik, hogy ez négy éve, hat éve, nem tudom pontosan, amikor indult el, egy olyan időszakban, amikor elég nagy válságban voltam, olyan téren, hogy ott akartam hagyni az egyetemet, egy másik szakra akartam átmenni, eléggé vívottam nagyon sok mindennel kapcsolatban is, vívódásomnak hangot adtam, Facebookon kiposztoltam saját oldalamra, aztán gondolkodtam, hogy jó ez így, hogy ennyire sebezhetővé tegyem magam a közösségi médiában, és ekkor született meg a Hallgatlak, a háttérsztorit csak, hogy befejezzem, végül nem váltottam egyetemet, édesapám azt mondta, hogy fiam, amit egyszer elkezdtünk, azt befejezzük, és akkor, mikor befejezted, akkor mindig úgy gondolt, hogy változtatni szeretnél, váltani szeretnél, akkor megteheted. Végül nem váltottam, de végül örülök, hogy hallgattam rá, igen. De akkor született meg a Hallgatlak, ami kezdetben még a mostaninál is banálisabb volt. Ugye Instagramon képformájában néhány szavas bejegyzéseket tettem ki, leírás nélkül, ami alapvetően az én keresztény hitemhez kapcsolódik, de nem kimondottan mindig a hagyományos keresztény gondolatokat ad át. Tehát, hogy a téma az nem mindig a ige, nyilván lehet ige alapú, de hogy voltak sokkal egyszerűbb bejegyzések is. Bármilyen élménnyel kapcsolatban, amit megéltem.
1: De mindig egy veled kapcsolatos dolog, amivel szembesültél, vagy ami ért, vagy
0: így van, igen.
1: A telencsében.
0: Tehát, hogy igazából a Hallgatlak oldalán egy ennyi leírás volt az elején, hogy egy keresztény morzsái, és valami ilyesmi, hogy egyszer fent, egyszer lent, általában a kettő között, valami ilyesmi. És azt mondom, hogy most is ez van. Annyi kiegészítéssel, hogy egy keresztény designer morzsáj, ezt hozzáírtam azért, hogy ne higgyék sokan azt, hogy lelkész vagyok, nagyon sokan azt hitték, hogy lelkész vagyok, ami amúgy nem lenne probléma, de attól önazonos, attól autentikus, hogy látják, hogy nem lelkészként is lehet így, vagy nem lelkészként így lehet, vagy nem ilyen, tudom, tehát hogy ez a Hallgatlak most, és ugye nagyjából 2-3 éve már nem anonim módon, az elején anonim módon tettem közé a bejegyzéseket, most már felvállalom magamat, ugyanezért, hogy önazonosabb legyen, könnyebben be tudják azonosítani, hogy amiről beszélek, az pontosan miért van, vagy miért lehet, vagy ha netalán olyasmit írok, ami netán valakinek kiverni a biztosítékot, ilyen is van, vagy nem tetszik valakinek, akkor ne kapcsoljanak engem össze egyházzal, bár nyilván egyház közeli vagyok, mert gyülekezetbe járok, de ne kapcsoljanak össze semmilyen más entitásra, hanem tudják a helyén kezelni. Tehát, hogy nem, amit én írok, nyilván az nem 100%-ban a Biblia. Tehát, hogy vannak benne viccek, van benne, most ezt mondom, hülyeség is, tehát, hogy tényleg, ami engem foglalkoztat.
1: Egy szubjektív megközelítés a valóság.
0: Szubjektív megközelítés, volt olyan is, hogy teljesen fejleges, tehát, hogy nem tudok rendes kukászsákot vásárolni sehol is, csak egy ennyit írtam ki. És erre meg is kérdezték egyesek, hogy mi közelnek a Bibliához, mi közelnek a keresztény élethez, de én tényleg azt gondolom, hogy az akár ez ilyen banális dolog, hogyha foglalkoztatnak, és belőle el tudunk kezdeni egy beszélgetést, el tudunk jutni valahova. Például most modellítottam el, hogy valaki írt egy nagyon jó ajánlatot, hogy olyan értelemben egy tippet inkább, hogy honnan vásároljak kukászsákot, ami illatos is, és tartós is, és akkor ez nagyon jó volt, és nagyon sokan tudtak kapcsolódni. Hát a másik ez, hogyha ilyen banális dolgok vannak, vagy egyszerűek, akkor nagyon sokan tudnak kapcsolódni olyanok is, akik nem feltétlenül egyházközeliek, vagy nem is hívők, és akkor velük akár nagyobb esély van arról, hogy beszéljünk olyan dolgokról, vagy lássanak olyan dolgokat, amik úgy elgondolkoztatják.
1: Tehát te tovább akarsz menni, tehát nem csak annyit akarsz, hogy elcsepegtetsz valamit, igazságot, vagy vélt igazságot, most a szavaidot idézem, hanem akár tovább akarsz menni a követőiddel, hogy beszélgetsz velük, tartod velük a kapcsolatot, vagy mi a célja így?
0: Ilyen is van.
1: Ezeknek a
0: nem ez a célja. Feltétlenül tovább megyünk azért, mert vannak olyan területek, amikben én nem vagyok szakértő. Tehát arra gondolok, hogyha valakinek komoly lelki problémája van, akár családi bántalmazás, hasonlók, és nincs kivel megbeszélni, olyan is volt, hogy ők írtak nekem. Én az én tudásom szerint, vagy az én alázatom szerint, amit kapok, válaszolok, de nem, nekem nincs megfelelő képesítésem, illetve tudásom ahhoz, hogy ezekben az esetekben megfelelő választ tudjak adni, vagy segíteni tudjak. Úgyhogy őket inkább tovább irányítom valamilyen szakképzett egyesület, vagy szakember felé. De vannak olyan egyszerűbb esetek, amikor igen, elbeszélgethetünk valamiről, viszont én tudom magamról, hogy nekem a lelki támasz nyújtása, vagy a segítő beszélgetések nem az erősségeim. Tehát, hogy én szívesen meghallgatok bárkit, és őszintén próbálok is segíteni, de nekem igazán talentumom nem erre van. Megpróbálom az én erőm szerint, de nem lehet ez a célja a hallgatlaknak. A végső cél azért, mert nekem nem erre van a indítatásom. Az biztos, hogy valamilyen evangelizációs célja lehet, ezt nagyon nehéz felmérni. Nem is akarok magamra túl nagy terhet tenni azáltal, hogy kimondom feltétlenül, hogy ez az alapvető cél. Én tényleg arra törekszem, hogy mégis ez valamennyire érvényesüljön, tehát aki nem találkozott ezzel a világgal, tehát hogy nem találkozott ezzel a világgal, mert a világból való, bár ez egy nagyon, én nem szeretem annyira, amikor...
1: A keresztény világgal.
0: Igen, de a világi kifejezést magában annyira nem szeretem, mert kicsit meg ilyen elcsépelt le, de hogy ők találkozhatnak egy ilyen egyszerűsített, emberközelibb, és ezt értsétek jól, tehát nem kritizálok senkit, de nagyon sokszor az lehet, hogy kívülállónak a benyomása, hogy ez egy zárt kör a saját nyelvezetével, amihez nagyon nehéz csatlakozni. Nyilván ezért is van legtöbbször, hogy egy baráton keresztül kerülnek, vagy egy ismerősön keresztül, és akkor már van egy kapcsolási pont. Tehát, hogy én ezt próbálom egy kicsit egyszerűbben megközelíteni, nem túl bonyolítani, tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy viszont azoknak, akik benne vannak ebben a keresztény világban, tehát akik gyülekezetbe járnak, esetleg ők is beszélgethessenek egymással, ugye a komment szekcióban, vagy találkozzanak picit más gondolatokkal, amik ugyanúgy igei alapúak, de talán nem annyira szigorúak. Tehát, hogy olyan benyomásom is van, amikor olyan közösségekből keresnek meg, vagy írnak az oldalnak fiatalok, akik már túlzott szigort tapasztalnak. De gondolok, adjak egy példát, hogy érthetőbb legyen. Volt, aki írt, hogy bűne az, hogyha romantikus regényt olvas. Tehát, hogy vannak olyan közösségek, ami szerintem nem bibliai alapon, olyan szigort és olyan terhet tesznek ezekre a fiatalokra, amit nem tudnak kezelni, mert nem is egészséges.
1: Rossz esetben ki is törnek ebből is.
0: Igen, és akkor teljesen át a túlsó felére. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a tartalmaknak ez az egyszerűsége, ebben segít. És valahogy én is így gondolkodom, tehát hogy arról írok, ami nekem érdekes, és ami nekem aktuális, tehát hogy van ebben változás és fejlődés, most már vannak leírások is, többször meg gondolkodom azon is, hogy rövid videós anyagokat is készítsek. Podcasten is gondolkoztam, de nem, most nagyon viccesen itt mondom, de olyan szempontból nem az én műfajom, hogy nem mindig van nekem igazán türelmem ilyen 20-30
1: perceket. Szerintem most, akik hallgatnak bennünket, biztos megállítják ezt a időt, és most elkezdik követni az oldaladat. Tehát nekem nagyon megkosztod a kedvemet.
0: Igen, és akkor ez ugye hallgatlak a zárójel bezárva, hogy mi a hallgatlaknak a célja. Hogy hova jutunk ezzel ezután, nem tudom, az biztos, hogy nem akarok feltétlenül brandet építeni belőle. Bár megpróbáltam, volt ilyen merch-em, pólókkal, meg stb. Úgyhogy most nem is reklám igazából, mert nagyjából bezártam a webshopomat. De csak azt akarom mondani, hogy nekem így nagyobb érték, vagy úgy jobban esik az, hogyha ez megmarad személyesnek, és akkor az oldal velem együtt tud fejlődni, vagy nem, és akkor valószínűleg ez fog majd valamilyen irányba még tovább menni, de egyelőre ez. És akkor esetleg bármi van, aztán a kreativitásra visszatérő, nem felejtettem el a kérdést, csak ezt a kis zárójelet.
1: Azért nekünk úgy jön át, én egy hallgatlak téged, István, hogy akarsz valamit ezzel az oldalad, de nem te akarsz tündökölni, és ez nagyon jó. Tehát ebben a lelkedben maradj meg, és akar valamit, de nem te akarsz tündökölni, és köszönjük.
0: Örülök, hogy ezt mondod, nem egyszerű, mert azért van bennem egy kis szerepelhetnék.
1: Minden emberben. Ha őszinte az ember mélyén magában
2: nézze, akkor ezt mindenki akarja.
1: Igen, ezt be kell látni. Tehát aki azzal jön, hogy nem, az álszent szerintem. De jó, hogy ezt megharcoljuk. Tehát harcoljuk is meg.
0: Mert például a feleségem brutál jól tudja a mércét tartani nekem, úgyhogy...
1: Neked is olyan legjobb kritikusok, ugye?
0: Túllépek egy határt, akkor ő általában szól. Meg nyilván a szüleim, de a feleségem az első, aki...
1: Már kellenek az ilyen kritikusok az életünkben,
2: hidd el. Igen. Már is a kritikák.

0: Ezt akartam ezzel mondani csak, hogy nagyon jó, hogy a szavaidból kiindulva, de jobban ki fogsz elettérni, hogy Krisztus volt, hogy az egésznek az elindítója, és ő a művészetednek az alapja és a kulcsa. És ami nagyon szép, hogyha megnézzük, a középkorban is Krisztus meg a kereszténység volt a minden művészetnek az alapja. Tehát ha megnézzük a gyönyörű templomokat, mindegyik Krisztusról szól. Megnézzük az énekeket, festményeket, mind-mind Krisztus központúak. És hogy olyan jó lenne, hogyha elérni megint ide, hogy minden művészetnek Krisztus legyen az alapja, és ő legyen az, aki tényleg inspiráljon minket, és belőle induljon ki minket.
1: Ezen az alapterv, ez az ördög forgatta ki szerintem, hogy létrehozta a pornográfiát, létrehozta a berán dolgokat, amelyek egyszerűen nem a kreativitásról szól.
0: A saját önzőségünket próbálja alapnak tekinti. És akkor vissza a kérdéshez, hogy honnan nyersz te kreativitást meg inspirációt?
2: Igen. Nagyon egyszerű amúgy. Az oldal miatt is, meg az oldal kialakulási módja miatt, meg amiatt, amilyen tervem van vele. Élményekből próbálok meríteni, ami azt jelenti, hogyha két hétig nem megyek ki otthonról, ülök az irodámban, a home office-omban, akkor nem igazán van miről posztolni, mert nem történik velem semmi. Úgyhogy kb. Ez a szomorú oldal az egésznek, hogy ez nekem egy jó felkiáltó jel is, hogy ilyenkor mit kéne tenni. Általában olyankor van legkönnyebben írnivalom, vagy ötletem, amikor közösségben vagyok, amikor elmegyek egy istentiszteletre, olvasok egy jó könyvet, találkozok valakivel, akivel rég találkoztam, beszélgetünk valamely családban. Úgyhogy igazából innen vannak az ötletek, nem megtervezett szinte semmi. Nagyon ritkán viszont van olyan, hogy kéne posztolni valamit, akkor most miről írjak, és akkor van, amikor kicsit olyan erőltetettem miatt.
3: Vagy átkutatod az élményeidet.
2: Hát igen, azt is lehet. Az a baj, hogy ugye Instagramon vagyok jelenleg inkább, és az Instagramnak az algoritmusod nagyjából úgy működik, hogyha egy idő után inaktív, vagy egy ideig inaktív vagyok, akkor egyre kevesebben fogják látni a bejegyzéseimet. Tehát azok se fogják látni, akik követnek. Ha meg nagyon aktív vagyok, és nagyon reagálnak, akkor olyan is valaki is látja, aki nem követ. Tehát ugye nagyjából 20-20 ezer követőm van, de volt olyan bejegyzés, amit 300 ezeren láttak, mert úgy reagáltak, az Instagram úgy gondolt, hogy sokaknak megmutatja. És ez nem annyira jó, hogy van egy ilyen motiváció is, hogy az oldalnak mennie kell, és hogy nem engedhetem el, utána nem fogja mutatni másoknak. Úgyhogy ezeket azzal szoktam kiküszöbölni, ami igazából nagyon sok alkotói folyamatban segít, hogy legyenek előre kitalált dolgok, amikhez ilyenkor vissza lehet nyúlni, és akkor nincs az, hogy erőltetett valami, mert nyilván más pillanatokban, amikor nagyon sok az ötlet, tehát általában isteni szeretről hazajövök, vagy egy filmről, moziból, a színházból, akkor ugye 4-5-10 posztnyi ötletem van.
3: És akkor azt leosztod.
2: És akkor azt leírom, ugye? Leosztom, igen. Aha. Nagyon nehéz kívánni sokszor, mert ez olyan jó lenne végre kitenni. És akkor sokszor pont nem ezek sikerülnek a legjobban, vagy nem ezek.
3: Amit te úgy érzed, hogy a legjobb.
2: De hogy alapvetően ilyen egyszerű. Az biztos, hogy nekem is tanulság ebben az egészben, hogy többet kell olvasni. Szerintem így generációs szinten ez nagyon nagy probléma, hogy nem olvasunk eleget, vagy nagyon-nagyon sokat olvasunk, csak nem könyveket, hanem mindenfélét, és ez úgy a szókincsünkön is érezhető. Én például Kolozsváron vettem azt észre, hogy ott éltem Marosvásárhelyen, nőttem fel, de Marosvásárhely mellett a Galambodon, megemlítem Galambodot, mert nagyon kevesen élnek a faluban, úgyhogy halljanak így többen is Galambodról, nagyon szép kis falu. Ott nőttem fel, és talán 11-12-es koromban beszéltem a legszebben magyarul, és Kolozsvárra kerülve néhány év után éreztem, hogy így egyre kevésbé tudok beszélni szépen, vagy úgy, ahogyan azt elvárnám magamnak, gazdag szókincs. Engem köszönöm, kiegészítettek.
3: Nem kiegészítettek.
2: Tudom, nem vicces volt ez így. Tehát, hogy ez mind azt jelenti, hogy nekünk itt, most így mondom, hogy Romániában figyelnünk kell arra, hogy tényleg ápoljunk a nyelvünket, de ez nem csak minket érint, hanem ez ugyanúgy Magyarországon is nagyon sokokat érint az angolosodás miatt, meg úgy általában a kevés olvasás miatt nagyon felszínessé tud válni a mi nyelvhasználatunk, amire oda kell figyelni, tehát hogy ez biztos egy nagy tanulság, és ebben is az olvasás nagyon-nagyon sokat segít. Meg igazából senkit nem kell meggyőzni arról, hogy az olvasás miért jó, általában a belső motiváció vagy az érzelmi oldalával van probléma a dolgoknak, meg nincs annyi inger, nincs annyi villanás, hang, kép, mint például TikTokon, vagy úgy általában a telefonon, mint Igen, úgyhogy ez biztos egy nagy tanulság, és hogy ez a kreativitásban is nagyon sokat segít. A kreativitás is sokszor azt jelenti, hogy innen-odan összeszedünk információkat, és akkor hozzátesszük a mi gondolatunkat, vagy nem. De hogyha nem is teszünk hozzá semmit, csak átveszünk a gondolatokat valakitől, valahonnan, és a mi környezetünkben, vagy a mi szemüvegünkön keresztül mutatjuk be, az már egy alkotói folyamat. Nem lehet mindig teljesen újat, disztruktívat alkotni, és ebben ugye nagyon, nagyon sokat számít az, hogy, hogy honnan lopunk. Mm-hmm. Van ez a ugye, designerek körében nagyon elterjedt könyv, ez a Steal Like an Artist, hogy tényleg ne az, hogy egy-egybe átveszünk dolgokat, hanem összefonjuk ezt saját magunkkal. Viszont azt is lehet, hogy egy-egybe átvegyünk dolgokat. Hát mi ugye Bibliából az elég sokat idézünk, tehát hogy az egy nagyon jó forrás, és akkor viszont nagyon jó megjelölni azt, hogy honnan van. Ugye hallgatlakon is a most 100 bejegyzésből 90 általában saját gondolat, vagy nem egy-egybe átvettem valahonnan, de mikor valakit szó szerint idézek, vagy a Bibliával, akkor nagyon jó megjelölni a forrást. Hogyha ez egy személynek a gondolata, nem egy bibliai gondolat, hanem valakinek a gondolata, akkor pusztán azért, hogy hitelesítsük ezt az információt, de a Bibliában is, Biblia miatt is ugyanez van. És ez akkor lehet nagyon érdekes, hogyha olyasmit idézünk a Bibliából, amit olyan sokan nem ismernek. Tehát van úgy, vagy 40-50 ige, amit folyamatosan rágunk, meg ismételgetünk, de vannak olyan igék, amin így
3: Igen.
2: Persze veszélyes, hogyha a kontextusban kiragadunk, valami teljesen más, nem arra gondolok, de hogy énekek például, tehát hogy onnan valami nagyon szerelmes, nagyon túlfűtött idézetet kijelenni, és látják, hogy Biblia, akkor szerintem ez nagyon, nagyon vagány rácsodálkozás. Nem tudom, ezzel adtam-e valamilyen választ?
1: Maximálisan. Egyébként ezt éljük meg mi igényedetőként is, ha mondhatom azt, én fiatalokkal foglalkozok, meg én foglalkozok ike tanulmánnyal, meg nekem ezt tanították annak idején a teológián, meg a mestereim, akik már mesterei az ige hirdetésnek, mindig figyelj arra, hogy mi történik veled. Tehát az életkörülmények, szűrjél, olvasol, hallgatsz ige hirdetéket. Még olyat is mondott nekem valaki, aztán csak imádkozz azért, Lóri, hogy olyan információk jussanak el hozzád, amelyekre neked szükség lesz a következő lépésedben. És valamikor idézned kell, szóval valamikor csak egyszerűen bejön az életedbe, és sok valamit összekeversz belőle, vagy kihozod belőle, vagy van, nem is tudod, csak úgy bejöttek ezek az információk, ezek működnek a lelkedbe, hatást gyakorolnak rá, és egyszer csak valamire rájössz. Tehát én is ezért szeretek olvasni. Most például, akit olvasok, bocs, nem tudom idézni csak a könyv címét, de most akkor inkább nem mondom egyiket se. A szerző, képzeljétek el, hetente több könyvet olvas ki. Nekem az a célom, hogy havonta egyet olvassa ki. És akkor azt láttam, hogy hetente, jó, oké, olyan munkája is van, meg főállásban lelkész, tehát a Venere ideje, ez döbbenetes, és teljesen igazol. Így művelődsz, így nő a látásunk, így nő a szókincsünk, és kell. Meg tudod, a könyveknek van ez a kivesz ebből a digitális csapdából, amiben vagyunk. Tehát ez csak butít nagyon sokszor, meg tompít bennünket, ha csak azzal élsz. Tehát szükségünk van az analóg dolgokra, nagyon nagy szükségünk van, és a könyvekre is. Úgyhogy mi is ezt éljük meg, akik igetanulmányokat folytatunk, vagy igehirdetés a szakmánk úgymond, vagy igét hirdetünk.
0: Ez nagyon, most egy nagyon nagy követ levettél a szívemről, mert én is vagyok, hogy nagyon szeretek másoktól inspirálódni, de nehéz megtalálni azt az arany középutat, hogy ez mikortól lopás úgymond, vagy mikor veszem el az ő ötletét, vagy mikor csak meginspirál engem, és akkor ezt átalakítom, és kiszínezem úgy, hogy ez most Márk legyen, és akkor kirakom úgy. De tök jó, szóval meg kell találni a jó inspirációt, és akkor ez nagyban segíthet. És még arról szeretnék veled beszélni, hogy általában az alkotás folyamatát követve, vagy két csinálva, mik a legnagyobb kihívásai? Tehát most akár mint designer, akár mint a hallgatlaknak a főszerkesztője, vagy adminja, mik azok a kihívások, amikkel szembesülsz inkább? Lehetnek ezek a hate kommentek, vagy a kreativitás hiánya, vagy időhiány, de mikkel küzdesz leginkább?
2: Igen, az egyik legnehezebb talán az, hogy hogyan egyeztetem másoknak az elvárását azzal, amit én szeretnék. Ugye ez a munkában azért eléggé aktuális. Ugye most kicsit pontosítok, arculattervező is voltam, meg informatikus is voltam, és ezeket gyűrtem össze, és én úgynevezett user experience designer vagyok, mondhatnám magyarul is, csak magyarul nagyon, nagyon furán hangzik, felhasználói élménytervező, de gyakorlatilag arról van szó, hogy az én munkám során a különböző cégek termékein, digitális termékein, tehát alkalmazások, weboldalak dolgozunk, figyelembe véve a terméknek, meg a cégnek az elvárásait, meg nyilván, hogy milyen bevételt vagy forgalmat szeretnének ebből realizálni, de az, a hangsúly a felhasználón van. Tehát, hogy úgy valósítsuk meg ezt mindezt úgy valósítsuk meg, hogy aki használja az alkalmazást, vagy a weboldalt, úgy érezze, hogy jól működik, hogy ott találja meg a dolgokat, amiket keres, ahol vannak. Tehát, hogy az ő elvárásainak megfelel, vizuálisan is egy olyan szintet elér, amitől úgy prémiumnak tűnik, vagy úgy, hogy mondjam, ez, ránéz valaki egyben, meg tűnik, hogy jó alkalmazás, jól működik, elérjük a célunkat, nem kell össze-vissza navigálni, nem kell 100 aloldalt felkeresni, amíg eljutott, amit szeretni. Tehát nagyjából most nagyon lebutítottam, de hogy ez a lényege. És akkor itt is ugye ott van az, hogy mi az elvárás, mit szeretne a kliens, amit nyilván a szem előtt kell tartani, mert hogy ebből van gyakorlatilag a bevétel, ebből van munkánk, de hogy odafigyelni a felhasználóra, hogy őt semmilyen módon ne hozzuk nehéz helyzetbe, ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, nyilván, hogy ez a tudás megvan, ez azt jelenti, hogy én azt is tudom, hogy hogyan tudom véletlenül, tehát akaratlanul rávenni olyan dolgokra a felhasználót, amit nem akar. Ez például nagyon jó példa erre, hogy iratkozunk fel a levelező listákra, tehát hogy észre se vesszük, és akkor az e-maileket folyamatosan kapjuk, én napi 30-40 e-mail, vagy mikor leszeretnél iratkozni egy előfizetésről, akkor nagyon sokszor pont meg vannak fordítva az ilyen elsődlegesen másodlagos gombok, és azt hitted, hogy leiratkoztál közben, mert egyből nyomtad a kéket, mert a kék mindig a legfontosabb gomb, és te közben ott maradtál. Tehát, hogy ilyeneket kiküszöbölni, hogy ezeket ne használjunk, ebben van egy ilyen etikus oldal is, hogy ezekre odafigyeljünk. És nyilván van az én nézőpontom, hogy szerintem mi az, ami jól működik, vagy mit szeretnének az emberek látni, és akkor ezeket mind össze kell egyeztetni. Meg nyilván sokat tesztelünk is, hogy kipróbáljuk a felhasználókkal, hogy hogyan működik a mi ötletünk. Úgyhogy ez a konfliktus, hogy mit várnak el, és mit szeretnék én, vagy mi az etikus, ez mindig ott van. És ugyanez van a hallgatlakon is, ahol nagyon sokszor elvárásai vannak a felhasználóknak, vagy a követőknek, ami nekem nagyon sokszor rosszul esik. Rosszul esik az, amikor kiteszek egy tartalmat, és valaki azt írja, hogy nem kéne ilyesmikről posztoljál, vagy szerintem ez nem egy keresztény gondolat, vagy hasonlók. Nyilván...
3: Nem vagy keresztény, nem van, mert izgattál.
2: Nagyon odafigyelek arra, hogy ne válaszoljak egyből, vagy sokszor nem is válaszolok. Amúgy nagyon kevés keresztel ezeket a ilyen rossz indulatú kommenteket, nagyon kevés ilyen van, hál' Istennek, de az egy-kettő kerül.
3: Minden kommentet elolvasol?
2: Olyan nagyon sok komment, amúgy nincsen. A legtöbben csak lájkolnak, meg mentik le a bejegyzéseket.
0: Meg amen.
2: Amen is van. Olyan nagyon sok nem nincsen, de ahogy igen, az is van. Úgyhogy komment viszonylag kevés van. Van, aki elég sokan írnak azért privátban, vagy reagálnak bejegyzésekre, de úgyhogy gyakorlatilag átlagban ilyen 5-6-10, maximum 30 komment van a ritka esetben, úgyhogy ezeket nem nagy erőfeszítés elolvasni, ezeket elolvasom. De hogy nyilván van, amikor nem tetszik, azért nem tetszik, lehet, hogy igazuk van, vagy hogy nyilván elgondolkodok azon, amit mondanak, de hogy én ezt a szolgálatból, vagy kettelésből végzem, nyilván senki nem köteles ezt oldalt követni, és akkor kicsit úgy, mikor meg akarják szabni, hogy miről írjak, és nem olyan szándékkal, segítsenek, hanem kritizálnak, az úgy nem esik jól. Viszont nagyon sok nyilván a pozitív visszajelzés is, és úgy el is csodálkozom, vagy nem is értem néha, olyan jellegű pozitív visszajelzés, hogy nagyon sokat segítenek a bejegyzéseid nekem, a nehéz időszakot éltem meg, és ebben segítettél tovább lépni. Ezek nyilván büszkévé is tehetnének, az elén tettek is, de aztán nyilván kellett egy ilyen folyamat, hogy helyre tudjam tenni a dolgokat, hogy
3: ad nekem... egy ösztönzést, ezt akartam.
2: Ösztönzést ad, hogy mi ebben nekem az érdemem.
3: Józan maradj, aha.
2: Igen, de nyilván mondjuk oszol ide a glória, de hogy valahogy én is ott vagyok a történetben, meg hogy szeretném érezni, hogy nekem is szerepem van ebben az egészben, nyilván Istentől kapom a tehetséget, de hogy az volt nekem a válasz, hogy nyilván van ebben egy kis feladatom, de hogy valaki azt mondja nekem, hogy nagyon sokat segítettek a bejegyzés, az nem azt jelenti, hogy én egyedül segítettem neki, hanem az, amit kiírtam, az kapcsolatban volt nagyon sok minden mással, amivel találkozott, saját élményeivel is hozzátett, kiegészítette, nyilván akár imán keresztül, vagy bármilyen más körből kapható segítséget, és akkor én csak egy kis
3: szelet vagyok.
2: Igen, és ez egyrészt alázatra tanít, másrészt meg nem is ad olyan, de nem eredményezi azt, hogy nagy nyomás lenne rajtam, de annyira nem felelek, senkiért, de nyilván próbálok segíteni. Honnan is indultunk el, hogy összeegyeztetni azt, amit elvárnak, semmit szeretnék. Tehát, hogy pont talán tegnap előtt volt egy ilyen bejegyzésem, hogy örülj a kritikának, vagy figyelj a vagy kér feedbacket, visszajelzést, és ez tényleg nagyon hasznos, erről oda kell figyelni mindenhol, nem csak az alkotói folyamatban, de ott is nagyon, hogy ne sértődjünk be. Most mondtam az előbb, hogy néha rosszul esnek a dolgok, tehát nyilván azért...
1: Jó, nem, az már a besértődésnek, hogy rosszul esett valami, az szerintem különbség
2: igazad, van. Igazad, a nagy különbség van a kettő között. Azért fontos, mert alapvetően mégis a visszajelzésből tudunk mi fejlődni, vagy előrelépni, vagy változtatni, mert a nagy szükségünk van. Tehát amikor én nem azt a munkát végeztem, amit most, hanem arculatokon dolgoztam, tehát logókat, plakátokat, stb. Készítettem, akkor nagyon-nagyon sokszor nagyon mérges lettem a kliensre, mert a design ez egy olyan dolog, ami mindenki szeret beleszólni, mert úgy látjuk, látványos, egyszerűnek tűnik, mindenki kicsit nagyobb, kicsit oda, más színűbe, fennebb, lennebb.
1: Fogalmas sincs, hány órát töltöttél vele meg.
2: Igen, különben van is ilyen táblázat, ez is ilyen mémszerű, hogyha én készítem a logódat, és te nem szólsz hozzá, akkor mit tudom, 100 euró, ha én készítem, de te segítesz nekem, akkor 200 euró, és egész a védig addig, még hogyha a kliens csinál mindent, és én csak utána mozgatom a mouse-t, akkor 2000 euró. Tehát, hogy, mert annyira nehéz ezt elviselni. De hogy innen el kell jussak én is a szakmán belül is oda, hogy megértsen azt, hogy ezek a visszajelzések rossz indulatú, nem rossz indulatú bármilyen, alapvetően mégis abban segít nekem, hogy előre tudjak lépni, és hogy ezt a kapcsolatot fenntartsam, és hogy egyre jobb a munkát tudjak végezni. Úgyhogy tényleg nekem ez egy nagyon nagy tanulság, és nyilván, hogy most ilyen egyértelműen beszélek róla, nem azt jelenti, hogy mindig sikerül, de hogy többször sikerül, mint ahányszor nem, és régen ez fordítva volt, és ez a hallgatlakos visszajelzések kapcsán, hogy bármilyen alkotói folyamatban nagyon fontos, hogy a feedbacket azt szűrni kell, de megéri elgondolkodni, hogy mit jelenthet, vagy miért fogalmazódik meg valami. Mert olyan is lehet, hogy valami azért esik rosszul, mert igaza van. Uh-huh. És ez a legkeményebb.
1: Lényegre tapint, így van.

0: Jó, és szeretnék még egy nagyon trendi témát felvetni, hogy mondd el a véleményed. Ez pedig a mesterséges intelligencia, amit én Lurinak kb. Két hete mutattam be. Én pedig napi szinten használom, de hogyan állsz ehhez hozzá te? Szóval mit gondolsz, a mesterséges intelligencia az inkább elveszi a kreativitásunkat, vagy ad egy löketet akkor, mikor elakadnánk? Hogy látod ezt?
1: Hihetetlenül nehéz erre válaszolni. Úgy is, hogy napi szinten nagyon sokat foglalkozok vele, azért is, mert felvetődött az a kérdés bennem, hogy elveheti a munkámat, de igen, gondolom, sokan gondolom.

0: fantasztikusnak találom, hogy ezek megszülettek, meg léteznek. Minden más szempontból viszont gyalázatosnak. Tehát én értem, hogy a technológiai fejlődésnek mi a célja, vagy hogy segít ez nekünk, de az emberi meg etikai oldala az egy kicsit ijesztő számomra. Tehát most kicsit konkrétabban ugye a legnépszerűbb alkalmazások, amik most működnek, egyrészt van ez a DALL-E meg a Midjourney, amik a képet generálnak megadott paraméterek szerint, tehát ilyen egyszerű szöveget beírunk, és odaírjuk a végére, hogy Da Vinci, és megoldjuk a témát, és akkor
1: festekünk egyet, pár másodperc.
0: Igen. Ezt még használtam, még hallgatlaknál is arra használtam, hogy bibliai történetekről ilyen polaroid fotókat készítettem, ami nagyon érdekes, de alapvetően mégsem helyén való, talán, nem tudom, tehát ez még egy kicsit úgy határon belül mozog, mindjárt tovább megyünk, csak megemlítem a másikat is, ami nagyon, nagyon sok port kavart mostanában, nyilván a ChatGPT az, ami gyakorlatilag hát egy olyan chatbot, vagy nem is chatbot, ami bármilyen bemenet alapján a e-maileket ír neked, ötleteket, prédikációt ír, a magyarul, angolul, referál, összefoglal, mindezt néhány másodpercen belül, ami nagyjából ugye úgy működik, hogy hozzáférés van egy orbitálisan nagy adatbázishoz, ahol különböző emberek által generált tartalmak vannak, illetve történelmek, hasonló információk, és ők abból szűr, szemezget, összeépít, és nagyon jól működik az ilyen kreatív feladatokkal. Viszont, hogyha valami konkrét dolgot kell kérdezni, akkor nagyon sokszor nem hazudik, de egy kicsit elsarkít az információ, mert nem ez az erőssége, és néha készítékként közöl olyan dolgokat, amik nem igazak, és aztán, hogyha szólsz neki, hogy ez nem így van, akkor bocsánatot kér, de lehet, hogy ugyanúgy ezt megteszi. Viszont miben van az ereje? A suliban például, most remélem, hogy ez nem reklám ez senkinek, de valahol a tanárok felelőssége ez, hogy ezt valahogy kiszűrjék, nem tudom, hogy, mert vannak ilyen túlok, amik kiszűrik, de azokat is elég könnyű kijátszani. De hogy házi feladatot gyakorlatilag 3 másodperc alatt megírja, a szöveg átfogalmazásban nagyon jut, én is használom, én amire használom egyrészt e-mailek átfogalmazására, amikor el akarok valamit mondani, de nagyon akarok figyelni arra, hogy nehogy valakit megsértsek. Nyilván elsősorban angolul, elég jól beszélek angolul, napi szinten több órát angolul dolgozom, de mégis annyira nem tudom a finomságokat megfogalmazni, mint magyarul, és akkor ebben nekem segít, vagy mikor egy hosszú szöveget le kell rövidíteni, vagy ilyesmi. Az, amit te mondasz, hogy a kreatív blokkot feloldani, arra is jó, tehát ötleteket nagyon könnyen tud adni, viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy meddig megyünk el vele, mert hogyha nem csak ötletet kérünk tőle, hanem cikket íratunk vele, és mi adjuk ki, az ez egyrészt két etikai kérdést vesz fel, mennyire vagy te az alkotó, hogyha nem te írtad, kitől szedte össze az információkat, aki ezért nem kap pénzt, nem kap megemlítést, stb. Ez amire nyilván fel kell tenni a kérdést. A másik viszont, a másik oldal, ami az alkotóra vonatkozik, hogy mit jelent ez a számodra a következő 5-10 évben? Tehát, hogyha te így fogsz alkotni, hogy a mesterséges intelligencia megírja, megalkotja, elkészíti a videót, összevágja, stb., hogy akkor te, mint alkotó, hol leszel 30 év múlva, és ez egy ijesztő dolog, mert nagyon nagy lustaságra vezet. Én tényleg úgy gondolom, hogy ezek hasznos dolgok, és arra, hogy ilyen repetitív, vagy a nagyon banális, unalmas, de időt igénylő feladatokat felgyorsítsunk, arra nagyon jó, de kell legyen valahol egy limit, ami mégis azt eredményezi, hogy tanulni tudunk, hogy elvégezzük a munkát mi, hogy nem tőle várunk minden megoldást, mert azok, akik a suliból úgy fognak kijönni, vagy egyetemet úgy végzik el, hogy minden nekik a mesterséges intelligencia végzett el, az nem tudom, milyen szakemberek lesznek. Igazából tudom, hogy milyen, és ti is tudjátok, hogy milyen szakemberek lesznek. Úgyhogy ez szerintem nagyon ijesztő. Elég sokan a petíciókat is indítottak ellenük, hogy ezeket a kísérletezéseket állítsák le. Ugye a ChatGPT-nél is írja, hogy ez egy kísérlet alatta, tehát hogy aki használja, ő hozzájárul ahhoz, hogy ezt próbálják rajta. Nyilván nem fognak sérülni a jogai, meg nem szed semmilyen olyan információt nem használ fel vele kapcsolatban, ami sérthetné. De ugye a kísérlet azért mégis egy kicsit így furcsán hangzik. Én remélem, hogy nem fogunk átállni arra, hogy ez napi szinten minden feladatban használjunk. Az biztos, hogy vannak előnyei. Nem mi fogjuk eldönteni, hogy hogyan lesznek ezek limitálva, de nagyon remélem, hogy valaki fogja ezeket limitálni, mert hosszú távon egy kicsit ijesztő számomra.
1: Igen, és azt gondolom ezzel kapcsolatos.

0: hogy ChatGPT, meg az a mesterséges intelligencia, meg legyen szó bármiről, akkora hatalma, akkora ereje lesz neki, amennyi teret adsz te neki. Tehát, hogy te folyamatosan ahhoz fogsz járulni, akkor nyilván, hogy el fogja venni a te kreativitásod, a te hozzáállásod, és le fog téged butítani, ameddig ő egyre inkább úgymond növekszik. És nemrég hallottam a teológusokat is erről beszélni, ők is kipróbálták ezt, így fanból beírták, hogy írnek egy prédikációt, 3 főpont, és mindegyiknek legyen 6-6 alpontja. És úgy félve néztek rá, hogy mi van, hogyha elveszi a munkánkat. És a másik megszólalt bölcsen, hát igen, hogyha a ChatGPT-t fogjuk használni, akkor biztosan el fogja venni a munkánkat.
1: Ez nagyon jó, ez szuper. De amúgy abszolút megint összefoglaltad egy mondatban ezt a hosszú fejezetet, de tényleg így van. És ami viszont erre rákapcsolódik, sem nagyon fontos, az, hogy ezek az eszközök elterjednek, és sokan használják, egyre inkább azt eredményezik, hogy felértékelődik az igazán emberi. Itt nagyon nagy feladata van megint a lelkészeknek, a tanároknak, a vezetőknek, a influencereknek, mert ugye most már a mainstream média se olyan erős, mint régen volt, hanem van egy-két a személy Instagramon online, akinek akkora hatalma van, mint országok tévéinek együttvéve, az, hogy nekik nagyon nagy felelősségük van abban, hogy illetve minden alkotónak, szerzőnek, hogy azt tudjuk mégis eljuttatni az emberekhez, hogy alapvetően bármennyire próbálja ez utánozni azt, amit mi csinálunk, mégse tud annyira autentikus lenni. És hogy emiatt, ahogy az elmúlt 20 évben is láttuk, az emberi kapcsolatok, a közösségi élmény, a személyes kapcsolatok felértékelődtek, szerintem emiatt még inkább fel fognak értékelődni, csak az a kérdőjel, hogy hányan fogják ezt meglátni, tehát hogy hányan lesznek úgy, hogy nem találkoznak, vagy egyre kevésbé találkoznak az ilyen mély emberi oldalával az életnek, hanem a robotolásban, az inger hajhászásban kicsit elvésznek. Nyilván akkor, mikor találkoznak, akkor valószínűleg leesik nekik, hogy ez valami új, vagy ez valami mélyebb, csak mi van, hogyha nem. Úgyhogy ebben nagyon nagy felelősségünk van szerintem mindenkinek, elsősorban nyilván egyéni szinten, családi szinten, közösségileg, meg magasabb szinteken is.
2: Egy olyan kaput nyitogatunk, ami egész nagy téma, de vigyázzunk kell vele.
0: Jó, nagyon köszönjük a gondolatokat, amiket megosztottál velünk. Még zárszóként szeretném, hogy adjál nekünk egy üzenetet. Mit üzennél te személyesen a fiatal alkotóknak, akik még úgymond nem léptek ki az árnyékból, és azon vacilálnak, hogy merjék-e felvállalni a művészetüket, vagy sem, vagy úgy elakadnak néha. Neked mi az, ami leginkább segített, vagy mit üzennél nekik?
1: Szerintem a türelem a legfontosabb, hogy ne várjuk egyből azt, hogy nagyon-nagyon sokan felfigyelnek ránk, vagy nagyon sokan értékelni fognak, és ne is ezért csináljuk, hanem...
2: Ezt mondtad az elején is, hogy ne az elismerésért, ne a követők létszámáért.
1: Az alkotás az legyen egy önkifejezés, legyen egy istendicsőítés, legyen egy kapcsolatteremtés, aminek lehet a mellékterméke az, vagy a következménye az, hogy akár sokan követnek, vagy sokan visszajeleznek, vagy sokan értékelik, de ez vagy idővel jön el, vagy nem jön el. De ez nem jelenti azt, hogy az alkotás magában az összes többi előnyével nem ne lenne jelen az életükben. Úgyhogy ez szerintem, hogy el kell kezdeni a magunk miatt, és türelmesen kell ebben előre menni.
2: És talán akkor ki tud azt mondani, bocsánat, hogy nem akkor vagyok alkotó, ha népszerű vagyok. Tehát igen. A népszerűség nem egyen az alkotással. Nem feltétlenül kell az a népszerűséghez.
1: Abszolút, abszolút.
0: Nagyon köszönjük szépen a gondolatokat, amiket megosztottál. Nektek pedig üzenjük, hogyha még nem követtétek be Isten oldalát, akkor kövessétek be. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölénk kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16 és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 5:30-kor és 8 órakor 2 hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor alföldi Borús Eszter Fóval a művész hangversenye lesz hallható. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Annyi hiába való dolog van az életünkben. A Prédikátor könyvében azt olvashatjuk, hogy tulajdonképpen minden hiába valóság. Amikor ezt először így meghalljuk, talán megrökönyödünk ezen, és feltesszük a kérdést, hogy vajon miért állítja azt Salamon király, hogy minden, amit az emberek értékesnek tartanak, aminek örülni szoktak a hétköznapokban, amelyért élni szoktak, mindaz hiába való. Így például az élvezeteknek, az örömöknek való élés, a gazdagság, az emberi bölcsesség, a hírnév, a népszerűség, és még sok minden mást sorol fel a Prédikátor könyve. Salamon király az élete vége fele járó férfi volt, aki nagyon sok mindent megtehetett. Hátratekint az életére, és bevallja, hogy nagyon sok mindent ki is próbált. Nem tartóztatta meg magát semmitől. Amit megkívánt, azt megszerezte, vagy megtette. De nem lelte meg bennük az örömét és boldogságát.

Isten nélkül minden hiába valóvá válik. Nélküle nem marad meg semmi az életünkből, ahogyan a munkánkból és földi örömünkből sem. Minden földi dolog és gyönyör mullandó, és ez az, amit a prédikátor megtapasztalt, miközben annyi mindent kipróbált. És ez nem csupán az ő tapasztalata, hanem minden keresztény emberi, aki találkozott Jézus Krisztussal. Pál apostol, miután megismerte Jézust, mindent kárnak és szemétnek ítélt, hogy Krisztus ismeretének gazdagságát megnyerje. Átértékelődött az élete, a régiek hiába valónak tűntek, és azt tartotta értékesnek, amit Isten kezéből fogadott el.

Hogy vagy te ezzel? Milyen hiába való dolgok vannak az életedben, amiből meg kellene térned az élő Istenhez? Mit kellene magad mögött hagynod?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 4-e, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4-től 9. versig. Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Tősd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Ha az aranymondásunkat, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, arra akarjuk használni, hogy vele értelmezzünk, vagy kérdőjelezzünk meg minden történést és környezeti állapotot, akkor nem értjük a kijelentés célját. Az állítás csak azoknak válik értelmező erővé, akik a maguk urának tartják őt, és akik a maguk életét akarják megérteni. Isten akarata a világ működésében, kicsiben és nagyban egyaránt titokzatos, nehezen kibogozható. Bár a hívő lélek számára egy pillanatig nem kérdéses az, hogy akaratán kívül semmi nem történik. De ez nem elegendő ahhoz, hogy a tőlünk független kérdéseket, a világ alakulásának történéseit mindet megértsük. De ha mi Úrnak ismerjük el őt teljes életünkben, akkor egyre világosabban fogjuk látni az évek múlásával, hogy nincs egy pillanat sem, egy mozzanat sem, melyet ne ő határozott volna meg bennünk és körülöttünk. Nebukadnezárnak nagyon kemény iskolát kellett kijárnia, hogy megismerje ezt az igazságot. Aki végül így él, az tökéletesen tapasztalja sorsában, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ez az a teszt, amely megpróbálja, hogy nekünk valóban egyedüli urunk-e Jézus Krisztus. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Dina Klotz írta Tennesseeből, az Egyesült Államokból. Összetartozás. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 11. verse. Amikor egy új varrási projektet kezdek, a méretükben és formájukban változatos, meglehetősen nagy maradékanyag készletemből választok ki szöveteket. A választáskor figyelembe veszem a mintázatot, a színeket és a szövet vastagságát. Miután kiválasztottam a szövetet, elkezdem mérni, vágni, vasalni és összevarni a darabokat, ügyelve, hogy minden darab jól illeszkedjen a következőhöz, és a végeredmény erős és összetartó legyen. Ahogy a varrás különböző anyagokat egyesít, úgy a keresztény közösség is különböző embereket hoz össze. Ahogy az anyagoknak megvan a maguk egyedi jellemzője, úgy minden ember is különleges. Életünk tapasztalatai is formálnak minket, és segítenek másokhoz kapcsolódni. A bánat, a bizonytalanság, vagy akár az öröm is segíthet abban, hogy mások iránti együttérzésünk növekedjen. Amikor támogatjuk egymást, életünk összefonódik és erős egységet alkot. A közösségben megtalált erő és bizalom segít abban, hogy törődjünk egymással, és megmutassuk Krisztus szeretetét. Istenünk, tölts meg minket szereteteddel, hogy együttérzést mutathassunk mások iránt. Segíts a megbocsátásban, a szeretetben és az egymás felé való támogatásban. Amen. Napi gondolat. Akkor osztom meg Isten szeretetét, amikor törődök másokkal és támogatom őket. Imádkozunk azért, hogy követni tudjuk Krisztus együttérző szeretetét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet, észrevétlen. Kivette észre csillogó Athénben egy szürke barbár, hogy jő, megy, tanít. A bajnok győzni acélozta testét, a művész kőbevéste álmait. A bölcsek eszmék utait keresték, a lantot dalra hangolták az esték. Lágyan illatozó virágok lepték a márványistenek oltárait. És Pál ott járt kelt szürkén, észrevétlen. Történetírók büszke stílusa miért jegyezte volna a napot? De lánglobogott szavában, szívében, és szívről szívre égve átcsapott. Kigyúltak, mint az úrnak csipkebokra. Sporladás várt a márvány templomokra. Nőtt a kereszt, s a kereszt Krisztusa, aki halott világokat lerombol. Új világ és új Athén született az észre sem vett evangéliumból. Ma se jegyezt fel, ó történelem, ha sebzett szívünk csendesen kitárul, és közöttünk a Krisztus van jelen. Hadd számoljon tovább a porral, sárral, vassal és arannyal a vak jelen. Bábel tornyai semmivé omlanak. Mi reánézünk, aki a holnap, a mindent újjátévő győzelem.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. Rövidlátás énünk sérelmei miatt. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Sátán mindent elkövet azért, hogy a másik ember hibáival, bűneivel és gyarlóságaival eltakarja előlünk Isten gondviselő szeretetét. Gondviselésünknek az alapja a másik emberrel, a fele baráttal való viszonyunk. A gondviselés hit egy olyan képesség, amelynek segítségével a velünk történtek mögé látunk. Életünkben sok minden lehet, de véletlen soha. Isten mindenről tud, ami velünk történik. Ez a jóra és a rosszra egyformán vonatkozik. Az énünk eltakarhatja előlünk a másikat, de eltakarhatja Istent is. A véletlent, a sorscsapásainkat emlegetjük Isten helyett. Lépésről lépésre elhalványodik előttünk Isten jelenléte a mindennapokban.

Az ima az, ami megtisztítja a szemet. Sokszor úgy, hogy látszólag Isten hallgat, nem felel az imádságra. Megvárja, míg megtanulunk helyesen kérni. A látszólag meg nem hallgatott imádságokból többet lehet tanulni, mint azokból, amikre Isten gyorsan felel. Ha minden kérésünket, oktalan földi kívánságainkat azonnal kielégítené, akkor elkényeztetett korcsok lennénk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel ő hozzá. Isten hallgatása a mi oktalan kéréseinket korrigálja. Így az ima egyik fontos eleme az Isten hallgatása. Arra tanít meg mindenható Urunk, hogy mindig őrá figyeljünk és hallgassunk. Sokszor akaratunk erőszakosságának, követelőzéseink sürgetésének zajától veszítjük el a kapcsolatunkat vele. Ő arra tanított, hogy az imádság nem akaratátvitel, hanem akaratátvétel. Ezért fontos megtanulnunk benne bízni és türelemmel várni. A reménység jele. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A kereszténység arról szól, hogy Jézus keresztje nem a múltban áll, hanem ma is alatta állunk. Mi is körülálljuk Isten keresztjét, mint annak idején a tanítványok. Ez az ősi, kínzó, kivégző eszköz számunkra a reménység jele, mivel benne bűneink, mulasztásaink, köznapi közömbös tagadásunk súlya épp úgy jelen van, mint a szabadulás reménysége. A kereszténység nem azért volt a reménység vallása, mert eltakarta az élet nehéz, megpróbáltatásokkal teli oldalát, és feltalált egy minden baleset veszélytől mentes strádát, hanem azért, mert az önmagunk feletti győzelem titkát fedezte fel. Jézus úgy halt meg értünk, hogy bennünk is áll a kereszt. Sokszor elmondjuk, hogy veszélyes világban élünk. Nem a természet veszélyes, hanem az ember által tönkretett természet. Nem a tömegpusztító fegyverek veszélyesek, hanem az a sötét szándék, ami emberiségünk mélyén, indulatainkban fogalmazódik meg. A fegyver csak életpusztító eszköz, amit a saját kezünk készít. Krisztus keresztje csak akkora reménység jele számunkra, ha pusztító szándékainkat, gyilkos indulatainkat feszítjük meg rajta. Sokszor eszembe jut egy mai költő, Tóth Attila négy soros Keresztek című verse. A szenvedés már nem kín, ha kezed erőnkhöz szabja a kereszteket. Csak attól a kereszttől védj, Urunk, melyet saját kezünkkel ácsolunk. Húsvét jó híre éppen az, hogy áll Krisztus keresztje. Nem csak Jeruzsálemben állt valamikor 31 tavaszán a Páska ünnepén, hanem ma is megszabadít a saját kezünkkel ácsolt keresztjeinktől. Függőleges szára ma is az égre mutat, spirituális létünk forrására, Istenre, vízszintes szára pedig átöleli mindennapi materiális valóságunkat, ahol élni tanít minket Isten. A kereszténység az ítélő és kegyelmes kereszt valósága nélkül puszta álmodozás. Ezért a kereszt az emberi élet és kultúra nulla kilométer köve. Innen mérjük az életet. Ha mindig visszatalálunk hozzá, nem tévedünk el. Csak így a remény jele a kereszt, és a jövő kapuja a húsvéti üres sír. A világot nem a romboló forradalmak teszik mássá, hanem a belső emberünket átalakító kereszt. Így hát az ünnepen, a terített asztalok békés hangulatában se feledkezzünk meg Krisztus keresztjéről, ami tudva vagy tudatlanul még ma is mindnyájunknak a reménység jele. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Anyai elkötelezettség.
1: Ki találhat becsületes nőt? Drágább az igazgyöngynél, felkelnek előtte fiai, és boldognak.

0: mondják.
1: Példabeszédek könyve 31. fejezet, 10. és 28. vers. Napóleon egyszer azt mondta: Franciaországnak jó anyái legyenek, és jó fiai is lesznek. Egy gyermek jövendő sorsa mindig az anya műve. Hozzáment Kenhez, amikor mindketten 17 évesek voltak, és mindketten lemorzsolódtak a középiskolából. Ken jóképű volt, gitározott egy zenekarban, és egy fatelepen dolgozott. Mi mást is kívánhatott volna? Az sem számított, hogy káromkodott egy kicsit és sokat ivott. Az élet szép volt. De a dolgok megváltoztak, amikor megtért és a Bibliát olvasta, így igyekezett megtanítani a három csintalan és pajkos fiúnak a szöveget memorizálni. Kennek semmi kifogása nem volt a felesége vallása ellen, de világossá tette, hogy a péntek estét, mint minden estét, a Budweiserrel és barátaival tölti a kocsmában. És így legalább 12 éven át ez a küszködő, új keresztény anya a szombat korai óráit a Jézus szeret engem éneklésével töltötte, amiután letérdelt a fiaival. Minden szombat reggel, amíg apa dolgozni ment, anya elvitte energikus gyerekeit a gyülekezetbe. Áldozatot hozott azért, hogy egyházi iskolába járathassa őket, és elvitte őket cserkész találkozókra, egyházi táborokba és szombatesti összejövetelekre. A fiatal anya megtanította a kábítószerrel való visszaélés veszélyeire és az egészséges életmód fontosságára a gyerekeket. Mindezt egyedül tette. Időnként úgy gondolta, hogy ez egy ijesztő, nehéz és hálátlan munka, de az anyák imái és odaadása csodákra képes. Mert én ennek az anyának a fia vagyok. Az, hogy ma lelkész vagyok és nem egy közeli kocsmában dolgozom, nagyrészt annak az anyai elhatározásnak köszönhető, hogy fiai Isten ismeretében és szeretetében növekedjenek. Egyetértek Theodore Roosevelttel, aki azt mondta: az anya a természetes élet legfőbb értéke, sokkal fontosabb, mint egy sikeres államférfi, üzletember, művész vagy tudós. Ma van az a nap, amikor fel kell kelned és boldognak kell hívnod az anyukádat. Vagy miért ne hívnád fel és mondanád el neki, mennyire nagyra értékeled, amit érted tett?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 68. fejezete 20. verséből olvasom. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Az Új Szövetségi ige Máté evangéliuma 11. fejezet 28. verséből szól hozzánk. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tavaszi fáradtság. Lassan befejeződő tanév. Annyi megterhelő, fárasztó élethelyzet, feladat, ügy vesz körül bennünket. Terhekkel, elerőtlenedett léptekkel haladunk előre. Sokszor nyomasztanak bennünket az emberi kapcsolatok. Jézus mégis ezt mondja. Jöjjetek én hozzám minnyájan. Nem kell megijedni az élettől. Nem kell lemondani arról, hogy ez az élet hozhat csodákat számunkra. Felegyenesedhetünk, felemelhetjük a fejünket, és haladhatunk azon az úton, melyen az Úr vezet bennünket. Hogy hány megoldandó probléma vesz körül. De vajon minden az én gondom, az én ügyem? Persze, mert odafigyelek a körülöttem élőkre, nem csak magamra. Ez rengeteg feladatot jelent, sokat kell vinnem a vállamon, mondhatnánk. De rá tudom-e bízni Istenre ezeket a terheket? Rá tudom-e bízni Istenre magamat? Komolyan tudom-e venni a zsoltáros imádságát, hogy napról napra gondot visel rólam az Úr? Az élet tele van nehéz helyzetekkel, de Isten azt ígéri, hogy velem együtt hordozza ezeket a terheket, nem kell egyedül cipelnem mindent. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem kell tennem, hanem azt, hogy ő velem együtt akar végigmenni az élet útján. Azon az úton, amelyen embereket vezet elém az Úr, és sokszor rajtuk keresztül hozza a megnyugvást. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, annyi minden terhel, nyomaszt az életben. Sokszor érzem magam úgy, mint Márta, aki az élet gondjaival volt elfoglalva. Adj erőt, hogy én is le tudjak kuporodni lábaidhoz, mint Mária, és a jó részt választva éljem meg azt, hogy melletted nyugalom és béke vár. Csak így tudom rád találva megélni a szabadítás jó ízét. Amen. Az áhítatot Aradi András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi igék szolgáltak. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

hamarosan itt lesz a lányom születésnapja, aki már felnőtt nő, 28 éves lesz. Azon gondolkodtam, milyen ajándékot vehetnék neki a születésnapjára. Lehet, hogy ki sem nyitja, vagy el sem fogadja az ajándékot, amit küldök neki. Akkor miért vennék neki bármit is? Az évek során sajnos eltávolodtunk egymástól. Már nem is emlékszem, miért hűlt ki a kapcsolatunk. Úgy tűnik, ez a mai családokkal gyakrabban történik meg, mint régen. Ez csak az idők jele, mondanák egyesek, de én nem értek egyet ezzel. Szerintem a családi problémák ősidők óta léteznek. Elvégre József családjában is voltak problémák. Így testvérei egy elhagyatott kútba dobták. Tehát a lányom és köztem lévő kapcsolat esetében ez azt jelenti, hogy nem kellene neki ajándékot vennem. Természetesen nem ezt jelenti. Gondosan kiválasztok neki valamit, ami remélem tetszeni fog neki. Végül is nem ezt szeretné tőlem a mennyei atya, és nem ezt tette értünk. Különleges ajándékot ad nekünk szeretete kifejezéseként az ő fiát. Rajtunk múlik, elfogadjuk-e, vagy akarjuk-e ezt az ajándékot. Nagyon távoli idők voltak, amikor elidegenedtünk az Úrtól. Nem Ádámmal és Évával és önző döntéseikkel kezdődött ez az Édenkertben. Annak ellenére tehát, hogy mi vagyunk felelősek a családunkban uralkodó ridegségért, vajon Isten ad-e nekünk kisebb ajándékot, mint a legjobbat, amilyen van? Egyáltalán nem. Még mindig az ő gyermekei vagyunk, és ő nagyon szeret minket. Továbbra is sok-sok áldást ad nekünk. Mindenekelőtt a vele való egyesülés ajándékát kapjuk meg Jézuson keresztül. Isten teremtett minket, és örök életet akar adni a fia által számunkra. Milyen csodálatos dolog! Azonban úgy tűnik, hogy mi nagyon makacsok vagyunk, és a saját utunkat akarjuk járni.

az örök élet nem olyasmi, amit kiérdemelhetünk. Ez ajándék, amelyet Isten kegyelemből ad mindazoknak, akik hittel elfogadják Jézust. A hit nem pusztán értelmi beleegyezés, hanem teljes szívbéli bizalom megváltónk iránt, aki helyettünk szenvedett, és helyettünk halt meg. Az ember részéről nincs semmi, amivel jóvá tehetné bűneit. Egyedül Krisztus az, aki megváltásunkat elvégezte. Az ember dolga, hogy hittel elfogadja ezt a nagy ajándékot. Isten nem csak arra vágyik, hogy megbocsásson nekünk, hanem arra is, hogy életünket újjá formálja Jézus képmására. A megváltott élet jele a folyamatos növekedés a kegyelemben, amelyet a Szentlélek munkál bennünk. Az örök élet kezdete már itt, a földön, azok szívében van, akik hit által befogadják Jézust. E földi életben is megtapasztalhatjuk már a mennyei békét, a szeretetet és az örömöt is. Néha mást szeretnénk, mint amivel atyánk kíván minket megajándékozni. De ellentétben földi szüleinkkel és világi ajándékainkkal, Isten, ami mennyei atyánk, aki tökéletes ajándékot ad nekünk. Ne utasítsuk vissza az ő szeretetének drága ajándékát, az örök életet. Fogadjuk el Krisztust nap mint nap, hogy már most részesei lehessünk az örök élet boldog reménységének.

drágább a rubinoknál, és minden kincsed nem hasonlítható hozzá. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 15. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Liturgikus konferencia, 500 éves Luther német miséje. Éppen 500 évvel ezelőtt egy német szerzetes úgy döntött, hogy elege van a katolikus egyház kapzsiságából, és egy ma már hihetetlennek tűnő történelmi és kulturális értékkel bíró 95 pontos listát függesztett ki a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ahogyan fogalmazott, a rendtartásoknak a hit előmozdítására kell szolgálniuk, és nem a hit hátrányára. Azért semmiféle rendtartás nem önmagáért van és érvényes, hanem minden rendtartásnak életet, méltóságot, erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz. Egyébként nem ér és nem használ semmit. Martin Luther, vagy ahogy magyarosan ejtjük, Luther Márton tette, örökre megváltoztatta a keresztény vallás világát, ezért a jeles évforduló alkalmából Németország és minden protestáns közösség a világon most ráemlékezik. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke is tisztelettel meghívja liturgikus konferenciájára az érdeklődőket. Ennek időpontja május 11-én hétfőn délelőtt 10 órakor lesz, helyszíne az Evangélikus Teológus Otthon kápolnája a Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Isten bennünket közösségre hívott el. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett Melbourne-be, az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A Melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építési és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar reformátusok közösségének a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az imbár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Tegnap május 3-án pedig ismét a Sydney református gyülekezetben hirdette Isten igéjét. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még holnapig lehet regisztrálni az idei 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló programja. A határidő holnap május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csaknem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont. Az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 6.

0: Nyugalom vagy kifáradás?
1: A bencés kolostorokban segített az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál irányelv a napok felépítésében. Az imára hívó harang megtöri a munkát. A kötött szokások segíthetnek, ugyanakkor túlzottan be is szűkíthetik az életünket. Ezért érdemes feltenni a kérdést magunknak. Mely szokások jók, és melyek károsak a hétköznapi ritmusomban? Min kellene változtatnom? A következő afrikai ima jó gondolatokat adhat ehhez. Add, Uram, hogy lassabban járjak, és nyugtasd meg gyorsan dobogó szívem. Úgy, hogy lelkemnek nyugalmat adsz, lassíts le rohanó lépéseimet. Az örökké valóság idejére gondolva, hadd járjak lassabban, hogy észrevegyek egy virágot. Hadd váltsak néhány szót egy baráttal, hadd olvassak pár sort egy könyvből. Olcs belém a vágyat, hogy az örökké valóságban gyökerezzem, és az igazi rendeltetésemre növekedjek.

add, Uram, hogy lassabban járjak, és nyugtasd meg gyorsan dobogó szívem úgy, hogy lelkemnek nyugalmat adsz. Lassítsd le rohanó lépéseimet, az örökké valóság idejére gondolva. Hadd járjak lassabban, hogy észrevegyek egy virágot, hadd váltsak néhány szót egy baráttal, hadd olvassak pár sort egy könyvből. Oltsd belém a vágyat, hogy az örökké valóságban gyökerezzem, és az igazi rendeltetésemre növekedjek.

Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.

Gróf Széchenyi István imája. Mindenható bírája az embereknek, s a megfoghatatlan nagy mindenségnek. Ámulattal és imádattal borulok le előtted, s csak gyöngeségemet és szorongó szívem dobbanásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a földön elérhetünk. Szabadítsd meg lelkemet az előítéletektől, és töltsd meg szívemet véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt életemre, s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimből, hibáimból és vétkeimből az, ami legüdvösebb lesz, háromolhassék.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 4-e.
2: 1521-ben Luther Márton e napon érkezett Warburg várába, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozott.
1: Emlékezzünk az 1571-ben elhunyt Túri Farkas Pál református egyházi íróra. 1555-től a Wittenbergi Egyetemre járt, a Magyar Cőtus alapító tagja. 1557-től Tolnán, 1558-tól pedig Sárospatakon rektor. 1560 és 61-ben Sajó Szent Péteren prédikátor volt. 1563-ban, mint a helvét irány egyik kezdeményezőjét, evangélikus földesura Perényi Gábor Wittenbergbe és Lipcsébe küldte teológusok véleményét kérni. A kedvezőtlen válasz és a füzéri hitvita után Túri Farkas Pál elmenekült. Biharon lett lelkész. Részt vett az erdélyi antitrinitáriusok elleni küzdelemben. 1569-ben Abaújszántón ő volt az első pap. Az itteni templomban temették el. A török hódoltság egyházi viszonyairól szóló latin levelét Bokácius János és Szent Simolnár Albert adta ki. Címe: A keresztények eszméje a török zsarnokság alatt. Híres hódoló disztihonja Calvin institúciójáról. A szent könyvek után, kiket az nagy apostolok írtak. Ennél jobb könyvet még soha senki nem írt. Fontos műve az Idea Christianorum Hungarorum.
2: 1777-ben szentelték fel az ócsai premontrei préposztsági templomot, melyet 1560-tól vettek birtokba a protestánsok, és Teleki József hadhatós támogatásával hoztak rendbe, a 13. századi elemeket tiszteletben tartva. 1990 és 95 között felújították Gál Tibor tervei szerint, és Európa Nostra díjat nyert.
1: Hankis Elemér 1928-ban e napon született. A Széchenyi díjas egyetemi tanár, szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész, műelemző, a logikus, tiszta, értékmentő szemléletével 44 kötetében és számos média megnyilvánulásában kifejtett nézeteivel nemzedékeket nevelt. Egy fontos gondolatát idézzük. Meg kellene tanulnunk újra egyszerűen csak lenni, létezni. Tanulnunk kellene a játszógyerek mély áhítatából és békességéből. Néhány művét említjük. Diagnózisok, társadalmi csapdák, Hamlet színeváltozásai, az irodalmi mű, mint komplex modell, a népdaltól az abszurd drámáig. A 10 parancsolat ma. Félelmek és szimbólumok.
2: Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas költő, prózaíró, szerkesztő 1949-től 2007-ig élt. Dolgozott a Móra Ferenc könyvkiadó szerkesztőjeként, a Magyar Írószövetség, illetve a Bethlen Gábor alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője. 10-nél több verses kötete mellett prózai írásokat is megjelentetett. Költői életművének fontos része volt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének őrzése és eszméinek fölmutatása. Görömbei András irodalomtörténész szavait idézve, Nagy Gáspár művészete és emberi tartása a tisztesség, bátorság, tehetség egymást erősítő példája volt a magyar irodalomban. Idézdünk tőle. Isten valósága mögött ott lapulunk, ezt jobb hangulatban teljes vagy beteljesítő életnek nevezzük, legyen bár rövid, de tartalmasan barázdált, kanyargós, elvesző, megtérő, bibliai.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. Példabeszédek könyve 22. fejezet, 4. vers.

Gyakran elnézem a diákokat. Némelyikük nem azért igyekszik jó jegyet vagy kiváló bizonyítványt szerezni, mert a tudást tartaná értéknek, hanem mert bizonyos pénzösszeget kap a jó jegyei után. Értékes ajándékot a szép bizonyítványáért cserébe. Vagy igazgatói dicséretet egy előkelő versenyeredményért. Van, aki a házi munkát is üzleti alapon végzi el. Biztos van a te osztálytársaid között is ilyen, vagy talán a ti családotokban is ez a szokás. Én azt kérdezem tőled, hogy a te édesanyádnak ki és milyen jutalmat ad azért, hogy a munkahelyéről hazaérve süt, főz, mos, vasarrátok, bevásárol, takarít, és még sorolhatnám a teendőjét. Gondolj arra, hogy neked az iskola a munkahelyed, és a munkád a tanulás. Ez a természetes, amiért ne várj jutalmat.

0: A Jóisten alaposan ismer bennünket, és jól tudja, hogy az emberi természet valamit valamiért alapon működik. Ő igencsak nagyvonalú. Az igéje azt mondja, ha tiszteled őt, alázatosan figyelsz a tanácsaira és engedelmeskedsz neki, akkor ezért három jutalmat is ígér. Először gazdagságot, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagy vagyonod lesz, hanem hogy mindazzal betölt, amire szükséged van. Másodszor megbecsülést, harmadszor pedig életet. Minden egészséges lelkű ember szeret élni. Szereti, ha tisztelik, felnéznek rá, és ha mindene megvan, ami kell. Így tehát te is biztosítva láthatod a jövődet, ha hallgatsz Istenre, és a vezetésére hagyatkozol.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus szorgos munkás volt.
1: A mai ige János evangéliuma, 9. fejezet, 4. verse. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Gondolatok az ígéről. Jézus élete minden fiatal számára bemutatja, hogy a szorgos és engedelmes élet elősegíti a jó erkölcsi jellem, a szilárd elvek, az eltökéltség, a józan gondolkodás és a magas rendű szellemi tevékenység kialakítását. Manapság a legtöbb fiatal az irgalmas szórakozásokban leli örömét, melyek hátráltatják a magas rendű szellemi tevékenységet és gyengítik a fizikai képességeket is. Ahelyett, hogy elméjüket nyugodt, egészséges gondolkodásra kész állapotban őriznék meg, az idő nagy részében izgalomnak teszik ki. Egy szóval megmérgezik azokkal a szórakozásokkal, melyek után vágyakoznak, és ezzel alkalmatlanná teszik a hatékony gondolkodásra és tanulásra. Azok a fiatalok, akik nem tisztelik szüleiket, és nem teszik magukat hasznossá, nem érezhetnek valódi örömet. A hiába való szórakozások fellazítják a gondolkodás minőségét, és meggyengítik az erkölcsöket, hogy sok fiatal alig rendelkezik.

alatt rossz társaságba keveredhetett volna. Amennyire csak lehetséges volt, bezárta az ajtót a kísértő előtt. Sem nyereség, sem élvezet, dicséret vagy bírálat sem vehette rá, hogy helytelenül cselekedjen. Nem volt hajlandó tökéletlen munkát végezni, sőt, szerszámait is ennek megfelelően kezelte. Tökéletes volt munkásként is, mint ahogy mindenben tökéletes volt a jelleme. Saját példájával tanította, hogy a szorgalom kötelességünk, munkánkat pontosan és alaposan kell végeznünk, és az ilyen munkát meg is becsülik. A munka hasznossá teszi a kezeket, megtanítja a fiatalokat, hogy hordozzák az élet terheinek rájuk eső részét. Fizikai erőt ad, és fejleszti a képességeket. Isten áldásul szánta a munkát, és csak a szorgalmas munkás találhatja meg az élet valódi dicsőségét és örömét.

0: menjünk együtt az Úr elé. Jöjj!
1: Beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
2: Találkozz velem a reggel csöndjében, amikor a föld még friss jelenlétem harmatától. Imádj engem szent békességben. Énekelj szerelmes dalokat szent nevemnek. Ahogy átadod magad nekem, a lelkem felgerjed benned, míg teljesen eláraszt az isteni jelenlét. A világ úgy gyűjti a kincseket, hogy megkaparint és felhalmoz. Te úgy szerezheted meg a gazdagságomat, ha elenged és adsz. Minél jobban átadod magad nekem és az én utaimnak, annál inkább betöltelek kimondhatatlan mennyei örömmel.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
2: XXIX. Zsoltár, második vers. Péter első levele, első fejezet, 8. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve 31. rész. Jeruzsálemet megmenti az Úr. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, akik lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében. De nem tekintenek Izrael szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. De ő is bölcs és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavát, hanem rátámad a gonoszok házára, és azokra, akik segítséget ígértek a gonosztevőknek. Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten, lova is csak test, nem pedig lélek. Ha kinyújtja kezét az Úr, elbukik a segítő, és elesik, akinek segített, mindjájan együtt pusztulnak el. Mert ezt mondta nekem az Úr, ahogyan morog az oroszlán, az erős, fiatal hím a zsákmánya fölött, ha összegyűl is ellene valamennyi pásztor, és nem rettem meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg a lármától, amit csapnak, úgy száll le a seregek ura, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért. Mint rebdeső madársereg úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze távolodtatok, Izrael fiai. Azon a napon mindenki megveti ezüst bálványait és arany bálványait, amelyeket bűnös kezeitekkel készítettetek. Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjainak pedig kényszermunkára kell menniük. Kőszála riadtan menekül, vezérei rettegve hagyják el a zászlót. Így szól az Úr, kinek tüze a Sionon, kemencéje Jeruzsálemben van.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 31. Ézsaiás teljes figyelmét Istenre irányítja, aki bölcs, és veszedelmet hoz Júdára azért, amit tesznek, és nem másítja meg szavait. Isten véghez viszi a tervét. Fölemelkedik a gonosztevők ellen. Ők és a velük tartók bajban vannak az Úrral szemben. Ézsaiás azt mondja, Isten ember fölötti, Isten maga a lélek. Az isteni cselekedetek számítanak igazán. Krisztus kinyújtja majd a kezét, és a gonoszok megbotlanak, és akik bennük bíztak, elesnek, együtt pusztulnak el mindnyájan. Az Úr a bárányt megtámadó oroszlán példáját alkalmazza szemléltetésként, hogy bemutassa, az emberi ellenállás nem segít, mint ahogy a pásztorok kiáltozása és zajkeltése sem. Ugyanígy az Úr gonosz elleni harcát sem lehet megállítani. Eljön, hogy harcoljon Sion hegyéért. Ézsaiás nem a földi, hanem a mennyei Sionról beszél. Nem a városnak van szüksége védelemre, hanem a benne lévő hűségeseknek. És Isten végső csatája majd lezajlik, ahogy János leírja a jelenések könyvében. Ézsaiás már tudott a végső napokról. Így ír a 24. fejezet 22. versében. Hosszú idő múlva jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit. Amit az embereknek tenniük kell, ahogyan Ézsaiás mondja a 6. versben, térjetek meg ahhoz, akitől oly messze eltávolodtatok. Azokban a napokban majd mindenki megveti ezüst és aranybálványait, amelyeket bűnös kézzel készítettek. Az emberi találékonyság termékei mind elpusztulnak, de nem emberi kard, hanem Isten ígéje által. Ezért a nehéz időkben is benne reménykedjünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Gazdagságot ne adj nékem, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak téged. Példabeszédek könyve 30. fejezet 8. és 9. vers. Dávid életének története a legnagyobb tanulság, amelyet valaha is kaptunk a lelkünket fenyegető veszedelmekről, a hatalom, a gazdagság és a világi dicsőség kísértéséről, vagyis azon dolgokról, amelyek kívánatosak az emberek szemében. Dávidon kívül csak kevesen éltek át olyan eseményeket, amelyek olyannyira alkalmassá tették volna őket az ilyen próbák elhordozására. Dávid ifjúkori élete, amelyet pásztorként töltött, megtanította az alázatosságra, a türelemre, a kitartásra és a nyájról való gyengéd gondoskodásra. Bensőséges kapcsolata a természettel, a hegyek magányában kifejlesztették benne a zenei és a költői képességet, és gondolatait a teremtőre irányította. A pusztában eltöltött élet fegyelmezése megerősítette bátorságát, erejét, türelmét és az Istenbe való hitét. Mindezek elhordozása és átélése által Isten előkészítette őt Izrael trónjára. Dávid értékes tapasztalatokat szerzett Isten szeretetéről. Az Úr gazdagon megajándékozta őt szent lelkével. Saul életében megláthatta Dávid az emberi bölcsesség értéktelenségét is. A világi siker és a dicsőség mégis annyira legyengítette jellemét, hogy a kísértő legyőzte őt.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az isteni eszmény. Az Isten nem bálvány, akit imádni kell, és akinek hízelegni kell. Isten az eszmény, amelyet az embernek mindennapi életében meg kell valósítania. Lucy Mallory. Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet. A tudomány útja fölötte lassan visz oda. Angelus Silvius.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Anyuka vagy? Lazíts! Senki se becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 3. vers. Egyszer egy öreg, megfáradt kutya tévedt be egy asszony kertjébe. Látszott rajta, hogy van gazdája, és jól bánnak vele. Követte az asszonyt a házba, át az előszobán, majd lefeküdt, és azon nyomban elaludt. 2 órával később felkelt, az ajtóhoz sétált, az asszony pedig kiengedte. Másnap visszajött, ismét elhelyezkedett, és szúnyókelt néhány órát. Amikor már egy hete így ment, az asszony üzenetet tűzött a nyakörvére. A kutyája minden délután átjön hozzám szúnyókálni, írta. A kutya pedig másnap hozta a választ. 10 gyerekkel él együtt, úgy látszik, szüksége van egy kis nyugalomra. Átmehetnék vele holnap én is? Ha édesanya vagy, bizonyára átérzed a helyzetet. Carla Barnhill, a Tökéletes anya mítosza című könyv szerzője ezt írja. Egyszerűen nem bírom tovább, nem tudok tovább azon igyekezni, hogy szuper anyu legyek. Az odaadó anyuka, a szerető feleség is erős keresztjén ötvözésére törekedtem, de csúnyán belebuktam. Ám még ha sikerült volna is mindezt kiviteleznem, akkor sem hiszem, hogy bárkinek is így kellene tennie. Felesleges bárkit is lenyűgöznünk. A kegyelem azt jelenti, hogy már is számítunk annak, aki a leginkább számít, ami jóságos, szerető és kegyelmes Istenünknek. Dobjuk hát el a szuper anyuköpenyt, tegyük le a glóriánkat, és bátran legyünk azok a néha kudarcos, máskor kitűnő anyukák, akiknek Isten alkotott bennünket. Más szóval, gondolkodjék magáról mindenki józanul.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 25-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76 ezer, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71 ezeren, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71500-an, emelt szinten 8200 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák, május 7-én angol nyelvből középszinten 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren. Május 8-án német nyelvből középszinten 10 ezeren, emelt szinten 3 ezeren érettségiznek. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom budapesti főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom budapesti főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben május 11-e hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Annyi hiába való dolog van az életünkben. A Prédikátor könyvében azt olvashatjuk, hogy tulajdonképpen minden hiába valóság. Amikor ezt először így meghalljuk, talán megrökönyödünk ezen, és feltesszük a kérdést, hogy vajon miért állítja azt Salamon király, hogy minden, amit az emberek értékesnek tartanak, aminek örülni szoktak a hétköznapokban, amelyért élni szoktak, mindaz hiába való. Így például az élvezeteknek, az örömöknek való élés, a gazdagság, az emberi bölcsesség, a hírnév, a népszerűség, és még sok minden mást sorol fel a Prédikátor könyve. Salamon király az élete vége fele járó férfi volt, aki nagyon sok mindent megtehetett. Hátratekint az életére, és bevallja, hogy nagyon sok mindent ki is próbált. Nem tartóztatta meg magát semmitől. Amit megkívánt, azt megszerezte vagy megtette. De nem lelte meg bennük az örömét és boldogságát.

Isten nélkül minden hiába valóvá válik. Nélküle nem marad meg semmi az életünkből, ahogyan a munkánkból és földi örömünkből sem. Minden földi dolog és gyönyör mullandó, és ez az, amit a prédikátor megtapasztalt, miközben annyi mindent kipróbált. És ez nem csupán az ő tapasztalata, hanem minden keresztény emberi, aki találkozott Jézus Krisztussal. Pál apostol, miután megismerte Jézust, mindent kárnak és szemétnek ítélt, hogy Krisztus ismeretének gazdagságát megnyerje. Átértékelődött az élete, a régiek hiába valónak tűntek, és azt tartotta értékesnek, amit Isten kezéből fogadott el.

Hogy vagy te ezzel? Milyen hiába való dolgok vannak az életedben, amiből meg kellene térned az élő Istenhez? Mit kellene magad mögött hagynod?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 4-e, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4-től 9. versig. Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Tűzd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Ha az aranymondásunkat, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, arra akarjuk használni, hogy vele értelmezzünk vagy kérdőjelezzünk meg minden történést és környezeti állapotot, akkor nem értjük a kijelentés célját. Az állítás csak azoknak válik értelmező erővé, akik a maguk urának tartják őt, és akik a maguk életét akarják megérteni. Isten akarata a világ működésében, kicsiben és nagyban egyaránt titokzatos, nehezen kibogozható. Bár a hívő lélek számára egy pillanatig nem kérdéses az, hogy akaratán kívül semmi nem történik. De ez nem elegendő ahhoz, hogy a tőlünk független kérdéseket, a világ alakulásának történéseit, mindet megértsük. De ha mi Úrnak ismerjük el őt teljes életünkben, akkor egyre világosabban fogjuk látni az évek múlásával, hogy nincs egy pillanat sem, egy mozzanat sem, melyet ne ő határozott volna meg bennünk és körülöttünk. Nebukadnezárnak nagyon kemény iskolát kellett kijárnia, hogy megismerje ezt az igazságot. Aki végül így él, az tökéletesen tapasztalja sorsában, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ez az a teszt, amely megpróbálja, hogy nekünk valóban egyedüli urunk-e Jézus Krisztus. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai elhitatott Dina Klotz írta Tennesseeből, az Egyesült Államokból. Összetartozás. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 11. verse. Amikor egy új varrási projektet kezdek, a méretükben és formájukban változatos, meglehetősen nagy maradékanyag készletemből választok ki szöveteket. A választáskor figyelembe veszem a mintázatot, a színeket és a szövet vastagságát. Miután kiválasztottam a szövetet, elkezdem mérni, vágni, vasalni és összevarni a darabokat, ügyelve, hogy minden darab jól illeszkedjen a következőhöz, és a végeredmény erős és összetartó legyen. Ahogy a varrás különböző anyagokat egyesít, úgy a keresztény közösség is különböző embereket hoz össze. Ahogy az anyagoknak megvan a maguk egyedi jellemzője, úgy minden ember is különleges. Életünk tapasztalatai is formálnak minket, és segítenek másokhoz kapcsolódni. A bánat, a bizonytalanság, vagy akár az öröm is segíthet abban, hogy mások iránti együttérzésünk növekedjen. Amikor támogatjuk egymást, életünk összefonódik és erős egységet alkot. A közösségben megtalált erő és bizalom segít abban, hogy törődjünk egymással, és megmutassuk Krisztus szeretetét. Istenünk, tölts meg minket szereteteddel, hogy együttérzést mutathassunk mások iránt. Segíts a megbocsátásban, a szeretetben és az egymás felé való támogatásban. Amen. Napi gondolat. Akkor osztom meg Isten szeretetét, amikor törődök másokkal és támogatom őket. Imádkozunk azért, hogy követni tudjuk Krisztus együttérző szeretetét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet. Észrevétlen. Kivette észre csillogó Athénben egy szürke barbár, hogy jő megy tanít. A bajnok győzni acélozta testét, a művész kőbevéste álmait. A bölcsek eszmék utait keresték, a lantot dalra hangolták az esték. Lágyan illatozó virágok lepték a márványistenek oltárait. És Pál ott járt kelt szürkén, észrevétlen. Történetírók büszke stílusa miért jegyezte volna a napot? De lánglobogott szavában, szívében, és szívről szívre égve átcsapott. Kigyúltak, mint az úrnak csipkebokra. Sporladás várt a márvány templomokra. Nőtt a kereszt, s a kereszt Krisztusa, aki halott világokat lerombol. Új világ és új Athén született az észre sem vett evangéliumból. Ma se jegyezt fel, ó történelem, ha sebzett szívünk csendesen kitárul, és közöttünk a Krisztus van jelen. Hadd számoljon tovább a porral, sárral, vassal és arannyal a vak jelen. Bábel tornyai semmivé omlanak. Mi reánézünk, aki a holnap, a mindent újjátévő győzelem.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. Rövidlátás énünk sérelmei miatt. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Sátán mindent elkövet azért, hogy a másik ember hibáival, bűneivel és gyarlóságaival eltakarja előlünk Isten gondviselő szeretetét. Gondviselésünknek az alapja a másik emberrel, a fele baráttal való viszonyunk. A gondviselés hit egy olyan képesség, amelynek segítségével a velünk történtek mögé látunk. Életünkben sok minden lehet, de véletlen soha. Isten mindenről tud, ami velünk történik. Ez a jóra és a rosszra egyformán vonatkozik. Az énünk eltakarhatja előlünk a másikat, de eltakarhatja Istent is. A véletlent, a sorscsapásainkat emlegetjük Isten helyett. Lépésről lépésre elhalványodik előttünk Isten jelenléte a mindennapokban.

világot szül. Az ima az, ami megtisztítja a szemet. Sokszor úgy, hogy látszólag Isten hallgat, nem felel az imádságra. Megvárja, míg megtanulunk helyesen kérni. A látszólag meg nem hallgatott imádságokból többet lehet tanulni, mint azokból, amikre Isten gyorsan felel. Ha minden kérésünket, oktalan földi kívánságainkat azonnal kielégítené, akkor elkényeztetett korcsok lennénk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel ő hozzá. Isten hallgatása a mi oktalan kéréseinket korrigálja. Így az ima egyik fontos eleme az Isten hallgatása. Arra tanít meg mindenható Úrunk, hogy mindig őre figyeljünk és hallgassunk. Sokszor akaratunk erőszakosságának, követelőzéseink sürgetésének zajától veszítjük el a kapcsolatunkat vele. Ő arra tanított, hogy az imádság nem akaratátvitel, hanem akaratátvétel. Ezért fontos megtanulnunk benne bízni és türelemmel várni. A reménység jele. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A kereszténység arról szól, hogy Jézus keresztje nem a múltban áll, hanem ma is alatta állunk. Mi is körüláljuk Isten keresztjét, mint annak idején a tanítványok. Ez az ősi, kínzó, kivégző eszköz számunkra a reménység jele, mivel benne bűneink, mulasztásaink, köznapi közömbös tagadásunk súlya épp úgy jelen van, mint a szabadulás reménysége. A kereszténység nem azért volt a reménység vallása, mert eltakarta az élet nehéz, megpróbáltatásokkal teli oldalát, és feltalált egy minden balesetveszélytől mentes strádát, hanem azért, mert az önmagunk feletti győzelem titkát fedezte fel. Jézus úgy halt meg értünk, hogy bennünk is áll a kereszt. Sokszor elmondjuk, hogy veszélyes világban élünk. Nem a természet veszélyes, hanem az ember által tönkretett természet. Nem a tömegpusztító fegyverek veszélyesek, hanem az a sötét szándék, ami emberiségünk mélyén, indulatainkban fogalmazódik meg. A fegyver csak életpusztító eszköz, amit a saját kezünk készít. Krisztus keresztje csak akkora reménység jele számunkra, ha pusztító szándékainkat, gyilkos indulatainkat feszítjük meg rajta. Sokszor eszembe jut egy mai költő, Tóth Attila négy soros Keresztek című verse. A szenvedés már nem kín, ha kezed erőnkhöz szabja a kereszteket. Csak attól a kereszttől védj, Urunk, melyet saját kezünkkel ácsolunk. Húsvét jó híre éppen az, hogy áll Krisztus keresztje. Nem csak Jeruzsálemben állt valamikor 31 tavaszán a Páska ünnepén, hanem ma is megszabadít a saját kezünkkel ácsolt keresztjeinktől. Függőleges szára ma is az égre mutat, spirituális létünk forrására, Istenre, vízszintes szára pedig átöleli mindennapi materiális valóságunkat, ahol élni tanít minket Isten. A kereszténység az ítélő és kegyelmes kereszt valósága nélkül puszta álmodozás. Ezért a kereszt az emberi élet és kultúra nulla kilométer köve. Innen mérjük az életet. Ha mindig visszatalálunk hozzá, nem tévedünk el. Csak így a remény jele a kereszt, és a jövő kapuja a húsvéti üres sír. A világot nem a romboló forradalmak teszik mássá, hanem a belső emberünket átalakító kereszt. Így hát az ünnepen, a terített asztalok békés hangulatában se feledkezzünk meg Krisztus keresztjéről, ami tudva vagy tudatlanul még ma is mindnyájunknak a reménység jele. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: anyai elkötelezettség.
1: Kitalálhat becsületes nőt. Drágább az igaz gyöngynél. Felkelnek előtte fiai,

0: Boldognak mondják. Példabeszédek könyve 31. fejezet, 10. és 28. vers. Napóleon egyszer azt mondta: Franciaországnak jó anyái legyenek, és jó fiai is lesznek. Egy gyermek jövendő sorsa mindig az anya műve. Hozzáment Kenhez, amikor mindketten 17 évesek voltak, és mindketten lemorzsolódtak a középiskolából. Ken jóképű volt, gitározott egy zenekarban, és egy fatelepen dolgozott. Mi mást is kívánhatott volna? Az sem számított, hogy káromkodott egy kicsit és sokat ivott. Az élet szép volt. De a dolgok megváltoztak, amikor megtért és a Bibliát olvasta, így igyekezett megtanítani a három csintalan és pajkos fiúnak a szöveget memorizálni. Kennek semmi kifogása nem volt a felesége vallása ellen, de világossá tette, hogy a péntek estét, mint minden estét, a Budweiserrel és barátaival tölti a kocsmában. És így legalább 12 éven át ez a küszködő, új keresztény anya a szombat korai óráit a Jézus szeret engem éneklésével töltötte, amiután letérdelt a fiaival. Minden szombat reggel, amíg apa dolgozni ment, anya elvitte energikus gyerekeit a gyülekezetbe. Áldozatot hozott azért, hogy egyházi iskolába járathassa őket, és elvitte őket cserkész találkozókra, egyházi táborokba és szombatesti összejövetelekre. A fiatal anya megtanította a kábítószerrel való visszaélés veszélyeire és az egészséges életmód fontosságára a gyerekeket. Mindezt egyedül tette. Időnként úgy gondolta, hogy ez egy ijesztő, nehéz és hálátlan munka, de az anyák imái és odaadása csodákra képes. Mert én ennek az anyának a fia vagyok. Az, hogy ma lelkész vagyok és nem egy közeli kocsmában dolgozom, nagyrészt annak az anyai elhatározásnak köszönhető, hogy fiai Isten ismeretében és szeretetében növekedjenek. Egyetértek Theodore Roosevelttel, aki azt mondta, az anya a természetes élet legfőbb értéke, sokkal fontosabb, mint egy sikeres államférfi, üzletember, művész vagy tudós. Ma van az a nap, amikor fel kell kelned, és boldognak kell hívnod az anyukádat. Vagy miért ne hívnád fel, és mondanád el neki, mennyire nagyra értékeled, amit érted tett?
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 68. fejezete 20. verséből olvasom. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Az Új Szövetségi ige Máté evangéliuma 11. fejezet 28. verséből szól hozzánk. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tavaszi fáradtság. Lassan befejeződő tanév. Annyi megterhelő, fárasztó élethelyzet, feladat, ügy vesz körül bennünket. Terhekkel, elerőtlenedett léptekkel haladunk előre. Sokszor nyomasztanak bennünket az emberi kapcsolatok. Jézus mégis ezt mondja. Jöjjetek én hozzám minnyájan. Nem kell megijedni az élettől. Nem kell lemondani arról, hogy ez az élet hozhat csodákat számunkra. Felegyenesedhetünk, felemelhetjük a fejünket, és haladhatunk azon az úton, melyen az Úr vezet bennünket. Hogy hány megoldandó probléma vesz körül. De vajon minden az én gondom, az én ügyem? Persze, mert odafigyelek a körülöttem élőkre, nem csak magamra. Ez rengeteg feladatot jelent, sokat kell vinnem a vállamon, mondhatnánk. De rá tudom-e bízni Istenre ezeket a terheket? Rá tudom-e bízni Istenre magamat? Komolyan tudom-e venni a zsoltáros imádságát, hogy napról napra gondot visel rólam az Úr? Az élet tele van nehéz helyzetekkel, de Isten azt ígéri, hogy velem együtt hordozza ezeket a terheket, nem kell egyedül cipelnem mindent. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem kell tennem, hanem azt, hogy ő velem együtt akar végigmenni az élet útján. Azon az úton, amelyen embereket vezet elém az Úr, és sokszor rajtuk keresztül hozza a megnyugvást. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, annyi minden terhel, nyomaszt az életben. Sokszor érzem magam úgy, mint Márta, aki az élet gondjaival volt elfoglalva. Adj erőt, hogy én is le tudjak kuporodni lábaidhoz, mint Mária, és a jó részt választva éljem meg azt, hogy melletted nyugalom és béke vár. Csak így tudom rád találva megélni a szabadítás jó ízét. Amen. Az áhítatot Aradi András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi igék szolgáltak. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

hamarosan itt lesz a lányom születésnapja, aki már felnőtt nő, 28 éves lesz. Azon gondolkodtam, milyen ajándékot vehetnék neki a születésnapjára. Lehet, hogy ki sem nyitja, vagy el sem fogadja az ajándékot, amit küldök neki. Akkor miért vennék neki bármit is? Az évek során sajnos eltávolodtunk egymástól. Már nem is emlékszem, miért hűlt ki a kapcsolatunk. Úgy tűnik, ez a mai családokkal gyakrabban történik meg, mint régen. Ez csak az idők jele, mondanák egyesek, de én nem értek egyet ezzel. Szerintem a családi problémák ősidők óta léteznek. Elvégre József családjában is voltak problémák. Így testvérei egy elhagyatott kútba dobták. Tehát a lányom és köztem lévő kapcsolat esetében ez azt jelenti, hogy nem kellene neki ajándékot vennem. Természetesen nem ezt jelenti. Gondosan kiválasztok neki valamit, ami remélem tetszeni fog neki. Végül is nem ezt szeretné tőlem a mennyei atya, és nem ezt tette értünk. Különleges ajándékot ad nekünk szeretete kifejezéseként az ő fiát. Rajtunk múlik, elfogadjuk-e, vagy akarjuk-e ezt az ajándékot. Nagyon távoli idők voltak, amikor elidegenedtünk az Úrtól. Nem Ádámmal és Évával és önző döntéseikkel kezdődött ez az Édenkertben. Annak ellenére tehát, hogy mi vagyunk felelősek a családunkban uralkodó ridegségért, vajon Isten ad-e nekünk kisebb ajándékot, mint a legjobbat, amilyen van? Egyáltalán nem. Még mindig az ő gyermekei vagyunk, és ő nagyon szeret minket. Továbbra is sok-sok áldást ad nekünk. Mindenekelőtt a vele való egyesülés ajándékát kapjuk meg Jézuson keresztül. Isten teremtett minket, és örök életet akar adni a fia által számunkra. Milyen csodálatos dolog! Azonban úgy tűnik, hogy mi nagyon makacsok vagyunk, és a saját utunkat akarjuk járni.

az örök élet nem olyasmi, amit kiérdemelhetünk. Ez ajándék, amelyet Isten kegyelemből ad mindazoknak, akik hittel elfogadják Jézust. A hit nem pusztán értelmi beleegyezés, hanem teljes szívbéli bizalom megváltónk iránt, aki helyettünk szenvedett, és helyettünk halt meg. Az ember részéről nincs semmi, amivel jóvá tehetné bűneit. Egyedül Krisztus az, aki megváltásunkat elvégezte. Az ember dolga, hogy hittel elfogadja ezt a nagy ajándékot. Isten nem csak arra vágyik, hogy megbocsásson nekünk, hanem arra is, hogy életünket újjá formálja Jézus képmására. A megváltott élet jele a folyamatos növekedés a kegyelemben, amelyet a Szentlélek munkál bennünk. Az örök élet kezdete már itt, a földön, azok szívében van, akik hit által befogadják Jézust. E földi életben is megtapasztalhatjuk már a mennyei békét, a szeretetet és az örömöt is. Néha mást szeretnénk, mint amivel atyánk kíván minket megajándékozni. De ellentétben földi szüleinkkel és világi ajándékainkkal, Isten, ami mennyei atyánk, aki tökéletes ajándékot ad nekünk. Ne utasítsuk vissza az ő szeretetének drága ajándékát, az örök életet. Fogadjuk el Krisztust nap mint nap, hogy már most részesei lehessünk az örök élet boldog reménységének.

drágább a rubinoknál, és minden kincsed nem hasonlítható hozzá. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 15. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Maia istennő, és férfi párja Maius volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen ez mozgó ünnep, a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és olykor júniusra esik. Ma május leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén fagyos szentekre, Szervác, Bongrác, Bonifácra figyelünk. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. A 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 31-én a Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. Szent Flórián, a magyar tűzoltók napja. A hagyományoknak megfelelően 1991 óta újra minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók napját, ami egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének, a bátorságnak, az önfeláldozásnak, az álhatatosságnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének. Az ország legrégebben alakult szervezetét, Magyar Tűzoltó Szövetséget Széchenyi Ödön gróf alapította 1870-ben. A tűzvédelem eszköz és követelményrendszerének kidolgozásával, saját szaklap és segélyegylet megalapításával 1936-ban az első tűzvédelmi törvény kiharcolásával alapozta meg tekintélyét. Majd az 1948-ban megszűnt szervezet jogutódjaként 1990-ben alakult újra. A szövetség a megyei szövetségeken keresztül jelenleg 1000 településen csak nem 1,5 millió munkaórában ment életet, és évente több mint 10 000 esetben nyújtanak tényleges segítséget. Anya nélkül nevelkedő gyermekek napja. Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját a nevelői közösségek nemzetközi szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelő Otthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg. Azóta mindig az anyák napja utáni hétfőn tartják. Azokról szól ez a nap, akiknek, mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretett forrás, amely csak részben pótolható, de soha nem helyettesíthető. A gyermekek védőszentje Szent Miklós. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten
3: mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet. Hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején, a magyar népnek is megvoltak a maga sámánjai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók. Minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást, hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba, azonnal napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten

0: Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Paul Rose egyetlen pillanat sem tér vissza. Uram, az órám rémületbe ejt. Nem mintha megállna, vagy össze-vissza járna. Sőt, inkább mert soha meg nem áll. Falja a másodperceket, könyörtelen, konok egyhangúsággal. Nézem a másodperc mutatót, ahogy suhan a számok fölött. Előre, mindig csak előre. Halk ketyegéssel számlálja le életem perceit. Akárha végtelen futószalagon tűnnének tova. És mind-mind viszi az örök létbe, amit rájuk raktam. Jót is, rosszat is. Uram, rettegek életem sok-sok pillanatáért, amit eltékozoltam, amit elrontottam, ami szennyvízként sodródik az örök lét felé, és nem tér vissza semmi sem, hogy újra megéljem, hogy jóvá tegyem. Csak a bánatomat küldhetem utánuk. Csak tőled kérhetem, hogy merítsd el őket, szereteted mély tengerében. Tik-tak, tik-tak, kopog az idő, kopog, kopog az óra üvegen. Így figyelmeztetsz, Uram, hogy örök létemet el ne tékozoljam, hogy életem pillanatait meg ne roncsam. Uram, viszik a mutatók a perceket és másodperceket, lassan keringnek körbe-körbe, a napot egyenlő részekre osztják. És mégis, mennyire másképp kellett volna élnem és beosztanom őket, az órákat, a perceket, a másodperceket. Nem csak naponta kell idő, nyugalomra, munkára, pihenésre. Mindnyájunk életében időt kell szánni. Hallgatásra, beszédre, szenvedésre, küzdelemre, adakozásra, kérelemre. Taníts meg, Uram, hogy mikor kell tűrnöm, és mikor adsz időt küzdenem. Taníts meg hallgatni a kellő pillanatban, és szólni a maga idejében. Taníts meg, hogy mikor táruljak ki, és mikor zárkozzak.

mikor kell adnom, vagy kérnem. Hogy életem minden órája, minden perce, minden másodperce terved szerint helyén legyen. Minden parányi pillanat uszályként jövőt vontat maga után. Egyetlen pillanatban okozott seb gyakran nem gyógyul éveken át. Egy pillanat öröme gyakran egy egész életre zuhogva önti sugarát. Egy kellő pillanatban kimondott szó, egy időben történő, türelmes hallgatás, egy kézszorítás, egy ajándék, egy ima változtat az egész életen, ha nem számítás szól belőle, de szeretet. Uram, hogy kellő pillanatban fölismerjem, mi a legjobb, és szeretetből megtegyem, kérlek, hallgass meg engem!

0: Egészségpercek.
1: Az alkoholfogyasztás egyre nagyobb problémát jelent a társadalomban. Nem véletlen, hogy az Európai Unióban is felmerült annak a lehetősége, hogy a cigarettás dobozokhoz hasonlóan az alkoholtartalmú italokra is felragasztanák az alkohol ártalmaira vonatkozó figyelmeztetéseket. Különösen nagy gondot jelent a tizenévesek növekvő alkoholizálása. Sajnos a statisztikák szerint ma már a 14 év alatti korosztály is komoly problémákkal küzd, amely nem is olyan új keletű. Ezt mutatja az is, hogy elkészült az első olyan tanulmány, amely a 14 év körüli korosztály alkoholfogyasztási szokásainak következményeit vizsgálja 25 éves korukig. Kimutatták, hogy azok, akik 14 éves koruk környékén már havonta legalább egyszer részegek voltak, azoknál az elkövetkezendő 21 évben lényegesen gyakrabban fordulnak elő balesetből adódó agysérülések. Mindez azt mutatja, hogy a korai alkoholizálás könnyebben balesetek áldozatává teszi a fiatalokat és a fiatal felnőtteket, mint akik nem isznak ebben az életkorban szeszes italokat. A szakemberek sürgetik, hogy sokkal szigorúbb szabályokkal korlátozzák a tizenéves korosztályt az alkoholtartalmú italok fogyasztása terén.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 81. rész. Isteni intelmek. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákób Istene előtt. Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holt töltekor is, ünnepünk napján. Mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákób Istenének törvénye. Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam, levettem válláról a terhet, kezem megszabadult a kosárhordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben. Próbára tettelek Meribá vizeinél. Szela. Hallgass meg népem, hadd incselek. Bárcsak hallgatnál rám, Izrael. Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj. Én az Úr vagyok, a te istened, aki fölhoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól.

0: Mai szakasz, 81. Zsoltár. A mai íge szakaszunkban csodálatos ígéret található. Ó, ha az én népem hallgatna reám, s Izrael az én utamon járna, legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezemet. Isten meg akar menteni minket, hiszen annak ellenére, hogy az izraeliták elutasították Istent, mégis így szólítja őket. Az én népem. Máté evangéliuma 23. fejezetének 37. versében Jézus így inti gyermekeit. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit a szárnya alá, de te nem akartad. Minket is hányszor biztatott már Jézus, különböző módokon, hogy osszuk meg vele az életünket, hogy biztonságba helyezhessen és megvédhessen, mint ahogy egy kotlós védi a kis csibéit. Jézus gyakran utal úgy önmagára, mint gondviselőnkre. Ő a jó pásztor. Ezt mondja. Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Jézus a gondunkat szeretné viselni. Vigyázni akar ránk, és meg szeretne védeni. Szeretne közelebb vonni magához. Közénk és az ellenfeleink közé szeretne állni. Csak hogy nem élünk megfelelően az ő szeretetével. Fogadjuk el oltalmát, adjuk magunkat az ő szeretetének. Mély párhuzam, hogy a 91. Zsoltár 4. versében Isten ezt az ígéretet teszi. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz az oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ő pedig mondta annak, egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott. Mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Ezért mondom néktek, hogy senki a ma meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Lukács evangéliuma 14. fejezet, 16., 18. és 24. vers. Krisztus korában sokan mondták el a családi asztal körül ezeket a szavakat a mindennapi kenyér megtörésekor. Boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Krisztus azonban bemutatta, hogy milyen nehéz vendégeket találni a végtelen áron elkészített mennyegzői vacsorához. Akik hallgatták a szavait, tudták, hogy ők is semmibe vették az irgalmas meghívást. Minden érdeklődésüket e világ gazdagsága és örömei kötötték le. Így van ez ma is. A kifogások, amelyekkel a példázatbeli emberek visszautasították a meghívást, máig sem változtak. Azt mondják, nem veszélyeztethetik földi lehetőségeiket az evangélium normái miatt. Többre értékelték ezeket az örökkévaló dolgoknál. Éppen azok az áldások, amelyeket Istentől kaptak, emelkedtek válaszfalként közéjük és megváltójuk közé. Nem akarják, hogy bárki is zavarja őket világi céljaik hajszolásában. Ezért ezt mondják, a kegyelmet hirdető követnek. Most eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, még majd magamhoz hivatlak téged. Apostolok cselekedete 24. fejezet 25. vers. Mások azzal mentegetőznek, hogy nehézségeik támadnának emberi kapcsolataikban, ha elfogadnák Isten hívását. Arra hivatkoznak, hogy nem kerülhetnek ellentétbe rokonaikkal és ismerőseikkel. Így válnak a példázat szereplőivé. A lakoma házigazdája meghívása semmi bevételének tekinti erőtlen kifogásaikat. Emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy családjuk felbomlik. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, akkor békés és szerencsés lesz az életük. Ez azonban önámítás. Aki önzést vet, az önzést is arat. Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, hanem azt is, amiért a mennyet feláldozták. Krisztus második eljövetele közel van. Igéjében meghirdetett jelek teljesedése tanúsítja, hogy az Úr már az ajtó előtt áll. De az emberek ma is vadhajszát folytatnak, mintha nem is léteznék se Isten, se menny, sem pedig örök élet. A Krisztus második eljöveteléről szóló üzenethirdetésnek az a célja, hogy az embereket kiragadja a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmüket az örök valóságra, hogy meghallják, amint az Úr hívja őket az ő asztalához.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Anyuka vagy? Lazíts! Senki se becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 3. vers. Egyszer egy öreg, megfáradt kutya tévedt be egy asszony kertjébe. Látszott rajta, hogy van gazdája, és jól bánnak vele. Követte az asszonyt a házba, át az előszobán, majd lefeküdt, és azon nyomban elaludt. 2 órával később felkelt, az ajtóhoz sétált, az asszony pedig kiengedte. Másnap visszajött, ismét elhelyezkedett, és szúnyókált néhány órát. Amikor már egy hete így ment, az asszony üzenetet tűzött a nyakörvére. A kutyája minden délután átjön hozzám szúnyókálni, írta. A kutya pedig másnap hozta a választ. 10 gyerekkel él együtt, úgy látszik, szüksége van egy kis nyugalomra. Átmehetnék vele holnap én is? Ha édesanya vagy, bizonyára átérzed a helyzetet. Carla Barnhill, a Tökéletes anya mítosza című könyv szerzője ezt írja. Egyszerűen nem bírom tovább, nem tudok tovább azon igyekezni, hogy szuper anyu legyek. Az odaadó anyuka, a szerető feleség is erős keresztjén ötvözésére törekedtem, de csúnyán belebuktam. Ám még ha sikerült volna is mindezt kiviteleznem, akkor sem hiszem, hogy bárkinek is így kellene tennie. Felesleges bárkit is lenyűgöznünk. A kegyelem azt jelenti, hogy már is számítunk annak, aki a leginkább számít, ami jóságos, szerető és kegyelmes Istenünknek. Dobjuk hát el a szuper anyuköpenyt, tegyük le a glóriánkat, és bátran legyünk azok a néha kudarcos, máskor kitűnő anyukák, akiknek Isten alkotott bennünket. Más szóval, gondolkodjék magáról mindenki józanul.

Nyílt beszéd. Protestáns állásfoglalások a szombat-vasárnap ünnepléséről. A katolikus tekintélyek véleményének sorát idéztük az elmúlt hetekben a szombat-vasárnap vitáról. A következő lépés, hogy a protestánsok mit kezdenek a sola scriptura elvével. És ehhez kapcsolódik az a tény, hogy a protestánsok a vasárnap ünneplés katolikus dogmájának elfogadásával mégiscsak azt a katolikus egyházat fogadják el mértéknek a hit dolgában, amelyiktől elszakadtak. Vagy tegyük fel a kérdést. A protestáns egyházak akkor is a vasárnapot ünnepelnék, ha a katolikus egyház a szombat mellett döntött volna? Nagyon érdekes, amint Luther Márton szemrehányást tesz nagy ellenfelének, Johann Ecknek. Az egyház a szombat ünneplését áthelyezte vasárnapra, saját hatalmánál fogva, a Szentírás nélkül. A szombaton való munkát sokféleképpen tiltja a Szentírás. Nos, sem az evangéliumokban, sem Pál apostolnál, sem az egész Bibliában nem találjuk, hogy a szombat meg lett volna szüntetve, és helyette a vasárnap lépett volna érvénybe. Ezért ez az apostoli egyház rendelete alapján történt az írások nélkül. Már most, ha az egyháznak hatalma volt a szombat helyett a vasárnap ünneplését elrendelni, miért nem volt hatalma más napok felett is? Ha ezt nem teszed, és az egyház helyett pusztán a Szentírást követed, akkor a szombatot kell ünnepelned, azt a szombatot, amely a világ kezdete óta fennáll, mondta Luther Johann Ecknek. Érdekes, itt nem azt mondja Luther, hogy az Ószövetség idején tiltotta, hanem a szombaton való munkát sokféleképpen tiltja a Szentírás. Tehát maga idejében még érvényesnek tartották a Szentírás tanítását. Kérdés, Luthernek legalább annyi ereje volt, hogy szemrehányást tegyen a katolikus egyháznak a szombat megváltoztatása miatt, ha nem is tudott tovább lépni. A fájóbb kérdés az, hogy a nagy reformátorok utódai miért nem követik ezeket az igazságokat? Ez visszafordulást jelent a reformációtól a Róma felé vezető úton, amit viszont 500 év múlva manapság minden protestáns egyház szeretne folytatni.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige: Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölénk kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16 és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 5:30-kor és 8 órakor 2 hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor Alföldi Borús Eszter Fóval a művész hangversenye lesz hallható. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli eszél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Szigeti Jenő emeritus professzor előadását hallgathatjuk meg Ezékiel próféta könyvéről.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezékiel próféta az egyik legizgalmasabb próféta. De ezt mondtuk Jeremiásról is bizonyára, ezt mondtuk Ézsaiásról is. Viszont Ezékielnek van egy különleges jelentősége. Úgy lehetne mondani, hogy híd próféta. Ő az a próféta, aki ha nem lett volna, akkor talán a mai zsidóság se lenne. Ő az a próféta, aki a babiloniai fogságban egy olyan lelki közösséget alakított ki, ami több évszázadra, egészen Jézus évszázadáig, vagy pontosabban Jeruzsálem pusztulásáig fenntartotta azt a zsidó államot, ideológiailag, így mondanám mai szóval, megalkotta a zsidó államot, ami nagyon fontos és nagyon lényeges proféciák sorában mutatkozik meg ebben a könyvben. Öt dologról szeretnék beszélni. Először is valamit szeretnék mondani a korról. Azért, mert kor nélkül érthetetlen egy próféta. Tudnélik, minden próféta az egy adott korban kap Istentől elhívást arra, hogy valamit mondjon, Istentől kap elhívást arra, hogy valamilyen szolgálatot betöltsön. Ezért a kort ismerni kell, hogyha érteni akarom, és nem akarok belemagyarázni más olyant, amit én gondolok egy prófétai könyvbe. A második, a kor után egy kicsit a próféta személyéről szeretnék beszélni valamit, hiszen embernek is nagyon érdekes Ezékiel, aki mindig úgy szólít az Úr, hogy embernek fia. És ő magáról pedig azt mondja, hogy őrálló. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az maga a könyv. Magának a könyvnek a tartalma, felosztása, hogy mi is van ebben a prófétai könyvben. A negyedik, ennek a könyvnek egy jellegzetes stílusa van, a stílusból is szeretnék valamit elmondani önöknek, és végül ötször néhány tanulságot vonnák le a mai élet szempontjából ebből a könyvből. Induljunk tehát el, és kezdjük el ennek a könyvnek a tanulmányozását. Ha a kezükben van a Biblia, akkor ki is nyithatják Ezékiel próféta könyvénél, bár először, ahogy említettem, a korról szeretnék valamit mondani. Egy zűrzavaros korban él Ezékiel. Ezt a zűrzavart sok minden létrehozza. Elsősorban, és így mennék sorba, az, hogy a 8. század, az előtte lévő század az Asszíria százada volt, és úgy tűnt, hogy Asszíria egy stabil, erős, megdönthetetlen birodalom. Kegyetlen katonai szigorral és erőszakkal. Csak hogy az erőszaknak mindig a történelemben az volt a sorsa, hogy elő vagy utóbb összetörik. Pillanatok alatt szétomlik. Így történt Asszíriával is. Asszíria lényegében a 7. században szétesik. Elsősorban úgy, hogy a médek és a perzsák elfoglalják 612-ben Ninivét, a babilóniaiak segítségével, és a döntő csapást viszont Asszíria 605-ben kapta, méghozzá úgy, hogy Nékó segített volna még Asszíriának, Nékó ugye egyiptomi fáraó volt, de 605-ben a karkemiszi csatában a babilóniaiak Nabukodonozor seregei győznek. Ezzel átrendeződött a világ. Ebben a nagy-nagy fordulatban, ahol ugye benyújtotta igényeit Nékó is, egyiptomiak is szerettek volna a világpolitikába beleszólni, mert ez a csőország, ugye azért csőország, mert ahol a Nílus folyik, csak ott van Egyiptom, a többi csak sivatag. Ennek egyetlen kiútja ebből a csőből, hogy így mondjam, a Nílus völgyéből, egyedül Palesztinán keresztül vezetett. Ennek következtében több minden történt. Elsősorban még egy kicsit előrébb, ugye emlékeztetni szeretném önöket csak arra, hogy az északi országrész 722-21-ben Samária elestével megszűnt, és az asszírok kegyetlenül fogságba vitték a népet, ez egy igazi fogság volt. Szétszóródott teljesen az északi országrész, tehát a zsidóságnak a nagyobbik része, a 10 törzsnek a része. Júda még állt. És Júdában egy nagy reformfolyamat is lezajlott Jósiás király idejében, a Jósiás reformjáról bizonyára már eddigiekben is sokat tetszettek hallani. Igen ám, de Jósiás egy nagyon rossz politikai döntéssel ebbe a világpolitikai játszmába rosszul avatkozott be. Nékó Karkemisz felé igyekezett 605-ben, hogy az asszírok maradékával együtt Babilonnak féket vessen, és ezzel lényegében egy döglött oroszlán az nagyon jó szövetséges, gondolta magába. Ezzel majd ugye az egyiptomi birodalomnak a kitörési pontját a földközi tenger medencéje vagy Kis-Ázsia felé is biztosítani tudja. Nékó ellene állt. Pedig Nékó megüzente, hogy csak átvonulni akar az országban, Megiddónál csatára került a sor, és ebben a csatában Jósiás elesett. Hazaszállították Jeruzsálembe félholtan, otthon halt meg, eltemették, és fia került a trónra 3 hónapig. Utána ugye az egyiptomiak megint királyt cseréltek, és azután megint elkezdődött egy ilyen egyiptombarát politizálás. Ugyanakkor teljesen világos volt, hogy a világ világnak a rendje az egészen másképpen alakul. Babilon lesz az új uralkodó. Ez nem a régi Babilon, ez az új babiloniai birodalom, a káldeus babiloniai birodalom. A káldeus seregek ekkor a világ legmodernebb belül felfegyverzett serege volt, hiszen az volt a nagy céljuk, hogy a földközi tenger medencéje felé a babilóniai kereskedőknek az útját biztosítják. Ez a törekvése nagyon-nagyon erős volt a kereskedőknek, hiszen az Indiából jövő árukat igazán jól a földközi tenger medencében lehetett eladni. Ebben az időben lényegében Nabukodonozor nem nagyon akarta Júdát megsemmisíteni, túl kicsi volt. Csak azt szerette volna, hogy itt béke legyen, és Babilon barát politika. Ezért 3-szor is járt Jeruzsálembe. Először a Karkemiszi csata után, 605-be, és akkor csak azt csinálta, hogy az előkelő fiatalokból összegyűjtött egy csapatot, elvitte Babilonba, ösztöndíjjal tanulni. Ez volt a dánieli fogság. Ugye Dániel történetéből tudjuk azt, hogy lényegében ez a dánieli fogság, ez nem valami rabláncon elhurcolás volt, hanem szeretett volna kinevelni egy Babilon barát értelmiséget, vezető réteget, és ezért a vezetők gyerekeit elvitte, ösztöndíjra volt ilyen már, ilyenre példa nagyon sok a világtörténelemben, a janicsároktól, Lomonoszov egyetemen át sok minden volt ehhez hasonló. Ez a tendenciája volt Nabukodonozornak. De Jeruzsálem nem nyugodott. Jeruzsálem kemény Egyiptom barát politikát folytatott, jól lehet Jeremiás figyelmeztette állandóan, erről hallottunk a múlt alkalommal, és ezért bekövetkezett a második jeruzsálemi elfoglalás, ami sokkal keményebb volt 598-ban, babiloniai seregek Jeruzsálemet kifosztották. A templom kincseit is elvitték. És fogságba vittek egy csomó embert, hasznos embert, főként az iparosokat vitték el, és azokat, akik innovatívan beépülhettek a babiloniai birodalomba. Ez megint nem fogolytáborba történt, hanem ezeket az embereket elvitték azért, hogy áttelepítették azért, hogy a babiloniai birodalom hasznát szolgálják. Ezzel a csoporttal került ki Ezékiel. És, hogy a történeti sort itt befejezzem, tovább se nyugodott meg Jeruzsálem, továbbra is kalandosabb tervek születtek. Hiába volt az, hogy Ezékiel már akkor a prófétai elhívása után, majd erről rögtön beszélek, Jeruzsálemnek mindig küldte a figyelmeztető üzeneteket, Bekövetkezett a tragédia. 586. augusztus 14-én a babiloniai seregek elfoglalják Jeruzsálemet, lerombolják a templomot, fogságba viszik a maradék népet, csak holmi elegy-velegy nép marad Júdeában. Ez az a kor, amiben Ezékiel él. Ezékiel valahol Jósiás király uralkodásának az idején születik, papi családból származik, nős ember, feleségével együtt kerül fogságba, hogy említettem, a Nabukodonozor második hadjárata idején 598-ban, és lényegében Kébár folyó mellé, a Kébár az nem is folyó, inkább csatorna, egy ilyen öntöző csatorna melletti kis faluban él, és meglehetősen tekintélyes, mint papi ember, akihez elmennek, mint paphoz, tórát kérni, vagyis tanácsot kérni, útmutatást kérni az emberek. Egészen pontosan feljegyzi a Biblia Ezékiel elhivatási látomását. Azt mondhatjuk, hogy Ezékiel pályája 22 esztendő. Egy papnak 20 évig kellett dolgozni, ő még 2 évet rátett erre, az utolsó látomása és az első látomás, az elhivatási látomás között 22 esztendő van. Az elhivatása, egész pontosan tudjuk, 593-ban történik, 593, de még a dátumot is meg tudjuk mondani, július 31-én. És ez az elhivatási látomása a könyvnek az első 3 fejezete, majd erről néhány mondatot mondok. Tehát ez az elhivatási látomás, az első 3 fejezet, és erről majd később többet mondok, az utolsó látomása pedig 573 áprilisában van, 22 év, nagyon nehéz harc. Ebben a nehéz harcban az az érdekes, úgy, mint minden proféta, az egész család élete is beleszövődik. Ugye Ézsaiásnál láttuk, hogy Ézsaiásnak a gyermekeinek a neve az lényegében profétai név volt. Sőárja, Súb, a maradék megtér, és így tovább. Ezékielnek az a szomorú sors jutott, hogy Jeruzsálem elfoglalásának a napján halt meg a felesége, amit az Úr neki előre megmondott. Így hát, Ezékiel proféta élete, az tulajdonképpen egy nagyon érdekes profétai sorsú élet. Talán a legérdekesebb az életében nem az esemény sor, hanem az a legérdekesebb Ezékiel proféta életében, hogy Jeremiásnál megfigyelhettük, hogy a profétai gondolkodás és a papi gondolkodás között van egy bizonyos feszültség. Van egy profétai vonal, ahogy a proféták gondolkodtak, és van egy papi vonal. Most a fogságban, ugye Ezékiel pap, akit az Úr elhív profétának, ez a profétai és papi vonal összeér ismét, összefonódik ismét. Ezékiel nagyon sokszor úgy viselkedik, mint egy pap, tanácsot ad, utat mutat, eligazít, és ugyanakkor úgy viselkedik, mint egy proféta, kinyilatkoztatja az Úr akaratát, előremutat, célt mutat, kritizál, Isten szempontjából kritika alá vonja a nép életét. Ezért egy nagyon különös, érdekes könyv az, ami ránk maradt. Ez a könyv nagyon sokszor egyes szám első személyben beszél, és egy kicsit más, mint a többi profétai könyv. Ha megfigyelték Ézsaiás proféta könyvét, egy új fordítású Bibliát vesznek a kezükbe, akkor látják azt, hogy Ézsaiás proféta könyvének a nagy része vers. Jeremiásnál ugyanígy van. Nem így Ezékielnél. Ezékiel nagyon pontosan fogalmazva ír paphoz méltó pontossággal, de prózába. Ugyanakkor vannak benne természetesen nagyon szép verses részek is, a versekhez is nagyon szépen ért. Ha megnézzük a profétákat, a proféták általában ilyen csattanós, rövid, közmondásszerű mondásokban, másállókban fejezik ki magukat, hogy ezek könnyen emlékelhetők legyenek, könnyen meg lehessen jegyezni. Ezekkel nem így tesz, hanem paposan tanít, prédikál. Az ő könyve is olyan, mint a prófétai könyvek, viszont valamiben, a felépítésében. Ha megfigyeltük Ézsaiás könyvét, Jeremiás könyvét, vagy a kisproféták közül például Zakariás könyvét lehet így különösen megnézni, akkor a következőt látjuk. Az első rész az mindig Isten népének a bűnét leplezi le. Tehát ez egy nagy-nagy kritikai blokk, amiben leleplezi a nép bűnét. Utána következik mindig az idegen népek fölött elmondott proféciáknak a sora, és a harmadik rész az mindig a reménységnek a lényege. Ugyanez a hármas felosztás megvan Ezékiel könyvében. Hogyha megnézzük az első részt, az az első 7 év, hiszen a jelentősebb látomásokat datálta egészen pontosan, azért tudok itt még napot is mondani, nem csak hónapot, datálta Ezékiel. Az első 7 év tulajdonképpen Jeruzsálem feletti ítéletek beszéde. Az elhivatási látomás egy hatalmas nagy és nagyon nagy hatással van a későbbiekre. Az elhivatási látomás, ha kinyitjuk a Bibliánkat, Ezékiel könyve első fejezetétől kezdve, azt mondja, hogy a 30. évben, a 40. hónap 5-én, ezt most nem mondom el, hogy mihez képest 30 év, és mi az a 40. hónapnak, vagy 4. hónapnak az 5-e, ezt tudom mondani, 593. július 31. A Kébár folyónál van, és a hónap 5-én Joákim fogságba vitelének 5. évében, tudnék, a királyt is elvitték vele együtt fogságba, ezt elfelejtettem mondani, megszólal az Úr igéje, és egy hatalmas nagy látomást látunk. Ez a látomás a Jelenések könyvének a hatalmas nagy apokaliptikus képeihez hasonlít. 4 élőlény alakja volt ott a Isten trónjánál, honnan villámlások, mennydörgések, fény áradt, és erről ír az Isten trónjáról az első fejezetben, és akkor innen szólal meg a második fejezetben, ezt mondja nékem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled, miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állottam, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám, és akkor jön az elküldő parancs, míg a harmadik fejezetben ezt mondja, ezt mondta nékem, emberfia, edd meg, amit itt találsz, edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Ez megint megvan a Jelenések könyve 10. fejezetében ez a motivum. Ez innen jön, ez egy hatalmas nagy profétai látomás sor, ez tulajdonképpen az első 3 fejezetnek a tartalma, és akkor az igehirdetés kötelességéről beszél az Úr, Ezékielnek, majd pedig a profétai őrálló hivatásról. Ezért mondtam, hogy őt emberfiának szólítja az Úr, és őrállónak küldi el. Erről a két meghatározásról azért néhány mondatot illene mondani. Ez az embernek fia, ez azt jelenti ebben az egész összefüggésben, hogy Isten úgy tekint erre a profétára, mint aki az emberiségért áll, ő az embernek fia, aki egy az emberek közül, semmiféle kitüntető címet ez nem jelentett akkor, hanem egy általános megszólítást, és ezzel akarja érzékeltetni a könyv, hogy egy általános üzenet, amit akar mondani, amit meg kell szívlelni pogánynak és zsidónak, hívőnek és nem hívőnek, mindenkinek. A másik nagyon érdekes megszólítás ez, hogy őrálló. Ez az őrálló tulajdonképpen az ókori világban egy rendes foglalkozás volt, ezek voltak az éjjeli őrök, ma is vannak ilyen biztonsági szolgálatú emberek, az ókor vezére egy kicsit más volt a dolguk, ők voltak azok, akik mindenféle veszélyre figyelmeztetni akarták az embereket, és az volt a dolguk, hogy figyelmeztetni kell az embereket. A proféta tehát olyan valaki, akinek figyelmeztetni kell, az a hivatása, hogy figyelmeztessen. Nem az a proféta hivatása, hogy andalítson, hanem az a proféta hivatása, hogy figyelmeztessen. És ez az egész könyvön áthúzódik, ez az egész gondolatsor. Ezután a negyedik, ötödik fejezetben egy csomó, és ez is Ezékiel prófétának az érdekessége, jelképes cselekedetek sorával utal Jeruzsálem ostromára. Amikor ők eljöttek Jeruzsálemből, kirabolták Jeruzsálemet, akkor utána 10 esztendeig úgy gondolták a Jeruzsálemig, hogy na hát megszenvedtük ezt, nagy nehezen talpra állunk, és akkor majd így továbbra is éljük az életünket. De Ezékiel továbbra is mondja azt, nem, ennél rosszabb is lesz, mert nem tértek meg. Ennél rosszabb is lesz, és jelképes cselekedetek egész sorával, majd ezekről néhányról beszélek, jelképes cselekedetek egész sorával mondják el az ostromot. Például az első, ugye rögtön a 4. fejezetben, te pedig emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé, és vésre egy város, Jeruzsálemet, vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel a táborokat. Szinte azt lehet mondani, hogy Makedben jázd le Jeruzsálemnek az ostromát. Gondoljuk el, hogy ezt elkezdte tenni a próféta, mindenki nézte, hogy mit csinál a próféta, jé ez Jeruzsálem, jé ez az ostrom, és ezen keresztül mód és lehetőség volt arra, hogy elmondja, ezen a pantomimon keresztül, így mondanám, ezen a pantomimon keresztül elmondja az Isten üzenetét Jeremiásnak. Azután azt mondja az 5. fejezet, emberfia, fogj egy éles kardot, használd bolotvának, vágd le hajadat és a szakálladat. Ugye ez a haj és szakáll levágás az ókori embernek a meggyalázása volt, fogságba kerültekkel mindig ezt csinálták, és gyalázd meg magadat ezzel a karddal, és így fog Jeruzsálem is meggyaláztatni, stb. Stb. Tehát ez a 4.-5. fejezet ilyen jelképes cselekedetekkel mutatja meg a fogságba lévő embereknek, hogy ne bízzunk Jeruzsálembe, hogy majd csak jó, hát ez a Nabukodonozor se él örökké, majd szépen hazamegyünk, hanem ez egy nagyon komoly hitehagyás következménye, ez az Úr tervében is benne van, mert nem úgy élünk, ahogy kell. Éppen ezért a 6.-7. fejezet elmondja azt, hogy miért van Istennek ez az ítélete. 6.-7. fejezet az ítélet hirdetésnek az okát mondja el. 6. fejezet a bálványimádásról, a 7. fejezet pedig a harag napjáról, az ítélet napjáról beszél. Tudnék, a harag napja az nem más, ez megint egy nagyon fontos újszövetségig elérő római levélre gondoljunk. Újszövetségig elérő gondolatsor. Ez azt jelenti, a harag napja, hogy egyszer betelik a pohár. Az ítélet az szükségszerű, mert az Ótestamentum nem úgy tudja, hogy van a bűn, aztán majd van egy ítélet, amikor már Isten nagyon mérges lesz, hanem a bűn az magába hordozza az ítéletet. Ha az Isten nem ítélne, akkor a bűn már régen elpusztítaná a világot, mert abban benne van tulajdonképpen a bűnnek a következménye. Az ítélet az mindig ezt a következményt hárítja el úgy, hogy Isten kegyelmesen ítél. Mert minden ítéletbe, és különösen minden előre meghirdetett ítéletbe, megvan a változtatás lehetősége. Tessék a ninivei történetre gondolni Jónás könyvében. Ezután, ha tovább megyünk, a 8-tól 11. fejezetig a templom kerül előtérbe. Jeremiásnál már láttuk azt, hogy volt Ézsaiás prófétára alapozva egy olyan elképzelése a zsidóknak, hogy jó, rendben van, Jeruzsálemmel sok minden történhetik, de az Úrtemplom az nem fog elpusztulni. Jeremiásnak nagyon keményen az a híres templomlépcsőn elmondott beszédében, keményen szembe kellett ezzel szállni. Most Ezékiel is csatlakozik ehhez, és elmondja, hogy Isten hogy fogja elpusztítani ezt a várost, benne a templomot is. És elmondja az ítéletnek az okát is, ugye. Az ítélet oka, hogy megromlott a templom, a benne lévő Isten tisztelet már nem az, aminek lenni kellene, és éppen ezért nem csak az történhetik meg, hogy minket ugye kiválasztottakat elhoztak fogságba, hanem ezt az egész sort a 12. fejezetnek egy nagyon érdekes szereplátomása, vagy szerepproféciája, inkább így mondanám, zárja le, amikor azt a parancsot kapja Ezékiel, hogy egy ilyen vándorbatyut készítsen, és minden nap szedje össze mindenét, és szaladjon, mintha el kellene vándorolni. És ezzel lássa meg a nép, hogy mindenkire ez vár Jeruzsálembe. Nem úgy van, hogy elvittek bennünket, ezt a kiválasztott társaságot Babilonba, hanem az egész népre ez vár, mert ugye a lelki okokat már elmondta. 13. fejezettől viszont sorba részletesen megindokolja, hogy hol hibázott a nép, hogy követte a bálványokat, beszél a hamis profétákról, a bálványimádóknak a dolgáról, és elmondja, hogy Jeruzsálem nem kerülheti el az ítéletet, és ebben a szakaszban találunk gyönyörű szép költői képeket is, amiben éppen Ezékiel azt akarja elmondani, hogy hogy is van ez az egész, mi is az isteni ítéletnek az oka, és ez visszacsatol akár Ézsaiásra, akár Jeremiásra is. Például a 15. fejezet az vers. Az a ritka kivétel, ami Ezékiel könyvében vers. Ez a haszontalan szőlőtőke példázata, mert példázatokat is mond, és ez a 8 verszakból álló kis versecske, ez nagyon szépen példázza azt a lelki helyzetet, amit meg kellett volna érteni Izraelnek. Rögtön le is vonja belőle a tanulságot, a példázat a hűtlen Jeruzsálemről, a 16. fejezet és a hűtlen Izrael büntetéséről. És itt is megcsillan, ebben a szakaszban is, jól lehet ennek a szakasznak, ahogy látjuk, az ítélet a fő mondani valója. Minden proféciában megcsillan a kiút, a lehetőség arra, hogy van reménység. A reménység az nem csalfa vakremény, mit terem magának a boldogtalan, nem az a reménység igazán, hogy úgy se lesz semmi, majd csak megúszok valahogy, próbáljuk ezt kibekkelni valahogy, ahogy szoktuk mi mondani, hanem az a reménység, hogy igen, van mód a változásra. Van mód arra, hogy megváltozzon minden. És ennek a változásnak a képei vannak itt, még a 17. fejezetre, ami egyik kedvenc fejezetem, hadd utaljak, ez a példázat a szőlőtőkéről és a saskeseiről, és ez egy nagyon érdekes példázat, és a magyarázata is versben van. És végül eljut odáig, hogy a 24. fejezetig lényegében az összes lehetőségét ennek az ítéletnek, az összes baját, jaját Izraelnek elmondja, azt lehetne mondani, hogy Ezékiel könyvének ez az első 24 fejezete, az nem más, mint egy hatalmas nagy látlelet

Holott a megújulás az mindig a múltnak egy új értékelése. A múlt értékeinek a továbbvitele, mert a múltban nem minden rossz, és a múlt hibáinak a kijavítása. Ha a múltat végképp eltöröljük, vagy az internacionálé mondja, akkor nincs megújulás. Akkor van megint ilyen tapogatás, mint a vakember, hogy hát, ha ez lesz a jó út. És kiderül, hogy amögött is szakadék van. Ezékiel könyve egy hatalmas enciklopédia, amiben a zsidóság minden bűne, amit elkövetett a királyok korában, az benne van, és benne van mindig, minden proféciában a megújulás útja. Ez a szakasz azzal zárul le, hogy sajnos Ezékielnek igaza lesz. 24. fejezet beszámol Jeruzsálem pusztulásáról. És ez a Jeruzsálem pusztulása, 24. fejezet, egy példázat vezeti be a rozsdás fazékról, most nem mondom el ezt a példázatot, nagyon érdekes. Ez a híradás Jeruzsálem elesztésről így szól, így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, én most elveszem tőled a hirtelen halállal azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullast. Csak halkan sóhajtozd, ne gyászold úgy, ahogyan a halottakat szokták. Tedd föl a fejdíszedet, és kösd lábadra sarut, ne takard el bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét. Elmondtam ezt reggel a népnek, és estére meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. Ekkor a nép ezt mondta nékem, magyarázd meg, hogy mit jelent az, amit előttünk csinálsz. És akkor elmondja, ez Jeruzsálem sorsa. Ez egy nagyon drámai dolog. Megint Isten a személyes életén keresztül, egy szerepen keresztül mondja el a népnek a Jeruzsálem pusztulását. A 25. fejezettől kezdődik a könyvnek a második szakasza. Ez a második szakasz, mint ahogy a profétai könyvekben lenni szokott, tulajdonképpen az idegen népek ellen elmondott proféciák. Ez első szakasz ugye 7 évnek a profétai gyűjtése, itt viszont 7 népnek, idegen népnek a sorsáról van szó, 7 idegen nép ellen elmondott profétai beszédek sora következik itt. A 7 népet fel lehet sorolni: Ammon, Moab, Edom, Filisztea, Tírus, Szidon és Egyiptom. Ezek a népek vették körül Judát. Ezeknek a népeknek sokszor a kapzsisága, sokszor a rossz indulata volt az, ami ítéletet hozott, kisebb-nagyobb ítéletet hozott, nyomorúságot, szenvedést hozott Judára. Miért van ezekről szó? Pontosan Jeruzsálem pusztulása után. Itt van Ezékiel teológiájának és a profétai teológiának egy nagyon fontos kulcsa. A proféta az mindig a népnek beszél, de mindig annak az Istennek a nevében, aki minden népnek az Istene. Ezt úgy szokták mondani a teológiában, hogy a proféták teológiájának az üdv univerzalizmus az alapja. Tehát Isten az minden népnek egyformán Istene. Isten az minden népnek az ura, még akkor is, hogyha ezek a népek nem ismerik őt. Ezért van az, hogy például ebben a szakaszban 65-ször van ez a mondatfordulat, akkor majd meghallják, hogy én vagyok az Úr. A különböző népek. Akkor majd meghallják, hogy én vagyok az Úr. Ezt Judának is el kellett mondani többször. Akkor majd meghallják, hogy én vagyok az Úr. Szóval, a proféták szerint a történelem csak úgy érthető, hogyha ezt az univerzalizmust látjuk, hogy Isten az mindeneknek az ura. Isten mindenek fölött van. És a történelem csak egyféleképpen érthető. A történelem csak úgy érthető meg, hogyha az Úr felől értjük.

0: Na most az Úr, azért hangsúlyoztam így, mert itt a Jahvé van, ami a hájó lenni igének egy érdekes alakja. Tehát azt lehet mondani, hogy a létfelől, így lehetne mondani, a létfelől értjük meg a történelmet. És ennek a létnek az ura az Isten, mert maga az Isten a lét. Ez úgy mondja Pál apostol az Areopágoszi beszéden, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát Isten nem valahol kívül van, hanem mi vagyunk az Istenben. És ezért az Isten minden olyant, ami vele nem egyezik, mindent olyant, ami ebben a rendben nem fér bele, az kivet magából. És ez Ezékielnek a dolga. Ezért van az, hogy Tírusz király feletti ének, az egy nagyon érdekes szakasz a levélnek, még az elejében van, egy gyászénekben elmondja például azt, hogy szinte a sátánnak a különböző tulajdonságai jelennek meg ebben az énekben, és szinte azt lehet mondani, egy profétai kép a sátánról, mert ugye végső soron az a király, amelyik ezt az urat nem ismeri el, a léttel kerül szembe, ez a történelem szövetében egy antianyag, hogy ezzel a képpel mondja, amit megsemmisít a történelem. De van ennek a könyvnek egy harmadik része is, ez a 33. fejezettől a könyv végéig a 48. fejezetig tart. A 33. fejezettől a 48-ig lényegében a reménység fejezete. Megint az őrálló felelősségével kezdődik, és az ítélet hirdetéssel az elbizakodottság miatt, és a hűtlen pásztorok miatt, stb., de úgy folytatódik, hogy egy jó pásztor uralkodásáról kezd beszélni, és a nép megelevenedéséről. És ez a megelevenedés, a csontok megelevenedésének a képe, lát egy völgyet, amiben elszáradt csontok vannak, és jön az Isten lehellete, ruachja, és ezeket a csontokat életre leheli. Ez a nép sorsa. Ezékiel hiába mond kemény ítéletet, mégis az új élet lehellete az, ami ennek a könyvnek az igazi mondani valója. Ezt lehet mondani, hogy Ezékiel proféciája tartotta a lelket a fogságba került zsidóknak, akik nem azért voltak veszélyes helyzetben, mert nagyon szenvedtek. A nagyon szenvedő ember az sosincsen igazán lelkileg veszélyes helyzetben, mert tudja, hogy hol lakik a jóisten, ahogy szokták ezt mondani. Az van igazán nehéz helyzetben, aki olyan helyzetben van, mint Babilonban a zsidók. Ebben az új babiloni birodalomban, ami egy multinacionális birodalom volt, sokféle nemzetnek a birodalma, nagyon hamar magukra találtak a zsidók, nagyon hamar sikeres emberek lettek a zsidók, nagyon hamar meggazdagodtak a zsidók, és a gazdag ember mindig könnyen felejti, hogy honnan jött. Ez a világéletben mindig így volt. Ezékiel volt az, aki az élő lelkiismeret volt, aki ezt a vonalat Jeremiástól egészen a hazatérésig tartotta az emberekben. És a 37. fejezet egy látomás ez a Izrael újraéledéséről, és ez a látomás volt az, ami a reménység látomása volt. Ezután tulajdonképpen az következik, a csontok megelevenése után, hogy Ezékiel bemutat egy megújult templomot, és egy megújult templomi szolgálatot. Egész érdekes képsor ez. Megint olyan, mint az Ezékiel proféciájának az eleje. Olyan ez a sor, hogy egy álom, egy vízió tulajdonképpen a templomra. Egy olyan templomra, ami sose volt, sose építették meg. Mégis ez a templom tökéletesen kifejezi azt, ami a templom. Ugye mi a templomon mindig csak az istentisztelet összegyövekezési helyét értjük, ilyen-olyan stílusú templomokról beszélünk. Az ókori ember, az ókori zsidó ember nem a templomba járt, legfeljebb a templom udvarába ment el. A templom az az Isten lakhelye volt. És a templom az egy nagy-nagy megépített szimbólum volt, így lehetne mondani. És ez a megépített szimbólum tulajdonképpen a megváltás megépített szimbóluma volt. Éppen így gondolkodik Ezékiel is. És ebben a megépült templomban képzeletben, vagy látomásban megépült templomban. A szolgálat tulajdonképpen az, ami előkészíti az egész új szövetséget. Előkészíti Jézust. Előkészíti azt, hogy van megépülés, és nem úgy van, hogy csak egy kis, ugye majd később a kis profétáknál látjuk, hogy a második ház felett sokan siránkoztak, mert ez nem volt az előkelő díszes, stb., mint a salamoni templom, mert szegény volt a nép, lényegében egy városka volt a nagy birodalmakban és elnyomott helyzetben. De az érdekesség az, hogy ez az ezékieli látomás rámutat, hogy lelkiekben nagy lesz ez a templom. És ez a megoldás ennek az egész könyvnek. Az eddigiekből is kiderült, hogy, és erre is szeretnék sort keríteni, hogy néhány irodalmi jellegzetessége van ennek a könyvnek. Elsősorban ugye az ókori gondolkodás, ókori zsidó gondolkodásnak van egy alapvető dolga, ez a párhuzamok. Ha ezt a könyvet meg akarjuk igazán ismerni, akkor ezekre a párhuzamokra nagyon kell figyelnünk. Például a pusztulásra ítélt, megszentségtelenített templom, amiről ítéletet mond, szembeáll azzal a templommal, amit erről épp az előbb beszéltem, ebben a dicsőséges, nagyszerű, látomásban látott templommal. Ez egy párhuzam. És hogyha a képeket, amit elmond a megszentségtelenített templomról, összevetjük ezzel a dicsőséges templommal, akkor tökéletesen látjuk az érem két oldalát. Ugyanígy a szerepével is. Ő az ige hirdető, aki tanácsol, de ő az ítélet hirdető proféta, pap is és proféta is, stb. Állandóan ez a kettősség megmutatkozik a levél stílusában. Említettem azt is, hogy a próza az igazi kifejezési formája, bár vannak nagyon szép versek, ezekre is utaltam, de a prózában, ezt is említettem, csak egy kicsit most részletesebben hadd említsem meg, a papi stílus az, ami előkerül. A pap, ugye az úgy van egy kis profétánál, majd tanulni fogjuk, hogy a papnak ajkai őrzik a Tórát. Ugye úgy fordítja a Károli fordítás a tudományt. Nem éppen szerencsésen, mert a tudomány ma egészen mást jelent. Mi ez a Tóra, amit a papnak az ajkai őriznek? Ha én megszorultam és valamiben tanácstalan voltam, akkor elmentem a paphoz Tórát kérni. A Tóra az eligazítás volt. Tóra az tanács volt. És nagyon érdekes, hogy ítéletről van szó, vagy kegyelemről van szó, reménységről van szó, vagy pedig reménytelen helyzetről van szó. Ezékiel stílusa mindig tanító stílus. Mindig elmondja azt, hogy ezt és ezt tanuld meg belőle, ezt és ezt von le belőle. Ez a jellegzetes papi magatartási mód, aki tulajdonképpen tórát, tanácsot ad a hozzáforduló embereknek. És nagyon sokszor azt mondja, hogy embernek fia, őrálul adtalak téged. Ha meginted, akkor te rajtad nem kéri számon az Úr, de ha nem inted meg, akkor számon kéri rajtad az Úr az, hogy nem mondtad el ezt a tanácsot, tórát. Ugyanakkor nagyon sok cselekményi proféciában pedig vannak rituális elemek. A papok szerettek valamilyen jelképes cselekedeteket tenni, hiszen az egész áldozat, az egész mosakodás, az egész papi ceremónia, ahogy szoktuk mondani régies szóval, azok ritusoknak a sora. Itt is látunk ilyet, hogy a tiszta víznek a szerepe a 25. fejezetben, azután az Isten népének a megújulásával kapcsolatban is sok ilyen rituális cselekmény van, amit az Úr mond Ezékielnek, aki pap, hogy csinálja ezeket. Talán a legérdekesebb az, hogy nem önálló profétai mondások gyűjteménye ez, bár vannak ilyenek is benne, például ez közmondás lett, hogy az apák ették meg az egrest, és a fiak fog a vásod bele. Ez Ezékiel proféta könyvének a 18. fejezet 2. versében található. Ez egy jellegzetes mássál, egy ilyen profétai mondás, hanem szerkesztett nagyobb egységek vannak. A könyvben 4 látomás van, 12 jelképes cselekedet van, és van 5 példabeszéd. Ezek különböző műfajú részek, mindegyik nagyon jól emlékelhető rész. Négy látomás van, az első három fejezet, akkor a 8-tól 11. fejezet, a 37. fejezet első 14 verse, és a 40-től 48. fejezet, ez az a négy látomás. Azután találhatók benne jelképes cselekedetek, ezekből már mondtam, az agyagtéglán a város térképe, haj és a szakáll levágása, Batyúval megy el, ezt említettem, a feleségének a halála, akkor a rozsdás fazék, ezeket említettem, fel lehetne sorolni, a jegyzetben majd megtalálják a 12 jelképes cselekedetnek a pontos előfordulási helyét. És végül van 5 példabeszéd is, a 15., 16., 17., 19. és 23. fejezetben. Itt tehát azt lehet mondani, hogy Ezékiel próféta könyve egy meglehetősen tarka, sokoldalú, módszertanában is nagyon-nagyon érdekes könyv. Mindenképpen stílus szempontjából is egy óriási művészi alkotás, és azt lehet mondani, hogy Ezékiel próféta könyvének a tanulmányozás, ezeknek a képeknek a megértése egészen Jézus példázataig elvezet. Ezek a példázatok akár Jézus példázata is lehettek volna, annyira kifejezők, annyira sokat mondók. A példázatról azért egy valamit hadd mondjak el. A példázatról azt szokták mondani, hogy a példázatok azok maguktól értetődő dolgok. Hát ez tévedés. A példázat az egy olyan történet, amit rögtön meg lehet érteni a héját, de a példázat egy olyan történet, amit én úgy szoktam mondani a diákjaimnak, aminek a kilincse belül van. Tehát, hogyha én belül nem tudok ráhangolódni arra a hasonlítási pontra, amire a példázat vonatkozik, akkor mindent bele tudok egy példázatba magyarázni. És ez az allegórikus belemagyarázás, ez egy nagy-nagy veszélye a példázatnak. Na most, Ezékiel példázatainál ezért mindig ott van egy nagyon lényeges teológiai magyarázat. Hogy nehogy véletlenül félreértsék, mást értsenek, kimagyarázzák, máshogy értelmezzék ezeket a példázatokat. Végül nem maradt más hátra, mint azt elmondani, hogy ez a könyv tulajdonképpen mit is tanít ma. Egy nagyon érdekes korban élünk, és ebben a nagyon érdekes korban egy kicsit azt lehet mondani, hogy a kereszténység babiloniai fogságában élünk. Ez a babiloniai fogság, ez nem a bilincsek fogsága. Nem is a kényszer fogsága. A kényszer az másút van. A 21. századi ember egy nagyon érdekes világban él, amiben van egy gazdasági hatalom, ami tartja az embereket. Van egy olyan ideológia, amit úgy lehet mondani, a fogyasztói társadalom ideológiája. És ebben az önként vállalt fogságban kell nekünk megmaradni Isten gyermekeinek. Ezékiel ma is őrálló. Ezékiel ma is int. Ezékiel ma is elmondja azt, hogy bárhogy látszik a történelem, bárhogy gondoljuk azt, hogy ez a szerencsés, jóról tettünk, vagy nem jóról lóra tettünk, ugye megpróbálunk mi is úgy kétkulacsoskodni, mint ahogyan Ezékiel idejében az otthon maradottak, megpróbáltak ideudvarolni, odaudvarolni. De egy biztos, a történelem az az Isten tenyerén van. És a történelem az a célja felé siet. És ez a cél, ez nem más, mint az Isten országa. Ez az üdv univerzalizmus, az, ami Ezékiel nagyon-nagyon régen leírt könyvéből egészen máig ér. Ez az első gondolat. A második nagyon fontos dolog az az, hogy nagyon sokszor Isten népe úgy látszik, hogy vesztes. Az az érdekes, hogyha végignézzük az egyház történelmet, Isten népe mindig, amikor a hatalom közelébe került, amikor úgy nézett ki, hogy na, most uralkodni fog az Isten népe, akkor vesztett el mindent. A szekularizált világból kikerült a kereszténység. Ezt bátran mondhatjuk, még akkor is, hogyha ilyen-olyan keresztény jelszavakat szeretnének mondani az emberek. Amikor jelzős szerkezet lesz az, hogy keresztény, keresztény Európa, keresztény Magyarország, keresztény világ, keresztény ez, keresztény az, egy jelző lesz a kereszténységből, abban a pillanatban a kereszténység megszűnt. Most nagyon kemény, de így van. Abban a pillanatban megszűnt. Ebben a vert helyzetben, amikor a kereszténység nagyon sokszor úgy néz ki, mint Ezékiel próféta a könyvében az a völgy, ami tele van csontokkal, emberi csontokkal, Istennek ma is van olyan lelke, ruachja, amelyik élővé tudja tenni a holtakat. És a kereszténységet ez a reménység tartja fenn. A kereszténység ma nagyon sokszor megoldást kínál a világnak. Mi keresztények is szeretjük elhinni azt, hogy majd, ha mi kerülünk a kormányhoz, akkor majd megmutatjuk. Egy nagyon híres Hildebrand nevezetű római katolikus teológus, aki egy baptista teológusnak, aki Hervé Kaxnak hívnak, egy amerikai baptista teológus, volt egy könyve, aminek az a címe, a szekularizált város. Ebben leírja a 20. századi, az még 20. században volt, kereszténység állapotát. És leírja Hervé Kax azt, hogy a szekularizált városba, ez a szekularizált fogyasztói társadalom, globalizált világ, kiűzték a városon kívül a kereszténységet. Marginális szerepünk van. És most Hildebrand, a katolikus teológus azt mondja, hogy az egyháznak van egy tragédiája. Az egyház szeretné, hogyha bevontatnák ebbe a szekularizált városba. Ezért Homérosztól megtanulja a jó öreg trójai falovat. Erkölcsből, prédikációkból, misztikus szenteskedésből, ezt Hildebrand mondja, építi meg a falovat, mert úgy is tudja, hogy Isten nélkül bajba kerül a szekularizált város. Nagyon érdekes, 21. században ez teljesen igazolt, minden valamire való politikai elképzelés megpróbál egy bizonyos vallásszerű állarcot ölteni. Nem csak a kommunizmus, ugye, mert ez egy Isten országa elképzelés volt, vagy a fasizmus, vagy a nacionalizmusok, ezek mind-mind ideológiák helyett ugye hiteket építenek. Ma is megpróbálnak hiteket építeni. És ezek a hitek összedőlnek. És azt mondja Hildebrand, hát ha bevontatja a társadalom megint az egyházat a falakon belül, és akkor kilépünk a lóhasából, és egy éjszaka, a szellem éjszakáján, így mondja Hildebrand, elfoglaljuk a várost. Ezékiel figyelmeztet. Nem Babilon a megoldás. Nem is Jeruzsálem a megoldás. Ezékiel azért őrálló, mert tudja azt, egy megoldás van. És ez Istennél van. Hogy Isten az, aki reménységet ad, aki megeleveníti a csontokat, aki célba vezeti a történelmet, és csak akkor győzünk, hogyha ehhez tudunk alkalmazkodni. De ennyi volt, ami Ezékiel próféta csodálatos könyvéből belefért ebben az egy órában. Köszönöm a figyelmüket, és viszontlátásra a következő előadáson, amelyik még egy nagyon érdekes előadás lesz Dániel könyve.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Liturgikus konferencia, 500 éves Luther német miséje. Éppen 500 évvel ezelőtt egy német szerzetes úgy döntött, hogy elege van a katolikus egyház kapzsiságából, és egy ma már hihetetlennek tűnő történelmi és kulturális értékkel bíró 95 pontos listát függesztett ki a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ahogyan fogalmazott, a rendtartásoknak a hit előmozdítására kell szolgálniuk, és nem a hit hátrányára. Azért semmiféle rendtartás nem önmagáért van és érvényes, hanem minden rendtartásnak életet, méltóságot, erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz. Egyébként nem ér és nem használ semmit. Martin Luther, vagy ahogy magyarosan ejtjük, Luther Márton tette, örökre megváltoztatta a keresztény vallás világát, ezért a jeles évforduló alkalmából Németország és minden protestáns közösség a világon most ráemlékezik. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke is tisztelettel meghívja liturgikus konferenciájára az érdeklődőket. Ennek időpontja május 11-én hétfőn délelőtt 10 órakor lesz, helyszíne az Evangélikus Teológus Otthon kápolnája a Rózsavölgyi Köz 3 szám alatt. Isten bennünket közösségre hívott el. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett Melbourne-be, az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A Melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építési és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar reformátusok közösségének a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péterfi Kund lelkipásztornak azt az imbár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Tegnap május 3-án pedig ismét a Sydney református gyülekezetben hirdette Isten igéjét. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretet Hídra. Még holnapig lehet regisztrálni az idei 18. Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretet szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló programja. A határidő holnap május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csaknem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont. Az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az isteni eszmény. Az Isten nem bálvány, akit imádni kell, és akinek hízelegni kell. Isten az eszmény, amelyet az embernek mindennapi életében meg kell valósítania. Lucy Mallory. Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet. A tudomány útja fölötte lassan visz oda. Angelus Silvius.

0: szépen bánnak veled.
1: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. János evangéliuma, 10. fejezet, 10. és 11. vers.

A csupán 4 éves Márti gyorsan végignézi a chipsekkel és szószokkal telerakott polcokat. Itt nincs, állapítja meg. Átmegy gyorsan egy másik sorba. Itt sincs. Amikor rájön, hogy elveszett az útvesztőnek tűnő hatalmas bevásárlóközpontban, ráadásul idegenekkel van körülvéve, a szemére húzza a kapucniát, hogy az emberek ne lássák könnyes szemét és remegő ajkát. Ilyettében elsírja magát. Nem találja az édesanyját. A polcok közt rohangálva egyre távolabb kerül édesanyjától, aki azonban már keresi őt, s végül megtalálja. Ölébe veszi és szorosan magához öleli. Márti belesűjeszti arcát édesanyja ölébe. Márti, itt vagyok. Minden rendben van. Itt van anya.

hogyan ismered fel Jézus hangját? Ha egy házőrző kutyát megfelelően képeztek ki, minden közeledő idegenre gyanakodva fog tekinteni. Semmi sem tudja elvonni a figyelmét. Sem a feléje dobott finom falat, se a barátságos hívás, sem az, ha egyszerűen kiáltással próbálják elhallgattatni, vagy hadonásznak előtte. A jó kutyát nem lehet becsapni. Ha nem te vagy a gazdája, nem fog megbarátkozni veled. A gyerek szereti az édesanyja hangját. A házőrző kutya is ugrál örömében, amint meghallja a gazdiát. Hívőként meg kell tanulnunk felismerni a pásztorunk hangját. A juhok tudják, hogy a pásztor szelíden viszonyul hozzájuk, és mindegyiküknek nevet ad. Gondoskodik a szükségleteikről, a mindennapi élelemről és az éjszakai menedékről. A pásztor ott áll az akol bejáratánál, és sorra ellenőriz minden juhot. Ellátja a sebeiket, és biztonságba helyezi őket. A juhok ismerik pásztoruk hívását, és azonnal menekülnek, ha idegen hangot hallanak. Mivel ismerik pásztoruk jóságát, tudják, hogy nem olyan, mint mások, akik rossz szándékkal osonhatnak be az akolba. A pásztor kizárólag a javukat szolgálja azoknak, akik a gondjaira lettek bízva.

0: amint rájössz, hogy Krisztus legfőbb foglalatossága az, hogy a legjobb életre vezessen téged, arra az életre, amelyet Isten készített a számodra, többé nem fognak becsapni azok a titokzatos és fenyegető hangok, amelyek az életedre törnek. Meg fogod ismerni Jézus szelíd hangját, hiszen ő a jó pásztor.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy héttel ezelőtt hangzott el Draskóczi Gábor ige magyarázata, Emlékezz az útra címmel. Ma a folytatásban Isten most élő népét figyelmezteti arra, hogy ha emlékezünk az eddig megtett utunkra, a jó és a rossz felidézéséből kiderülhet, mi van a szívünkben.
2: Isten ellátta őket, annak ellenére, hogy sokat lázadtak, engedetlenkedtek Isten ellen, és a vezetők ellen fordultak, mégis Istennek volt szava őhozzájuk. De nem csak igével, hanem ruhával is ellátta őket. Negyedik versben azt olvassuk, ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem tagadt meg, immár 40 esztendeje. Egy másik helyen azt is olvassuk, hogy a saru sem kopott le a lábadról. Jártam Izraelben, és csodálkozva eszméltem arra, amiről nekem egészen más elgondolásom volt. Én úgy gondoltam, hogy az egy homok sivatag, amiben menniük kellett az izraelieknek, és amikor ott jártam, akkor döbbentem rá egy szandálban, hogy az egy kősivatag volt. Legalábbis egy része biztos. És milyen könnyen kibicsaklik ott az embernek a lába, és milyen könnyen lekopik a saru a lábáról. És azt mondja, hogy 40 évig hordták a sarut. Hát gondolom, akik meghaltak, azok továbbadták a sarut a fiatalabb generációnak, de hát mennyi idejük szoktunk mi egy cipőt hordani, és itt a sima aszfalton milyen könnyen elkopik az, és lábat sem dagadt meg, Isten egészségileg is, a balesettől is óvta őket. 15. versben pedig azt olvassuk, ő vezetett téged a mérges kígyóknak és a skorpióknak, a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában. Azt látjuk, hogy ott veszedelmes állatok is leselkedtek őrájuk, és mégis Isten védelmet adott nekik. Ez volt Isten népével ott a pusztában. Emlékezzetek, mondja Mózes, ezekre a dolgokra, hogy milyen csodákat tett veletek az Úr, de ugyanígy emlékezhetünk mi magunk is ezekre a dolgokra a saját életünkben, a vezetésre, az ígére, amit adott, ami megelevenedhetett időnként nekünk és útba igazított, az anyagi gondokra, táplálékra, ruhára, cipőre, lakásra, milyen csodákat élhettünk át, amikor szorult helyzetben voltunk, balesetekre, vagy annak az elkerülésére, betegségekre, védelemre. Könnyen elfelejtjük ezeket, de az ige azt mondja, hogy emlékezzetek ezekre. Amikor nyugdíjba mentem, akkor az egyik feladatomnak azt tűztem ki magamnak, hogy leírom azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az Úr útján megtapasztaltuk. Feleségem, én, gyermekeim, azért, hogy a gyerekeket emlékeztessük arra, hogy már mennyi csoda történt az ő életükben, lássák meg azt, hogy a mi életünkben is milyen csodákat tett Isten, milyen ajándékokat adott, és az unokák is tudják meg azt, hogy Isten hogyan vezetett, és milyen csodákat tett az életünkben. De amikor ezekre a csodákra és ajándékokra emlékezünk, akkor nagyon fontos, hogy a csodatevőre, az ajándékozóra tekintsünk. őt magasztaljuk és őt dicsérjük. Itt Mózes kísértésre is emlékezteti az ő népét. Azt mondja nekik a 14. versben, föl ne fuvalkodjék a szíved, mármint akkor, amikor mindened meg lesz és gazdag leszel, föl ne fuvalkodjék a szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akit kihozott téged Egyiptomból, és így tovább. Majd így folytatja, ne mondd azt, hogy az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra az Úrra, aki adta neked mindezt a gazdagságot. Nagy kísértés, amikor jólétben vagyunk, mindenünk megvan, hogy magunknak tulajdonítsuk azokat, amiket Istentől kaptunk. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 4:7-ben, mit van, amit nem kaptál volna. Minden jó ajándék felülről való. El ne essünk ebben a kísértésben, hogy magunknak tulajdonítsuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Végül pedig negyedszerre azt mondja az ige a 2. versben, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartottad-e parancsolatait, vagy sem? Szelektív emlékezetünk van. Sok olyan dolog van, amire emlékezünk, amit dédelgetünk a szívünkben, amit el kellene engedni, amire már nem lenne szabad emlékezni. És sok olyan dolog van az életünkben, amit elfelejtünk, pedig emlékeznünk kellene rá. Általában arra szeretünk emlékezni, amit én tettem, ami hős tetteinkre emlékezünk, ami sikereinkre emlékezünk. Nem olyan régen a gyerek Isten tiszteleten arról is szó volt, hogy Saul miután győzött az ellenség fölött, egy emlékoszlopot állítatott, de nem az Úrnak, hanem önmagának. Azért, hogy emlékeztesse önmagát, a népet, a jövő nemzedéket arról, hogy ő milyen hős volt. Könnyen beleessünk ebbe a hibába, hogy magunknak állítunk emlékoszlopot. Vagy olyan nehezen tudjuk elfelejteni a sérelmeket, amelyeket velem szemben elkövettek, a bántó szavakat nem tudom elfelejteni. Talán azt mondom magamban, mert Isten erre kér, hogy én megbocsátottam neki, csak éppen elfelejteni nem tudom. És dédelgetem ezt magamban. Vagy szelektív abban is az emlékezetünk, hogy csak a hiányokra emlékezünk. Arra, amit nem kaptunk meg, amink nincs, és elfelejtünk azokra gondolni, amit Isten megadott, amivel elhalmozott bennünket. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az egész útról emlékezzél meg, a jóról is, és a rosszról is. Hogyan hordozott téged 40, 50 vagy 60 éven keresztül, milyen ajándékokkal ajándékozott meg. De az egész úthoz hozzá tartozik az is, hogy megsanyargatott és megpróbált téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Ez volt a célja a nehézségnek és a sanyargatásnak. kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nem kellemes, amikor Isten leleplez bennünket. Korintus második levélben, a 7. rész 10. versben azt olvassuk. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem szeretjük a szomorúságokat, amikor Isten megszomorít bennünket. De emlékezzünk arra, hogy ez megtérést szerezhet, ha Isten szerinti a szomorúság a bűneink fölött, és az üdvösségre szomorít meg bennünket. Mint a szülésnél, nagy fájdalmak között születik meg a gyermek, de amikor megvan, akkor az asszony mindent elfelejt, és csak annak tud örülni, hogy ott van a gyermeke. Isten fenyítésének célja van. Talán az a célja, hogy megtérésre segítsen. Talán azért engedi meg Isten a fenyítést, és nem veszi le rólad a kezét, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az egyik menyünk, amikor arról beszélgettünk a családban, a gyerekek között, hogy felidézték a gyerekek nevetve azokat az élményeket, amikor fenyítést kaptak tőlünk valamilyen ok miatt, és akkor ez a menyünk kifakadt, és azt mondta, hogy bár csak az én szüleim is adtak volna ilyen fenyítést, mert az én szüleim szabadjára engedtek engem. Az én szüleim nem törődtek, hogy merre megyek, hova megyek, mikor jövök haza, bár csak engem is fenyítettek volna a szüleim. Megóva rossz úttól, helyreigazít. Isten fenyítésének mindig célja van, és jót hoz ki belőle. Áttekintettük tehát azt, hogy mire emlékezzünk. Emlékezzünk a gyökereinkre, hogy Isten hogy készítette elő a mi életünket. Emlékezzünk a nagy szabadításra, ha átéltük már a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, ahogy újonnan szült bennünket Isten szent lelke. Emlékezzünk azokra a csodákra, azokra az ajándékokra, amelyel Isten elhalmozott bennünket. És végül emlékezzünk az egész útra, ne csak a jó dolgokra, hanem a fenyítésekre is, amikor Isten nevelt bennünket, és Isten mindig jót hozott ki abból, amivel megfenyített bennünket. Jó lenne este úgy lefeküdnünk, hogy végig gondolnánk ezeket a dolgokat, és ha előhozza Isten azt a sok-sok jó dolgot, amit életünk folyamán adott, megajándékozott, akkor nagy hálával és Isten dicsőítésével tudjuk majd befejezni ezt a napot. Amen.
1: Isten gondviselése mindenre kiterjed, hálával emlékezhetünk az ajándékaira. Mózes a kísértésekre is emlékeztette népét. Mi is legyünk éberek, figyeljünk Urunkra, aki megóv a rossz úttól, s ha kell, helyreigazít. Kedves hallgatóink, Istenünk megtartó kegyelmében bízva búcsúzunk Önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: keresek kapcsolatokat olyan újjászületett cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába. Hallgassák őt szeretettel!

0: Cseh Sándor a vendégünk. Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
1: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és ott nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
0: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
1: Igen. Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye a kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt, nagyon szerint.

0: külterületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán, Beregszászon az, hogy cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebből bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
1: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió. Tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
0: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője evangélikus egyházba, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztal táborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívemben, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még istenkeresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus után időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott, tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Tolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségben lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor erre ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: a Lélekhangoló Evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mély pont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolom. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond erről, mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgaként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az ellenmúló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan miért nem lettek keresztényekként, mondjuk egy keresztény kultúrába éltek? Hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt. De nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak. Én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van. És a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok, és most ide tehetünk felkiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
1: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jó kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszió a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. És úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jól meg kell gondoljuk, hogy hogyan visszük tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutsunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek, éljünk együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Már bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változtathatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizika is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Vétke. Aztán ott vannak az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi otthonmosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra. Én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá: testvér, nyugodj meg, most hogy csak nyugodtan az autó. Mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át a fiatalnak. Fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szerintem nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz, igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra, gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a másik gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgáltatót vinni. Egy elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abban, hogy ők egyenlőnek tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több embernek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióban az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra, Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős a

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 25-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76 ezer, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71 ezeren, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71500-an, emelt szinten 8200 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák, május 7-én angol nyelvből középszinten 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren. Május 8-án német nyelvből középszinten 10 ezeren, emelt szinten 3 ezeren érettségiznek. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben május 11-e hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János, az előadó pedig Merlin Burt, és az előadásának címe az ajándék. Az előadót most Ócsai Tamás mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és a előadókat egyaránt. Amen.
2: Kedves testvéreim, 2018-ban a Generál Konferencia éves tanácsülését kivételesen Battle Creekben tartottuk. Nagyszerű élmény volt számomra az, hogy a történelmi adventista faluban ott lehettem Hiram Edson pajtájában, ahol hatalmas események történtek anno sok-sok évvel ezelőtt, és most én is ott ülhettem, és egy előadást hallgathattam. Aztán láthattam az első adventista nyomdát, a nyomdagépet, ahogyan ott előkészítettek régi iratokat, ahogyan hallottuk az akkori Facebookot. Aztán végig mehettem Ellen White otthonában, bepillantottam a szobákba, azokba a helységekbe, ahol a mindennapjait élte Ellen White. És nem utolsó sorban nagyszerű élmény volt sétálni az Oak Hill-i temetőben, ahol az adventista úttörőink várják a feltámadást. Ott található többek között Joseph Bates, Andrews, Haskell, Jones, Wagoner, Butler, Prescott, Hiram Edson, és nem utolsó sorban White család sírja. Itt a temetőben találkoztam először Merlin Burt testvéremmel. Kicsit úgy korabeli öltözékben, szakállal, hasonló nyakkendőben, ami rajtam is van, és élményszerű idegenvezetése rögtön megfogott engem, magával ragadott. Akkor elhatároztam, hogy ezt a testvért meg kell hívni. Még nem tudtam, hogy ki ő, csak annyit tudtam, hogy az Andrews Egyetem egyik professzora. Tegnapi előadásakor már hallottuk az ő akadémiai útját, ezt most nem fogom elismételni. Aztán később megválasztottuk őt a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságában a White Intézet igazgatójának. És elkezdődött a folyamat, hogy meghívjam őt, hogy itt lehessen közöttünk. Közben jött a Covid, és nehéz események, időszakok, de most hálás vagyok Istennek azért, hogy ő ma itt lehet munkatársaival együtt. Hálás vagyok azért, hogy elfogadtad a meghívást, és kívánom azt, hogy Isten áldja meg a te szolgálatodat.
3: What a wonderful Sabbath it is here, isn't it?
4: Milyen csodálatos ez a szombat itt most, ugye?
3: It's so nice of the Reformed Church to let us meet here. There's so many, we needed a bigger place.
4: Olyan nagyszerű dolog, hogy a református egyház megengedte, hogy itt legyünk, és ebben a nagyobb teremben együtt tölthetjük a szombatot.
3: You know, God has been so good to us.
4: Tudjátok, Isten olyan nagyon jó volt hozzánk.
3: He has cared for us down through history to this moment.
4: Az egész történelmünk során gondoskodott rólunk, egészen eddig a pillanatig.
3: And if he has cared for us through all the ages since Adam and Eve, he will be with us now in these last days until Jesus comes.
4: És hogyha Isten gondoskodott rólunk az első perctől kezdve, Ádámtól és Évától kezdve, egészen az utolsó időig bízhatunk abban, hogy velünk lesz és gondoskodik rólunk.
3: We have every reason to be hopeful and joyful in the Lord.
4: Minden okunk megvan arra, hogy reménykedjünk és bízzunk az Úrban.
3: And I hope today that joy is swelling up in your heart.
4: És nagyon remélem, hogy ez az öröm ez egyszerűen egyre erősödik bennetek ma.
3: And part of that joy, as we've been already hearing today, is the precious gift that God has given to us of communicating with us.
4: És ennek az örömnek az egyik része, hogy ez a drága üzenet, amit az Úr adott nekünk, hogy ez ma is szól hozzánk.
3: He's not left us alone. He cares for us.
4: Isten nem hagyott bennünket magunkra, gondoskodik rólunk.
3: He's given us his word, his precious word.
4: Az igéjét adta nekünk.
3: He's given us further guidance through the prophetic gift.
4: És további vezetést is adott a prófétaság ajándéka által.
3: And he's given us his Holy Spirit right now for us.
4: És a Szent Lelkét is küldi nekünk most, éppen most is.
3: To be in our hearts.
4: Hogy a szívünkben legyen.
3: When Jesus left, just before he left, he told his disciples, it's good that I go away, because I'll send the Spirit.
4: Amikor Jézus elment, azt mondta, tehát mielőtt a mennybe ment, azt mondta a tanítványainak, hogy jó, hogy elmegyek, és elküldi a Szent Lelket.
3: And then he said, I will come to you.
4: És azt mondta, hogy eljövök hozzátok.
3: Through the Spirit, Jesus is right here with us.
4: Szent Lelke által Jézus itt van pontosan velünk.
3: What a gift we have.
4: Milyen nagyszerű ajándékunk van.
3: When I began this weekend and shared first with the pastors on Thursday, I told them that there was a special theme text for the whole time I was here.
4: Amikor elkezdtük ezt az egész hétvégi, hosszú hétvégi programot, és csütörtökön beszéltem a lelkészekkel, elmondtam, hogy ennek az egész alkalomnak van egy olyan biblia szöveg, ami az egésznek a keretét, a témáját megadja.
3: I shared it with them, and then last night I mentioned it briefly again.
4: Elmondtam a lelkészeknek, és tegnap este röviden is említettem.
3: And that is 2 Peter 1 verse 19. And I'd like you, if you have your Bibles in whatever form, to maybe look at it, or you can see it on the screen.
4: Tehát Péter apostol második level első fejezetének a 19. verse. Ha itt van nálatok a Biblia, olvassátok abból, de itt a kivetítőkön is lehet látni.
3: Peter is writing at the end of his life.
4: Péter az élete vége felé írja ezt.
3: He is soon to die for Jesus.
4: Nem sokkal azelőtt, hogy Jézusért meghal.
3: And he's writing his last letter.
4: Az utolsó levelét írja.
3: And he wants them to realize that they can be anchored in Christ through his revelation, through the Bible.
4: És azt akarja, hogy a hívők tudják, hogy Krisztusban meggyökerezhetnek, Krisztusban a Biblia által, a kijelentései által.
3: And through prophetic revelation.
4: És a prófétai kinyilatkoztatások által.
3: And so when you look at 2 Peter 1:19, the few verses before, he tells them a little story.
4: Még néhány verssel korábban Péter egy kis történetet mond el.
3: And he says that he was an eyewitness. He says, we haven't followed cleverly devised myths.
4: Azt mondja a 16. verstől, hogy nem mesterkélt meséket követünk.
3: He says that we saw ourselves, we were eyewitnesses to Jesus' majesty.
4: Mert mi szemlélői voltunk Jézus fenséges voltának.
3: And he makes reference then to that experience on the mountain where Jesus was transfigured.
4: És utal arra az esetre, arra az esetre ott, amikor Jézus a megdicsőülés hegyén volt.
3: And of course Moses and Elijah were there.
4: És Mózes és Illés is ott volt velük.
3: And of course Peter, he kind of put his foot in his mouth. This is an English phrase. He embarrassed himself by saying, let's make, you know, altars. It was all kinds of ideas.
4: Tehát Péter akkor egy kicsit olyan dolgot mondott, amivel butaságot mondott, mert azt mondta, hogy akkor itt építsünk hajlékokat, hogy akkor itt maradjunk, majd milyen jó lesz.
3: But Peter heard the voice.
4: De Péter meghallotta a hangot.
3: From heaven.
4: A mennyből.
3: The Father himself.
4: Az Atya maga mondta.
3: This is my beloved son.
4: És azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam.
3: With whom I am well pleased.
4: Akiben én gyönyörködöm.
3: Now this was more than a prophetic revelation.
4: Ez több volt egy prófétai kinyilatkoztatásnál.
3: This was not a vision.
4: Ez nem egy látomás volt.
3: This was not a prophetic dream.
4: Ez nem egy prófétai álom volt.
3: This was a theophany.
4: Hanem ez egy teofánia volt.
3: The eyes saw it.
4: A szemével látta.
3: And the foundation for all prophetic revelation is given by God himself.
4: És maga Isten adja az alapját minden prófétai kinyilatkoztatásnak.
3: This is my beloved son.
4: Ez az én szeretett fiam.
3: Jesus.
4: Jézus.
3: In whom I am well pleased.
4: Akiben én gyönyörködöm.
3: And that is the antecedent to what he begins to say then in verse 19.
4: És ez az előzménye annak, amit a 19. versben mond.
3: And we'll read this together.
4: És akkor ezt együtt elolvassuk. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirad a nappal, és hajnalcsillag kell fel a szívetekben.
3: And let's go ahead and read the next verse, so it's two verses, so it's complete.
4: És akkor elolvasom a 20. és a 21. verset is, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei.
3: And so Peter connects this focus on Jesus by the Father.
4: Péter összekapcsolja azt, hogy az Atya Jézusra összpontosít.
3: To the true work of those whom God has called to be his prophetic representatives.
4: Azoknak az igazi munkájával, akiket Isten elhívott arra, hogy a prófétai képviselői legyenek.
3: And he even spans it back to all of the prophets who have gone before.
4: És ezzel visszatekint az összes prófétára, akik valaha prófétai szolgálatot végeztek.
3: And so all prophetic manifestation must be centered on Jesus.
4: Tehát ezért van az, hogy minden prófétai kinyilatkoztatásnak, kijelentésnek a középpontjában Jézus kell, hogy álljon.
3: Let's unpack this verse here a little bit together.
4: Bontsuk ki egy kicsit együtt ezt a verset.
3: I hope you'll go away with this very strong in your mind.
4: És nagyon remélem, hogy amikor majd távozunk innen, akkor ez nagyon erősen megmarad a gondolataitokban.
3: So Peter says we have the prophetic word confirmed.
4: És azt mondja Péter, hogy a prófétai ige az nagyon biztos nálunk.
3: And he could even say, I heard the Father himself say it.
4: És azt mondja, hogy hallottam, ahogy maga az Atya mondta ezt.
3: And then he says, what you do well to heed, listen to.
4: Amelyre jól teszitek, ha figyeltek, ezzel folytatja.
3: As a light that shines in a dark place.
4: Mint a sötét helyen világító szövétnekre.
3: Where is the dark place the light is shining?
4: Hol van a legsötétebb hely, ahol a sötét szükség van a világosságra?
3: Well, he makes it clear in the text.
4: Nagyon világosan, világossá teszi.
3: It's right here.
4: Hogy éppen itt bennünk.
3: Or really here.
4: Vagy talán itt.
3: It's our hearts.
4: A szívünk.
3: We need light.
4: Szükségünk van a világosságra.
3: And this light shines until something happens.
4: És a világosság ragyog addig, amíg valami történik.
3: Now, note now again, this light is the prophetic word.
4: Figyeljük meg, hogy ez a világosság, amiről itt beszél, ez a prófétai ige.
3: It's the Bible.
4: A Biblia.
3: It's anywhere prophetic revelation is taking place.
4: Tehát mindenütt, ahol prófétai kijelentés történik.
3: As we read it, as the Holy Spirit uses it, something begins to happen.
4: Ahogy olvassuk és ahogy a Szentlélek működik bennünk, valami elkezd történni.
3: Illumination.
4: A megvilágosítás.
3: We use this theological term. What does the word illumination mean?
4: Mit jelent ez a megvilágosítás? Mit jelent ez a teológiai kifejezés?
3: It means there's light coming. It's light in darkness. That's what illumination means.
4: Azt jelenti, hogy jön a világosság, megvilágít, bevilágít.
3: And that prophetic word keeps working until the day dawns. In other words, when the sun first comes up, you start to see.
4: És a prófétai ige addig megvilágosít, amíg a meg nem virrad, és fel nem kell a nap, hogy már mindent világosan lássunk.
3: And the morning star arises in your hearts.
4: És a hajnalcsillag fel kell a szívetekben.
3: I love that, the morning star.
4: Nagyon tetszik nekem ez a hajnalcsillag.
3: Nothing is brighter.
4: Semmi sem világosabb.
3: The sun shining as it comes.
4: A nap ragyog.
3: Jesus himself, among the last words he says in scripture.
4: A Szentírás utolsó szavai között azt mondja Jézus maga.
3: As he's speaking to John, his prophet.
4: Ahogy Jánoshoz, a prófétájához szól.
3: His last messenger who would be a part of the Bible.
4: Az utolsó hírnökkel, aki része lett a Bibliának.
3: I, Jesus,
4: hogy én Jézus,
3: am the root, the offspring of David,
4: vagyok Dávid gyökere és sarja,
3: the bright and morning star,
4: a fényes hajnalcsillag.
3: So as we've been emphasizing this weekend,
4: ahogy ezen a hétvégén hangsúlyozzuk,
3: all prophecy, all prophetic work must be centered in Jesus.
4: Minden proféciának, minden profétai kijelentésnek a középpontjában Jézus kell, hogy álljon.
3: Scripture directly affirms this.
4: A Szentírás közvetlenül megerősíti ezt.
3: It not only affirms, it insists.
4: Nem csak egyszerűen megerősíti, hanem ragaszkodik hozzá, kiemeli.
3: So any true prophetic manifestation will center on Jesus.
4: Tehát minden igaz profétai kinyilatkoztatásnak a középpontja Jézus.
3: All doctrine will center in Jesus.
4: Minden tantételnek a középpontja Jézus.
3: Our whole lives, everything we do must be centered in Jesus.
4: Az egész életünknek, mindennek, amit teszünk, Jézus kell, hogy a középpontjában legyen.
3: Now you've been listening to these texts, the next two we're going to look at, a few times so far. Yet last night they were mentioned, the pastors who were here heard them.
4: Ezt a szöveget mostani alkalommal egy párszor már hallottuk.
3: And yes, we could talk about them theologically, we have a little bit, but I want us to look at this experientially.
4: Igen, nézhetünk erre a szövegre teológiailag, ezt egy kicsit tettünk, meg is tettük ezt, de most nézzük meg a tapasztalatok szempontjából.
3: And the actual words that are used.
4: És azokat a szavakat nézzük meg, amelyek itt előfordulnak.
3: We read about the war. Thank you for emphasizing that it's a war.
4: Köszönöm, hogy kihangsúlyoztad, hogy ez egy háború, és erről olvastunk, igen.
3: And Satan is angry.
4: És Sátán megharagudott.
3: But God's people have two things.
4: De Isten népének van két dolog.
3: In this warfare they have two things.
4: Ebben a háborúságban két dologgal rendelkeznek.
3: And both of them are connected.
4: És ez a kettő kapcsolatban van
3: egymással.
4: Because
3: both of them are words from God.
4: Mert ezek egyaránt Istentől jövő szavak, kijelentések.
3: They keep the commandments of God.
4: Ők megtartják Jézus parancsolatait.
3: Think for me, with me for a moment about what we've just read.
4: Gondolkozzunk csak el egy pillanatig azon, hogy amit itt olvastunk.
3: Who spoke the commandments?
4: Ki mondta el a parancsolatokat?
3: God himself.
4: Maga Isten.
3: Now we just read Peter's story.
4: Éppen itt olvastuk el Péternek a történetét.
3: God spoke again himself.
4: Isten újból megszólalt saját maga.
3: This is the transcendent communication.
4: Ez a transzcendens kommunikáció.
3: He had said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased."
4: Ő maga mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
3: And on another occasion, it said, "Hear him, listen to him."
4: Egy másik alkalommal pedig azt mondta, hogy hallgassátok, figyeljetek oda rá.
3: So the prophetic gift is described as the testimony of Jesus.
4: A prófétaság ajándékát tehát úgy írja le, mint Jézus bizonyságtétele.
3: The Father said, "Listen to Jesus."
4: Az Atya azt mondta, hogy hallgass Jézusra.
3: And so Jesus speaks, and his testimony is through prophetic revelation.
4: És Jézus szól, és az ő kijelentése igaz prófétai kinyilatkoztatás.
3: It is Christ himself who is reaching to us.
4: Maga Krisztus nyúl felénk.
3: People say, "I don't see how the Bible's relevant."
4: Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem látom, hogy hogy lehetne a mai időre való, a hozzánk szóló a Biblia.
3: Other people say, "I don't see how Ellen White is relevant."
4: Mások pedig azt mondják, hogy nem tudom, hogy hogy lenne időszerű Ellen White.
3: But if God is speaking through Jesus and Jesus is sharing his testimony, it must be relevant.
4: De hogyha Isten szól Jézus által, és Jézus a saját bizonyságtételét mondja el, akkor ez feltétlenül kell, hogy időszerű legyen, hogy hozzánk szóljon.
3: And of course John says the testimony of Jesus, or the angel says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
4: És az angyal azt mondja, hogy Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
3: I'm going to skip the next two statements just for time. And we'll just go directly to Ellen White's experience.
4: Ellen White tapasztalatához megyünk.
3: You have heard this.
4: Hallottátok már ezt.
3: I'm speaking about Ellen White today because this is a special weekend.
4: Azért beszélek ma Ellen White-ról, mert ez egy pontosan ráösztpontosító hétvége.
3: I could happily stay and give you a full biblical exposition.
4: A mai napon adhatnék egy teljes komplett bibliai expozíciót.
3: And maybe I should, I don't know.
4: Lehet, hogy ezt is kellene tennem, hát nem tudom.
3: But I want to share something about how Ellen White's experience connects to exactly what we've just read in scripture.
4: De szeretnék ma arról beszélni, hogy Ellen White-nak a saját tapasztalata hogyan kapcsolódik ahhoz, amit éppen most olvastunk fel a Szentírásból.
3: So that you'll understand this better.
4: Hogy egy kicsit jobban megértsük ezt.
3: She had many visions and dreams.
4: Nagyon sok álmot és látomást látott.
3: Over more than 70 years.
4: Több mint 70 év időszaka alatt.
3: She was one of the founders of the church.
4: Ő volt az egyháznak az egyik alapítója.
3: But not its doctrines.
4: De nem a tantételeknek.
3: Her work was a spiritual work.
4: Az ő munkája lelki munka volt.
3: And so we have this precious gift.
4: Így kaptuk meg ezt a drága ajándékot.
3: You've already heard about her extensive writing.
4: Már hallottatok az írásairól, hogy milyen rengeteget írt.
3: She wrote on many topics.
4: Rengeteg témáról írt.
3: And it included health and education, practical life, salvation themes, and so forth.
4: Amelyeknek része volt az egészséges élet, a nevelés, a keresztény életmód, az üdvösség, és még sok más.
3: But in all of these, she connects it to Jesus.
4: De mindezeket Jézussal hozza kapcsolatba.
3: I think it was Rory or Obed who during the pastor's conference pointed out something I want to show you.
4: Azt hiszem, hogy talán Rory vagy Obed a lelkész értekezleten valamire rámutatott, amit szeretnék megmutatni nektek.
3: You may be familiar with the Great Controversy series, these five books. We call them the Conflict of the Ages series.
4: Bizonyára jól ismeritek a Nagy Küzdelem sorozatot, ezt az öt könyvet, a Korszakok Küzdelme sorozatot.
3: And Ellen White's very intentional about how she writes these books.
4: És Ellen White nagyon tudatos azzal kapcsolatban, hogy hogyan írta meg ezeket a könyveket.
3: This is the English version of the books.
4: Itt az angol könyveket lehet mindjárt látni.
3: Yours look a little different, I think, but...
4: Tietek egy kicsit bizonyára másképpen néz ki, de a tartalma az az.
3: If you've read this series of books,
4: hogyha elolvastátok ezt a könyvsorozatot,
3: it's essentially a complete story of the Bible.
4: Ez lényegében a Bibliának egy teljes, komplett sorozata.
3: It's all centered on the Bible.
4: És az egész sorozat a Bibliára összpontosít.
3: It begins before sin came to this earth.
4: Azzal kezdődik, hogy ott kezdődik, mielőtt még a bűn a földre jött volna.
3: With the rebellion of Satan in heaven.
4: A sátánnak a mennyei lázadásával.
3: Continues clear down through to the very end when we have a new heavens and a new earth.
4: És folyamatosan végigvezet bennünket egészen addig, amíg az új ég és az új földre jutunk.
3: And we're in that time just before Jesus comes the second time.
4: És mi ott vagyunk pontosan azelőtt, mielőtt Jézus másodszorra visszajön.
3: And the most extensive book she wrote is the middle book.
4: És az a legfontosabb vagy hangsúlyosabb könyv, ami a közepén van.
3: The book Desire of Ages.
4: Ez a Jézus élete című könyv.
3: It's on the life of Jesus.
4: Jézus életéről szól.
3: It's the largest book.
4: Ez a legnagyobb terjedelmű könyve.
3: As I told the pastors, she had so much material on Christ that she had to publish other books just to get that material available.
4: Ahogy a lelkészeknek már mondtam, olyan sok anyaga volt Jézus életével kapcsolatban, hogy más könyveket is meg kellett írnia azért, hogy ezeket mind közölni tudja.
3: So we have Christ object lessons.
4: Ezért ott van a Krisztus példázatai.
3: A closer look at the parables of Jesus.
4: Ami Jézus példázatait nézi meg szűkebben.
3: We have thoughts from the Mount of Blessing.
4: Aztán ott van a gondolatok a hegyi beszédről.
3: A closer look at Jesus' sermon on the mount.
4: Ami Jézusnak a hegyi beszédét vizsgálja.
3: We've mentioned steps to Christ.
4: Aztán beszéltünk pár a Jézushoz vezető útról.
3: And so forth.
4: És a többiről is.
3: But Ellen White herself intentionally begins and ends this series with a particular focus.
4: De Ellen White tudatosan mindig úgy kezdi és úgy fejezi be ezeket az írásait, hogy van egy határozott fókusza.
3: Patriarchs and prophets begins with these words.
4: A pátriárkák és proféták ezekkel a szavakkal kezdődik. Az Isten szeretet, lénye, törvénye, szeretet. Ez mindig így volt, és mindig így is lesz.
3: And great controversy, clear at the end, ends with

0: lettek azért, hogy ezt a történetet bemutassák.
1: I can't spend long on this because we don't have long this morning, but let me show them quickly to you.
0: Nem mehetek bele részletesebben, mert rövid az időnk, de hadd mutassam meg nektek.
1: This first picture was put together by an early Adventist named Merritt Kellogg, trying to portray this great controversy theme.
0: Ezt egy első advent, tehát az a korai adventisták közül valaki, egy M.G. Kellogg nevű valaki készítette, kőre festette, hogy a nagy küzdelmet bemutassa.
1: He titled it The Way of Life from Paradise Lost to Paradise Restored.
0: Megpróbálta bemutatni az élet utat az elveszett paradicsomtól a visszanyert vagy helyreállított paradicsomig.
1: It's a nice picture.
0: Ez egy nagyon kedves
1: kép. You have Adam and Eve leaving the garden.
0: Ott van Ádám és Éva, ahogy el kell hagyniuk a paradicsomot.
1: In the middle, the Ten Commandments and the cross of Christ.
0: A középen láthatjátok a 10 parancsolatot, illetve Krisztus keresztjét.
1: And the New Testament leading to the New Jerusalem and the coming of Jesus.
0: És az Új Testamentum Jézushoz vezet az új földre.
1: Now the eye became a little controversial for some Adventists.
0: Bizonyos adventisták számára az a szem egy kicsit hát vitatott lett ott középen.
1: Sometimes we Adventists we can be controversial.
0: Néha előfordul velünk adventistákkal, hogy hát ilyen vitákat váltunk ki.
1: And maybe we should be sometimes.
0: És lehet, hogy néha ennek meg is van a helye.
1: Maybe I shouldn't even say that.
0: Lehet, hogy ezt nem is kellett volna mondanom.
1: Because we're known that we're Jesus' disciples if we have love for one another.
0: Mert úgy kell, hogy bennünket ismerjenek, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretjük.
1: So if your controversy diminishes your love, that's the wrong type of controversy.
0: Hogyha a közöttetek levő küzdelem vagy harc a szeretetet csökkenti, akkor ez nem egy jó harc.
1: I think that's worth an amen, don't you?
0: Ez azt hiszem, hogy megérdemel egy áment, nem igaz? Amen.
1: So in 1876 James White revised it and took the eye out.
0: Azután 1876-ban James White készített egy másik változatot, és ő kivette a szemet.
1: And left it mostly the same.
0: De nagyjából úgy hagyta az egészet.
1: But both James and Ellen White, but especially Ellen White felt, this did not represent the great controversy theme the way she presented it and wanted it presented.
0: És James és Ellen White is, de különösen Ellen White úgy érezte, hogy ez a kép nem ábrázolja igazából úgy a nagy küzdelmet, mint ahogy ő bemutatta.
1: James White died in 1881.
0: James White 1881-ben halt meg.
1: And Ellen White pushed it forward to finish the revision the way she wanted it, and she copyrighted it herself.
0: És Ellen White nem nyugodott meg addig, amíg el nem készítette azt a verziót, ami neki tetszett, és erre copyrightot is kapott, illetve kiváltott. És a következőre változtatta.
1: You see the difference?
0: Látjátok a különbséget?
1: What is the center of the great controversy?
0: Mi a középpontja a nagy küzdelemnek?
1: It's Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus.
1: Our Savior who died for us. She even changed the title.
0: Még a címet is megváltoztatta, tehát Jézus Krisztus, aki meghalt a bűneinkért.
1: She retitled it Christ, the Way of Life.
0: És azt a címet adta neki, hogy Krisztus az élet útja.
1: It's not just the way of life from paradise lost to paradise restored that tells the whole story.
0: Nem csak egy olyan életút, hogy az elveszett paradicsomtól a visszanyert paradicsomig elmondja a részleteket.
1: All the way through the story, it's been Christ, the way of life.
0: Mert az egész úton mindvégig Krisztus volt az élet útja.
1: The Ten Commandments are Christ, the way of life.
0: A 10 parancsolat azt mutatja, hogy Krisztus az élet útja.
1: The Bible is Christ, the way of life.
0: A Biblia Krisztust mutatja be, mint aki az élet útja.
1: And the ministry of Ellen White is Christ, the way of life.
0: És Ellen White szolgálatának az a lényege, hogy Krisztus az élet útja.
1: Let me share a few statements. I'll skip the next slide. These are a few things that Ellen White says in 1888. As she was speaking to the group there.
0: 1888-ban egy csoporthoz szólva néhány ilyen dolgot mondott.
1: And Adventists were having some

0: controversy there too.
1: És akkor is 1888-ban voltak adventista küzdelmek.
0: Like I say, we've had some of that.
1: Hát voltak ilyenek.
0: But she would say this.
1: És akkor Ellen White ezt mondta.
0: As a part of a sermon.
1: Egy prédikációjának a részeként.
0: You know, I once shared this in one place that was very formal.
1: Volt, hogy elmondtam ezt egy olyan helyen, ami nagyon formális volt, nagyon merev.
0: And I had a couple of the elders come up to me and try to gently tell me something.
1: És akkor odajött néhány presbiter hozzám, nagyon kedvesen, és megpróbáltak valamit nagyon kedvesen a tudtomra hozni.
0: No, brother, this is more women's talk.
1: És azt mondták nekem, jó, hát testvérünk, ez inkább egy olyan női beszéd.
0: This is too personal.
1: Ez túlságosan személyes.
0: It's okay, but we shouldn't probably show this up, you know.
1: Rendben van, de igazából talán mégse kellene ezt bemutatnunk.
0: And I said, well, I don't know.
1: És erre én azt mondtam, hogy hát, én nem is tudom.
0: You know, her favorite song.
1: Az ő kedvenc éneke.
0: Was Jesus, lover of my soul.
1: Arról szólt, hogy Jézus, akit a lelkem szeret.
0: But a man wrote that song.
1: És aztán ezt az éneket, amikor megírta.
0: A Methodist leader named Charles Wesley.
1: Egy metodista írta ezt, méghozzá Charles Wesley.
0: So it's not just women.
1: Tehát ez nem csak a nőknek a beszéde.
0: It's people who are passionately in love with Jesus.
1: Hanem azoknak az embereknek a szavai, akik szeretik Jézust szenvedélyesen.
0: This is what happens with the testimony of Jesus and what happens to us when illumination brings the testimony of Jesus into our hearts.
1: Ez történik az emberrel, amikor a bizonyságtételek megvilágosítják a szívét, és akkor ilyen érzések kelnek bennünk.
0: Go ahead and read it.
1: Ó, mennyire szeretem, nagyon szeretem. Őt szeretem. Látom páratlan szépségét, és mennyire vágyom rá, hogy már belépjünk a kapukon a városba.
0: I love him. I love him, for he is my love.
1: Mennyire szeretem. Nagyon szeretem. Őt szeretem.
0: She continued and read the rest here.
1: Akkor mindenki leveszi fejéről a koronát, és Jézus az áldott megváltó lába elé helyezi. Ő szerzett megváltást, értem. Ő szerzett megváltást, érted, és el fogjuk ismerni mindenek urának.
0: There's passion in her messages.
1: Az üzeneteiben szenvedély van.
0: There is experience in her messages.
1: Tapasztalat van az üzeneteiben.
0: In the 2022 General Conference session.
1: A 2022-es generálkonferenciai ülésen.
0: We prayed a prayer of Ellen White.
1: Ellen White-nak egy imádságát elmondtuk.
0: Maybe the first time it'd been happened in our history since she herself prayed at a general conference.
1: Lehet, hogy ez azóta ekkor fordult elő először, miután ő saját maga imádkozott még egy generálkonferencián.
0: Ellen White had long prayers sometimes.
1: Időnként Ellen White nagyon hosszú imákat mondott.
0: And this one was about 9 minutes as we prayed it together.
1: És ez az imádság körülbelül 9 percig tartott, amit együtt mondtunk el.
0: And a few of the excerpts from that prayer, I just want you to see a few of the words.
1: Néhány kis mintát kivettem ezekből a szavakból, ebből az imádságából, hogy lássátok.
0: Oh, my Father, melt and subdue our hearts. We desire this morning to make an entire surrender to you.
1: Ó, Atyám, lágyítsd meg a szívünket, és vedd birtokodba. Ma délelőtt szeretnénk maradéktalanul átadni magunkat neked.
0: And then again, as she's praying many things, she says this.
1: És nagyon sok mindent mondott az imában, és ezt is mondta. Jöjj, Úr Jézus, jöjj, és fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk. És borítsd ránk igazságot parástját, vedd el a bűneinket.
0: And she refers to the Holy Spirit too.
1: És aztán a Szentlélekre is utal. Urunk, elfogadunk most téged, befogadunk most téged, hiszünk most benned, és kérünk, add, hogy Szentléled most megnyugodjon rajtunk.
0: I'm going to have to not share any more of the prayers there, but this is her prayers.
1: Még már többet sajnos nem tudok az imájából bemutatni, de ilyen imákat mondott.
0: I hope one day we can have a book of some of the prayers of the Lord's messengers.
1: Remélem, hogy egy nap majd az Úr hírnökének az imáit is egy könyvben meg tudjuk jelentetni.
0: We have more than 50 of them that were transcribed.
1: Több mint 50 ilyen imádságot másoltunk már.
0: They're online in the White Estate site in the letters and manuscripts, but they're harder to find.
1: Ott online elérhető az a White intézetnek a honlapján rengeteg levél és kézirat között, de nem könnyű ezeket megtalálni.
0: I'm concerned about the clock. I have to not tell you some things I wanted to share.
1: Nagyon aggódom az idő miatt, nem tudok mindent elmondani, amit akartam.
0: But let me just say one word about Ellen White and her own sister.
1: De hadd mondjak valamit Ellen White-ról és az ikertestvéréről.
0: Ellen White had a twin sister, Elizabeth.
1: Ellen White-nak volt egy ikertestvére, Elizabeth.
0: She called her Lizzie.
1: Akit Lizzie-nek nevezett.
0: This is a picture of them together.
1: Ez is egy kép róluk.
0: Ellen White is standing and Lizzie is sitting.
1: Ellen White áll és Lizzie pedig ott ül.
0: They were close, of course.
1: Természetesen szoros kapcsolatban voltak egymással.
0: But Lizzie drifted away from faith.
1: De Lizzie valahogy elsodródott a hittől.
0: This was a great distress for Ellen.
1: Ellent ez nagyon bántotta, elszomorította.
0: She tried in many ways to help her sister to Jesus.
1: Nagyon sok úton módon megpróbálta a testvérét visszavezetni Jézushoz.
0: If I had 15 more minutes, I could tell you about how when her daughter, Lizzie's daughter died, how Ellen White touched her and appealed to her.
1: Ha lenne még 15 plusz percünk, elmondanám, hogy amikor Lizzie-nek a lánya meghalt, akkor Ellen White hogyan próbálta meg megérinteni, hogyan próbálta Jézushoz vezetni.
0: But the last letter that she wrote to Lizzie, as Lizzie is dying, soon to die.
1: Lizzie akkor már haldoklott, amikor Ellen az utolsó leveleit írta neki.
0: Ellen White is in Australia. She writes this as a private letter. This is true Ellen White. This is how she really was. She's writing her sister.
1: Tehát ez egy igazi Ellen White levél. Ilyen volt Ellen White, aki Ausztráliában volt akkor, és neki írta a levelét.
0: And I'll just let you read it to save time.
1: Szeretek Jézusról és páratlan szeretetéről beszélni, és szívvel, lélekkel ezt a munkát végzem. Egy cseppnyi kétel sincs bennem Isten szeretetét, gondoskodását, kegyelmét illetően, vagy hogy képes egészen megmenteni mindazokat, akik hozzáfordulnak. Nem hiszel Jézusban, Lizzie? Nem hiszed, hogy ő a megváltód? Kész vagy átadni magad bízva, hittel Jézusnak? Úgy szeretnélek átkarolni és Jézus Krisztushoz vezetni.
0: What do you say to your sister?
1: Mit mondasz a testvérednek?
0: Oh, Lizzie, if I could just take you in my arms and put you in Jesus' arms.
1: Oh, Lizzie, úgy szeretnélek átkarolni és Jézus karjáig vezetni.
0: Then you'd know how much he loves you.
1: Mert hogy tudjad, hogy mennyire szeret téged.
0: This is, I'll use an English word that's strange, raw Ellen White. This is the real thing.
1: Ez a nyers Ellen White. Ilyen volt.
0: She is passionate about Jesus. She wants her sister to know Jesus.
1: Tehát ő szenvedélyesen szerette Jézust, és azt akarta, hogy a testvére is elfogadja, megszeresse.
0: Now this is a Christian attribute.
1: Tehát ez egy keresztény tulajdonság jellemző,
0: about Jesus.
1: Hogy szenvedélyesen szeretjük Jézust.
0: But it is also a prophetic attribute.
1: De ez ugyanakkor egy profétai jellemző is.
0: And it was present in Ellen White's life.
1: Ami jelen volt Ellen White életében.
0: I don't have time to cover what she says about scripture.
1: Nem tudok mindent elmondani arról, hogy mit mondott Ellen White a Szentírásról.
0: And we did cover it last night. We'll talk about it more this afternoon, and even this morning we talked about it.
1: Tegnap este is beszéltünk erről, ma reggel is, és majd még a délután is beszélünk erről, folytatjuk.
0: But Ellen White was very clear that God had instructed her that her work was not to be additional scripture.
1: De Ellen White egy dolgot nagyon biztosan vagy hangsúlyozott, hogy amire Isten utasította, hogy az ő művei vagy az ő munkássága az nem a Szentírásnak a kiegészítése.
0: Now, I'm in utter amazement that this Bible is here right now.
1: Én teljesen csodálat tölt el engem amiatt, hogy ez a Biblia most itt van.
0: I don't know the brother who brought this, but I was told that this was an original Bible like Ellen White's family Bible.
1: Kovács Ernő testvér jóvoltából lehet itt ez a Biblia, és ő azt mondta, hogy ez egy eredeti Biblia, olyan, mint amilyen Ellen White-nak is volt.
0: And our brother brought it.
1: És a mi testvérünk, aki ott ül a hátsó sorban, elhozta.
0: And in fact, it is the same edition of the same Bible that the Harmon family held.
1: És ez valóban ugyanannak a nyomtatásnak, ugyanannak a kiadásnak, ugyanabból az évből származó példánya, mint a Harmon családi Biblia volt.
0: And Ellen White held the original Bible, not this one, but the original, the one that we have in the White Estate Vault, while she was in vision.
1: És Ellen White azt a Bibliát, ami a White intézet széfében, páncélszekrényében van elzárva, azt tartotta fel látomásban.
0: In fact, we know of several examples of her holding Bibles in vision.
1: Több olyan alkalomról tudunk, példáról tudunk, amikor Bibliát tartott fel látomásban.
0: Now we only have the one Bible.
1: Nekünk csak egy ilyen Bibliánk van.
0: But when she was in vision, she was not aware of what she was doing. God was controlling her physically.
1: Amikor Ellen White látomásban volt, akkor nem volt tudomása arról, hogy mi történik, vagy ő mit tesz, mert a fizikai mozdulatait is Isten uralta.
0: Think of the picture.
1: Gondoljunk arra a képre.
0: I'm not going to try to hold this one up.
1: Gondoljunk arra a képre, nem akarom megpróbálni így felemelni.
0: But she held that Bible up in vision as she was there for 20 or 30 minutes.
1: Hogy látomásban, amíg látomásban volt Ellen White, 20 vagy 30 percig így tartotta ezt a Bibliát.
0: People say, wow, you can't do that, it's too heavy.
1: És az emberek azt mondták, hogy na hát ezt nem lehet megtenni, ez túl nehéz.
0: True, it was supernatural.
1: Igen, ez teljesen igaz, hogy természetfeletti jelenség volt.
0: But that's not the most important point.
1: De nem ez a legfontosabb ebben.
0: The point is, God was representing her work.
1: Hanem az a lényeg ebben, hogy Isten az ő munkájára mutatott rá.
0: Her work was to lift up the Bible.
1: Ugyanis az volt a feladata, hogy felemelje a Bibliát.
0: And she did it through her entire work.
1: És egész munkássága során ezt a munkát végezte.
0: I want to end with one final work. It's slide.
1: Ezzel a diával szeretném befejezni.
0: Listen to what she says about her work.
1: Figyeljük meg, amit mond. Roppant felelősségteljes munkát kell végeznem, hogy tollammal és hangommal továbbítsam a kapott útmutatásokat, nem csak a hetednapi adventistáknak, hanem a világnak is.
0: And the next.
1: És a következő is. Sok könyvet kiadtam, kisebbeket és nagyobbakat, és ezek közül sokat különböző nyelvekre lefordítottak. Ez az én munkám, hogy kitárjam a Szentírást az emberek előtt, ahogyan Isten feltárta előttem.
0: So her work was to take us to Jesus.
1: Tehát Ellen White-nak az volt a feladata, hogy Jézushoz vezessen bennünket.
0: And to take us to Jesus through the Bible.
1: Hogy Jézushoz vezessen bennünket a Biblia által.
0: When you read Ellen White,
1: amikor Ellen White-ot olvassátok,
0: you read the Bible, you must read the Bible.
1: Akkor ezzel együtt a Bibliát is olvasnatok kell.
0: Read the text.
1: Olvassátok a szövegeket.
0: Let her take you to the Bible.
1: Engedjétek, hogy Ellen White a Bibliához vezessen benneteket.
0: And what Peter says will happen.
1: És akkor, amit Péter mond, az történik meg.
0: The morning star will rise. In your hearts.
1: Fel kell a hajnal csillag a szívetekben.
0: And Jesus will be a living savior.
1: És Jézus lesz az élő megváltótok.
0: May God continue to bless us through this precious Sabbath day.
1: Isten továbbra is áldjon meg bennünket ebben ezen a drága szombatnapon.
0: As we reflect together and we pray together.
1: Ahogy együtt gondolkozunk és együtt imádkozunk.
0: Let's stand together as we pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk együtt.
0: O loving Father, we come to you right now.
1: Szerető atyánk, hozzád jövünk most.
0: We know that you are a God who cares about us.
1: Tudjuk, hogy te olyan Isten vagy, aki gondot viselsz rólunk.
0: You love us even though we were not lovable.
1: Te szeretsz bennünket még, hogyha nem is vagyunk szeretetre méltók.
0: You gave your own son to die for us.
1: Saját fiadat adtad, hogy meghaljon értünk.
0: You gave us all you had.
1: Mindenedet odaadtad.
0: Jesus, we're so grateful that you're our savior.
1: Jézus, annyira hálásak vagyunk, hogy te vagy a megváltónk.
0: We're so grateful that you have sent the Holy Spirit.
1: Köszönjük neked, hogy elküldted a Szent Lelket.
0: That will bring you to us.
1: Hogy a Szentlélek hozzon el téged hozzánk.
0: And we want to thank you for caring enough to speak through the spirit of prophecy.
1: És köszönjük, hogy annyira törődsz velünk, hogy a prófétaság lelke által szólsz hozzánk.
0: First in the Bible.
1: Először is a Bibliában.
0: Which is centered in you.
1: Aminek a központjában te állsz.
0: And now in this blessing that we have in the writings of Ellen White.
1: Azután abban az áldás, vagy azáltal az áldás által, ami Ellen White írásai által, amit ezt kaptuk.
0: We want to accept your guidance.
1: Szeretnénk elfogadni a vezetésedet.
0: We want to take it seriously.
1: Komolyan akarjuk venni.
0: And Lord, may your Holy Spirit press this home upon our hearts again today.
1: És add meg, hogy a Szentlélek újból ezt a szívünkre helyezze a mai napon újból.
0: And we don't want to be frivolous, but we do want to say we love you.
1: Nem szeretnénk ilyen sekélyesen gondolni, de komolyan mondjuk, hogy szeretünk téged.
0: Thank you for loving us.
1: Köszönjük, hogy szeretsz bennünket.
0: For we pray in Jesus' name.
1: Mert Jézus nevében imádkozzunk.
0: Amen.
1: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 4-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölén kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Maia istennő, és férfi párja Maius volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen ez mozgó ünnep, a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és olykor júniusra esik. Ma május leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. a hónap közepén fagyos szentekre, Szervác, Bongrác, Bonifácra figyelünk. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 31-én a Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. Isten bennünket közösségre hívott el. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett Melbourne-be, az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A Melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építési és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar reformátusok közösségének a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az imbár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Tegnap május 3-án pedig ismét a Sydney református gyülekezetben hirdette Isten igéjét.
1: Kulturális programajánló.
2: Liturgikus konferencia, 500 éves Luther német miséje. Éppen 500 évvel ezelőtt egy német szerzetes úgy döntött, hogy elege van a katolikus egyház kapzsiságából, és egy ma már hihetetlennek tűnő történelmi és kulturális értékkel bíró 95 pontos listát függesztett ki a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ahogyan fogalmazott, a rendtartásoknak a hit előmozdítására kell szolgálniuk, és nem a hit hátrányára. Azért semmiféle rendtartás nem önmagáért van és érvényes, hanem minden rendtartásnak életet, méltóságot, erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz. Egyébként nem ér és nem használ semmit. Martin Luther, vagy ahogy magyarosan ejtjük, Luther Márton tette, örökre megváltoztatta a keresztény vallás világát, ezért a jeles évforduló alkalmából Németország és minden protestáns közösség a világon most ráemlékezik. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke is tisztelettel meghívja liturgikus konferenciájára az érdeklődőket. Ennek időpontja május 11-én hétfőn délelőtt 10 órakor lesz, helyszíne az Evangélikus Teológus Otthon kápolnája a Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Országos Evangélikus Kórus Találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16 és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 4:30-kor és 8 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után. amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határainkon túlról is. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor Alföldi Borús Eszter Fóvala művész hangversenye lesz hallható.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még holnapig lehet regisztrálni az idei 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló programja. A határidő holnap, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csaknem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Minnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az 5 napos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Egyre inkább kora nyárira fordul az idő. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Keddel lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Déli szél és 21-27 fok várható. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hét első felében napközben már kora nyárias idő vár ránk, a hét közepétől pedig eső is érkezhet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Saint-Saëns 3. orgona szimfóniáját.

Saint-Saëns harmadik orgona szimfóniája hangzott el. Folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Saint-Saëns cselló koncertóját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Saint-Saëns harmadik orgona szimfónia és a cselló koncertó. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Maia istennő, és férfi párja Maius volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen ez mozgó ünnep, a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és olykor júniusra esik. Ma május leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfaállítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén fagyos szentekre, Szervác, Bongrác, Bonifácra figyelünk. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 31-én a Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. Szent Flórián, a magyar tűzoltók napja. A hagyományoknak megfelelően 1991 óta újra minden évben május 4-én tartják a magyar tűzoltók napját, ami egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének, a bátorságnak, az önfeláldozásnak, az álhatatosságnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének. Az ország legrégebben alakult szervezetét, Magyar Tűzoltó Szövetséget Széchenyi Ödön gróf alapította 1870-ben. A tűzvédelem eszköz és követelményrendszerének kidolgozásával, saját szaklap és segélyegylet megalapításával 1936-ban az első tűzvédelmi törvény kiharcolásával alapozta meg tekintélyét. Majd az 1948-ban megszűnt szervezet jogutódjaként 1990-ben alakult újra. A szövetség a megyei szövetségeken keresztül jelenleg 1000 településen csak nem 1,5 millió munkaórában ment életet, és évente több mint 10 000 esetben nyújtanak tényleges segítséget. Anya nélkül nevelkedő gyermekek napja. Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját a Nevelői Közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelő Otthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg. Azóta mindig az anyák napja utáni hétfőn tartják. Azokról szól ez a nap, akiknek, mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretett forrás, amely csak részben pótolható, de soha nem helyettesíthető. A gyermekek védőszentje Szent Miklós. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizedik tanulmány, a harmadik misszió.

0: tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy ismét együtt tanulhatjuk Istennek igéjét. Egy nagyon szép tanulságokkal megrakott szekér az, ami ma a részünk lesz. Pál apostolnak a harmadik misszió útja. Erről fogunk beszélgetni. A harmadik misszió út különös érdekessége az efészusi gyülekezet. Az efészusi gyülekezetben szerzett tapasztalatok. Ez egy hosszabb szakasza a dolognak, és az az érdekes, hogy Pálnak ez a tanulságos része az efészusi gyülekezet életének a meghatározója volt. Ennek az egész korszaknak azt lehet mondani, Efézus lett a szimbolikus gyülekezete a pogány misszió területén. Nem véletlenül a Jelenések könyve az első gyülekezetnek az efészusi gyülekezetet említi. Fogjunk is hozzá, mert ez a misszió útnak a tanulmányozása is sok-sok tanulságot rejteget. Nézzük meg rögtön a vasárnapi leckénkből az efézusi gyülekezetbe érkezésről. A Tóth Erzsike olvassa a 19. fejezet első 7 versét. Olvassuk el.
2: Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak.
1: Köszönöm szépen. Ez egy különös dolog. Egy kicsikét arra emlékeztet, hogy Isten előre dolgozik. Vannak emberek, akik elindultak az úton, még nem ismerték Krisztust, Pált odarendeli az Úr, és megismertetik Krisztust. És ezekben az emberekben, a 12 emberben munkatársat talál Pál. Ebben van egy alapvető tanítás, és erre mindig figyeljünk, hogy Isten az, aki a missziót végzi, nem mi. Tehát ezt úgy szoktam mondani egyszerűen a diákjaimnak, hogy nem a kalapács veri be a szöget a fába, hanem a kalapácsot valaki tartja, és az veri be a szöget a fába. Tehát a Szentlélek az, aki munkálkodik, Jézus Krisztus az, aki a Szentlélek által munkálkodik, hogy pontos legyek, és ez Jézus Krisztus munkája. Várom a hozzászólásotokat. Tessék, parancsoljatok. Marian, parancsolsztán, Tivadar.
3: Az apostol eléjük tárja azokat a nagy igazságokat tulajdonképpen, ami a keresztény reménységnek az alapja, és csodálattal, áhítattal figyelik, és nagyon megörülnek, ahogy Pál eléjük tárja ezeket az igazságokat, és megkeresztelkednek, veszik a szent lelket, mert ugye a pünkösdi csodát még nem élték át, de ezek után már igen, hiszen csak a János keresztségét ugye ismerték, aki ugye vízzel keresztelt, de ugye jön a Szentlélek, aki a Szentlélek, aki tűzzel fog majd. És olyan lelkület szükségeltetik hozzá, és ez tulajdonképpen nekünk is nagyon fontos, és kell, hogy vegyük a példát, mert azt mondja Ellen White, hogy az alázatos, tanulékony és készséges lelkület, melyet ezek a férfiak magunkban kifejlesztettek, tette őket alkalmasára, hogy kimenjen a misszió területre. Tehát alázatosság, tanulékonyság és készséges lelkület, és szerintem ez ránk vonatkozóan ugyanígy fontos, mert hogyha ezek megvannak, akkor és a Szentlélek erejével tudunk kimenni a munkaterületre, akkor mi is ugyanolyan sikeresek tudunk elvileg lenni.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
4: Én azon gondolkoztam egy történet kapcsán, hogy vajon előfordulhat ez ma is, hogy emberek megkeresztelkednek víz által és Szentlélek által nem. Mert ez egy nagyon fontos dolog. Jézus azt mondta, hogy mind a kettő lényeges. Tehát lényeges az, hogy alámerítkezzünk, és ezzel ott hagyjuk a mi régi életünket. De amikor feltámadunk egy új életre, ha csak ugyanazt az életet éljük, mint amit eddig, vagy talán betanulunk bizonyos külső szokásokat, ellessük esetleg a gyülekezet komolyabb tagjaitól, hogy illik tenni bizonyos dolgokat. Mindez kevés. Azt mondja az ige, és ez a történet is arra tanít bennünket, hogyha Szentlélek által nem keresztelkedünk meg, ha Isten pecsétje nem kerül ránk, a Szentléleknek a pecsétje, akkor élhetünk egy jámbor keresztényi életet, járhatunk gyülekezetbe, de nem részesülünk abba a kifejezett nagyobb áldásba, ami itt a történetben is van, hiszen a Szentlélek keressége arra indította őket, hogy menjenek és vigyék tovább az evangéliumot és hirdessék Krisztust.
1: Aztán majd Tibor.
5: Na, nagyon izgalmas, és itt azt is felfedezhessük, hogy Jóisten milyen igazi szervező. Tehát eljön az az adott pillanat, mik összehozza Pállal a 12 tanítványt, és Pál nagyon csodálatosan és bölcsen hivatkozik. A János azt mondta, hogy aki utánam jön, az, és itt nem volt gond, hogy ebből probléma legyen, értelmezési probléma, tehát teljesen a Szentlélek által a keresség az megtörtént. És úgy gondolom, hogy a Jóisten nagyon csodálatosan, ha hiányosságai is vannak, és ez Tiadarra csatlakozik, de ha megvan az őszinte szándék és jó akarat és a szolgálatkészség, akkor a többit a Jóisten majd megadja.
1: Köszönöm szépen. Tibor Összeszáma. Laci.
6: Mi számomra nagyon fontos két dolog. Egyrészt, hogy egy picit korábbra kell menni, mert ez a 12, mintha megörökölte volna annak a lelkületét, akin keresztül hívőké lettek. Ugye Apollós, amikor beszélt, mindent elmondott, amit tudott, de Aquila és Priscilla úgy látta, hogy az a minden az ahhoz képest, ami a Krisztusról szóló tanítás, nem rossz, csak kevés. És Apollós viszont hagyta magát tovább vinni. Nem mondta azt, hogy de hát én egy tudós koponya vagyok hozzátok képest, én Alexandriában mit tanultam, és milyen jó vagyok retorikából, ti pedig hát mégiscsak milyen mesterséggel is foglalkoztok, hanem hagyta magát, hogy megtanítsák a Krisztus útjára. És ez a 12 ugyanezzel a lelkülettel fogadja Pált. Amikor többet kapnak, akkor ezt készséggel fogadják. Viszont van egy másik oldala is ennek a történetnek. Efézusban létrejöhetett volna egy apollósista felekezet, gyülekezet, amely teljesen a kereszténység egy nem tudom milyen ágát képviselhette volna. És Pál apostol úgy gondolta, hogy talán ezt nem kellene. És mindjárt oda nyúlt a gyökérhez, hogy is van akkor a Szentlélekkel való közösség, hogy is fog haladni az ő kereszténységük. És ennek az lett a következménye, hogy Efézusban a gyülekezet egységes lett, mint ahogy Krisztus testében az apostolok cselekedetei sokszor bizonyságot tesz arra, hogy nagy törekvés volt arra, és Isten lelkétől származott ez a törekvés, hogy ez az egység megmaradjon, és szemlélhető legyen mások által is.
1: Laci?
7: Ugye itt a történetben két keresztségről van szó, megemlítik a János keresztségét, meg a Szentlélek által történő keresztségét. Számomra ez két kérdésnek a elbújtatását jelenti valójában. Az egyik kérdés úgy szól, hogy ténylegesen hányszor lehet megkeresztelkedni, de ennél sokkal mélyebb kérdés, hogy hányszor lehet megtérni. És az én meglátásom szerint igazából csak egyszer. Mert aki ténylegesen megtért, az Isten állandó jelenlétének a tudatában él, vagyis az ő elméjét, gondolatvilágát, értékrendszerét teljesen az odafelvalók töltik ki, és minden egyéb az másodlagossá fog válni számára. Az ilyen ember tökéletesen számíthat a Szentlélek folyamatos segítségére, tehát egy ilyen embernél elvileg sem következhet be visszaesés. Ha viszont olyasmivel találkozunk, hogy valaki visszaesett a megtérés előtti állapotába, akkor szerintem ez csak látszólagos lehet, és csak a kívülálló számára tűnhet ez így. Ténylegesen nem, hiszen a megtért ember nem tud visszaesni, aki pedig visszaesett, az valójában nem is tért még meg.
1: Azt hiszem, hogy ehhez még annyit kell hozzátenni, Luther viszont azt mondja, hogy a napunkénti megtérés az tulajdonképpen, hogy abból, amit a Laci mondott most, hogy egy nagy áttörés az ember életében, újra és újra részesedni kell, két kezet is látok, Anikónak adjátok majd, Tivadarnak, menjünk tovább, mert sok van még hátra.
8: Összesen egyetlen egy gondolatot szeretnék elétek hozni, ez pedig a misszió munkások felelőssége. Pál nem gondolta azt, hogy netalántán megbántja ezt a 12 férfit, hanem ő, mivel tudta a teljes igazságot, ezért úgy gondolta, hogy neki felelőssége az, hogy a teljes igazságot kell megtanítania. Nagyon gyakran abba a hibába esünk mi, keresztény vezetők, hadd mondjam így, hogy egy vélt toleranciából vagy megértésből adódóan nem merjük a teljes igazságot képviselni, pedig muszáj, hogy képviseljük a teljes igazságot.
1: Így van, köszönöm szépen.
4: Lodon, egy mondatot hadd mondjak, hogy ugyanakkor a másik oldal is nagyon érdekes, hogy ez a 12 tanítvány nem mondta azt, hogy ó, hát én már meg vagyok keresztelkedve, én már meg vagyok mentve, hanem készséges volt arra, hogy igen, ez most egy új igazság, és miért ne fogadnám el? Hát ha a Bibliából van, és a Biblia meggyőz engem, Isten lelke meggyőz engem, akkor nincs mit tenni, el kell fogadni.
1: Efézusban indul egy virágzó munka, és egy konfliktus helyzet alakul ki. Erről a konfliktus helyzetről az egészet nem tudjuk elolvasni, a 19. fejezet részletesen beszámol. Három kis szakaszt olvasunk. Irmuskát kérem, hogy a 19. fejezet 23, 24, 25. versét, majd Erzsikét kérem szépen a 28, 29. versét, végül pedig a Magdit kérem, hogy a 35-36. versét olvassuk. Ez egész történetnek körülbelül ez a váza, és erre a vázra építsük rá majd a hozzászólásunkat. Tessék, először Irmuska, parancsolj.
9: Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemis templomokat készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. Ez az ember összegyűjtötte a kézműveseket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk.
1: Elkezdtek a mesteremberek lázongani, és mikor Pál ezt egyszerűen bálványnak mondta, akkor következik az, amit Erzsika olvas, a 28-29. vers.
10: Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis. A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a Makedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál úti társait egy akarattal a színházba rohantak.
1: A színházba elkezdődött egy nagy-nagy per, hogy így mondjam, nagy-nagy tüntetés, vagy nem tudom én, hogy mondjam. És akkor olvassuk a végét, Magdikát kérem szépen, hogy a 35-36. verset olvasod, hogy ért ez véget.
11: A város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő, Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrzője? Mivel tehát ezt senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessétek el semmiféle meggondolatlanságot.
1: Így úszta meg Pál a lincselést. Na most ennek a történetnek sok-sok tanulsága van, és ezért kérem, most ezeket a tanulságokat fejtsük ki. Parancsoljatok. Marian.
3: Pál bemegy szokásához híven a zsinagógába, és elkezd beszélni, és először azt láthatjuk, hogy még úgy hallgatnak rá, meg úgy teljesen rendben van minden, de később ugye elkezdenek lázongani, és megkeményítik magukat, és úgy mindig az jut eszembe, hogy a szentieknek ellenállni és megkeményíteni magunkat, az mondjuk egy nagyon veszélyes dolog. És évente egyszer van egy ilyen búcsújárás, amikor ugye a Diana istennő tiszteletére ugye rendeznek egy nagy búcsújárást, és ugye hát kipakolják a kis dolgaikat, tehát mit az aranyezüst dolgokat. És ugye Demetrius gyakorlatilag ugye az ötvösöknek a nagy vállalkozó szellemű vezére tulajdonképpen, ugye egyből látja, amikor Pálék megjönnek és elkezdenek a zsinagógába beszélni, hogy hát ez rivális, tehát itt valamelyiknek menni kell, és ugye hát fellázítja a népet, és hát ugye nem kell nekik sok, elkezdenek ott óbégatni, ordibálni, és kétségbe vannak esve, hogy tönkre fognak gyakorlatilag menni, és ugye elindul a tömeg, hogy szétszedje Pált, de ugye a prokonzul tanácsára gyakorlatilag ugye hát sikerül Pált ugye kimenekíteni, amiről már ugye szó is volt, és érdekes különben, mert a tömeg az óbégat, ordít az össze-vissza, de hát ugye az Isten asszonyhoz senki nem nyúlt, tehát azért ez azért nagyon érdekes dolog, de azt mondja egyébként konklúzióként a történetnek a vége, hogy ha Demeteréknek problémája van, akkor pereljenek, hogyha népnek, akkor van egy népítélet, de általában ugye a felső vezetés nem igazán szereti az ilyen csődületet, tehát valahogy meg kéne a problémát oldani. De mindenképpen el körül forgott, hogy Pálék ugye nagy port vertek fel azáltal, hogy ők ugye megpróbálták az igaz Istent hirdetni.
1: Igen, Laci utána, Tivadar is utána jött.
7: Demeter magatartásában tulajdonképpen semmi más nincs, mint egy szintiszta anyagi érdeknek vallási köntösbet öltöztetését. És amire én szeretném rá irányítani a figyelmet, az saját magunk velünk nem szokott előfordulni, hogy az anyagi érdekeinket vallási köntösbe próbáljuk bújtatni, és úgy próbáljuk érvényesíteni. Nézzünk magunkba, és azt szerint válaszolja meg ki maga.
1: Igen, Tivadar?
4: Ezt folytatva, olyan érdekes, amikor hallunk egy prédikációt, és mondjuk így végignézünk a gyülekezeten, akkor mindenki olyan szent arcot vág, és mindenki olyan jó hívőnek látszik. Egészen addig, amíg valamilyen érdekemet nem sérti az a prédikáció. Tehát akár anyagi érdek, akár mit tudom, kapcsolati érdek, vagy akármilyen más érdekemet sérti. Na, abban a pillanatban az ember lelke úgy felháborodik, és azt mondja, mit gondol ez? Hát mit beszél engem ki, vagy. Tehát különböző gondolatok jutnak az ember eszébe, és figyeljük meg, hogy Isten lelke hogy dolgozik. Mert Isten fel tud használni embereket, lehet, hogy sose találkoztunk még, de Isten felhasználja őt, hogy rávilágítson az életemben egy olyan pontra, amin változtatnom kell, amin azt mondhatja, hogy meg kell térnem. A kérdés az, hogy megkeményítem-e szívemet, mint mondjuk Demeter is, mondjuk lázadás szítok, hogy na akkor védjem magamat, vagy pedig engedek Isten lelkének, és azt mondom, hogy Uram, meggyőztél, tiéd vagyok.
1: Köszönöm, Anikó. Szemben, Tibor.
8: Én a pénz mögötti szellemiségről szeretnék beszélni, ugyanis itt nyíltan írja Isten igéje, hogy azért itt varázslással és különböző okkult praktikákkal is foglalkoztak ebben a városban, és az egyik fő probléma a pénzen túl az volt, hogy még a megtért hívő testvérek is, amikor fölismerték, hogy mi van az ő házaikban, milyen olyan dolgok, amik nem Isten szerint valók, könyvek, szobrocskák, stb., akkor összehordták és elégették. Viszont tudnunk kell, hogy lelkünk ellensége ennek nem örül. És nekem beugrott egy pár nappal ezelőtti beszélgetés, amikor is egy lelkipásztorral beszélgettem egy vidéki városban, és elmondta, hogy sok éve dolgoznak ott, feleségével együtt, próbálnak missziózni, és nagyon-nagyon nehéz. És ezt nem panasznak mondta el, hanem azt mondta, hogy tudod, nagyon sok helyen tartanak kolbászfesztivált, sörfesztivált, stb. Fesztivált mostanában. Azt mondja, tudod, hogy a mi városunkban milyen fesztivál szokott lenni? És azt mondta, hogy boszorkányfesztivál. Boszorkányfesztivál, ahol is összegyűlnek az országból a különféle jóslással, stb.-vel foglalkozó emberek, és ennek van a fesztiválja, és sorba állnak az emberek. És azt mondja, érezhető, hogy nagyon nehéz az Úr igéjével áttörni a falakat. Tehát ezzel a lelkülettel ma is találkozhatunk. És számolnunk kell azzal, hogy ha valaki ilyen környezetben akar az élő Istenről beszélni, akkor lesznek, bocsánat, ilyen átvitt értelmű demeterek, meg lesznek átvitt értelmű lázadások, mert lelkünk ellensége, az ördög nem akarja, hogy bárki is megtérjen.
1: Köszönöm szépen, Gyula Szentibor.
5: Rövid, hogy pár közben a saját gyülekezetet is szeretné figyelmeztetni a jelenségtől és a veszélytől. És ehhez is egy külön bátorság, tapintat és értelme, értelme, meg kell kérni a gondviselőt, hogy hogyan figyelmeztessem a gyülekezetemet is fölkészíteni arra, ami a környezetünkben van.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
6: Egyetértve mindazzal, amit elmondhatok, én azért szeretném, hogyha egy picit átfogóbban látnánk, és egy kicsit oda kapcsolódnék, amit Anikó mondott az előbb. Ebben a városban évek óta ment a misszió, úgy, hogy Pál apostol volt a misszió élén. És senkit nem zavart. Jó, hát a zsinagógában volt némi kis kavarodás, és ki kellett menni, és máshogy tartani egy gimnáziumban, ami mégiscsak testgyakorló pálya volt, nem középiskola, mint ahogy azt már gondolják. Na de amikor a gyülekezet szembefordult önmagával, és megítélte azt, hogy mi bálványimádással foglalkoztunk, varázslással foglalkoztunk, sok minden mesterkedés, ugye szó szerint az, hogy bevallották ilyenféle mesterkedéseiket, összehordták a dolgokat, na ez már érintette a várost. Testvéreim, ezt hívják ébredésnek. És nem csak a gyülekezet ébredt, hanem a város is ébredt. Tehát abban a pillanatban szükséges volt, hogy a világosság és a sötétség konfrontálódjék. Nekünk nagyon sokszor azért van békességünk, mert megtanultuk úgy hallgatni Isten igéjét, hogy az még csak véletlenül se érintse a környezetünket, meg magunkat se nagyon. Itt a gyülekezet konfrontálódik önmagával, és aztán ebből adódik, hogy a város is konfrontálódik egy egészen másfajta üzenettel. És ez nekem nagyon fontos volt megérteni, hogy ebből következik az, hogy itt most feketén-fehéren ki kell mondani dolgokat.
1: Igen, ezt nagyon köszönjük, ezt a gondolatot. Van még, akkor menjünk tovább a következőbe. Pál aztán elindul most Jeruzsálem felé. Az első állomás itt Troász lesz, erről fogunk olvasni a troászi eseményekről. Esztert kérem, hogy olvassa a 20. fejezet 7-től 12. versig terjedő szakaszát.
12: A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikhos nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen viradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.
1: Igen. A úti történetnek egy kis érdekes epizódja ez, méghozzá sok mindent elárul a gyülekezet életéről. Itt a gyülekezet életében ugye történik egy megpróbáltatás, Pál ugye útban van, először bejárta ugye a mai Görögországnak a déli részét, utána Troászba ment, az a ókori Trója, és innen majd tovább utazott, és rövid volt az idő, a rövid idő alatt gyorsan összegyűlt a gyülekezet, és egy Isten tiszteleten együtt voltak, ahol ami nem egy liturgikus istentisztelet volt, hanem az Isten igéből tanított Pál. És az Eutikhos eset itt megtörtént, ami nagyon érdekes, mert Pál az Isten erejével, nem a maga erejével, visszaadta az életét ennek az ifjúnak. Itt nagyon sokszor sok mindent felszoktak vetni ezzel az igével kapcsolatban. Én kérlek benneteket, hogy a lényegét ennek a történetnek hogy látjátok, mit tanít ezt, tessék.
6: Nekem az jutott eszembe, hogy az elmúlt hetekben mi jártunk egy biblia tanulmányozó táborban fiatalok között, és ugye sokszor el szokták mondani, hogy lám-lám a hosszú igei tanulmányoknak az a veszélye, hogy így járhatnak a hallgatók, mint Eutikhos, és ugye ezért nem szabad, hogy hosszú legyen a prédikáció. Hát nekünk az volt a különleges élményünk, hogy fiatalokkal voltunk, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és naponta minimum 8 órát töltöttünk Isten igéje mellett az ő kérésükre, és ezen túlmenően még a szabad időben is nagyon akartak az igével foglalkozni. Senki nem esett le sehonnan, és nem történt ilyesmi. Viszont az nagyon fontos, hogy az adott alkalmat ott Troászban nem lett volna más alkalom, és az a gyülekezet, mintha ráérzett volna, hogy ez Pállal kapcsolatban az utolsó lehetőség, Az más kérdés, hogy az ördög is beavatkozik ilyenkor, mert én azt gondolom, hogy az, hogy ez a fiatalember halála tönkretegye az üzenetet, elfelejtsenek mindent, és semmi másra ne emlékezzenek, csak arra, hogy ez a fiú meghalt ott istentisztelet közben, és ehelyett Isten még megerősítette az üzenetet azáltal, hogy ezt a fiút visszaadta, kiemelte a halál állapotából, mintha csak azt üzente volna Isten, hogy az élet evangéliuma szól, és hogyha szükséges, akkor még így is látszik, hogy itt ez az élet evangéliuma. Ez nagyon hangsúlyos a számomra.
13: Marian?
3: Két fontos dolog szerintem. Az egyik az, hogy olyan lelkekkel találkozott itt Pál, akik készek voltak az evangéliumot meghallgatni. Tehát volt egy befogadó készség, volt egy igény rá tulajdonképpen. A másik pedig, hogy a legrégebbi feljegyzések szerint tulajdonképpen ez volt az első úrvacsora, amiről feljegyzés lesz az írás. És mindenki szomorú, hiszen Pál búcsúzkodik, elmegy, mindenkinek lóg az orra, és ugye egész nap dolgoznak, egész nap a prédikáció, hallgatják Pált, és ez a fiatalember ugye meghal, és a zsidó művetségű embereknek eszébe juthatott nagy valószínűséggel Illés például, emlékszünk, amikor a sareptai özvegyasszony fiát feltámaszta, itt is lemegy, fölé hajol, és igaziból életre kell, tehát a csoda ismét megtörténik, és így gyakorlatilag a testvérek megvigasztalódnak, nagyjából ez a történet rövid váza.
13: Nem. Tivadar, aztán majd Gyula.
4: Vannak egyesek, akik éppen ezt az ige szakaszt arra használják fel, hogy bizonyítsák, íme a szombatból így lett vasárnap, mert hogy a hét első napján gyűltek össze, és hát íme itt a bizonyíték, hogy hát már az első keresztények is vasárnap jöttek össze. De hát nyilvánvalóan kiderül azért a gondos igeolvasó előtt, hogy itt nem arról van szó, hogy na, átértek volna a vasárnap ünneplése, hiszen néhány szakasszal előbb olvassuk, hogy minden szombaton összejöttek, meg a gyülekezet is akkor jött össze, hanem itt gyakorlatilag, ahogy már el is hangzott, és spontán összejöhet, erről van szó, mivel Pál utazott tovább, megtisztelték őt azzal, hogy meghallgatják is. Hát persze itt az a kérdés is felmerül, mivel este történt, hogy vajon ez szombat este történt, naplement után, vagy pedig vasárnap este, hiszen éjszakában nyúló prédikáció volt, ez ilyen szempontból mindegy. Minden esetre úgy gondoltam, hogy ezt fontos lenne elmondani.
13: Hát ez az, amire bele szoktunk kötni, ez egy jellemző példa, bele szoktunk kötni a lényegtelenbe, hogy a lényeges elveszem. A lényeges az volt, hogy itt most Pállal utoljára találkoznak, és az evangélium szól. Ez nagyon fontos mindig. Most ez tanulságnak elmondott Tivadar, hogy ha mi egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor ne azt nézzük, hogy Eutikosz hogy támad föl, hogy ez tetsz halott volt, vagy nem volt tetsz halott, hogy mit jelent az, hogy a lelke benne van, mit jelent az, hogy lélek, meg aztán, hogy is van ez, hogy a lelke benne van-e, ha már meghalt, vagy nem halt meg, vagy stb. Rengeteg csapdája van az igének. A félremagyarázás az egy nagyon-nagyon nehéz

0: nyilván utoljára, de hát azt se felejtsük el, hogy az előző napi tanulmányban, tehát milyen gyülekezetnek kellett késő éjszakáig igazi jó, hosszú távú jó tanácsokat adni, hogy helyt tudjanak állni Efézus abban a városban, amely olyan volt, amilyen volt. Tehát most nem szeretnék arra kitérni, hogy olyan város volt, amilyen, de Pálnak az volt a fő célja, hogy olyan útbaigazításokat adjon a gyülekezetnek, ami nagyon fontos és nélkülözhetetlen.
1: Tibor parancsolja.
2: Azért, ha már miért éjszakáig ez a kérdés fölmerül? Hát testvéreim, azért, mert nem valószínű, hogy Troászban csupa gazdag kereskedő jött volna össze, és nemes emberek tömkelegei. A legtöbb gyülekezetben, a gyülekezet nagy része például rabszolgákból állt, akiknek a szabad ideje az hajnalban volt, ekkor tartottak egyébként minden nap istentiszteletet az első gyülekezetekben, és éjjel akkor is tartottak istentiszteletet, és a szabad idejükből vettek el.
1: Így van, köszönöm szépen. Tanulság megint az, hogy ha Isten igére éhes valaki, akkor mindig van idő az ige meghallgatására. Pál tovább utazik, és a szívében ott van Efézus. Ugye Efézusról elég sokat beszéltünk, de nincs ideje bemenni Efézusba. Hanem Milétosz az a kikötője Efézusnak, akkor már Efézus egy kicsit messzebb volt a tengertől, és Milétoszban van egy találkozó. Erről szól a következő részünk, és Dénest kérem, hogy olvassa el a Apostolok cselekedete 20. fejezetéből a 17-től 24. versig ezt a történetet.
3: Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem halogattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.
1: Köszönöm szépen. Ez egy gyönyörű szép ige, nagyon sokat hallunk biztos prédikációban is róla. Két mozzanatra szeretnék figyelmeztetni. Az első az, amit azt, hogy semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos. Ezt eddig is láttuk Pálnál, hogy amikor szólni kell, szól, tudnilik. A hallgatás az nem evangélium hirdetés. Elhallgatni az igazságot, az evangélium ellenes munka. A másik, ami nagyon fontos, hogy Pál tudja a veszélyt, és mégis a küldetés nagyobb, mint a veszély. Nem elkerülni akarja ezt, hanem a küldetést akarja teljesíteni. Most tietek a szó, tessék, parancsoljatok. Tessék, parancsolj.
4: Ha megengednétek, én ennek az előzményéről szeretnék egy nagyon keveset mondani, mert pár versen korábban itt azt olvassuk, hogy Lukács így számol be, hogy mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett, odáig ugyanis gyalog akart jönni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az embernek kell a magány, meg talán még jó, ha gyalogol is közbe, mert meg kell harcolni bizonyos dolgokat. És itt úgy tűnik, hogy Pál, mire Milétoszba ért, ő végig harcolt valamit, mégpedig nagyon keményen. Ő tisztában volt azzal, hogy fogság és megpróbáltatás vár rá, de adott időt magának meg az Úrnak, hogy erre felkészüljön. Itt Pál emberi oldalába pillanthatunk bele egy kicsit, és a munkatársai megértő hozzáállásába is, ugyanis megengedték neki, hogy ami harcot végig kell harcolnia, az végig harcolja. A misszió munkában vannak ilyen magányosan eltöltött idők,

0: És ha ezt nem vállaljuk föl, akkor nem jutunk el addig az elcsendesedésig, hogy az életem sem drága nékem, csak hogy futásomat elvégezzem, amit Jenő testvér is mondott.
1: Köszönöm szépen, Marian, aztán
2: kivadom. Ez egy fontos esemény egyébként, és ezt a kommentárokban is jelzik több ízben, hogy nem megy Efézosba, hanem az ottani vezetőket meghívja Milétoszba. Nem az okát nem annyira tudjuk egyébként sejteni, vélhetjük, vagy a zsidóknak a fenyegető magatartása miatt, vagy azért, mert esetleg ígéretet tett, vagy azért, mert kitiltották, nem igazán lehet tudni, de nagyjából inkább a veszélyre való tekintettel talán. És nagyon kell sietni, tehát az idő gyakorlatilag sürgeti Pált, és amiket ugye olvastunk, az csak megerősíti azt, hogy az élet nagyon önmegtagadó volt, mert azt is olvashatjuk, hogy amikor a véneknek joggal mutatja fel a két kezét, hogy ezek a két kezek biztosították azt, hogy nem másokon élősködtem, hanem a saját kezem munkájából éltem én és a velem lévők. És a vége ugye, amikor figyelmezteti, hogy mivel fogják, milyen veszélyekkel fogják szembe találni magukat, mikor a véneket figyelmezteti, még egyszer ugye nem mondom el a szöveget, de ugye az a lényege, hogy hamis tanítók vannak a gyülekezeten kívül. A gyülekezeten belül pedig meghasonlások vannak, meg nagyra vágyó vezetők vannak, és ez olyan ismerős. És Pál gyakorlatilag az ő félelmei erre vezethetők vissza, és tulajdonképpen érthető, hogy miért aggodalmaskodott a gyülekezet miatt.
1: Igen, van három hozzászóló, és utána megyünk tovább, mert még van egy kérdésünk. Tessék, parancsolj!
3: Pálhoz hasonlóan sokan voltak a történelemben, akik így gondolkoztak, hogy nem lehetnek megalkuvók az igazsággal szemben. Néha bennünk van az a gondolat, hogy elsunyogjuk az igazságot, mert azt mondjuk, hogy hát ez a magánügy, ez az én dolgom, ez nem tartozik senkire, és elhallgatom az igazságot. De nem azért lettünk hívők, és nem azért választott ki bennünket Isten, hogy ne mondjuk el azt, amit ránk bízott, hanem azért választott ki bennünket Isten, hogy elmondjuk, és ahogy Pál apostol mondja, hogy még az életem sem drága nekem. Tehát nem érdekel, hogy mi lesz a következménye, akkor is el fogom mondani, és még egy gondolat, hogy ma semmi nem fenyeget bennünket, tulajdonképpen vallásszabadság van, nem? És ennek ellenére mégis olyan nehezen nyilatkozunk meg egy baráti körbe, amikor mondjuk gúnyolják a kereszténységet, vagy Jézust, és nem mondjuk azt, hogy én hívő vagyok, és nem mondj ilyet, mert ez nem így van. Pedig nem történne semmi, tehát nem állítanának bíróság elé, vagy nem ölnének meg bennünket. Milyen érdekes, hogy ez miért van így.
1: Szépen István, aztán Tibor.
4: Én a Marian gondolatát szeretném egy kicsit árnyalni és folytatni is bizonyos szempontból. Nekem kulcsfontosság az a 22. vers, ami azt mondja, hogy lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Ez egy nagyon fontos dolog, majd később látjuk, hogy elő fog kerülni, hogy menjek, ne menjek, című történet, tehát a lélektől indítatva. És a másik látszólag egy ellentmondás, mert azt mondja, hogy mi ér ott engem, nem tudom. És a következő versben azt mondja, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Tehát, hogy mi ér engem, meg mi vár rám, az a két dolog. És itt kapcsolódnak hozzád, amit az előbb mondtál, hogy ott mi ér engem, ez főleg a jeruzsálemi gyülekezetben lévő állapotokkal kapcsolatosan volt, vagy felmerült biztos benne a múltja is, hogy a múltbeli üldözések megint elő fognak jönni, vagy a körülmetélkedés mentes evangélium hirdetése megint napirendre fog kerülni. Tehát ez, hogy mi ér ott engem, ez főleg a gyülekezeten belüli problémákat értette ez alatt Pál.
1: Köszönöm. Tibor?
5: Én egy olyan dologra szeretném a figyelmeteket irányítani, ami kicsit kapcsolódik ahhoz, amit Anikó is szóba hozott. Ugyanis a gyaloglás közben nem csak arra vezette el Isten, hogy mire kell fölkészülnie, hanem egy értékelést kapott Istentől. Értékelte az elmúlt éveket. És tessék megnézni, sok mindent lehet mondani, a mai keresztények általános értékrendje szerint ez nem egy alázatos embernek a monológia. Pedig az. Csak ő teljesen tisztában van azzal, hogy mit végzett el benne Isten, és mit végzett el általa Isten. És ez rendkívül fontos, hiszen ő mire készül? Arra, hogy Jeruzsálemben bizonyságot fog tenni, akár az élete árán is, fogalma nincs, hogy meddig fog az a nyomorúság tartani, de itt arra épül majd ez az egész, hogy ő az Úr előtt ebben a különleges csendes időben világosan megértette, hogy amit elvégzett, annak mi az értéke, ugye kikopott a fajsúlyos kifejezés, pedig mi a súlya, a faj súlya, mi az értéke, és hogy hogyan kell, hogy tovább menjen. És ez a magabiztosság, ez a Krisztus biztossága, megalapozottságból következik, és ez nekünk sokszor hiányzik, nekem is sokszor hiányzik.
1: Tovább megyünk Pállal, Tírusba és Cezáriába, és ez pedig, kérem szépen, hogy Gyöngyike olvassa, és rövid megjegyzéseket kérek, mert összesen 4 percünk van.
6: Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agabosz nevű proféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybéliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata.
1: Köszönöm szépen. Rövid megjegyzéseket még kérnék szépen. Azokat a gondolatokat, amit elmondtatok, elkezdtük folytatni. Parancsolj, Anikó.
0: Én tényleg rövid leszek. Vannak-e vajon olyan keresztény otthonok, ahol meg lehet pihenni a megpróbáltatások és az utazások közben? Itt volt egy.
1: Annyitól megadjátok. Marian.
2: Pál gyakorlatilag ugye nem tudta semmi visszatartani, mikor tisztában volt az, hogy akár ha halálba megy, akkor is. De a missziót, az evangéliumot mindenképpen viszi, és mondja, és teszi. És gyakorlatilag Pál apostol ebbe találta meg az élete fő célját, hogy Krisztus bármiáron, a mi életcélunk vajon mi?
1: Az összefoglalást kérem szépen, hogy Marika olvassa.
7: Az evangélium tanítójának sikere újból felingerelte a zsidók haragját. Mindenhonnan jöttek a hírek az új tan terjedéséről, mely által a zsidók szabaddá lettek a ceremoniális törvény rítusainak megtartásától, ugyanakkor a pogányok Ábrahám gyermekeiként a zsidókkal egyenlő kiváltságot kaptak. Világos kijelentését, hogy nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, ellenségei vakmerő Isten káromlásnak tekintették, és elhatározták, hogy elnémítják. Még saját hittestvéreinek részvételére és támogatására sem számíthatott. A megtéretlen zsidók, akik oly szorosan a nyomában voltak, nem mulasztották el, hogy személyesen, valamint levélben a legkedvezőtlenebb híreket terjesszék róla és munkájáról Jeruzsálemben. Néhány apostol és vén is igaznak fogadta el a híreket anélkül, hogy megkísérelték volna megcáfolni azokat, vagy kinyilvánítani, hogy nem értenek egyet a rossz hírekkel.
1: Köszönöm szépen. Hogy Isten tovább hogy vezeti Pált, ezt a jövő héten fogjuk tanulni, de az eddigi tanulság is az, hogyha valaki következetesen az Isten útján jár, akkor bizony szembe széllel fut, de biztosan célba ér. És ezt a biztos célba érést adja az Úr mindnyájunknak az ő kegyelméből. Amen.
8: Az Apostolok Cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Jeruzsálemi letartóztatás. Köszönjük figyelmüket!
9: Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot. tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Goldwhite, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Jöjjön el a te országod! Máté evangéliuma 6. fejezet 10. vers. Isten az atyánk, aki szeret bennünket, és gondoskodik gyermekeiről, mint a világegyetem hatalmas királya. Birodalmának érdeke a mi érdekünk is. Munkálkodjunk vele együtt országa építésén. Krisztus tanítványai a dicsőség országának közeli eljövetelét várták. Ám amikor Jézus őket erre az imára tanította, egyben arra is utalt, hogy most még nem jön el. Eljöveteléért, mint egy ezután bekövetkező eseményért imádkozzanak. De ez az ima mégis ígéretet jelentett részükre, mert bár napjaikban még nem érhetik meg országa eljövetelét, Jézus parancsának ténye, hogy annak eljöveteléért imádkozzanak, bizonyítéka volt, hogy az Isten által meghatározott időben biztosan eljön. Isten országa most épül fel, amint napról napra adják át magukat a bűnnel és lázadással telt szívek a szeretet uralmának. De az ő dicsősége országának teljes felállítása csak Krisztus második eljövetelekor valósul meg itt a földön. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének. Dániel 7.27. Öröklik azt az országot, amely számukra a világ kezdetétől fogva készítetett. Máté 25.34. Krisztus ekkor állítja fel királyságát és veszi át uralmát. A mennynek kapui újból feltárulnak, és üdvözítőnk 10000-szer 10000 és sok ezer szent kíséretében, mint a királyok királya és uraknak ura jön el. Akkor Jahve az Úr lesz az egész földnek királya. Zakariás 14.9. Akkor az Úr is egy lesz, és az ő neve is egy. Ímé az Isten sátora az emberekkel van, s velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Jelenések 21.3. De eljövetele előtt, mondta Jézus, az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté 24.14. Országa nem jön el előbb, amíg kegyelmének örömhíre fel nem hangzott a föld minden részén. Országának eljövetelét siettetjük tehát, ha Istennek átadjuk magunkat, és lelkeket nyerünk meg az igazságnak. Akik magukat teljesen felajánlják szolgálatára, s így szólnak, ím itt vagyok, küldj engemet, s akik készek tevékenykedni embertársaikért, megnyitni szemeiket, hogy sötétségből világosságba és sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek, csakis azok imádkozhatják őszintén, jöjjön el a te országod. Ézsaiás 6.8. Apostolok cselekedetei 26.18.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Dina Klotz írta Tennesseeből, az Egyesült Államokból. Összetartozás. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 11. verse. Amikor egy új varrási projektet kezdek, a méretükben is formájukban változatos, meglehetősen nagy maradékanyag készletemből választok ki szöveteket. A választáskor figyelembe veszem a mintázatot, a színeket és a szövet vastagságát. Miután kiválasztottam a szövetet, elkezdem mérni, vágni, vasalni és összevarni a darabokat, ügyelve, hogy minden darab jól illeszkedjen a következőhöz, és a végeredmény erős és összetartó legyen. Ahogy a varrás különböző anyagokat egyesít, úgy a keresztény közösség is különböző embereket hoz össze. Ahogy az anyagoknak megvan a maguk egyedi jellemzője, úgy minden ember is különleges. Életünk tapasztalatai is formálnak minket, és segítenek másokhoz kapcsolódni. A bánat, a bizonytalanság, vagy akár az öröm is segíthet abban, hogy mások iránti együttérzésünk növekedjen. Amikor támogatjuk egymást, életünk összefonódik és erős egységet alkot. A közösségben megtalált erő és bizalom segít abban, hogy törődjünk egymással, és megmutassuk Krisztus szeretetét. Istenünk, tölts meg minket szereteteddel, hogy együttérzést mutathassunk mások iránt. Segíts a megbocsátásban, a szeretetben és az egymás felé való támogatásban. Amen. Napi gondolat. Akkor osztom meg Isten szeretetét, amikor törődök másokkal és támogatom őket. Imádkozunk azért, hogy követni tudjuk Krisztus együttérző szeretetét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige: Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölénk kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16 és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16:30 és 8 órakor 2 hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor Alföldi Borús Eszter Fóval a művész hangversenye lesz hallható. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Ugetsu története, Kenji Mizoguchi, 1953.

0: Egyszer volt, hol nem volt. A polgárháború idején a faluban egymás mellett élt Péter és Pál. Péter gazdag szeretett volna lenni, Pál megbecsült, tekintélyes ember, kat huszár. Így amikor lehetőségük nyílt rá, mert újra kitört a háború, mindkettő otthagyta feleségét, családját, hogy megvalósítsa álmát, de vajon milyen árat fizetnek ezért ők és családjuk?
1: Így van. Kenji Mizoguchi nagyon szerette a huszár történeteket.
0: De neked most nincs első mondatod?
1: Te úgy ismersz engem, mint akinek nincs első mondata. Két első mondaton is van. Két tejtestvér, kapzsiság és irigység. Családjaik életével mit sem törődve, háború idején is csak szenvedélyeiket hajszolják. Másik első mondatom.
0: De nekem itt a kérdésem, hogy kapzsiság és irigység?
1: Igen.
0: Nem gyere, inkább a dölf, vagy kevésség?
1: Dölf, azt nem használjuk a főbűnre.
0: De a kevésséget,
1: igen. A kevésség az a kulcs bűne a többi hatnak. Tehát az a központja, hogy én vagyok a világ közepe.
0: De hogy az egyik szamuráj szeretne lenni, ott egyértelműen azt érzem, hogy egy kevésség áll a háttérben, megbecsültségnek egy túlértékeltsége, még aki gazdag akar lenni, ott érzem ezt a kapzsiságot.
1: Azért tartom jobbnak az irigységet, mert ő látja a szamurájokat, tulajdonképpen bár gyerekkorában is a szamurájokat nézte a tévében, meg amikor a főutcán megpillantja őket, akkor utánuk ered. Tehát alapvetően egy irigység van benne.
0: De ez nem féltékenység?
1: Igen, de olyan főbűn nincs, de hát féltékenység nem félti a sajátját tőlük, hanem ő is olyan akar lenni, mint ők, viszont nem akar belefektetni energiát ebbe.
0: Hát esélye sincs, hogy energiát rakjon bele. Valamiért azt gondolnám, hogy szamurájnak születni kell.
1: Mint ahogy mi.
0: Tettünk. Igen, igen, igen. Abból indulnék ki, hogy ez egy nemesi, tehát hogy aki eleve harcos volt, a harcosnak a utódja lehetett szamuráj. Aztán el tudom képzelni, hogyha valaki ilyen-olyan körülmények között megedződött a harcokban, és parasztként megmutatta, hogy milyen kiválóan tud harcolni, akkor bevonták ilyen szamurái csapatba. Ő nem így kerül be, nem így indul az ő karrierje. Idefele jövet azon gondolkodtam, hogy vajon hogyan folytatódik a karrierje a történetünk végén, miután megtalálta a feleségét.
1: Ráadásul ugye írt egyféle befejezést a rendező, egy nagyon negatívat, amit végül pozitívra változtatott. Előtte még elmondom a második első mondatomat. A nők tartják fönn a világot, de a férfiak viszik előre. Minek mi az ára e fölállásban?
0: Na, szóval ez a film, ez azért kívánkozott arra, hogy beszéljünk róla, mert ez a top 5, top 10 japán film egyike. Kuroszavát mindannyian ismerjük és ismeritek, aztán van az Osu Yasujirō. Jól ejtem?
1: Igen, Yasujirō Ozu.
0: Na, szóval őt is talán másodszorban ismeritek.
1: És az is egy monogatari, vagyis történet, Tokyo monogatari, tokiói történet, a mi filmünknek is ez a címe, Ugetsu monogatari.
0: Most az 50-es években az, hogy a világ megismerte a japán filmeket, az Kurosawa Viharkapujában nyának volt az egyik következménye, és ennek a filmnek. Ugye Velencében Ezüst oroszlánt nyer, meg Oscarra is jelölik.
1: És annak is köszönhető, hogy a világ megismeri a japán filmeket, hogy a nyugati ízlés felé hajlítják a japán nem csak a filmnyelvet, hanem a japán színházi nyelvet. Tehát maradnak begyökerezve, de azért nyugati fordulatokat átvesznek olyannyira, hogy például ebben a történetben is megtalálható egy Guy de Maupassant novella, amelyet tegnap volt szerencsém elolvasni, a Becsületrendőr, vagy Érdemrend, azt hiszem magyarul így van.
0: Na most a rendező egyidős a századdal, jó, 1898-ban született, 1956-ban fog meghalni szegény, a magyar forradalmat már nem élte meg két hónap hiány, de hogyha osztunk, szorzunk, akkor egyébként egy rendkívül termékeny életműről van szó.
1: Talán túl termékeny is ez az életmű, gondolva most a háborúban játszott propagandafilmes szerepére.
0: De ez nekem csodálatos a történet, hogy ő elmúlt 50 éves, vagy 52 éves, és most jönnek az igazi nagy alkotások, legyen ez az Ugacu története, vagy az Oharu élete, vagy a Sansó tisztartó, vagy a Keresztre feszített szerelmesek, micsoda cím. Ezek ebben a pár évben születnek, és nagyon magasra értékelt alkotások szinte mindenhol.
1: Piszok jó az élete, ha már ezzel kezded, most nem mondjuk el részletesen, csak a...
0: Van hát egy, van két érdekes fordulat.
1: Igen. Az egyik az a nők iránti érzékenysége, ami ebben a filmjében is megjelenik.
0: De miért alakul ez ki?
1: Apuci is, hát példaképei a magyar gentrik voltak.
0: De nem, egy de ő egy asztalos, elkár... egy asztalos jó, mester.
1: Igen, igen, de hogy irreális vállalkozásokba fog, és tönkre megy, ami azért megtörténik már.
0: Móri Zsigmondékkal ugyanezt történik.
1: Igen,
0: ugyanekkor.
1: De Móri Zsigmond tudomásom szerint nem adta el a lányát Gésának. Viszont Mizoguchi édesapjával pont ez történik. Borzalmas, ez egy borzalmas fordulat.
0: Azért a Móricz történetében is találkozunk az ilyen furcsa női szerepekkel, ha csak az árvácskára gondolunk.
1: És aztán édesapa eltávozik a világból, miután adta a lányát. Ez a lány pedig felelősséget vállal a fiatalabb fivéreiért.
0: Ez meg József Attila sorsát idézi nekünk. Jöjjön.
1: Magához eszi őket, és eltartja őket, felneveli.
0: Uh-huh. És gyakorlatilag az, hogy a gésák iránt ilyen elkötelezett az érdeklődés a rendezőnek, az
1: de
0: lehet,
1: rossz értelemben is.
0: A való életben is.
1: Igen, arra célzok, hogy ő egy ilyen nagy boldogan élő ember volt, bon vivant, és gyakran látogatott gésákhoz, bordélyházba, ami nekem furcsa, bizonyos, sőt, egy nagy szerelme is pont egy gésa volt, akivel össze is verekedtek, meg volt késelés is. Tehát, hogy nekem nagyon furcsa, hogy ennyire érzékeny a sanyarú női sorsa iránt, ugyanakkor ő maga is fölhasználó a fogyasztói társadalommal.
0: Igen, de lehet, hogy mi ezt Európából nem ismerjük, nem értjük ezt a gésa jelentőséget, lehet, hogy sokkal nagyobb becsületben vannak. Mondjuk lehet, hogy egy magyar celeb nőhöz lehet hasonlítani, lehet, hogy egy gésát igenis nagyobb tisztelet övez, mint egy magyar celeb nőt, vagy egy nyugati celeb nőt, vagy egy influencer nőt. Mi a filmnek a jelentősége? Tehát mindenhol a legmagasabbra értékelik, a rohadt paradicsomtól a Sight and Soundig.
1: Nálunk is magasra került.
0: Igen, ez rendkívül fontos. Aztán majd erről fogunk beszélni a megértéshez, a valóságnak, meg a fantasztikumnak egy érdekes ötvöződését látjuk, ami nekünk egy picit bonyolult nyugati szemmel és füllel, de lehet, hogy rendet tudunk majd most vágni. Aztán mondjad.
1: Az élettörténél beharangoztat, hogy még egy másik szempontból is fordulatos, és valószínűleg arra gondolunk, hogy ő talán túl közel sodródott filmesként a japán gyarmatosító rendszerhez, propaganda filmeket készített, amelyeket később magyarázkodnia kellett, ebben a háborút dicsőíti, és arra mozgósít, és akkor erre egy érdekes 1953-as felelet például ez a film, amely a háborúnak az árnyoldalait mutatja be, enyhén fogalmaztam.
0: Semmi szépet nem látunk a háborúból. Igen. Körülbelül azt látjuk itt egy finomabb hangolásban, mint amit pár éve a japánok leműveltek ott Kínában.
1: Igen, tehát megerőszakolás. Különösen a nők sorsa borzalmas és tragikus ebben a filmben, akkor ez így fölfogható, hogy bocsánatkérésként is ez a film.
0: Hát ki az a Jézus Krisztus? Nem, azt akartam kérdezni, hogy ki az az Ugecu, mert hogy ezt mi magyarok...
1: Tetszett neked a története?
0: Megfogott nekem téged? Egyébként tetszett. Ugecu. Ugye Ugecu két szó igazából.
1: Jó, de a kivégző osztagot nem akarod mondani.
0: Nem, mert hogy szerintem ez a japán címnek felel meg. Igen. Ugecu az azt jelenti, hogy eső és hold. Nekem ez tetszik.
1: Ez gyönyörű.
0: Hogy nekik van egy, tehát hogy van egyetlen egy szavuk, egy két olyan jelenségre, amit így együtt nem szoktunk látni.
1: Ez egy műfaj, tehát a esős hold, vagy holdas eső történetek, az egy műfaj, egy hangulatot ad át, a napfelkelte előtt, amikor fönn van a hold, és esik az eső, már rögtön mi is ebbe a hangulatba kerültünk, ez elsősorban a szellemeknek az ideje. A holdas
0: meg
1: eső...
0: a meditációnak az ideje.
1: Jól mondott, igen, aranyóra.
0: Ja, a világ határa
1: elmos. Bár az lehet,
0: elmos.
1: Hogy már a nap fölkelte, ez kapcsolódik.
0: Vagy azt várja, igen, azt várja ebben az állapotban az ember, akkor ez egy, de ez fontos, mert egyébként az egész történet hogyan indult, 16. századi polgárháború és koratavasz. Ez a kettősség, ahogy a koratavasszal is indulhat valami jó, itt is a reggellel a remény is beköszönhetne.
1: Szépen mondod, és főleg, hogy efele kanyarította végül a filmjét. Ez tehát azt is sejteti, hogy szellemekkel fogunk találkozni.
0: A de kik ezek a szellemek?
1: Kettő szellemmel is
0: vagy
1: találkozunk
0: legalább.
1: De is lehet, hogy mindenki szellem a történetben. Mm-hmm. Na de a magyar fordítót akkor is ki kell végezni. Én egy szelíd ember vagyok, Gyula, de mindennek van határa. Ez nem Ugecunak a története, ez egy Ugecu történet, csak az Ugecunak semmi értelme nincsen. Ugye
0: de nem ér, hogyha az lett volna a cím, hogy a... eső és hold története,
1: igen,
0: akkor
1: szép.
0: Már jó.
1: Hát vagy holdas eső történet, ez egy műfajt mond, de ez nem ő neki a története, ez két testvérnek a történet, akiket rohadtul másképp hívnak, és ezt azért is mondom, és akkor ugorhatunk tovább, mert hogy keressük, hogy végül is mi történik ezzel az Ugecuval, semmi nem történik.
0: Nem, itt mondom, ez a nyugati, de a filmben meg végig ott van az Ugecu.
1: Te kiérezted az U és a Getsu.
0: Nem, az egésznek az a hangulatát, ez szerintem ez csodálatos, akkor szerintem menjünk bele rendesen az értelmezésbe, a hangulatot fejezi ki,
1: igen.
0: Meg ezt a azt. Kettőséget fejezi ki ez a cím.
1: Igen, ezért kellett volna lefordítani, esőfelhős hold.
0: Az egész túl direkt lett volna.
1: A Ueda Akinari könyvére megy vissza, aki 9 darab szellemtörténetet gyűjtött össze, és ebből 2 emelkedik ki, ez 18. századi ez a történet, és ahogy az előbb is mondtam, ebbe passzintja bele még a Maupassant-nak a szálát, és az egészet egy ilyen két testvér, két feleség, egy ilyen négyszereplős struktúrájú, két szálon futó négyszereplős történetté teszi, ahol még a japán no színháznak az a szerkezet is előjön, hogy egy főszereplő mellett mindig van egy mellékszereplő, ami természetesen a, nem tudom, Don Quixote, Sancho Panza fölállásból is nagyon jól ismerünk Európában.
0: Érdemes elolvasni ezeket a novellákat, mert hogy rövidek, és kicsit megalapoznak ennek a filmnek, a alaptörténet. Van egy-két eltérés, ami azért nem teljesen úgy van. Például a főhős, amikor megismerkedik ezzel az úrnővel, akkor ő a családjától azért engedélyt kap. Tehát, hogy nem nincs magára hagyva ez a szerencsétlen férfi ebben a döntésében, hanem a családja is ennek a döntéshozatalnak és sorsnak a része.
1: Azért is igazad van az esőfelhős jelzőben, mert hogy is akkor Nagy Pál első törvénye, tehát két olyan momentum volt számomra, ahol ez az esőfelhő rám súlyosult, a hold és az eső, és mind a kettő a szellemekhez kötődik. Az is egy erős pillanat, amikor a saját feleségével találkozik a bordélyházban, mm-hmm. És hogyha az is egy erős pillanat, amikor a másik férfi az pedig szeretkezik a feleségével végre hazatérve a háborúból, és kiderül másnapra, hogy a felesége már rég halott, és ez csak egy szellem. És ezek olyan erős pillanatok voltak, nem csak Japán, ezek egyetemes emberi pillanatok, ezek a súlypontjai számomra a filmnek.
0: Most említetted a no drámát, jól ejtem, vagy no színházat.
1: Igen, bár a yes színháznak jobban örülni.
0: És abban is megvan ez a rituális, spirituális jelleg, a díszlet minimalista, a mozgás lassú, és maszkokat használnak, és mintha itt is igen. A nőnek az arca, mint a szellemnőnek igen. Maszkosítva lett az arca.
1: Igen, mert a szemöldökei azok a homlok a közepén vannak, úgy, mint egy no masknál.
0: És akkor a drámának, vagy ennek a no drámának a szerkezete rímel a szereplőkre, az öt részből áll, itt öt szereplőnk van igazán, most ezen gondolkodtam, hogy mindegyik résznek más a főszereplője, de ez egyelőre...
1: Az a szellemhölgy, ugye? Arra mondod.
0: Igen, az első rész ugye, amikor átkelünk a ködben esetleg, vagy az a csúcspont, vagy a másodikban, a fejlődésben, amikor ellátogat a úrnőnek a birtokára Genjuro. Aztán a harmadik, amikor gyorsulunk, és ez a Genjuro megpróbál szabadulni. Negyedik, amikor a testét buddhista szent iratokkal festik tele, és a vége, a hazatérése, visszatérés a faluba, és a megnyugvás egy óriási nagy kérdőjellel. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a film főszereplői parasztok, egyszerű emberek. Ez újdonság, kicsit ilyen neorealista hangulatunk lesz ettől.
1: Bárkorán sem amatőr szereplőkről van szó.
0: Ketten már ismerősek számunkra, pont a Vihar kapujában című filmben.
1: Már ott beleszerettünk a
0: mind Genjuroba, mind Vakasa úrnőbe. Ahol egyikük a férj, másikuk a feleség volt.
1: A 18. századi könyv története az 16. századi korba helyez bennünket, tehát már ott is van még 200 év visszaugrás, az állandó polgárháborúk korába. És tulajdonképpen a film azt vizsgálja, hogy a hátország, tehát a parasztok, és főként azok feleségei hogyan próbálnak túlélni a háborúba, hogyan nyomakodik rájuk a háborúnak a borzalma.
0: De itt most igazából nincs hátország. Tehát itt a polgárháború az azért brutálisabb, mert hogy bármikor ide csap a front, ide jön egy alakulat, és megerőszakolja az asszonyokat, megöli a gyerekeket, és elhurcolja a férfiakat, felgyújtja a házat.
1: Olyan értelme sincs hátország, jól mondod, hogy az egyik őjük a szamurájnak vágyakozik, tehát ő szeretne részt venni, csak nincs kötelező sorkatonaság, szeretné kivenni a részét a hadászatból. És aztán el is követ egy hüstettet idézőjelben.
0: Igen. Na, és akkor nézzük meg a szellemeket. Az első az a Vakasa úrnő, a másik a Genjuro felesége, de a harmadik számomra lehetséges, hogy a feleség, aki gésaként megjelenik, mert ő lehetne a feleség szelleme is, mert ez a nő már biztos, hogy nem a felesége csomó szempontból. Ez fontos hangsúlyozni, hogy itt a japánoknál a szellemek azok nem ilyen horror elemek, nem rémisztőek, hanem inkább valami tragikus figurák, azt érezzük, hogy hát mit tudom én, karmikus visszacsapások.
1: De szépen mondod.
0: Hogy mondják ezt szép, még szebben? Szóval, hogy az előző életükben akartak valamit, lehet, hogy csak élni, túlélni, nem kapták meg, tehetetlenek voltak, és most vagy itt maradnak, vagy visszatérnek, és valami céljuk van, talán megtenni ebben az életben megvalósítani azt, ami az igazi életükben nem jött össze nekik.
1: Igen, a szellem történetek, az nem a Ghostbusters-t jelenti itt, hanem mindig az élet értelméről szól, én is így látom, vagyis arról, hogy van egy bizonyos életkorunk, ami adatik nekünk, ami lehet 50 év, vagy 80 év, vajon végbe tudjuk-e vinni az életművünket? A két férfit az életmű kérdése izgatja nagyon, és ha nem, tehát ha lezáratlanul maradtak dolgaink, vagy nem tapasztaltunk meg valami fontosat az életben, akkor jön a szellemek világa, és de innentől már irodalmiként, hogy ez egy olyan világot tár elénk, ahol a szellemvilág is létezik, meg a való világ is létezik, és a kettő között van és lehet kapcsolat, és így, ahogy mondod, hogy valamiképpen árnyék a szellemvilág, tehát mindig valami szomorúság vagy tragédia kapcsolódik hozzá, illetve a halálnak a borzongatása. Azért a horrorfilmek is fölsejlenek némelyik jelenetben, különösen amikor Vakasa úrnő és szolgáló nője tulajdonképpen a halálba próbálják. Egyrészt a szeretkezésbe, az sikerül is, de még inkább a halálba próbálják csábítani az úriembert.
0: Nekem a horror hangulat az egész hátterében van, hogy sosem érezzük magunkat biztonságban, és a szeretteinket sem. Legfeljebb az van, hogy nem gondolunk rájuk, mert mondjuk elcsábít bennünket ez az úrnő, de a néző akkor is végig tudja, hogy ott nincs rendben, mert az a nő, az nem, nincs biztonságban, nem lehet biztonság, és a gyerekük is, Jézusom, mondjad.
1: Hogy pont ezen alapul a film, és akkor legyen ez Nagypál második törvénye, hogy...
0: De hát, ha én kezdtem ezt felvezetni, akkor miért a te törvényed?
1: Tök igazságtalan a világ,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen.
1: És lehet, hogy én a te szellem megfelelőd vagyok. Pont ezt akarom mondani, Nagypál második törvénye, hogy bárki lehet szellem. Tehát ha egyszer bevezettük azt, hogy ez egy szellem történet, elmentük, hogy Ugecu, és hangoztattuk Ueda Akinari nevét, tehát akkor várunk egy szellemet, a filmes képekben pont azzal van játszva, hogy nem világos számunkra, hogy ki szellem, ki nem. Jó, utólag okos kapitány meg tudja mondani, hogy igen, azok a jelek már arra utaltak, de én akkor sem lepődném meg ennél a műfajnál, ha sorban mindenkiről, akár a fazekasról, akár a szamurájról, bárki másról kiderülne, hogy végig szellemek voltak.
0: Na kérem szépen, általában a japán kísértett történetekben vagy nők voltak szellemek, vagy a szolgák. És akkor túllépünk, hogy persze, akkor itt a nők, de várjunk, tehát itt a szereplőink azok szolgák. De milyen jó, hogy ennek a Tobeinek nem kell kísértetté válnia, mert ebben az életben megvalósíthatja azt, hogy ő szamuráj legyen és kiteljesedjen. A másik meg a gazdagságot.
1: Ezek nagyon mély és fontos kérdések, és akkor egyre emelkedik a film, ahogy elemezzük. Tehát férfiként hogyan lehet teljes az életünk, hogyha szamuráj szeretnék lenni, mit kell ezért megtennem, mit kell ezért feláldoznom. Ha vállalkozó szeretnék lenni, ez esetben a keramikus vagy fazekas, akkor mit kell tennem, és mik a kísértései ezeknek a szakmáknak. És ugyanígy nőként is, hogyha családot szeretném a férjemet támogatni, de háború van, akkor ez milyen áldozatokkal jár. És a szellemtörténetek is, Vakasza úrnő is, meg hát a feleség is pont ugyanerről szól, hogyha a halál keresztbe vágta ezt az én nagy élettervemet, a szellemvilágból még hogyan fejezhetem be, vagy mi az, amit még el kell végeznem?
0: Izgalmas lenne végig gondolni, hogy nálunk mi helyettesíti a kísérteteket. Itt az biztos, hogy a kísértet szembesít. Szembesíti a főhőst, meg szembesíti a nézőt sokkal erősebben, mintha ő nem lenne, mert például Vakase úrnő, vagy Vakase úrnő, ő például a szerelem illúzióját és az áldozatait segíti számunkra átélni. A felesége szelleme pedig segít megélni egy nagyon fontos japán fogalmat, ezt a mono-no-avarét. Erről akarsz majd beszélni?
1: Nem, fogalmam sincs,
0: hogy
1: ez mit
0: jelent. Na, elmondom. Tehát ez úgy fordítják, hogy a dolgok pátosza, a mulandóság szépsége, az elmúlás esztétikája. Ez egy korábbi esztétikai ideál a japánoknál, és itt konkrétan ez azt jelenti, hogy vannak a világ jelenségei, és ezek léteznek, de csak akkor, addig és onnantól, hogy ezekre mi nyitottak vagyunk. Legyen ez a családom, a fazekas műhelyem, egy virágzó fa, a feleségemnek a mosolya. Mi történik itt? A férfiak, ez a két férfi nem becsüli ezt a múlandó, de számunkra jelenlevő valós szépséget.
1: Elvágyódnak,
0: ez már így ismerős, és ott hagyjuk a feleségünket a háborús káoszban, pokolva, hogy megszerezzük a gazdagságot, hírnevet. És aztán mi történik? Elmegyünk, meg lesz nekünk sikerünk, lesz nekünk kudarcunk, de az biztos, hogy elveszítjük, ami korábban a miénk volt, és mire rájövünk, hogy ez a miénk volt, de már nincsen, szóval addigra a feleségünk már csak szellemként térhet vissza hozzánk. És gyakorlatilag ez ennek a filmnek az egyik fő ereje, hogy túl későn jövünk arra rá, hogy mi volt a miénk. És innentől kezdve...
1: Nem tanultak meg vágyakozni az iránt, ami az övék.
0: De gyönyörű, ezt a Mustóék fogalmazzák meg.
1: Hát Simon Weil eredetileg, és Mustó is írja, igen.
0: És gyakorlatilag ebben van a kísérteteknek szerepe, hogy szembesítenek bennünket, mondjuk főleg, amikor a végén megjelenik a feleség, mi érezzük nézőként, hogy itt valami nem stimmel, ez a nő nem élhet, meg a gyerekem sem élhet, stb. De komolyan?
1: Én egyik komolyan reménykedtem. Tehát ugye, mert úgy van, a feleséget megtámadják utonállók, és nem látjuk, hogy megerőszakolnák, és de megsebesítik, meg valahogy fekszik a földön, úgy van megcsinálva, hogy ne tudjuk eldönteni, hogy végzetes sebesülés szenvedett-e, vagy túl fogja élni, csak egy támadás volt.
0: És,
1: de túl szép lett volna, ebben igazad van.
0: És akkor egyszer csak eltűnik, és szembesítik a főhőst, a rokonok, falubéliek, hogy ő nem él, ő meghalt, aztán látjuk a sírját is. Micsoda szerencse, hogy a fia legalább él, én már-már ebben sem hiszek, meg mit keresett ott, de igazából ennek már nincs jelentősége. És ő mindent elveszít, nem? A főhősünk, ez a fazekas, igazából a fazekakat elvesztette, a gazdagságot elvesztette, még tolvajlással is megvádolják.
1: A gyermeke maradt.
0: Csak a gyermeke maradt meg, ami az elején is ott volt, és a feleségét is elvesztette. Tehát, hogy, és pont azáltal, hogy a nő elillan, azzal szembesít és üt meg bennünket, hogy igen, ott volt, de nincs, eltűnt, visszahozhatatlanul eltűnt, véget ért.
1: A létezés szenvedélyébe ringat bele bennünket a film a nyitó és a záró képsorokkal is, és igen, nyilván fölismeritek, hogy ez a dél-kínai tájképfestészeti iskola filmes megvalósítása, fantasztikus egyébként, tehát mint ahogy egy tekercset gördítünk elő, úgy kezd el a kamera pásztázni tekintetével a tájon, és lassan megnyugszik a falun és az emberen, elkezdődik a történet. A végén pedig mindez visszafelé, tehát a emberről, sírról, család, újrakezdő családról, lassan a tájra, a hegyre, a folyóra, a patakra vándorol a kép. Az ember mintegy visszaolvad a természetbe, vagy másként fogalmazva a Istenek halnak az ember él, nem, hanem hogy a természet megy önmaga, és az emberi életek csak pici epizódok a nagy tájképen.
0: Megnézzük az öt szereplőt, hogy ugye a Genjuro az talán nem annyira izgalmas, de már kb. Az ő történetét megnéztük.
1: A fazekas, és végül is ő erkölcsös, és dolgos, és szorgalmas.
0: És az ideális férje a filmnek az elején.
1: Igen. És vállalkozik, és akkor ugye én két ellentéteset mondtam a két bevezető mondatommal, tehát ezt értelmezhetjük úgy, hogy igen, van egy bűne, hogy a főbűnök a teológiában azok hajlamot jelentenek, amit tudsz jóra és rosszra használni. De ő elmegy a kapzsiság irányába.
0: De, hogy, de amikor visszajön az első útjáról, akkor a feleségének hoz ajándékokat.
1: Meg gazdagok lesznek, ilyen arany dolgokat hoz. Tehát lehet úgy is értelmezni, hogy a nők maradnának otthon a faluban, meg a nyomorban és a szegénységben. A férfiak azok, akik előre viszik a világot, a hatalmas, néha hagymázas álmaikkal.
0: Na vigyázz, ezért fogja majd a YouTube letiltani ezt
1: így
0: az adást.
1: Van, a ilyen, feminista csűrhe ráveti magát.
0: Vagy csak egyszerűen a YouTube-nak az algoritmusa. Ez érdekes mindenképpen, hát akkor még nézzük meg a másik férfit is, mert itt azt érezzük, hogy tényleg alapja van az ő meggazdagodásának. Hangsúlyozzuk azért, hogy ez a fazekas műhely, egyébként ebben a korban a nők voltak a fazekasok, mindegy. Tehát ez

0: ugyanakkor, amellett, hogy elítéljük, mind a kettőnél azt azért hozzátenném, hogy lehet, hogy annyira szegények, hogy ez is hajtja őket, hogy vagyonosak legyenek, és annyira lenézettek, alávetett figurák, semmi önbecsülésük nincsen, hogy valami kell, hogy a mínuszból a nullára fölemelkedjenek, és akkor nem biztos, hogy megtehetjük, hogy ítélkezzünk.
1: Megint a férfiak a hagymázas álmaikkal, amit hiányolunk, az a belefektetett energia, tehát el kéne járni a gyúrni, meg vívóterembe, meg ilyesmi, hogy picit fejlődjék, ő nem ezeket csinálja, hanem ott könyörög, hogy ő is hadd csatlakozhassék, aztán pedig megoldja okosba, egy igazi deszkurkarec lesz, uh-huh. egy góbé.
0: Micsoda szavakat használsz, igen. micsoda japán szavakat.
1: Igen, ahogy mi japánok mondjuk.
0: Kolozsváron.
1: Kolozsváron, igen. Mert hogy részt vesz egy ütközetben, és ott ügyesen megszerez egy fejet.
0: Nem, látja az ütközetet, igen. vagy látja, nem, egy szamuráj megöli a parancsnokát, és akkor ő meg megöli ezt a szamurájt, aki egyébként valószínűleg utána ment volna egy harakirivel, megmenti a harakiritől ezt a hős vitézt, és a fejedelemnek, vagy a hadvezérnek a fejét elviszi az ellenséghez.
1: Ami menő, mert azzal lehet villogni, mintha ő lett volna a hős. Tehát ez a kéretlen hőssé válik, és valóban fölruházzák ott, ez életének a csúcspontja, szamuráj ruhában vonul át a városon, ünneplő töveggel, és az életének első és egyetlen nagy megdöbbenése rögtön következik, mert a bordélyházban, ahol betér, ott a saját feleségével találkozik. Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez milyen érzés lehet. Otthon hagytam a feleségemet ebek 30-adjára, és prostituáltként látom vissza.
0: És vitatkoztunk is arról, hogy a nő miért kér pénzt a férjétől.
1: Az olyan szép.
0: Volt egy hallgatónk, aki azt mondta...
1: Gyere, szeretkezhetünk, csak fizessél érte.
0: És akkor valaki ezt mondja, az alacsony önbecsülés a nőnek, de te inkább úgy fogalmaztál, hogy a bosszú. Ezt hogy értetted?
1: Hát, mégis férj...
0: Jegyzeteltem.
1: Oké. Férjként joga lenne szeretkezni a feleségével, hiszen ők házasok, végre újra találkoztak. Ez egy megalázó, hogy egy vád van benne a nő részéről, akkor inkább... így is tudom értelmezni, aha, hogy te tetted velem, te tetted ezt, király, és miattad vagyok itt, akkor leszel olyan kedves, ha már úgyis betértél kuncsaftként a bordélyházba, akkor az én szolgáltatásaimért is...
0: A szamuráj vagy viselkedj úgy, mint egy kuncsaft, mert feleséged már nincs. És akkor én meg kicsit hasonlóan a végső elkeseredést éreztem benne, hogy a nő már nem feleségként, hanem áruként tekint magára. Nagyon-nagyon megvisel bennünket ez a helyzet.
1: De ebben
0: és
1: is van egy vád.
0: Tobely a dicsőséget kereste, Ohaman pedig ezért a testével kellett, hogy fizessen. Eddig is, és valószínűleg ezután is.
1: Én gyűjtöttem egy közmondást Oszakától délre, ez így hangzik, aki szellemekkel szeretkezik, reggel egymagában ébred, illetve egy szomszédos faluban egy másik változat, hogy reggel magányosan ébred. Ugye ezzel a szellemmel való játék azt is mutatja, hogy ezek a férfiak álmodoztak egy nagyot, az is, az ő felemelkedésük is álom, kevés benne a realitás, és a szellemekkel való találkozás helyzeteiben is kevés a realitás, és ez különösen a fazekasra jellemző, ő tulajdonképpen csak szellemekkel szeretkezik a film során.
0: Mert hogy ott van ez a vakasza úrnő, ki ez a nő? Álom? Kísértet? Látomás? Lelkiismeret? Ugye ezt tudjuk, hogy ő valaha a háború áldozata volt, és beteljesülés nélkül halt meg, és vissza szeretne jönni kárpótolni magát, de ennek valaki más lesz az áldozata, ha jól vettem ki. Rómeó, amikor úgy dönt, hogy megcsalja Júliát, akkor szintén azzal vigasztalja magát, hogy neki ez jár, ő kárpótolja magát valamiért, amit nem kapott meg Júliától. Azért szeretem ezt a filmet, mert annyira átélhető át egy csomó-csomó helyzet a mai világunkban.
1: Esőfelhős hold... Ugetsu története, Kenji Mizoguchi, 1953. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek tinédzserországból hallgatóit.
1: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk. Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert ugye a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog, viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki, olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vas golyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és ő elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e, és ahogy bejött a tesi öltözőbe, jövőbelül látszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá, de így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd föl annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
1: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája, te börtönmisszionáriusként rólad ezt tapasztalod?
3: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztelhet
2: a családjára. A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édes anyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
3: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogyha oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
1: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
3: Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció, de ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél, indulásnál, hogy az minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablet. Vagy az egyéb dolgokat,
3: ez világos,
2: mert
3: ez
2: különben
3: világos.
2: Nem lesz minőségi idő.
1: Csonó Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor a arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
4: Egyre gyakrabban sajnos.
1: Mit kell ez alatt értenünk?
4: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
1: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
4: nehezen,
1: lehet ezt...
4: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
1: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
4: Vagy munkaflúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
4: Annyiban kapcsolni kell ezt, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
1: Vagy más szekáljanak, mással foglalkozzanak.
3: Mással szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Fiam, probléma... vagy belőled nem lesz semmi egy életen át.
3: Elég, ha kinevetnek. Igen, igen, ilyesmi.
4: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek, és ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős voltam, még abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtön, tanítanék, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást, és miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Liturgikus konferencia, 500 éves Luther német miséje. Éppen 500 évvel ezelőtt egy német szerzetes úgy döntött, hogy elege van a katolikus egyház kapzsiságából, és egy ma már hihetetlennek tűnő történelmi és kulturális értékkel bíró 95 pontos listát függesztett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Ahogyan fogalmazott, a rendtartásoknak a hit előmozdítására kell szolgálniuk, és nem a hit hátrányára. Azért semmiféle rendtartás nem önmagáért van és érvényes, hanem minden rendtartásnak életet, méltóságot, erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz. Egyébként nem ér és nem használ semmit. Martin Luther, vagy ahogy magyarosan ejtjük, Luther Márton tette, örökre megváltoztatta a keresztény vallás világát, ezért a jeles évforduló alkalmából Németország és minden protestáns közösség a világon most ráemlékezik. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke is tisztelettel meghívja liturgikus konferenciájára az érdeklődőket. Ennek időpontja május 11-én hétfőn délelőtt 10 órakor lesz, helyszíne az Evangélikus Teológus Otthon kápolnája a Rózsavölgyi Köz 3 szám alatt. Isten bennünket közösségre hívott el. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett Melbourne-be, az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A Melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építési és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar reformátusok közösségének a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az imbár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Tegnap május 3-án pedig ismét a Sydney református gyülekezetben hirdette Isten igéjét. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretet Hídra. Még holnapig lehet regisztrálni az idei 18. Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretet szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló programja. A határidő holnap május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csaknem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont. Az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

16. rész. Hogyan viszonyult Jézus kora vallási vezetőihez? Jézus Krisztus olyan világba jött, amelyben már kifejlődött államok voltak, nagyon sok vallás, de ő nem Távol-Keletre vagy Afrikába érkezett, hanem egy olyan egyházba, amely azt mondta magáról és joggal, hogy Isten választott egyháza. A zsidó néphez szólt elsősorban a küldetése, majd rajtuk keresztül az egész emberiséghez. Jézus Krisztus tisztelte az államot és tisztelte az egyházat. Jézus nem volt anarchista. Ha sokan a történetben úgy akarták bemutatni, mintha ő fel akarta volna bontani az állami meg egyházi kötelékeket, ez hamis és téves beállítás. Jézus volt az, aki kezdeményezte az özönvíz után az államot. Isten alapította az államot, és nem ember. Az özönvízig nem voltak államok. Az özönvíz után, amikor Noé kijött a márkából, és áldozatot mutatott be Istennek, és megköszönte, hogy megóvta őt és családját az óriási vízáradat idején, akkor Isten új törvényt hirdetett, és azt mondta az Úr, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a saját képére teremtette az embert. Ezzal az egy mondattal helyezte hatalomba Isten a büntető igazságszolgáltatást, vagyis az államrend alapjának azt tette, hogy az államnak az a feladata, hogy fékezze a rosszat, hogy ne engedje meg az ölést, a gyilkosságot, a tolvajlást, a rablást, a lopást, hogy fékezze a rosszat, ezért egy erőszak szervezetre van szükség, mert a rossz egyre erőszakosabb, és itt a földi történelemben az erőszakoskodó rosszat csak erőszakkal lehet visszafogni. Isten volt az, és a gondviselő, megváltó Isten, aki az államot létrehozta, és kisvártatva ezután Isten, ahogy később Ézsaiás prófétánál olvassuk, elültetett egy nemes szőlővesszőt, és azt várta, hogy az a szőlő kiterebélyesedjen és gyümölcsöt teremjen. Kiválasztotta a sémiták közül Ábrahámot, ígéretet tett neki, hármas ígéretet, hogy megsokasítja ivadékait, hogy országot ad nekik, és majd belőlük fog származni az, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei, vagyis a zsidók közül fog származni a megváltó, a zsidó nép köréből lép föl majd a messiás. Isten volt az tehát, aki az államot is megalakította, és az egyházat is megalakította, a nemes szőlővesző leszármazottai, Izsák, majd Jákob, majd József, és a többiek a kivonulás idején ez a nép már 2,5-3 milliós nép volt, és Mózes nevében meg is kötötte Istennel a szövetséget, Isten ezt a népet a maga népévé választotta, és rájuk bízta az evangélium hirdetését. Pál apostol a Római Levél 3. fejezetében teszi fel a kérdést, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Egy tekintetben, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mert ez nem volt se nagyobb nép a többi népnél, se okosabb nép, se gazdagabb nép. Egyszerűen Isten szerette őket, mert szerette őket, de persze Isten minden népet szeret, és bármely népet kiválaszthatott volna, tehát ezért nem a zsidón van a hangsúly, mert lehetett volna a mongol nép is, vagy a kínai, vagy a germán, vagy a magyar nép is választott nép. Itt a népen volt a hangsúly. Hogy Isten akarata az volt, hogy ne csak egyes emberek képviseljék az evangéliumot, mint Ádámtól Noéig, vagy Noétól Ábrahámig, hanem legyen egy igazi nép, egy közösség, amely céljának tekinti, hogy más népekhez elérjen, és más népek számára bizonyságot tegyen az igazságról, a boldogságról és az örök élet ígéretéről. Jézus, amikor a földre jött, egy szót sem szólt az állammal szemben, pedig az állam egy komoly elnyomógépezet volt, Imperium Romanum, a Római Birodalom, és benne a kis zsidó nép, amelyben szintén ott voltak az elnyomó elemek,
akiknél a politika és a vallás össze is keveredett, hiszen ebben az időben egy 70 tagú főtanács vezette a zsidókat, a 71. tagja volt a főpap. Ebben voltak sadduceusok, voltak farizeusok, voltak heródes pártiak, voltak más tájékozódású emberek is. Jézus nem szólt ezek ellen, az intézmények ellen. Jézus nem kárhoztatta az államot, bármennyire is eltorzult is. A legrosszabb állam is jobb a legjobb anarchiánál. Jézus nem kárhoztatta az egyházat sem, mert hiszen ő választotta, az ő fényes brilliánsa és égköve az egyháza, hogy már az ószövetségi proféták által is kijelentette. Ez azonban nem jelentette azt, hogy Jézus nem lépett volna fel az egyházi vezetők visszaélései, a hamis tanítások vagy a hamis életgyakorlattal szemben, hiszen Jézus mozgalmának ez volt a célja, hogy megtisztítani az egyházat, hogy újra az egyházat naggyá és dicsőségessé tegye, hiszen mi is az egyház? Pál apostol ezt mondja az 1. Timóteusi levél 3. fejezete 15. versében, hogy az egyház az igazság oszlopa és erőssége. Egyház azért van a világon, hogy az emberek láthassák Istent, törvényeit, igazságait, élhessenek Isten akarata szerint. Hogy az állam azért van, hogy fékezze a rosszat, az egyház azért van, hogy terjessze a jót. Mindegyiknek más a feladata. Az államnak az a feladata, hogy megakadályozza a bűnözést, hogy lehetőséget teremtsen munkahelyekre, hogy az emberek nyugodtan élhessék hétköznapi, dolgos, munkás életüket. Az egyháznak más a feladata. Az egyház ne avatkozzék politikai dolgokba, államszervezeti vagy közigazgatási kérdésekbe. Az egyháznak az a feladata, hogy az erkölcsi rendet nyilvánvalóvá tegye az emberek előtt, hogy Isten akaratát közvetítse, és segítség legyen ahhoz, hogy az emberek visszataláljanak az Istenhez, megtérjenek az Istenhez. Jézus világosan mondta, hogy az állam és az egyház más felépítésű. Az állam felépítése olyan, mint egy piramis. Aki feljebb kapaszkodik és hatalmat szerez, az vezeti az államot. Vagy vérségi alapon, mint a királyok, vagy választási alapon, mint a köztársaságok és a demokráciák. Teljesen mindegy, aki a hatalom, az fogja megmondani, hogy egy államszervezet mit csinál és milyen irányba tart. Az egyházról azonban Jézus ellentétesen vélekedett. Jézus azt mondta, hogy az egyház ne úgy épüljön fel, mint az állam, az igazi egyháza fordított piramishoz hasonló. A világon az uralkodók uralkodnak nemzeteiken, de ti köztetek ne ez legyen. Olvassuk Lukács evangélium a 22. fejezetében, még az utolsó vacsorán is megemlékezett erről Jézus. Ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Néhány nappal azelőtt a Máté evangélium a 23. fejezetében elhangzott 8 jajmondás bevezetésében is ezt mondta Jézus, hogy ti ne neveztessetek úgy, ne nevezzétek egymást úgy, hogy atya, mert egy atyátok van az Isten. Mesternek se nevezzétek egymást, mert egy mesteretek van a Krisztus. Ti mindannyian testvérek vagytok, és aki közületek nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Ez tehát az állam és az egyház közötti szerkezeti, strukturális különbség, hogy az állam egy politikai erőszakszervezet, erőn alapuló szervezet, az egyház igazságosságon, szereteten, hiten alapuló szervezet, egészen másképp kell felépülnie. Itt nem az a nagy, akinek sok a pénze, vagy nagy a hatalma, vagy kellő befolyást áraszt a tömegekre, hanem itt azt tekintik nagynak, aki tud szeretettel, önzetlenül szolgálni, és közben igazságosan tanít és vezeti az embereket. Jézus szerette az eltorzult egyház tagjait is. Jézus megadta a tiszteletet Annásnak és Kajafásnak, amikor előttük állt. Jézus elment Simon farizeus házába, beszélgetett vele, és próbálta őt megtérésre vezetni. Próbálta leszerelni dühét és vádaskodását Mária Magdolnával szemben. Jézus elment egy zsinagóga főhöz. Hogy elment? Hát
feltámasztotta a lányát, és Jairusról beszélek. Jézus tehát forgolódott az egyházi vezetők között, ugyanúgy, ahogy Keresztelő János is, aki nem csak a Jordán partján állt és hirdette az igét és keresztelt, hanem Márk evangélium a 6. fejezetéből azt is megtudhatjuk, hogy Heródes Antipász, Galilea 4. fejedelme is asztalához hivatta és örömes hallgatta tanácsait, kikérte, éppen ezért volt súlyos a bűne, hogy egy lány érzéki táncáért odadobta a fejét. Jézus tehát mindenkinek megadta a tiszteletet. A tisztelet a szeretet egyik megnyilvánulása. Jézus mindenkit szeretett. Jézus mindenkiért eljött erre a világra, Jézus mindenkiért odaadta az életét, Annásért, Kajafásért, Simonért, Jairusért is, mindenkiért, az egyházi vezetőkért is. De Jézus nem hagyhatta szó nélkül az egyházi vezetők visszaéléseit. Először, ahogy ismerjük, a fellépése után 1 évig Judában tanított Jézus, tehát Jeruzsálemben és a körül, és egyik éjének idején eljött hozzá Nikodémus, a zsidók főember, aki maga is a főtanács egyik tagja volt, napközben nem mert Jézus közelében mutatkozni, úgy látszik félt, hogy elveszíti az állását, félt, hogy megszólják, hogy ő a názáreti vándortanító mellett ott áll, és talán beszélget vele Jeruzsálem utcáin. Nem, tudta jól, hogy az olajfák hegyén tölti Jézus az éjszakákat, és oda lopózott ki, amikor leszállt az est, és János apostol, aki szem és fültanúja volt ennek a beszélgetésnek, evangélium a 3. fejezetében feljegyezte ezt a rendkívüli fontosságú beszélgetést, ami közben, és most csak ezt emelem ki, Jézus nem mulasztotta el azt, hogy Nikodémusnak valamit a szemére vessen. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Amikor Nikodémus persze már kérdezett, nem amikor beállított hozzá, nem amikor hitetlenkedett, hanem amikor már tiszta szívből őszintén kérdezett, hogy mi módon lehetnek meg ezek, hogy lehet az én életemben is újjászületés, megtérés, akkor Jézus, mielőtt megadta volna a választ, azért egy kicsit rápirított Nikodémusra, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Hát én arról beszélek, amit itt a földön is látunk, és a bizonyságtételemet nem fogadjátok el. Hogyan beszélnék arról, ami a mennyekben van? És Jézus figyelmeztette Nikodémust, hogy vezető csak az lehet egy egyházban, aki ismeri Isten igazságait. Nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Aki küzd a hitért, ami a szenteknek adatott, hogy később Júdás levelében olvassuk. Jézus világossá tette, hogy az egyházi vezetőknek nem az a feladatuk, hogy zsarnokoskodjanak az emberek lelkiismerete fölött, nem az a küldetésük, amit már Jeremiás méltóképpen ostorozott a könyve 5. fejezetében, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti, de mit cselekszenek majd utoljára? Hogy a proféta is elmondta, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Hát melyik nagyobb baj, hogy a papok ezt megengedik maguknak, vagy az, hogy a tömegek ezt megengedik, hogy ők megengedhessék maguknak. Kedves hallgatók, baj van itt a vezetőkkel is, és baj van a vezetettekkel is. És Jézus igazságosan ítélt. Jézus a vezetők szemére is hányta azokat a bűnöket, amelyekbe benne voltak, de Jézus aztán a tömegekhez is odafordult, és azt mondta, azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. És azért szólt a tömegekhez is Jézus, hogy a tömegek is részesülhessenek az isteni igazság fénysugaraiban, hogy őket is megkérdezte, hogy hogy olvassátok Mózesnél. Hát ha Mózesnek nem hisztek, annak se hisztek, hogyha valaki a halottak közül feltámad. Hogy olvastátok a zsoltárokban, a prófétáknál? Hát itt van kezetekben a Szentírás. Amit a vallási vezetők mondanak, akik a Mózes székében ülnek, amit mondanak, az a Bibliából való, kövessétek, de cselekedeteiteket ne kövessétek, mert ők elhordozhatatlan terheket kötnek egybe és teszik az emberek vállára, és megkövetelik, hogy az emberek olyanokat tegyenek meg, amelyeket ők se tesznek meg, mert egy ujjukkal sem érintik, és az embereket
halmozzák, telehalmozzák különböző emberi előírásokkal, szépen félreteszik az Isten szavát, és az emberi hagyományokra akarják az embereket megtanítani, pedig ezek az emberi hagyományok ingatagak, és nem mindig teljesen igazak. Miért nem Isten útjaira tanítják az embereket? Jézus nem csak Nikodémusnak mondta el, és nem csak négy szem közt ezeket a szemrehányásait. Én azt gondolom, hogy aki szereti a másik embert, vagyis talán így mondanám, azt szereti igazán a másik embert, aki azért kellő módon, stílusban, modorban, kellő időben, de megmeri mondani neki az igazat. Az igazsággal párosult szeretet az igazi szeretet. És ezt örökítette meg János apostol az evangéliumában, hogy Jézus hogy küzdött vallási vezetőkért nyílt színen is. János evangéliuma 5. fejezetétől egészen a 12. fejezetig tartó részekben, szinte minden fejezetben Jézusnak gigantikus küzdelmeit látjuk a vallási vezető rétegért. Mindjárt János evangéliuma 5. fejezetére szeretnék hivatkozni, a betesdai beteg meggyógyulása, 38 éve beteg ember meggyógyítása után a főtanács letartóztatja Jézust. Maga elé idézteti Jézust, és kiderül ott a szövegből, hogy meg is akarják ölni. Rögtön a fellépése utáni első évben meg akarják ölni, és ezután még vagy fél tucat megölési kísérlet zajlik le Jézussal szemben, mire végül 3,5 év után, ahogy azt a prófécia előre megmondta, kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. És itt a János evangéliuma 5. fejezetében már is egy óriási küzdelem bontakozik ki. Jézus küzd ezért a vallási vezető rétegért, a Sanhedrinért, a 70 tagú főtanácsért, és aztán azt látjuk, hogy aztán elül az ellenkezés, illetve hát nem tudják foganatosítani az elítéltetést, és hát ők nagyon jól tudják, hogy ezt Pilátussal is jóvá kell hagyatni, nem tudják megölni Jézust. De mindjárt a 6. fejezet újra egy óriási vitát, a 7. fejezet a sátoros ünnepbeli vitát, a 8. fejezet folytatása ennek, utána Jeruzsálemben a 9. fejezet a vak meggyógyítása után Jézusnak egyik legsúlyosabb szavát itt mondja le vita során a vallási vezetőknek: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmarad. Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Jézus számára kétféle ember létezett. Az egyik embertípus, aki elismeri a bűneit, fájlalja a bűneit, és szabadulni akar a bűneiből. A másik embertípus, aki mentegeti a bűneit, kicsinyíti ezeket, és azt mondja, hogy nem is olyan nagy bűnök ezek, ezekkel még együtt lehet élni. Jézus Krisztus csak azokat az embereket tudta megmenteni, akik rádöbbentek a Szentlélek munkája folytán a bűneikre, akik hozzá azért fordultak, hogy szabadítójuk lehessen, segítőjük lehessen. Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Jézus nem tudott mit kezdeni a vallási vezetőkkel, az önigazultságukkal, a vádaskodásaikkal, a lenézésükkel, az amhárec, a köznép, az egyszerű nép, azok az emberek, akik bűnösök, mert csak így tartották őket számon, hogy bűnösök, és ők magukat minek nevezték? Az igazaknak. Jézus a példázatbaiban is kitért ezekre az esetekre. Tehát nem csak János evangéliuma 5. és 12. fejezete közötti részekből nyerünk bepillantást Jézus küzdelmeibe, hanem a szinoptikus evangelistáknál megörökített példázatokból is. Talán csak a leghíresebb megnyilvánulásokat hadd említsem, mert ezekről más összefüggésben sokkal részletesebben szeretnék majd beszélni. Hol leplezte le a vallási vezetők téveigéseit, rossz lelkületét, úttévesztését Jézus a példázatai szerint? Mindenek előtt szeretnék hivatkozni arra a példázatra, amit az evangélium szívének tartanak. A tékozó fiú példázatára. A tékozó fiú példázatában a farizeusi lelkületet az idősebb fiú képviseli. Ugye Jézus ezt a példázatot akkor mondta el Galileában, amikor két embercsoport állt előtte. Közeledtek őhozzá a vámszedők és bűnösök mind,
és közben zúgolódtak a farizeusok és írástudók, hogy ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Két teljesen eltérő népcsoport. A szerencsétlen emberek, akik eljátszották az életüket, bűnökben éltek, de szerettek volna ebből kiemelkedni, csak nem tudták, hogy hogyan lehet, hiszen állandó megvetésben, lenézésben volt részük. De közelítettek Jézushoz, mert érezték, hogy Jézusban nincs előítélet, Jézusban nincs vádaskodás, Jézus együtt érez velük, és segítőkészen áll az életük problémáihoz. Közben pedig az írástudók és a farizeusok lenézték Jézust, hogy miféle ember tömegekkel veteti körül magát. És ennek a két teljesen eltérő csoportnak egy olyan példázatot kellett Jézusnak elmondania, hogy az egyik fiú történetéből, a tékozzóéből, aki elment és eldorbézolta az előre kikért atyai örökséget, abból tanulhassanak a vámszedők és bűnösök, hogy van remény, ha magukba szállnak, ha a Szentlélek segítségével szembefordulnak magukkal és megtérnek, az Atya tárt karokkal várja, nem rója fel a rosszat, nem hányja a szemükre az eltékozolt életet, hanem gyűrűt húz a kezükre, sarut a lábaira, ünnepi öltözetbe öltözteti őket, sőt, lakomát szervez a tiszteletükre. Ez szólt a példázatnak, ez a része szólt a vámszedőknek és bűnösöknek, hogy emberek, van remény, ne hagyjátok el magatokat, Isten segít, forduljatok Istenhez, Isten a felemelésnek, az elevációnak az Istene. De Jézus szólt e példázat további részével a farizeusoknak és írástudóknak is. Mert mit is mond az az idősebb fiú, aki nem akar bemenni, és nem akar örülni, és vigadni, amikor az apja őt is kérleli, hívja, hogy az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Mit is mond ez az idősebb fiú? Hát azért ez döbbenetes dolog, amit Jézus a szájába ad. Íme, annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és mikor ez a te fiad megjött, levágattad néki a hízott tulkot, nekem, a barátaimnak pedig nem adtál egy kecske fiat se, neki meg levágatod a hízott tulkot. Négy dolgot ad Jézus a farizeusok szájába. És tulajdonképpen ez nem vádolás volt, ez ténymegállapítás volt, ezt hirdették a vallási vezetők. Büszkék voltak, kicsattantak a büszkeségtől. Íme, mennyi esztendőtől fogva szolgálok néktek. Hát az az ember, aki valami jót tesz, az tudja, hogy azt Isten kegyelméből teszi, nem a saját érdemeiből. A büszkeség az mindig elvakultá teszi az embert. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Micsoda elvakult kijelentés jön a büszkeségből. És aki büszke és elvakult, az követelődző lesz. Nekem nem adtál egy kecske fiat se, hogy a barátaimmal legyem és vigadjam. És aki büszke, elvakult és követelődző, a szeretetlen, hideg, rideg ember lesz. Ilyenek voltak a vallási vezetők. Tisztelték őket a tömegek, de csak távolról. Hogy a francia mondás mondja, hogy csodálták őket, de csak távolról. Ők megálltak az utcák szegletein, meghajtották a fejüket, morbolták az imájukat, mindenki láthatta, hogy milyen kegyes, ájtatos emberek. De belül talán sok ember megjegyezte magában, hogy ez csak egy külső látványosság, ez egy külső vallásosság, ez képmutatás. Jézus Krisztus ezt a képmutató vallásosságot, hogy ebben nincs szeretet és nincs megmentő erő, ilyen jótékonyan leplezte le, hiszen ne felejtsük el, őket se vádolja. Az apa kimenvén kérleli az idősebb fiút, hogy fiam, hát az öcséd megjött, én visszanyertem, aki meghalt, feltámadott, aki elveszett, megtaláltatott, hát neked is vigadnod és örülnöd kellene hát. A példázat nyitott marad, minden farizeus megtérhet. Nikodémus is megtért, Arimatei József is megtért. Jézus mindenkit hívott, és aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Olvassuk János evangélium a 6. fejezet 37. versében híres mondását, aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Az lehet bűnös, lehet vámszedő, lehet hetéra, utcanő, lehet vallási vezető, de aki abba az embertípusba akar tartozni, hogy őszintén megvallja a bűneit, az hozzám jöhet. Aki azonban elfedi a vétkét, megmagyarázza, azzal mit tudnék kezdeni. A másik példázat a tékozó fiú után a farizeus és vámszedő példázata. Ketten mennek a templomba, a farizeus, aki hálákat mond az Istennek, hogy ő
hogy ő hetente kétszer böjtöl, hogy ő tizedet is ad, és nem olyan, mint ím ez a vámszedő, és mutat a másik emberre, aki emberekhez hasonlítja magát. Ez a rossz lelkület, ez a vallási vezetők rossz lelkülete, innen jön a lenézés, hogy ők többek az egyszerű embereknél, mert ha emberekhez hasonlítjuk magunkat, azért valljuk be őszintén, nem kell vallási vezetőnek lenni, a hétköznapokban is sokszor emberek emberekhez hasonlítják magukat, mindig győztesen jövünk ki az ilyen összehasonlításból. Mindig valahogy felülkerekedünk a másik ember fölébe. De a vámszedő mit mond a példázat szerint? Mellét verve nem mer fölfelé tekinteni az égre, csak annyit mond, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Vajon melyik ment megigazulva haza az ő házához? Aki önmagát nyilvánította igazzá, vagy aki Isten előtt akart igaz lenni? Pascal híres mondás, hogy két ember van, az igazak, akik bűnösnek látják magukat, és a bűnösök, akik igaznak látják magukat. A legrövidebb összefoglalása ez Jézus tanításainak és egyben magatartásának is a vallási vezetők iránt. Végül is nem betörők ölték meg Jézust, nem köztörvényes bűnözők, hanem szép ruhába öltözött köztiszteletben álló papi személyek adták át Pilátusnak Jézus ügyét azzal a kéréssel, hogy méltó a halálra. Őt aztán meg kell ölni, mert Isten fiává tette magát, ez meg a mi vallásunkban káromlás. Ítéld el halálra, és feszítessék meg a Golgotán. De Jézus ott is imádkozott azokért, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Imádkozott azokért, akik ott álltak körülötte. Imádkozott minden emberért, és minden emberért odaadta az életét, hogy akár egyszerű tanulatlan valaki, vagy akár vallási vezető megtérhessen. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, akit elveszett. Hogy miért csak két ember tudott a főtanácsból megmenteni a 71 tagú főtanácsból, ennek oka tehát az, hogy ezek között a vallási vezetők között nagyon kevés olyan ember volt, aki nem önigazolással foglalkozott volna, hanem a bűnei őszinte beismerésével. Jézus azonban mindent megtett azért, hogy az ítélet napján semmit ne tudjanak felhozni, hogy ők miért maradnak ki majd az Isten országából.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, első rész.
1: Gyakran megesik, hogy az orrunk előtt záródnak be az ajtók. Hányszor megtörténik, hogy jónak látszó körülményeink egyik pillanatról a másikra rosszra fordulnak. Nem könnyű feladni terveinket, elképzeléseinket, amiket jó előre kigondoltunk. Mit teszünk ilyenkor? Könnyű elcsüggedni, megkeseredni. Hajlamosak vagyunk bedepressziózni. Most mi lesz? Még ez is? Mi jöhet még ezek után? Kérdezgetjük magunktól, másoktól. Arra nézünk, ami éppen történik velünk, és nem arra, hogy Istennek mi a célja vele, és mit akar kihozni belőle. Pedig ő jól tudja, mit csinál. Már sok ezer év gyakorlat áll mögötte. A szeretet és a minden hatalom is

A Biblia azt mondja egy helyen, mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. Jeremiás síralmai 3. fejezet 20. vers. Ha gondolataink és beszédünk folyton csalódottsággal, kétségekkel és lemondással vannak tele, akkor egyenes az út egy csüggett, magába roskadó élethez. Viszont az ige így folytatja. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Jeremiás síralmai 3. fejezet 21. vers. Milyen csodálatos! Lehet újra gondolni és más irányt venni. Lehet elkezdeni másképp gondolkodni az alapján, amit az örökkévaló és mindenható Isten mond nekünk személyesen. A mennyei atya alig várja, hogy reményteljes lelkületet és jövőt adjon önnek.

A csak én betegség. Királyok első könyve, 19. fejezet, 10. verse azt mondja, egyedül én maradtam meg. A depresszió meggyőzte Illést, hogy az egész világon ő van a legborzasztóbb állapotban. Végtelenül egyedülálló helyzetben érezte magát. Ezen mindannyian átesünk. A szomszédod mosolya mögött és a főnököd ajtaján lévő névtábla mögött mind-mind olyan küzdelmek vannak, amelyekről képtelenek beszélni. Ezért csöndes kétségbeesésben élnek. Martin Luther King mondta, lehet, hogy különböző hajókon érkeztünk, de most mindnyájan egy csónakban evezünk. Pál így ír, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet, 13. vers. Minden koronát kereszt előz meg. Bunyan börtönben írta meg a Zarándok útja című könyvet. Florence Nightingale ágyhoz kötött betegen szervezte át az angliai kórházakat. Pasteur egy szélütéstől félig bénultan, fáradhatatlanul küzdött a betegség ellen. Francis Parkman nem tudott egyszerre 5 percnél többet dolgozni, annyira rossz volt a látása. Kéziratait csak is hatalmas betűkkel tudta megírni, mégis 20 kötetet írt az Egyesült Államok történelméről. Nem vagy egyedül. Figyelj, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 38-tól a 39. versig. Mi többet kérhetnél ennél? Imádkozz így. Uram, köszönöm mindazt, amire naponként képessé teszel engem. Nyugalmat ad az a tudat, hogy szeretetet kiárad rám, és hogy az a szíved vágya, hogy engem virágozni láss. Kérlek, segíts megértenem, hogy magasabb rendező elvek is működnek az életemben, amelyek idejében meghozzák csodálatos eredményüket, amelyekért majd hálát adhatok. Ámen.

amikor nem az történik, amire számítottál. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 28. verse azt mondja, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Hallottál már arról a kisfiúról, aki a nagymamájának panaszkodott, hogy mennyire rosszul mennek a dolgok. Gondjai voltak az iskolában, az édesapja elfeledkezett a zseppénzéről, és még a legjobb barátja is nélküle ment el horgászni. Nagymamája, aki éppen sütemény sütött, türelmesen hallgatta, majd megkérdezte, kére valami nassolni valót. Hát persze, válaszolta a kisfiú. Tessék, itt egy kis étolaj. Hogy is ne, mondta a kisfiú. Akkor néhány nyers tojás? Fúj, mondta a gyerek undorodva. Mit szólnál egy kis sütőpor?

magukhoz? Kérdezte tovább a nagymama. De nagyi, ezek mind gusztustalanok. Hát persze, válaszolta nagymama. Önmagában mindegyik elég rosszul néz ki, de ha összerakod őket, akkor fantasztikus sütemény lesz belőlük. Néha kérsz valamit Istentől, és ő valami mást ad neked, mert míg te azt hiszed, tudod, mit akarsz, ő tudja, mi az, amire igazán szükséged van. Az igazság az, hogy Isten többet tud arról, hogy mire van szükséged, mint te magad. Figyeld meg! Maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 26-tól a 28. versig. Hallottad? Minden, ami az utadba kerül, az ő új lenyomatát viseli, és arra van tervezve, hogy javadra szolgáljon. Elfogadni Isten szeretetét. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 39. verse azt mondja, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Előfordult már veled, hogy hiányosságaidat és gyengeségeidet látva kételkedtél Isten irántad való szeretetében? Tűnődtél-e már valaha azon, hogy lehetséges az, hogy még mindig gondot visel rád, annak ellenére, amiket teszel? Figyeld meg! Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 35. vers. Nem számít, mennyire értéktelennek érzed magad ma, Isten feléd áradó szeretetét nem zárhatod el, nem állíthatod meg, és nem csökkentheted le semmilyen módon. Semmi sem változtatja meg, ahogy ő érez irántad. Semmi sem másíthatja meg a tényt, hogy bármit mondasz vagy teszel, ő akkor is szeret téged. Ezt sose tévesz szem elől, mert Isten szeretete A. meg fogja gyógyítani az érzéseidet, B. megerősíti az önbecsülésed, C. értéked és méltóságod megalapozója. Ez teszi lehetővé, hogy tisztelni tud saját magad, és ez fog arra is ösztönözni, hogy fegyelmezd magad. Tudod, amikor igazán értékelsz valamit, azt meg akarod védeni és fejleszteni szeretnéd. Valójában Isten szeretete tesz képessé arra, hogy szeresd magadat, és aztán szeres másokat is, ha képes vagy erre, akkor zárul be a kör. Gondold csak meg, Isten nem egyszerűen kiválasztott téged, hanem örökké, szenvedélyesen, gyengéden és feltétel nélkül szeret. Nincs ennél nagyobb áldás és biztonságot adó tudat. Imádkozz így. Uram, tudom, néha nehéz felismernem, hogy te mindentől függetlenül szeretsz engem. A te irántam való szereteted határtalan. Kérlek, tarts közel a szívedhez, Uram, hogy a bátorítás forrása lehessek, és kérlek, segíts figyelmen kívül hagynom az utamba kerülő alaptalan bírálatokat. Ámen.

Dicsérd őt. Lukács evangéliuma 13. fejezet 13. verse azt mondja, és rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Amíg rá volt szorulva segítségükre, semmi bajuk nem volt az embereknek ezzel a nővel. De amint Jézus megszabadította, és az asszony elkezdte imádni őt, már nem tudtak mit kezdeni vele. Sőt, ki akarták zárni a gyülekezetükből. Te mit tettél volna, ha 18 éven át súlyos beteg vagy, és Jézus hirtelen teljesen meggyógyít? Az emberek kezük lábuk törik, csak hogy nyerhessenek egy tévéműsorban. Sikoltoznak és teljesen idegen embereket ölelgetnek, amikor nyer a csapatuk, és a világ szerint ez teljesen természetes. De mutasd csak némi érzelmet amiatt, amit Isten tett veled, már is fanatikusnak neveznek. Nem is csoda, könnyebb lehűteni egy fanatikust, mint felmelegíteni egy halottat. Tehát mit teszel? Tedd azt, amit ez az asszony tett. Tovább lendült, és Jézusra hagyta, hogy lerendezze bírálóit. Miközben az asszony dicsőítette Jézust, Jézus lerendezte a kritizálókat. Így működik ez. Miközben te dicséred Istent, ő harcol érted. Miközben magasztalod az Úr nevét, az ő angyalai eljönnek kórházi ágyadhoz, vagy körülveszik veszélyben lévő szeretteidet, vagy előtted járnak, hogy ajtókat nyissanak meg neked. Ha az embereket bosszantja, hogy dicséred az Urat, az az ő problémájuk. Bírálók mindig is lesznek. Még az is lehet, hogy a saját otthonodban kritizál valaki, mert a zuhany alatt dicsőítést énekelsz, vagy a munkahelyeden gúnyolnak ki, mert hálát adsz az ételért, mielőtt neki látnál. Ne is figyelj rájuk, csak folytasd Isten dicséretét a háttérzajoktól függetlenül. Imádkozz így. Köszönöm, Uram, hogy még ha az emberek mondtak vagy tettek is olyat, amit nem tudtam megállítani vagy megbocsátani, a te szereteted biztos, a te kegyelmed elég, és a te irgalmad teljes. Segíts elengednem azokat a dolgokat, amelyek elcsüggesztenek, és megragadnom a mennyei távlatokat, hogy szerethessek mindenkit. Ámen.

Kiállod-e az elutasítás próbáját? János evangéliuma első fejezet 11. verse azt mondja, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Eltöltenéd-e életed utolsó estéjét valakivel, ha tudnád róla, hogy másnap el fog árulni téged? Jézus megtette ezt. Ő hűséges akkor is, ha mi nem vagyunk azok. Nincs jobb alkalom növekedni a szeretetben, mint mikor méltatlanul bánnak veled. Nézd csak Jézust a kereszten. Arra kérte mennyei atyát, hogy bocsásson meg azoknak, akik korbácsaikkal felhasogatták a hátát és szögeket vertek a kezébe. Az, hogy hogyan kezeled az elutasítást, megmutatja, hogy meghaltál-e a magad számára, mivel egy halottat lehetetlen megsérteni. Másfelől a lelki érettség legnagyobb jele, ha a visszautasítást sértődöttség nélkül viseled el. Ilyen Krisztushoz hasonlónak lenni. Az ószövetségi időkben a papokat eltiltották a szolgálattól, ha testükön bármilyen gyógyulatlan seb volt. Miért? Mert ez sérülékenyítette őket. Ilyenkor a pap nem engedhetett senkit közel magához, hiszen előfordulhatott volna, hogy feltépik a fájó sebet. Fájdalma megmutatkozott volna szavaiban, és akadályozta volna abban, hogy Isten akarata szerint végezze szolgálatát. Találkoztál már valaha sebesült lelkésszel? A saját begyógyulatlan sebeiről prédikál, és saját küzdelmei mélyéből hoz elő dolgokat. De Istennek van megoldása erre. Figyeld meg! Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Jeremiás könyve 30. fejezet 17. vers. Isten meg akar gyógyítani téged, hogy rajtad keresztül elérhessen és egészségessé tegyen másokat is. Engeded neki?

Keresd Isten kezét a dologban. Máté evangéliuma 21. fejezet 42. verse azt mondja, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Olykor kiderül, hogy az Úr munkája volt az, hogy mások elutasítottak. Miután Józsefet saját testvérei elárulták, Potifár felesége pedig megrágalmazta, ő ezt mondta, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Mózes első könyve, 50. fejezet, 20. vers. Hányszor történik veled olyasmi az életben, amiről később felismered, hogy szükséges volt? Ha nem bírtad volna ki ezt, vagy nem mentél volna keresztül azon, nem készültél volna fel az áldásokra, melyeket most élvezel. Akkor látod meg az eseményekben Isten kezét, amikor megérted, hogy amivel az ellenség romba akar dönteni, azt Isten a fejlődésedre használta fel. Győztesnél is több lehetsz, ha felállsz és ezt mondod, íme én így látom a dolgokat. Minden, amin keresztül mentem, szükséges volt ahhoz, hogy azzá legyek, aki ma vagyok, és ahhoz, hogy megtanuljam azt, amit tudok. Azt választom, hogy jobbá leszek, és nem keserűbbé. Jobban bízom Isten hűségében, mint valaha. Ha hitem nem is mozgat hegyeket, erőt ad, hogy kitartsak holnapig. És ha holnap sem mozdul a hegy, mégis hiszem, hogy Isten képes rá, és bízom benne, míg majd meglátom, hogy cselekszik. Örülj! A lépéseidet és megtorpanásaidat is Isten rendezi. Ő figyelemmel kíséri azokat. Amikor túl leszel a mostani nehézségeken, fel fogod ismerni, hogy a legrosszabb, ami történhetett, valójában Isten műve volt, és csodálatossá lesz a szemedben.

Ne aggódj, bíz Istenben! Egyszer, amikor új otthont és új gyülekezetet kellett keresnem, vég nélkül aggódtam. Hónapokat töltöttem a lehetőségek mérlegelésével, és számtalan tervet készítettem, amelyek végül mind kudarcba fulladtak. Pénzszűkében voltam, és nem láttam, hogyan is találhatnék olyan lakóhelyet, ahonnan nem kell messziről ingáznom a munkahelyemre. Végül egy ismeretlen környéken lévő lakás lett a nyerő, ez volt a legkedvezőtlenebb az összes lehetőség közül, de eldöntöttem, hogy azért mégis megnézem. Gyorsan kiderült, hogy megfizethető, kényelmes, biztonságos és sokkal jobb, mint bármelyik másik, amelyet korábban fontolóra vettem. 3 héten belül beköltöztem és azonnal be is rendezkedtem. Nem egészen 2 percre volt egy gyülekezet, amelyről azelőtt sosem hallottam. Bementem, és rögtön megtetszett. Nagyon szívesen fogadtak, és máig szeretek ennek a közösségnek a tagja lenni. Visszatekintve elcsodálkoztam, hogy a legutolsó lehetőség volt a legjobb, amit csak találhattam. A példabeszédek könyve 16. fejezet 9. verse ezt így fogalmazza meg. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Isten egyszerűen nem úgy működik, mint te vagy én. Ez egy elég magától értetődő igazság, mégis olyan sokféle helyzetben aggodalmaskodunk, terveket készítünk, és azt hisszük, kitaláltunk valamit ahelyett, hogy felismernénk, Isten terve valami más. Ne feledd, Isten mindent a kezében tart. A világegyetem minden erőforrása szabadon és azonnal a mindenható Isten rendelkezésére áll. Ő az univerzum minden gazdagságát képes nekünk adni, és arra is képes, hogy megtagadja tőlünk azokat a dolgokat, amiket akarunk azért, hogy megadhassa nekünk azokat, amelyekre szükségünk van. Körülményektől függetlenül mernünk kell bízni Isten irántunk való változhatatlan szeretetében, és abban, hogy az ő tervei a javunkat szolgálják majd. A Szentírás biztosít bennünket arról, hogy a mindenható Isten tervei nem hiúsulnak meg. Isten elsődleges szándéka nem az, hogy gazdagnak vagy sikeresnek lásson minket, hanem hogy megismerjük őt, és minden nappal egyre hasonlóbbá váljunk Krisztushoz. Minden szükségeset meg fog adni nekünk ahhoz, hogy ezt elérjük, még akkor is, ha ehhez veszteségre, szegénységre vagy valaminek a hiányára van szükségünk. Az igazi biztonságot sohasem a mi törékeny, véges céljaink elérése fogja meghozni, hanem az Istenbe vetett bizalom. Ő az egyetlen, aki tökéletes, végtelen és változhatatlan. Ne aggódj tehát a jövőd vagy a szükségleteid miatt. Helyette ragadd meg a kiváltságot, mely Jézus Krisztusban a tied, hogy tudhatod és bízhatsz abban, hogy Isten életedre vonatkozó tervei jók, és az ő tervei a te közreműködéseddel maximálisan sikeresek lesznek, csodálatosabban, mint ahogy el tudod képzelni. Tedd meg a bizalom lépését, lépj tovább, menni fog. Írta Libby Cooper.

0: Maradj játékban! Pál Timóteushoz írt második levele, 4. fejezet 13. verse azt mondja, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Pál a síralomházban ül, már csak napjai vannak hátra, és semmi reménye arra, hogy kegyelmet kap, ám Timóteusnak így ír. A. Hozd el a könyveimet. Továbbra is tanulni, befogadni akar. B. És hozd pergameneket is, amikre írhatok. A továbbadást is folytatni akarja. Micsoda hozzáállás! Nem ügyvédet kér, mert az igazi célnak nincs szüksége védelemre. Az idő meg fogja mutatni a világnak, hogy mit cselekedtél. Nem kér jobb szállást sem, mert megtanulta, hogy minden körülmények között elégedett legyen. Először a könyveit kéri, mivel tudja, hogy amíg életben vagy, növekedned kell, különben csak a helyet foglalod. Az olvasás lehetővé teszi számodra, hogy felülemelkedj bármely helyzeten, és új világokat fedez fel. A tudás frissen tartja az elméd, és szabaddá teszi a lelked. Péter ezt mondja. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk ismeretében. Péter második levele, 3. fejezet 18. vers. Másodszor Pál írásra alkalmas papírt kér, mert továbbra is azon dolgozik, hogy valami megváltozzon. Nem a körülményeire néz, megragadja a tollát, folytatja alkotó munkáját. Nem siránkozik, nem szenved az önsajnálattól. Van még mit mondanom, és el akarom mondani, még nem végeztem. Az élet művészete, hogy ne szűnjünk meg adni egészen a végéig. Jézus még a kereszten is odaszegezett kezekkel és lábakkal is folytatta szolgálatát, és ő a mi példaképünk. Pál tehát a legfontosabb leckére tanít meg minket, sose szállj ki a játékból, mert még a legeslegutolsó pillanatokban is lehetséges a győzelem. Imádkozz így! Uram, ma azért imádkozom, hogy a szavak, amelyek elhagyják a számat, méltók legyenek a Te csodás nevedhez. Hogy amikor a körülmények azt mondják, nem, hitben lépjek, és a szám a Te igenedet visszhangozza. Kérlek segíts, hogy elhagyjam a negatív gondolatokat, és olyan ember legyek, aki mindig meglátja a lehetőséget az életben. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a Csüggedés felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ma, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 25-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76 ezer, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71 ezeren, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71500-an, emelt szinten 8200 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák, május 7-én angol nyelvből középszinten 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren. Május 8-án német nyelvből középszinten 10 ezeren, emelt szinten 3 ezeren érettségiznek. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben május 11-e hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat! Ebben a műsorban az emberiség eredetével foglalkozunk. A mai adás témája az IDE, vagyis az intelligens tervezettség. A vendégem ismételten Tasi István, kultúrantropológus, az értelmes tervezettség mozgalom Magyarország egyik meghatározó alakja, talán a legismertebb. Azért tartom fontosnak, hogy az IDE-t olyas valaki mutassa be, aki belülről ismeri azt, mert ő lesz a leghitelesebb ezen a területen. Nos, az első adásban beszélgettünk a könyvekről, emberekről, és említetted azt, hogy két részből áll az érvelési rendszeretek. Az egyik az, hogy milyen hibái vannak az evolúció tannak így összességében, tehát itt az ősrobbanástól kezdve, tehát a kozmikus vagy fizikai evolúció, a geológiai evolúció, a kémiai evolúció, illetve a biológiai evolúciót értjük ez alatt, illetve hogy a tervezettség mellett milyen érvek vannak. Erről lesz szó ezekben az adásokban, ebben a két 25 perces adásban, és kérlek akkor ismertesd ezeket az érveket.
1: Ahogy utaltál rá, kétféle módon közelíthetünk mondjuk az élővilág eredetének a kérdéséhez. Az egyik, hogy megnézzük az uralkodó elméletet, és azt kritika alá vonjuk. Ez nem szokatlan a tudományban, gyakorlatilag így működik, fejlődik a tudomány, hogy egy elméletet az adott tudós közösségnek a tagjai próbára tesznek, hogy milyen magyarázó erővel rendelkezik. A darwini evolúció elmélet, ez közel 160 éve fogalmazódott meg, és azt állítja alapvetően, hogy az élővilág minden faja irányítatlan fejlődés során alakult ki, egyszerűbb formákból a bonyolultabb forma felé. Ezt mindenki ismeri legalább rajzfilm szintjén, ezt az elképzelést, de a lényeges pont itt az irányítatlanság elképzelése, hogy itt csak az anyag működik, és véletlenek, és mutációk, és kiválogatódás, de nincs semmiféle cél, szándék az egész mögött, és nincs egy felsőbb értelem, ami kigondolta volna az élővilágot, hogy milyen legyen. Ez a felfogás uralkodik a tankönyvekben, ismeretterjesztésben, a természetfilmekbe is beszűrődik, szóval ez az uralkodó elképzelés. Az intelligens tervezettség irányzatának az egyik küldetése és tevékenysége, hogy rámutat az evolúció elmélet gyenge pontjaira. És rámutat az evolúció úgynevezett bizonyítékainak a nem bizonyító voltára. Arra, hogy ezek alkalmatlanok arra, hogy bizonyítsanak. A legnívósabb könyv, amit ebben a témában ismerek, az Jonathan Wells-nek az Evolúció ikonjai című könyve. Ebben a formában nem létezik magyarul, csak Icons of Evolution angolul, de egy népszerűsítő formában magyarul is megjelent Darwinizmus és intelligens tervezettség címmel. Dr. Jonathan Wells a szerző, aki egy biológus egyébként. És ez az evolúció ikonjai arra utal, hogy az evolúció elmélet olyanná vált, mint egy vallás, aminek hívei vannak, elkötelezett tudósai vannak, akik mint egy hitvallás szerűen ezt tiszteletben tartják, és hirdetik, prédikálják, és vannak bizonyos ikonjaik, mint ahogy az ortodox templomokban vannak ikonok a falon, és ezek számukra az imádandó tárgyai a vallásosságuknak. Jonathan Wells pedig az a pimasz ember, aki bejön ebbe a templomba, és elkezdi összetörni az ikonokat, és azt mondja, hogy a vallásotok hamis, valami olyat imádtok, ami nem létezik. Mik ezek az ikonok? Azok a tankönyvi példák, amik akár a mai gyerekeknek a tankönyveibe szerepelnek, az evolúció elmélet igazolására. Mondok egy példát. Az egyik példa, hogy az ipari forradalom idején Angliában volt egy lepkefaj, ami szürke színű volt, de mivel kormos lett a fáknak a kérge, akkor jobban beleilletek a környezetbe azok a lepkék, amik feketék voltak, és akkor erre azt mondja a tanulmány, hogy íme az evolúció működésben. Na most Jonathan Wells azt mondja, hogy hát kérem szépen, ennek a lepkének eleve is kétféle változata létezett. Létezett a szürke, meg létezett a fekete. Nem jött létre semmi új. Hol van itt evolúció? Az meg természetes, hogy az egyiknek az aránya meg fog nőni, hogyha több a fekete törzsű fa, vagy sötét törzsű fa, mert a világosat könnyebben észreveszik a madarak. Szóval, hogy itt nincs semmi új. Szóval, hogy következik ebből, hogy a baktériumból ember lesz? Nincs összefüggés a kettő között. Ez az ikon, ez érvénytelen. És aztán ugyanígy górcső alá veszi a kövületeket Jonathan Wells, és azt mondja, hogy a kövületeket gyakran úgy mutatják be, ugye ezek az régmúlt idők élőlényeinek a maradványai, általában csontmaradványok. És ezeket úgy szokás bemutatni, hogy íme itt az evolúció volt egy másféle állat. De hát az, hogy voltak másféle állatok és kihaltak, ez nem magyarázza meg, hogy miért vannak a mostaniak, és miért úgy néznek ki, és nem igazolja azt, hogy ezek egymásból fejlődtek volna ki. És aztán néhány híres ilyen kövületet még alaposabban megvizsgál, mint például az Archaeopteryx, amit ilyen hüllőmadár átmenetnek tartanak, de akkor rámutat, hogy hát vannak korábbi kövületek, amik már komplett madarakat mutatnak, akkor megint bicsaklik az egész elméletnek az időrendje, és rámutat arra, hogy ugye van a földtörténetnek egy olyan korszak, amit úgy neveznek, hogy kambrium. Ez egy nagyon ősi időpontja a földtörténetnek, és maguk a paleontológusok, tehát a ősi élőlényekkel foglalkozó tudósok használnak egy kifejezést, a kambriumi robbanás címe, hogy a kambriumi korban hirtelen nagyon sokféle testtípus, testforma megjelenik a kövületekben. Nem úgy, mint hogy az ősibb kövületekben egyszerűbb, és aztán összetettebb, hanem egy hatalmas változatosság jelenik meg egyszerre, hogy ez is valójában ellentmond a darwini gondolatnak, hogy hosszú idő, évmilliók során alakultak ki a bonyolultabbak, mert vannak ilyen korszakok, amikor már egy hatalmas változatosság egyszerre megnyilvánul. Szóval, amik a populáris médiában megjelennek példák, most említhetném a legnépszerűbb magyar honlapokat is, sajnos híroldalakat, amik ilyen, néha ilyen evolúciós szenzációkat kürtölnek világá. Wells az ilyenekről mind bebizonyítja, hogy ezek szigorú értelemben vizsgálva semmit nem bizonyítanak, azon kívül, hogy az a szerző, aki ezt a cikket írta, az evolúcióban hisz. Azt nagyon jól bizonyítja, de ezen kívül semmi mást. Aztán megvizsgálja azt a tévhitet is Wells, ami szerint az anyamében evolúció zajlik, a magzatok reprodukálják, megismétlik az evolúciót, mert picibe kezdődnek, és aztán lesz egy ember belőlük. Rámutat ennek a teljes tarthatatlanságára is, hogy az embrió az már a kezdeti formájában is mennyire komplex, és hogy egyáltalán nem másféle állatokra hasonlít, hanem nagyon is egy egyedi emberi fejlődési útvonalat képvisel, és hogy teljesen félrevezető, amikor az evolúcionista tudósok például az embriónak a egyes redőit a halaknak a kopoltyújához hasonlítják, mert az embriónak sosincsenek kopoltyúi, sose lélegzik kopoltyúval, abból a fejének, az anatómiájának egész más részei fejlődnek ki. Szóval, hogy itt egyszerűen nem a tények, vagy a biológia sugal evolúciót, hanem az evolúcionista tudósok próbálják ráerőltetni a természetre a maguk nézetét, de a természet meg ennek nagyon ellenáll. Mert a természetről, a fajok összetettségéről meg ordít a tervezettség, hogyha valaki őszintén és elfogadatlanul vizsgálja. Egy modernkori vita a molekuláris biológia, és az, hogy különböző fajoknak vannak egymáshoz hasonló molekulák a testjeikben, ugye mondjuk főként fehérjék. Ugye a legtöbb funkciót a testünkben fehérje molekulák látják el, azok végzik, mint nagyon változatos formájúak, és sokszor az evolúcionisták arra próbálják felépíteni az evolúció fáját, tehát úgy próbálják kitalálni, hogy melyik élőlény melyikből jött létre, hogy ezeket a molekulákat, fehérjéket hasonlítják össze a különböző fajokban. És aztán Wells nagyon brilliánsan érvel egyébként, és nagyon jól ismeri ezeknek a témáknak a szakirodalmát, és a szakfolyóiratokból idézi a szerzőket, hogy ezek a vizsgálatok, a molekuláris vizsgálatok semmiféle konklúzióra nem vezettek, teljesen ellentmondásos eredményeket sugallnak, senki nem tudja megmondani, hogy melyik faj melyikből jött volna létre, vagy mi volt az őse, vagy amikor az egyik tudós állít valamit, akkor rögtön lehet találni öt másikat, amelyik a teljes ellenkezőjét állítja, tehát teljes káosz van ezen a téren, és a legtarthatóbb elmélet még mindig az, hogy itt egyszerűen építőkövek vannak, téglák vannak, biológiai kis egységek, építőkövek, amit egy felsőbb értelem a maga kreatív módján oszt szét az élőlények között. Ebben az elméletben nincs semmi inkoherencia. Ez teljesen áll a lábán, támadhatatlan, ellenben az evolúciós magyarázatok nem vezettek egy közös konklúzióra, sőt, egyre több és több ellentmondást tárnak föl. Akkor is, hogyha az élőlényeknek a nagyléptékű anatómiáját vizsgáljuk, és hasonlítjuk, és akkor is, amikor ezeket a molekuláris szinteket. Ugye anatómiai szinten, klasszikus példa, biztos te is ismered, Miklós, hogy azt mondják, hogy különböző emlős fajoknak a melső végtagja nagyon hasonlít. Mert van a mi kezünknek ez az öt sugaras szerkezete, és a bálnáknak, delfineknek ugye egy ilyen elnyújtott formában van meg ugyanez, a denevéreknek egy nagyon széttáruló formában, és akkor a standard iskolai magyarázat az, hogy hát azért, mert az evolúció során az egyik így módosult, a másik úgy módosult, de megint nincsenek köztes láncszemek, megint a denevérek akárhány millió éve nézzük a kövületekben, mindig pont ugyanúgy néztek ki, és miért nem lehet azt feltételezni, hogy van egy nagyon magasrendű értelem, ami egy alapvető konstrukciót, egy öt sugaras csontszerkezetet tud úgy kigondolni, és úgy alkalmazni különböző élőlényekben, hogy az egyik ásni tud vele, a másik fogni tud vele, a harmadik repülni tud vele, a negyedik evezni tud vele. Ez egy nagyon, nagyon intelligens lény lehet, aki ezt megcsinálja. Ugyanúgy, ahogy mi mondjuk alkotunk propellert, de a propellert tudjuk arra használni, hogy repüljünk, de egy másik módon alagutat fúrunk vele a földbe, és egy harmadik módon egy hajót hajtunk vele a vízbe. Szóval, hogy a tervezés koncepciójával nagyon jól egybevág az, hogy van egy alapvető konstrukció, egy alapvető rendszer, egy alapvető kis mechanika, amit kis módosítással egy felsőbb értelem különböző célokra alkalmaz. De sajnos ezt a válasz lehetőséget a tankönyvek teljesen ignorálják.
0: Bocsánat, de most a mérnöki irányvonal pontosan ez, amiről te beszélsz, hogy a többfunkciós felhasználás.
1: Így van, többfunkciós felhasználás, és el lehet képzelni egy legfelsőbb értelmet, ami szintén alkalmazza ezt a többfunkciós felhasználást. Az számomra fájdalmas dolog az, hogy általános iskolába, középiskolába a gyerekek nem is hallanak erről a megközelítésről. Szóval le van nyomva a torkukon egy felfogás, ami nem bizonyított, számtalan hibával terhes, és az alternatíva nem jelenik meg. Szóval ez egyféle ilyen intellektuális merénylet a gyerekek ellen, én azt gondolom.
0: Sajnos a bölcsedétől, óvoda, egyetemig, állatkertektől kezdve, ezek a skanzenig és egyéb helyeken mindenhol ezt nyomatják. Pedig az én hitemet a biológia, a kémia mind-mind alátámasztja, hogy van egy, én Istennek hívom, de ez most ez a lényeg benne, hanem a felsőbb intelligencia, ez van, a legfőbb koordinátor, az biztos, hogy van.
1: Igen, a számomra ez egy motiváló erő. Amikor én rájöttem erre, hogy engem félrevezettek az oktatásom során, én annyira felháborodtam ezen, miért nem mondták meg nekem, hogy ez nem biztos? Ugyanúgy tanították az evolúciót, mint a matematikát.
0: Igen.
1: De hát, ha ez nem biztos, hát miért nem lehet azt mondani, hogy ez egy elmélet, lehet másképp is gondolni, vannak másféle megközelítések, ez nem bizonyított. Szóval, hogy mondjam, én szeretnék megmenteni másokat ettől a félrevezetéstől, és azt hiszem, hogy ezek a könyvek, amik bemutatják az evolúció elmélet hamis példáit, nagyon hasznosak ebben, hogy az emberek, még hogyha rosszul is oktatták őket, de ráébredjenek, hogy ez nem matematika az evolúció elmélet, ez egy hitrendszer. Szóval Jonathan Wells ilyen módon bontja le a evolúció ikonjait, és aztán kezd beszélni a tervezettség melletti érvekről. Nézzünk még evolúciós ikonokat? Vagy neked van valami olyan, amiről tudod, hogy az evolúció mellett gyakran felszokták hozni, és szerinted érdemes róla beszélni?
0: Mivel én is szoktam ezen a területen előadásokat tartani, nagyon sok ilyen dolog van. Közben jegyzeteltem így végig mindegyik ponthoz. Az egyik kedvenc témám nekem az életfája, az evolúciós törzsfa. De mielőtt ebbe belemennénk, kedves hallgatóink, szeretném azt leszögezni, hogy a mikroevolúcióval egyikünknek sincs baja. Tehát az, hogy van az állattenyésztés, az, hogy van a növény nevesítés, az, hogy van a technikai fejlődés, hogy az orvostudomány fejlődik, ez teljesen természetes. Erről mind a ketten meg vagyunk győződve, illetve mindegy, hogy most a kreacionista, vagy tudományos kreacionista, vagy idé, vagy bárki, vagy teista, ezt mind tudjuk. A makroevolúcióval van a gondunk. Az, amikor egy ősrobbanás során teljesen mindegy, hogy a hidrogénből emberré válás folyamatáról beszélünk, vagy másképpen osztályozzuk ezt a folyamatot. Tehát ezzel az evolúció tannal van nekünk problémánk, és a biológiai evolúciónak az egyik ilyen kiindulási alapja ez az életfa, vagy törzsfa. És nagyon sok magazinban, tehát tudományos folyóiratban, vagy a NatGeo is foglalkozik azzal, hogy az életfája minél többet kutatják, annál jobban összekuszálódik. És van olyan, amikor csak az csontrendszert vizsgálják, és amikor kiveszik a csontrendszerből csak az állkapcsokat, már ez a két fajta összehasonlítás ellentéteket közöl. Ez nekem az egyik fő kedvenc témám, és így megadatott nekem az, hogy beszéljek egy biológussal, megtiltotta, hogy többet mondjak róla, mert félti az állását, de ő azt mondja, hogy ő ezen a területen szakembert, tehát a törzsfákkal kapcsolatban, és látja azokat az anomáliákat, amiket az evolúció melletti tudósok eltitkolnak. És azt mondja, hogy ők maguk nem tudnak egy napig egy működő törzsfát összehozni. De beszéltél, említettél a kambriumkori robbanásról. A Evolúció Achilles sarka című film és könyv egyelőre még csak angolul van meg, fordítjuk ezt a könyvet, illetve a videót már feliratoztuk. Hamarosan majd a magyar közvélemény is meg fogja kapni. Ott is, illetve máshol is foglalkoznak azzal, hogy az időségben elhelyezni. Az evolúciós időségben, hogy mit jelent ez a robbanás, és hogyha egy focipályához hasonlítjuk, egy amerikai focipályához, ugyebár ott ilyen csíkok vannak, és csak maga az egyik csíkot jelenti ez az evolúciós robbanás. És ekkor volt az, hogy az állattörzseknek a 80%-a egyszerre megjelent. Tehát elképzelhetetlen az evolúció modell szerint, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat összerakni, de Én nagyon sokat tudnék erről beszélni, de visszaadom a szót.
1: Igen, hadd mondjak egy gondolatot erről. Említetted a különbséget mikroevolúció és makroevolúció között. Ugye az egyik, a mikro azt jelenti, hogy kisebb változások történnek az élőlényekkel a szaporodás során. Ugye mi emberek se vagyunk teljesen egyformák, van egy alapvető felépítésünk, de mindenki egy kicsit más, és a gyerekeink nem pont úgy fognak kinézni, mint ahogy mind kinézünk. Szóval, hogy van, én igazán ezt még mikroevolúciónak se nevezném, mert az evolúció szó már valami fejlődést sugal. Szerintem a legtisztább dolog ezt egyszerűen változékonyságnak nevezni. Hogy van az élőlényeknek egy bizonyos fokú változékonysága. Itt a becsapás az, a félrevezetés az, amikor ez a kismértékű változékonyság látszik, és akkor valaki azt mondja, hogy és hát akkor így lett a hüllőből madár, meg a hüllőből emlős, és a majomszerű főemlősből meg ember. Mert ez egy másik kérdés, ez egy másik dolog. Tehát az, hogy most egy embernek nem ugyanúgy néz ki a gyereke, mint ő, ebből nem következik, hogy egy majomszerű főemlősből ember tud lenni. Ez egy olyan merész, és azt mondanám meredek kijelentés, amit alá kellene támasztani, le kellene tudni vezetni, és ezek a levezetések hiányoznak, mert sokkal inkább úgy tűnik, hogy a biológiában vannak konzerváló erők is, amik őrzik a fajoknak a formáját. Szóval, ha csak a DNS szintjét nézzük, amikor a DNS molekula másolódik, akkor jön egy másik molekuláris gépezet, néha történnek hibák a másolásban, de jön egy másik kis gépezet, ami kijavítja a hibák többségét. Tehát a változások nagyon ritkák, még genetikai szinten is, és a változásoknak a többsége az semleges, nem okoz semmi változást a testkinézetébe, vagy éppen káros. Ami meg hasznos, az meg olyan parányi, hogy nem jelentkezik, mint túlélési előny. Szóval, hogy egyszerűen nincs eszköz az evolúció kezében, hogy meg tudjon történni. Mert az élőlények nem annyira változékonyak, mint ahogy a ismeretterjesztő filmek sugallják. Nem gyurmák vagyunk, amit néhány nyomkodás, és akkor bármilyen formát létre lehet belőle hozni, hanem sokkal stabilabbak és maradandóbbak az élőlényeknek a formái. Van egy kedves botanikus barátom, aki a Magyar Botanikus Társadalomnak az élvonalában van. Ő javasolta aztnak a kifejezésnek a használatát, hogy korlátozott plaszticitás. Ugye a plaszticitás, a plasztikusság az, hogy valami mennyire formálható. Az élőlények formálhatók egy kicsit. Vannak nagyobb lovak, meg vannak kisebb lovak, meg rövidebb fejűek, meg hosszabb fejűek, meg rövidebb szőrű, meg hosszabb szőrű, meg barna, meg fehér. De a ló alap anatómiája, amit tanítanak, ugye az állatorvosi ló, ahogy bemutatják, az ugyanaz. Amikor kicsi, amikor nagy, amikor hosszabb a feje, amikor rövidebb. Szóval van egy alapforma, van egy design, van egy intelligens terv. A fajok meg vannak tervezve, ki vannak találva előre, és nem válnak másik fajokká, hanem ezek egymás mellett létező modellek, ugyanúgy, ahogy vannak Fordok, vannak Suzukik, és van annyi más Rolls-Royce, és annyiféle különböző forma, amit mérnökök megterveznek, autómérnökök, ezek nem egymásból vannak átkalapálva, hanem értelem által ki vannak találva olyannak, amilyennek, és aztán le vannak gyártva. A fajok sokkal inkább erre hasonlítanak, mint egy folyamatos kontinuumra, ahogy egyik változik át a másikba. Ezt nem látjuk a jelenbe, ugye vannak kutyák, meg vannak macskák, de nincsenek fél kutya, fél macskák.
0: Vagy féltüdő.
1: Vagy féltüdő, így van. Szóval, hogy az élővilágban ilyen elkülönült egységek vannak. Az esetek többségében, 99,9%-ában nagyon jól meg lehet határozni, hogy ez egy faj, ez meg egy másik. Ez egy faj, ez meg egy másik. Szóval nem nincs folyamatos átmenet se a ma látható élővilágban, se a kövületekben. Mert ott is beazonosítható fajok vannak, és ismétlődően ugyanazok a fajok kerülnek elő, még ha vannak köztük kihalt fajok akkor is. Szóval nincs átmenet, hanem elszigetelt, individuális fajok vannak, amik úgy tűnnek, mint egy legfelsőbb értelemnek, egy intelligens tervezőnek a konstrukciói.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink! A zene után várom Önöket, és folytatjuk a beszélgetést a Sistvánnal.

Kedves hallgatóink, folytatjuk Tosi Istvánnal a beszélgetésünket. Az előző adásban arról beszéltünk, hogy az evolúció tan mellett milyen érvek vannak, és beszéltünk arról, hogy valóban van rövid idő alatt kis változás, de azt viszont, hogy hosszú idő, végtelen változás, erre semmi bizonyítékot, semmi konkrét bizonyítékot nem mutat fel az evolúció modell. Kitalációik rendkívül sok van, ahogy az előzőekben fogalmaztál, nagyon találóan, hogy csak a természet nem tud erről. Például a bojtosúszó juhal, amiről feltételeztek, hogy kezdetleges tüdőt, feltételeztek kezdetleges lábot és minden dolgot, de viszont amikor 1938-ban kifogták őket, illetve utána később is, és tanulmányozhatóvá vált a faj, illetve az emberi technika odáig fejlődött, hogy már mélytengeri felvételeket is készítenek, és így még jobb tanulmányozhatóvá vált a faj, rájöttek, hogy ez a bojtosúszójú hal, ez nem a vízből a szárazföldre való átmenet megkérdőjelezhetetlen tudományos bizonyítéka, hanem csak egy fantázia volt, mert amikor feljön a víz színéhez legközelebb, az körülbelül olyan 60 méter, amikor szül. Tehát és nagyon sok ilyen példát vesz

0: érvelési rendszer, amit most csak tömören tudunk összefoglalni, de a lényege, a kérdés feltevése az, hogy az élőlényeknek a szervezete, ahogy ismerjük, akár egy emberi testről beszélünk, akár egy emlősállatról, vagy madárról, vagy akár egysejtű lényekről, vagy rovarokról, az élőlények szervezete, ez inkább a tervezés jegyeit mutatja, vagy pedig inkább spontán kialakuló objektumnak látszik. És nagyon precízen megvizsgálja ez az érvelési rendszer, hogy tulajdonképpen mi alapján is azonosítjuk a tervezett dolgokat. Ugye itt a rádió stúdióban rápillantok erre a székre, vagy rápillantok arra a ventilátorra, gondolkodnom se kell, rögtön rávágom, hogy ezeket valaki kitalálta, nem az történt, hogy fölöttünk kalapáltak, lehullottak fémdarabkák, meg egy kis szövet, és hirtelen itt lett egy szék, hanem nagyon világos a számomra, hogy valaki bútortervező ezt kitalálta, először létrehozták azokat a fajta gépeket, amikkel ezt le lehet gyártani, utána ez végigment egy gyártósoron, és egy hosszas tervezés és létrehozási folyamat eredményeként olyan, amilyen. Szóval, hogy a tervezettségnek vannak beazonosítható jegyei. Még egy ilyen egyszerű tárgy esetén is, mint egy szék. Pláne, amikor gépekről beszélünk, szóval ez a ventilátor, ez szerkezeti felépítését tekintve bonyolultabb, mint egy szék. Még jobban kiabál róla, még jobban nyilvánvaló, hogy ahogy össze vannak illesztve az alkatrészek, hogy ellássanak egy bizonyos funkciót, ez bizony nagyon jól ki kellett találni. Mert hogyha össze-vissza lennének csak dobálva az alkatrészek, akkor nem lehetne vele kavarni a levegőt. És az intelligens tervezettségnek a legerősebb érve, amit magyarra úgy lehet fordítani, hogy egyszerűsíthetetlen összetettség, azt mondja, hogy az élőlényekben is vannak olyan szervek, amik olyan típusú összetettséget mutatnak, mint például ez a ventilátor, vagy mint az ember alkotta gépek. Mondhatok egy példát?
1: Természetesen.
0: A Darwin Fekete Doboza című könyvnek a leghíresebb példája, ez a baktérium ostor motorja. Képzeljünk el egy baktériumot, amely egy parányi élőlény, és van egy kis ostora. A biológusok úgy nevezik, hogy flagellum. Köznapilag azt mondanánk, hogy olyan, mintha lenne egy farkincája. És ezt a ostort, ezt forgatja körbe a baktérium, és úgy halad előre. Ugye mondjuk ez a kóli baktérium, ami egyébként a mi bélrendszerünkben is él. Nem egy káros baktérium, hanem egy természetesen ott élő baktérium. Most, amikor ezt nagyon nagy nagyításban megvizsgálják ezt a baktériumot, megnézik, hogy csatlakozik az ostora a baktériumnak a testéhez, akkor azt látják, hogy ott a találkozási ponton van egy kis motor. És hogy nem túlzás, és nem képletes az a kifejezés, hogy olyan, mint egy motor, mert úgy épül fel olyan fajta alkatrészekből, mint az ember alkotta elektromotorok. Természetesen nem részből van, meg acélfogas kerekekből, hanem speciális formájú fehérje molekulákból, de kerekek vannak benne, tengely van benne, álló és forgó gyűrűk vannak benne, illesztő részek vannak, és a működési mechanikáját tekintve pont olyan, mint ahogy mi használjuk az elektromotorokat különböző célokra. Szóval amikor ezt a biológusok felfedezték, akkor leesett az álluk. Ugye, mert addig azt gondolták, hogy a természetben nincsenek kerekek. Nincsenek kerekes állatok, egyik állat se gurul kerekeken, mindegyiknek, ha van valami, akkor lába van. De itt nem csak, hogy azt fedezték fel, hogy bizony a természetben van kerék, hanem azt látták, hogy a természetben kerekeket alkalmazó komplex kis gépezetek vannak. molekuláris szinten, szóval olyan szinten, hogy egy hajszál felületén 3000 darab elfér.

0: belőle. És egy komplett motor. Szóval amikor ezt látjuk, és ezt le lehet rajzolni, szóval szinte ilyen mérnöki rajzot lehet róla készíteni, akkor bizony fel lehet tenni azt a kérdést, hogy egy ilyen rendszer létrejöhet-e fokozatosan apró módosulások révén, amit a darwini elmélet sugall, vagy szeretne, vagy pedig nem, és akkor az az egy magyarázat marad, hogy ez egy kitalált rendszer, egy megtervezett rendszer, egy intelligensen előre elképzelt rendszer. És az intelligens tervezettség érvrendszere halad afelé, hogy bemutatja, hogy nincs lépcsőzetes út. Azért, mert ebbe a rendszerbe, szóval egy ilyen kis motorba, mint egy elektromotorba, képzeljük el, hogy szétszedjük az elektromotort, összerakunk belőle három alkatrészt. Fog az valamit csinálni? Fog, lehet azzal bármit meghajtani?
1: Nem, hanem még káros is.
0: Igen, lehet, hogy valamit ártani lehet vele, de...
1: Meg energiát elhasznál, helyet. Itt az ilyen biogépeknél nagyon pici helyről beszélünk.
0: Igen.
1: Tehát helyet foglal, energiát használ.
0: Így van. Tehát a lényeg az, hogy nem lehet fokozatosan felépíteni. Vagy kész van a kezdettől fogva, vagy nincs.
1: Vegyük például a légzést.
0: Igen, ugyanúgy lehet a légzést, a tüdőrendszert mondani, szóval, hogy most van a tüdő, meg vannak a hörgők, meg van a légcső, meg van a arcunknak a megfelelő nyílásai, szóval, hogy most ha elválasztjuk őket, hogyha nincs orrunk, meg nincs szánk, akkor mi haszna a tüdőnek, hogyha van orrunk, van szánk, de nincs tüdő, de lehet, hogy te még tudnád ezt pontosabban megfogalmazni.
1: Meg hogy ha csak annyit csinálunk, hogy egy ilyen kísérletet, tartsuk vissza a lélegzést, mennyi ideig tudjuk? Nem tudjuk 100 000 évig, 10 percig, esetleg valaki, aki nagyon jó, de az már gyakorlott ebben. De akkor is egy óra már nincs, aki ezt vissza tudná tartani. Tehát nincs ideje az evolúciónak, hogy kifejleszten például a tüdőt, meg a tüdőhöz kapcsolódó, tehát a légzést, mint funkciót.
0: Igen. Szóval, hogy ezek a testi funkciók nagyon bonyolultak, és általában több szervnek az együttműködését is feltételezik. Szóval egyik szerv részlet feltételezi a másiknak a jelen létét. Nem lehet apró részenként összerakni őket. És ez teljesen ellentmond a darwini elképzelés logikájának. Darwin saját maga, becsületére legyen mondva, a könyvébe azt mondta, hogyha be lehetne mutatni olyan szervet, ami nem jöhetett létre apró, fokozatos módosulások révén, akkor az én elméletem megdőlne. Ez a mondat a Fajok eredete című könyvében olvasható.
1: Most már nem mindegyikben.
0: Lehet.
1: Kihagyták ezt. Ezt néztük, hogy hány százalékat hagyt az eredetivel, mennyi egyezik.
0: Igen, és ezeket hát sajnos lehet, hogy ilyen folyamatok is zajlanak. Minden esetre Darwin leírta ezt a mondatot.
1: Igen.
0: És ez azt jelenti, hogy az intelligens tervezés tudósai rámutattak olyan szervekre, amik nem jöhettek létre folyamatos apró módosulások révén, és úgy tűnik, hogy ezért Darwin elméletét egy poros, meghaladott 19. századi elméletként kell kezelni, a tudománynak tovább kell haladnia, szembe kell néznie a valósággal, el kell fogadnia a tényeket, hogy puszta természeti folyamatok, véletlen változások nem képesek megmagyarázni az élő szervezetek összetettségét.
1: Köszönöm szépen. Egyszerűen nem is tudok most úgy, hogy melyik irányba menjünk el, annyira inspiráló voltál, de beszélhetünk a múlt heti Tóth Tibor professzor Miskolci Egyetemen tartott előadásáról. Informatikus mérnökember arról beszélt, Bihinek a híres példáját is felhozta, az egérfogót, aztán felhozta a maga példáját, hogy szétszedett otthon egy egyszerű csapot, Béhi egérfogója ötelemből áll, a Tóth amit szétszerelt csapot az hat elemből áll, a Lada gépkocsik azok úgy általában 200-300 elemből állnak, és így tovább vitte, hogy egy nagyon-nagyon bonyolult Maserati gépkocsi az mennyiből, a CNC gépek, és akkor így a Boeing repülőgépet, és akkor elmondta, hogy jelen pillanatban a legbonyolultabb rendszer, amit ember alkotott, az a Nimitz repülőgép anyahajó, a 40 000 elemből áll, de az elem, az egyik elem, az például az F-16-os szuper repülőgép. Tehát így van megtervezve, és ahogy beszélt, egyértelmű volt, hogy ránéz valaki egy F-16-os repülőgépre, egyből mindenki tudja, hogy ezt az ember hozta létre, nem a nap, oké, tudjuk, hogy süt a nap. Tudjuk, hogy vannak szelek, és most nem is arról akarnék beszélni, hogy a nap miért süt, tehát mindennek van így oka, és majd visszajutunk a kezdeti okra, hanem csak a tervezettség, amiről te beszéltél. Egyszerűen látjuk az F-16-osról, hogy az egy emberi kéz, és terv, és cél szüleménye, és megvalósítása. Na most úgy folytatta a professzor úr az előadását, hogy az emberi sejt az milyen bonyolult, és hogy az ember milyen bonyolult. És hogy logikus-e egy a sejthez, emberhez képest egy egyszerűbb rendszer, az F-16-os, arra azt mondjuk, hogy azt biztos, hogy ember készítette, az emberről meg azt mondjuk, hogy biztos, hogy nem. Hogy ez mennyire logikus.
2: Igen, hogy ez csak véletlen.
1: Így van.
2: Igen, teljesen illogikus. Szóval, hogy itt egyszerűen a józan eszét érdemes használni az embernek, és félre kell tenni a világnézeti előítéleteket. Sokszor az a baj, Miklós, én azt látom, amikor az emberek mélyen meg vannak fertőzve ateizmussal, materializmussal, amit a modernkor sugall, akkor nagyon-nagyon nehezen megy be nekik ez, nagyon nehezen merik elkezdeni felülvizsgálni a saját gondolkodásukat. Sajnos egy ilyen korban, egy ilyen világban élünk, hogy egy ilyen materialisztikus világképet sugall, és sajnos még az egyszerű, nyilvánvaló dolgokat is kevesen értik meg, mert számomra ez az egész tervezettség egy ilyen pofon egyszerű, vagy nyilvánvaló dolog. Akárhova nézünk a biológiában, annyira egy gondoskodó, aprólékos kézről árulkodik. De nem csak a biológia. Egyébként van az intelligens tervezésnek egy kozmológiai vonulata, ami meg azt mondja, hogy létezik egy kozmikus finomhangoltság, ezt a kifejezést alkalmazzák. Ez valójában egy fizikai érv. Egy fizikai érv, én annyira nem értek a fizikához, ezért leegyszerűsítve fogom mondani, de hogy nyilvánvalóan a világunkban vannak fizikai törvények, amiket a fizikusok javarészt feltártak, hogy hogyan működik az anyagvilága, milyen törvényszerűségek szerint, milyen erők vannak a világban. És a finom hangoltság érve azt mondja, hogy ezek az erők, mondjuk létezik 15-20 ilyen alapvető fizikai erő, ami egyben tartja és működteti a világot, ezek egy picit más mértékűek lennének, akkor a világunk nem tudna létezni. Egy példát mondok, a proton töltése az atomon belül egyszeresen pozitív, az elektroné egyszeresen negatív. Pont kiegyenlítik egymást. Hogyha az egyik egy kicsit nagyobb töltésű lenne, a proton 1,1 pozitív töltéssel rendelkezne, míg az elektron csak egyszeres negatív, akkor az atom nem tudna egybe maradni. Vagy összezuhanna, vagy szétesne. Szóval az, hogy a világunk létezik, ilyen formában, ahogy létezik, az annak az eredménye, hogy nagyon finoman be vannak állítva ezek a fizikai erők, mint ahogy egy ilyen pulton, egy keverő pulton, a potméterek, minden be van állítva nagyon pontosan, hogy a zenekar úgy szóljon, ahogy szólnia kell, és a fények úgy világítsanak, ahogy látszaniuk kell a színpadon. És tudjuk, hogy ha valaki belenyúl a rendszerbe, akkor nagyon könnyen káoszt okoz. Szóval, hogy egy ilyen finom hangolt világban élünk,
0: És hogyha kicsit ellennének mozdítva ezek a potméterek, ezek az univerzális potméterek, akkor a világ nem tudna létezni. És ez azt a filozófikus kérdést veti fel, hogy honnan vannak ezek a fizikai törvények, és miért pont olyanok, amilyenek? Miért pont ilyen a világunk? Hogy pont tud létezni? Mintha máshová lennének húzva ezek a potméterek, vagy csak az összes anyag egybe zuhanna, vagy az összes szétspriccelne, és egy nagy híg tér létezne. Szóval ez egy nagy kérdés. Honnan vannak a fizika törvényei, miért pont olyanok, amilyenek? És ezek a kozmológusok egy nagyon aprólékos érvrendszert kidolgoztak erre vonatkozóan, hogy bizony itt a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy felsőbb értelem az, ami beállította a megfelelő értékre ezeket a fizikai állandókat, és azért tapasztaljuk mi ezt a valóságot magunk körül. Másképp nem létezne, nem lenne egy változatos világ, hogyha ez a felsőbb értelem nem hozta volna létre, és nem tartaná fenn ezeket a törvényeket olyan módon, ahogy vannak, mert más magyarázat nincs rá, hogy miért pont olyanok, amilyenek.
1: Igen, ez is egy nagyon nagy terület. Fred Hoyle például, egy professzor, csak maga a szénatomnak a finom hangoltságából mondta azt, hogy kell lenni valakinek, aki babrált a fizikával, kémiával és a biológiával. Ő full ateista. Tehát nem tartozik semmilyen egyházhoz, felekezethez vagy ilyen irányvonalhoz. Ő továbbra is megmaradt abban, hogy ilyen távolságtartó mindentől.
0: Mondjuk, hogy agnosztikus, egy ilyen állás nem foglaló.
1: Igen. De a könyv, amit te is említettél, a Dembskynek a könyve, az Intelligens Tervezettség, a bevezetőjében beszél a molibdén kémiájáról, és hogy tudósok csak ennek az egy elemnek a finom hangoltságából azt veszik le, hogy itt kell valakinek lenni, aki figyel ezekre az összetevőkre. Visszatérve egy kicsit az előző mondataidhoz. 1953-ban, amikor a DNS-t felfedezték, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy kérem szépen, abba kell hagyni ezt az evolúció és a teremtő vitát. Ott akkor elmondták, tehát nem mind nagy matematikusnak hívták, hanem elmondták, hogy teremtő és a evolúció modell vitát, mert a DNS annyira komplett, annyira biztos, hogy programozott, hogy ez ehhez kell egy Isten. Aztán ezután született a DNS egyik felfedezőjétől, Francis Cricktől a pánspermia elmélet, hogy az élet máshol keletkezett, de amiért ezt így most felhoztam, az volt, hogy amikor ezeket a molekuláris gépsorokat felfedezték, akkor is ezt mondták, hogy be kell fejezni az evolúció modell és a teremtés modell közti vitát, mert annyira tervezettek ezek a gépsorok. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy egy sejt mennyire tervezett, hanem ennek a legyártása is. Vagy a fehérjék gyártása, vagy például a fordítási mechanizmusok. Mi értelme egy kódnak, hogyha a másik nem tudja dekódolni? Tehát csak maga a fordítás annyira bonyolult. Ránézünk egy angol-kínai szótárra. Mindenki pontosan tudja, hogy ezt intelligencia hozta létre. Na most a fehérje és a DNS közötti kommunikáció az meg ennél sokkal bonyolultabb. Vagy a szállítási rendszerek egy sejten belül, vagy bármilyen más funkciót nézünk, annyira nyilvánvaló a profi tervezettség, és még egy dolog csak így most csak felvetésként, tehát az emberek olyan 8-10 éve kialakult egy új tudományág, amelynek a neve természetmásolás. Mert mérnökök és tudósok és matematikusok elkezdik nézni, hogy mi történik a
0: bionika?
1: Az igen. Uh-huh. Igen.
0: Igen, nagyon sok ötletet merítenek a tudósok a természetből, mert
2: ott nagyon, nagyon jól meg vannak oldva a dolgok. Mi csak távolról tudjuk utánozni.
1: Igen. Az egyik könyv, amiről beszéltünk, a darvinizmus és intelligens tervezettség, a vége felé arról beszél, hogy miért lesz az, hogy végülis pillanat mindjárt, miért győz majd az intelligens tervezettség. Nagyon érdekes ez a felvetés is, és én egy könyvet ajánlanék a kedves hallgatóknak, az Evolúciótól a Teremtésig, Job Martinnak a könyve, és ez egy régebbi könyv, de én szeretem a régebbi könyveket is. A Job Martin az 1960 és 1985 közötti evolúciótan melletti érveket vizsgálja, és a teremtés melletti érveket vizsgálja. Na és az az érdekes, hogy az evolúció melletti érvek, például a csökevényes szervek, vagy más ilyen akkor megkérdőjelezhetetlen tudományos tények közül szinte mindegyik kiesett. A mutációt természetesen még használják, de már nem a fő mozgató rugóként. És az az érdekes, hogy ami pedig a tervezettség mellett szól, azok nem csak hogy használjuk, hanem azok megerősödtek. Ahogy a tudomány eszköztára mélyült, úgy mélyült a tervezettség melletti érveknek a hatásfoka is. Neked mi a véleményed erről?
2: Én is így látom, hogy ahogy egyre többet megismerünk, igazából egyre több tervezetrendszert ismerünk meg, egyre nagyobb mélységben, egyre nagyobb alapossággal, hogy valamikor ez ki fog borulni a bili. Tehát, hogy ez annyira nyilvánvaló lesz, főleg, hogyha a tervezettség pártiak tájékoztatják erről a nagy közönséget, hogy egyszerűen egy idő után az evolúció elmélet bekerül a meghaladott tudományos elméletek sorába, amilyenek voltak a tudomány történetében, mert hogy, ahogy mondják, a tudomány az halad.
1: Igen. Például a legújabb dolog és nagy jelentőségű ilyen evolúciós ikon az ősleves. 1953-ban hozták ezt nyilvánosságra, és el kellett telnie több évtizednek, és 2010-től van az, hogy a tudománynak a felső vezetése is meg akar válni ettől az elmélettől, mert egyszerűen nem működik, és ez is azt jelenti, hogy akik kitartanak, azok meg fogják látni a kitartásuknak a gyümölcsét. Kedves hallgatóink, sajnos lejárt a műsoridőnk, de nagyon-nagyon köszönöm Tas Istvánnak az értékes gondolatait.
2: Én köszönöm a kedves meghívást.
1: És szerintem fogunk még beszélgetni. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Maia istennő, és férfi párja Maius volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen ez mozgó ünnep, a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és olykor júniusra esik. Ma, május leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legény csapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén fagyos szentekre, Szervác, Bongrác, Bonifácra figyelünk. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 31-én a Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. Szent Flórián, a magyar tűzoltók napja. A hagyományoknak megfelelően 1991 óta újra minden évben május 4-én tartják a magyar tűzoltók napját, ami egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének, a bátorságnak, az önfeláldozásnak, az álhatatosságnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének. Az ország legrégebben alakult szervezetét, Magyar Tűzoltó Szövetséget Széchenyi Ödöngróf alapította 1870-ben. A tűzvédelem eszköz és követelményrendszerének kidolgozásával, saját szaklap és segélyegylet megalapításával 1936-ban az első tűzvédelmi törvény kiharcolásával alapozta meg tekintélyét. Majd az 1948-ban megszűnt szervezet jogutódjaként 1990-ben alakult újra. A szövetség a megyei szövetségeken keresztül jelenleg 1000 településen csak nem 1,5 millió munkaórában ment életet, és évente több mint 10 000 esetben nyújtanak tényleges segítséget. Anya nélkül nevelkedő gyermekek napja. Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját a Nevelői Közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelő Otthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg. Azóta mindig az anyák napja utáni hétfőn tartják. Azokról szól ez a nap, akiknek, mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretett forrás, amely csak részben pótolható, de soha nem helyettesíthető. A gyermekek védőszentje Szent Miklós. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma, hétfőn is derült, napos és száraz időnk lesz. A déli szél néhol megélénkülhet, és már 23-28 fokunk van. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Déli szél és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella, Oltalomra vágyunk című kötetének átdolgozását hallják.
1: Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok terhe alatt szinte összeroskadunk. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton, nyomorultul tanástalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást. Ha az ilyen helyzetből kivezető utat szeretnénk találni, akkor ne a fekete árnyakra nézzünk. Tekintsünk fel az égbolt kéklő, színes óceánjára, mert a bárányfelhős ablakon túl van valaki, aki gyötrő kérdéseinkre válaszolni tud. Segítő jobbját nyújtja felénk, és akinél mindig oltalmat találunk, mert oltalomra vágyunk.

Kunicer Szonya. Uram, ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is. Te, aki mindig megsegítesz, segíts most abban, hogy segíteni tudjak neked. Hatalmas vagy, jól tudom. Nem szorulsz az én segítségemre, mégis úgy érzem, minden ember segíthet neked azzal, hogy másokon segít, és enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kint. Ha csak egy embert sikerül megmentenünk, ha csak egyetlen eggyel teszünk jót, már azzal is a te gondjaidon kevesbítünk. Ha adunk annak, aki kér, neked adunk, Uram, bár mindig tudnánk ezt, bár sose felejtenénk el, kósza percre se.

0: A gondviselés, hit és a másik ember.
1: Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. János 1:3-18.
0: Mondhatná valaki, szép elmélet ez. Könnyű beszélni és írni a gondviselésről. Különösen akkor, ha egészséges vagyok, van hol laknom, van jó állásom, van sok szép ruhám, van mit ennem. De mit szólnánk olyan helyzetben, mint amiről például Ragazore Burundi Közép-Afrika küldötte beszélt a Keresztény Békekonferencia 1965-ös ülésén?
1: Tavaly az éhhalál szélén állt népem kétharmad része. Iszonyat volt látni az anyákat, akik nem tudtak gyermeküknek kenyeret adni. Öregeket, akik behúzódtak csendesen a kunyhók sarkaiba, hogy várják a biztos halált. Az embereket, akik csonttá soványodva vonszolták magukat. Mit mondjak ezeknek az evangéliumról? A fülük az éhségtől zúg, a nyomorúság teljesen ellepi őket. Nem is hallják, hogy mi az evangélium. Nem mondhatom nekik, örüljetek, mert éhezhettek, örüljetek, hogy haldokolhattok.
0: Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben nagyon nehéz Isten szeretetéről, gondviseléséről beszélni, pedig ez csak egy kiragadott példa a sok közül. A világ egyes részein háború dúl, természeti katasztrófák sújtanak, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek emberek, és van, ahol egyik napról a másikra tengetik életüket, mert nincs vízük, élelmük és ruhájuk. Nem Isten akaratából van földünkön a szenvedés, hanem ez a bűn következménye. Isten célja, hogy világunkban ismét helyreálljon az eredeti jó rend, de addig is, míg a jó és a gonosz küzdelme tart, Isten arra figyelmezteti az önzésre hajlamos embert.
1: Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Filippi 2:4.
0: Saját példaadásával tanít Isten a fele baráti szeretetre, mert nem személyválogató. Lehajolt a hálátlan emberhez, megelőlegezte szeretetét és bizalmát. Ő adott először.
1: Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Róma 5:8.
0: Jézus, amikor e földön járt, bemutatta Isten országának alapelveit. Ő nem csak szép szavakat mondott a szeretetről, a részvétről, a szánalomról, hanem minden cselekedetével azt bizonyította, hogy együtt érez a szenvedő emberekkel. Mi sem haladhatunk el érzéketlenül a bajba jutottak mellett, hanem felelősséget kell éreznünk irántuk. Ne várjuk azt, hogy Isten cselekedjen helyettünk ott, ahol nekünk kell tenni valamit. Ne üljünk nyugodtan babérjainkon, kegyes szavakkal mondogatva a rászorulónak, majd az Úr gondot visel rólad, hanem engedjük, hogy Isten gondviselésének eszköze lehessünk fele barátunk életében.
1: A mai ember torkig van a szép szavakkal, cselekedeteket vár. Próbáljuk meghallgatni a másikat, és aki segítségünkre szorul, ne hagyjuk magára. Ha teszünk is valamit, soha ne azért tegyük, hogy ezért jutalmat, dicséretet várjunk, hanem lényünkből fakadjon az együttérzés, a segítőkészség.
0: Istennek fáj a szükségben lévő otthonokat látni, ahol nincs kenyér, nincs békesség és öröm. Fáj neki a szegények elnyomása és az ártatlan emberek pusztulása. Vétkezik ellene és bűnt követel az, aki olyan vallással sérti meg, amelynek van ugyan népes gyülekezete, csodálatos temploma, de elhanyagolja a fele barát iránti kötelességet.
1: Mert aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4:17.

Paul Roth, a legközelebbi felebarát szeretete. Szeretet Istene, úgy látszik, nincs könnyebb, mint legtávolabbi felebarátainkat szeretnünk. Oly kényelmes szeretni távoli kontinensek éhezőit és betegeit. Nyomorúságukat és bajaikat csak fényképről ismerjük, és szeretjük őket minden megerültetés nélkül, azzal, hogy pénzt küldünk nekik, az, hogy legtávolabbi felebarátainkat keresztényibb módon szeressük, mert nem csak pénzadományra vágynak. Szeretet Istene! Sokkal nehezebb legközelebbi felebarátainkat szeretnünk, akiket sok-sok éve és napja ismerünk, és ők úgy szintén ismernek minket. Nehéz azt mondanunk, hagyjatok békén, mert természet adta tény, hogy itt születtek közöttünk, vagy beházasodtak, az, hogy legközelebbi felebarátainkat keresztény módon szeressük. Szeretet Istene! Vajon valóban csak a rokonokban van a hiba, hogy oly nehéz szeretnünk őket? Nem vagyunk-e mi is tele hibával, amit ők jól látnak, de mi szégyellünk? Nem tartozik-e ide az irigység is, ami egyesek szívében rág? Vajon nem az-e a fő ok, hogy itt meghatározott személyeket kell szeretnünk, és nem a névtelen másikat? Add hát ezért, hogy rokoni szeretetünk első kérdése mindig az legyen, vajon mi méltóak vagyunk-e a szeretetre? Szeretni akarjuk őket? Imádkozni értük? Nem csak, amikor már halottak.

0: Milyen más volna az élet, ha nem csak önmagunkra gondolnánk, hanem a másik ember javát is néznénk, meglátnánk mindig, hol kell segíteni. Isten szemében az a nagy ember, aki sohasem a maga kényelmét és hasznát keresi, hanem Jézushoz hasonlóan másokért él. Azzal lehetünk igazán nagyok és gazdagabbak, amit másoknak adunk. Még akkor is, ha nem viszonozzák. Még akkor is, ha ezért kinevetnek és gúnyolnak.
1: Ahogy Ellen White írta, az ember önző szívén kívül az egész világegyetemben nincs semmi más, amit csak önmagáért élne. A kéklő ég minden madara, a mező minden állata más-más életet szolgál. Minden zöldellő levélnek, minden egyszerű fűszálnak megvan a maga feladata. Minden fa, bokor és levél életet, életelemet áraszt magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet. Viszont az ember és az állat a fák, bokrok és levelek életét szolgálják. A virágok illatot árasztanak, és nyiladozó szépségükkel boldogítják a világot. A nap azért ontja sugarait, hogy a virágok ezreit élessze. Az óceán, mely minden patakot és folyamot ellát vízzel, magába fogadja a föld minden folyóját, hogy tovább adhassa. Öléből felszálló párák, mint záporok megöntözik a földet, hogy azt termővé és bimbózóvá tegyék.
0: Miért éppen az ember a legértelmesebb lény az, aki sokszor önzően csak magának akar élni, és a másokra is kiterjedő gondviselés láncban nem akar részt vállalni. Szeretet nélküli, önző korunkban szükség van olyan emberekre, akik vágynak jót cselekedni, kérik Istent. Uram, adj nekem olyan szemet, amely meglátja és észreveszi mások baját, gondját. Ajándékozz meg halló füllel, amely meghallja mások segítséget kérő szavát. Azon a mérlegen, amelyre egykor minden ember fel lesz állítva, megméretik mindaz, amit ebben a földi életben szóltunk és tettünk. Isten számon kéri majd tőlem, mit tettem a legkisebb atyám fiával. Amikor segítségemre szorult, mert Jézus azonosítja magát a szenvedő, a ránk szoruló, a nincstelen, az elesett emberrel.
1: Ha eljön majd dicsőségben, mint király, és nincs messze már ez az idő, akkor ezt fogja mondani övéinek, azoknak, akik mindig meglátták a szükségben lévőt, a bajba jutott embertársukat, és önzetlenül segítettek rajta.
0: Amikor éhes voltam, ennem adtál. Ha szomjas voltam, innom adtál. Amikor hajléktalan voltam, megnyitottad ajtódat és befogadtál. Rongyos voltam, ruhát adtál. Betakartad mezítelen testemet. Fáradt voltam, segítettél. Amikor aggódtam, félelmemet elcsitítottad. Fogolyként börtönben voltam, meglátogattál. Eljöttél cellámba, hogy segíts rajtam. Betegen feküdtem, törődtél velem. Ápoltál és gondoztál. Ha kellett, bekötöztet sebemet, és nem vetettél meg. Megértést kerestem. Kinyújtottad a kezed, és meghallgattál. Magányos voltam, rám mosolyogtál. Amikor nyugtalan voltam, megvigasztaltál.
1: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25.40.
0: Isten úgy végzi gondviselő munkáját a világért, hogy abban minket, embereket is szeretne bevonni. megtisztel azzal, hogy munkatársakul hív. Igényli segítségünket, meg akar tanítani arra, hogy az élet lényege a szolgálat és nem az önzés. Az ember feladata úgy uralkodjon a földön, hogy annak áldását szolgálja, ne pedig rombolja és pusztítsa környezetét, a természetet. Éljünk úgy, hogy a Teremtőisten gondviselésének jó eszközei lehessünk, és ne csak a magunk hasznát nézzük, hanem a másikét is.

Johannes Rossé. A szeretetet nem lehet patika mérlegen lemérni. Ne számítgasd hát előre, hogy mennyit is adtál belőle a rászorulóknak, hogy milyen messzire menj a szereteteddel. Legyen önzetlen a szereteted. Az a szeretet, amit az ember méricskél, már nem szeretet, hanem számítás, üzlet. Azzal nem szerzel örömet. Ilyen szeretettel nem leszel boldog.

Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Oltalomra vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegini Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Istenünk jelenlétét, tetteit és működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhatunk. Ezen keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanulságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika, a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjük is, de előtte még szeretnék áldott pünkösd várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a lelkünkben.

Ruth könyve. Hát igen, a generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó. Isten hatalmas

Egyek okáról, a családról, ahol a férj és két fiú is meghalt idegenben, a pogány moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz. Aztán az egyik visszafordulés, ahogy az úr tervezte, Ruth, a másik, Naomival elindul mindkettőik új élete felé, haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, Júda törzséből ugye Pérec, és még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke is erre a hatalmas feladatra. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszonya nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth elmegy, és a gazdag Boáz földesúr földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a bezőre, bár eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. Igen ám, de meglátja és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezményben részesíti amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzős értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátylát, és mindkettőjük szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt, önmaguk előtt is. Nos, itt és most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő, bár semmiről semmit nem tudott, mégis mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Boáz és Ruth pont azon a csodás úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. És ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe. És már könyvünk lényegi részénél tartunk. Naomi tanácsára most Ruth leveti a gyászruháját, kiment az arató ünnepségre, és az ott elszenderedő Boáz takarójának sarkát magára terítette, aminek komoly, törvényi és nép szokásbeli jelzős értéke volt ismét. Azt üzente, hogy kész vagyok új életet kezdeni veled, mint rokonnal, ha te is akarod. Nos, így fejeztük be az előző részt. Ekkor csendben, szinte suttogva, félve, hogy más meg ne hallja, föl ne ébredjen, elmondta Boáz az asszonynak, hogy mennyire becsüli őt, és hogy vállalja a rokoni köteléket, hiszen erre már ő is gondolt. El is veszi őt feleségül, de előbb még el kell rendeznie valami jogi témát, mivel a rokoni sorban ő most a második, és az elsővel még beszélnie kell. Mindez másnap a kapuban meg is történt a bírák előtt. Reggel Boáz mindent elrendezett, és ezt mondta. Ti vagytok a tanúi, hogy megvettem Naomitól, az anyós, mind azt, ami Elimeleké volt, a férjé, és mind azt, ami Kilioné és Makloné, a fiaié volt, sőt, a moábi Ruthot, Maklon feleségét is feleségül veszem, hogy föntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy ki ne vesszen a meghaltnak a neve testvérei közül lakóhelyének a kapujából.

a végkifejlet. Most már csak az van hátra, hogy a történet csodálatos befejezését elolvassuk, tanulmányozzuk és értsük meg a lényegét, akár a mára vonatkoztatva is. De ismét csak a bibliai sorokhoz nyúlhatunk a hitelesség kedvéért, vagyis mit olvasunk. Ezek után Boáz így szólt: ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban lévő egész nép pedig ezt mondta vénekkel együtt: tanúi vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben, legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Hát, mit is mondhatunk erre az áldás sorozatra? Csak is az, hogy ámulatba ejtő. De miért? Nos, azért, mert ismét megtapasztaltuk azt, hogy Isten emberek száján át szólt, mondta ki az áldást, mégpedig olyan összefüggésben, amire mi, és persze ők sem gondoltak soha. De szokásunkhoz híven ízlelgessük az igei szavakat, melyik mit jelentett akkor, és mit jelent nekünk most a mában. Tehát, miután híre ment, hogy valami nagy dolog készül a kapuban, az emberek, főleg ugye a nők, már is jöttek, hogy lássák az eseményt. Ugye akkor nem volt tévé, rádió, újságok, semmiféle média. A hír úgy terjedt, hogy látták és elmondták. Tehát nem csak a vének, a nép bírái voltak jelen ott a város kapunál, a helyükön, hanem hirtelen összefutott a nép is. Így aztán nem csak a hivatalosak, hanem a nép is tanúsította mind azt, ami ott lezajlott, aminek nagy jelentősége volt, hiszen meghallották, megértették, elfogadták a helyzetet Boázzal és Ruttal kapcsolatban. Hát nem állíthatjuk azt, hogy sok fiatal lány szíve nem facsarodott kettőt, hogy nem őket választotta a gazdag és jólelkű nagyúr, tehát ez legyen az ő bánatuk.

De mit is mondott a nép? Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Na, akkor nézzük csak, miről van itt szó? Tehát mi volt Isten terve? Már többször megvitattuk, most alakítja ki Jézus földi családfáját. Ehhez ugye kellett egy férfi Izraelből, mint már tudjuk, Júda házából, mivel Jézus urunk zsidóként születik meg a földre, hiszen a zsidó, héber nép az, akit az Úr, mint elsőszülött fiát kiválasztotta arra, hogy a pogány népeknek bemutassák őt, hirdessék szeretetét, bűnbocsánatát, egyedüli teremtői voltát. És itt a férfi ág a domináns, mint ugye annak idején mindenhol. Aztán. A ma már, persze ezen senki nem csodálkozik, kellett egy pogány nő is, aki ugye világra hozza az utódot. De miért pogány? Miért pogány kellett? Mert, és akkor a nép még nem tudta, de az ő kevésségük és hitetlenségük miatt Isten el fogja venni tőlük azt a megtisztelő földi küldetést, hogy ők hirdessék az üdvösség útját a pogányoknak. Ehelyett őket félreteszi a Teremtő egy ideig, az üdvtörténetben, és feladatukat a pogányoknak, vagyis nekünk adja át. De ez még a távoli jövő volt csak, ami később, sok száz év után, Jézus keresztre feszítése után megtörténik, jó 1000 év múlva. Tehát látjuk, hogy a nép áldást mond. Befogadta a pogány nőt a soraiba. Tehát mit mondott? Ez a nő, aki itt fog neked utódot szülni, az legyen olyan, de milyen? És ez egyszerűen elképesztő kijelentés, hogy legyen olyan, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát? Na, akkor már is tisztázunk egy dolgot. Rut nem második feleségnek ment, ez nem azt jelentette, hogy mellette volt már egy asszony a házba. Nem. Boáz csak is vele nemzett utódot, és senki mással. Tehát ez csak azt jelentette, hogy legyen áldott Rut olyan módon, mint az említett asszonyok voltak. Mert ők mit csináltak? Megszülték a 12 törzs, 12 ős atyát Jákob házában. És ezzel elindult a zsidóság őstörténete. Felépítése és szervezete. És most? Hát most is valami ilyesmi fog történni, nem? Igen. De ők erről akkor és ott még semmit nem tudtak mégis. Nos, mondhatnánk, hogy ez nem járja. Hát akkor most minden pogánynő jöhet, és aztán jön az áldás? Miért nem a saját lányaikat áldotta meg a Boázzal történő házasságban a nép? Megint azt kell hangsúlyoznunk, hogy ez volt Isten terve. Mert ahogy Lea és Ráhel gyermekei fölépítették a zsidók közösségét, úgy fogja Rút gyermeke is fölépíteni a zsidóságot. Igen. Azt kell mondanunk, hogy igen, de hogyan? Így mondták, gyarapodjál itt Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben, vagyis szülj olyan szemét, aki híres lesz Betlehemben. És akkor tegyük föl a kérdést. Na, ki lett híres Betlehemben? Hát, sajnos Pérec nevét senki nagyon nem ismeri már, de ha azt mondjuk, hogy Dávid a nagy király, és ha előre nézünk még 1000 évet, akkor az ott született Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, igazán ismert lett a világban, a mi hazánkban és a mi szívünkben is. Még ha ez már sok 1000 évvel később van. És hogy mindenki tudja, hogy ott és akkor miről is beszéltek, így folytatták. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának,
annak az utódnak a révén, utód, akit majd az Úr ad neked, vagyis a mennyei atyától származik, ettől a fiatal asszonytól. Hűha! Azt gondolná az ember, hogy ezek az akkoriak mindent tudtak. Pedig nem is ők, hanem csak a nagy és örök Isten. És mi történt? Ezt olvassuk. Így vette el Boáz Rútot, és az a felesége lett. Semmit nem olvasunk a mennyegzőről, jó lenne? Így aztán bement az asszonyhoz Boáz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Vagyis azt a fiút, akit Isten a világra akart küldeni. Vagyis rendben halad előre az isteni terv. És akkor itt olyat olvasunk, mintha Betlehem minden asszonya proféta lenne, hiszen általuk szólt az Úr, általuk adott kijelentést. Ekkor ezt mondták az asszonyok Naominak, az anyósnak. Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Az asszonyok ugyan Naomihoz beszéltek, Rút anyossához, aki engedelmesen az Úr felé sokat tett ezért a frigyért, az Urat szolgálva, de valójában Isten dicsőítették úgy, hogy nem is tudták az igazi okot. Mert ezt a profétikus kijelentést olvassuk. Legyen ő a te életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban. Ő vagy a leszármazott, vagy mind a kettő? Hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Ugye 2 elveszített. Naomi pedig fogta a gyermeket, az ölébe vette, és ő lett a dajkája. Remélem, hogy föl tudunk figyelni erre a hatalmas üdvtörténeti üzenetre, aki majd születik ettől az asszonytól, ő legyen életed megújítója. Vagyis a késői utód Jézus Krisztus lesz mindnyájunk életének a megújítója azzal, hogy Isten előtt, mint a teremtő áldozati báránya, vérét ontotta minden ember bűnéért. Elszenvedte az ezért járó összes büntetést, hogy mi, a korábbi bűnösök, szabadok lehessünk a bűneinktől, és vele, benne élve, tiszta és új szívet kaphassunk Jézustól. És legyen ez a gyermek gondviselőd egész öregségedben. Nos, erre is igen csodaszép választ ad a Zsoltár ének, amikor arról beszél, hogy az Úr öregkorunkban is mellettünk van, óv és véd, soha nem távozik el tőlünk. Ugye nem felettük, hogy ez nem az édesanyának, hanem a korábbi anyósnak mondták. Azt nem tudjuk, hogy Boáznak élte még az édesanyja, a másik anyósa Rútnak, mert erről szó nincs, de arról igen, hogy Isten megjutalmazta Naomit. Ő lehetett a dajkája ennek az áldással megszületett kisfiúnak, a saját fiai által remélt unoka helyett. Aztán folytatódik a történet. Úgyhogy a szomszéd asszonyok, amikor nevet adtak neki, a kisfiúnak, ezt mondták, fia született Naominak, és elnevezték őt Obédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apukája. De miért fontos ez? Hát többek között azért, mert az Úr megígérte, hogy Dávid házából, az ő családjából, leszármazásából fog megszületni a megváltó, akit egész Izrael nagyon várt. És ez immár 2000 éve meg is történt. Ő lett Jézus Krisztus, a megváltó. Na de maradjunk most a mi időnkben. Tehát Rút kisfia lett Dávid király nagypapája Obéd néven.
aztán az ő kisfia lett Dávid apukája, Isai, majd legkisebb fiúként megszületett Dávid is. El se tudom képzelni, hogy hányszor, de hányszor hallhatta ezt a történetet gyermekkorában, és hogy mennyire mélyen ivódott be a lelkébe az a tény, hogy ő egy áldott család sarja. Már csak az a kérdés, hogy a hét őt megelőző testvérre ez miért nem volt hatással. Hiszen tudjuk, hogy egyik se volt méltó az Úr elismerésére, sőt, hogy mennyi rosszat tettek Dávidnak, irigységből, gonoszságból, később, nem csak ők, hanem a fiai is. Tehát ma azzal a gondolattal fejezhetjük be történetünket, hogy Isten végre hajtotta tervét, minden egyes legapróbb lépését és részletét is, mégpedig időben, pontosan úgy, ahogy a nép szája is áldotta ezt a tervet. Nos, a jövő héten még folytatjuk ezt a csodaszép történetet, remélem, akkor is együtt leszünk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő, műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölénk kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16 és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 5:30 és 8 órakor 2 hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor alföldi Borús Eszter Fóval a művész hangversenye lesz hallható. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol eső is eshet. A déli szél mellett 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az isteni eszmény. Az Isten nem bálvány, akit imádni kell, és akinek hízelegni kell. Isten az eszmény, amelyet az embernek mindennapi életében meg kell valósítania. Lucy Mallory. Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet. A tudomány útja fölötte lassan visz oda. Angelus Silvius.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét önünk van Sipos Márk, üdvözlünk téged.
3: Köszöntelek benneteket.
2: Akárhányszor eljársz, várunk szeretettel a podcastünkben, és köszönjük, hogy itt vagy újra velünk. Márk, először téged kérdezlek, aztán úgyis fogjuk Márkot bombázni.
3: Melyiket?
2: Hát őt.
3: De nehezebb kérdéseket átadom.
2: Akkor kezdjünk is. Vannak olyan ismerőseid, barátaid, családtagjaid, akik már nem járnak gyülekezetbe?
4: Igen.
2: Sorolj néhány okot, hogy mi miatt, mivel indokolták meg, hogy ők nem járnak gyülekezetbe, amikor rákérdeztél, vagy így beszámoltak erről. Csak így címszavakban.
4: Hát azt látom az életükben, hogy már nem tölti be a gyülekezet azt a megoldást, amit egykor betöltötte, vagy megunták, nem kaptak megújulást, megfrissülést, illetve azt is észreveszem bennük, hogy csak vasárnapi hívők voltak. Tehát vasárnap ott voltak a gyülekezetbe, csinálták, amit kell, szépen feltöltöttek, de hétközben pedig kicsit elhanyagolták, és akkor emiatt kicsit úgy elhanyatlódott bennük ez a vágy is. Ezeket veszem észre.
2: Na, ha te megkérdeztél volna tőlem, ugyanezeket mondtam volna, illetve be kell azt vallanom nektek, hogy nagyon sok olyan ismerősöm, vagy olyan emberek is, akikre mondhatni azt, hogy felnéztem, és már nincsenek sehol, tehát nem járnak gyülekezetbe. Én két fő okot látok, az egyik bűn. Tehát bűn került az életükbe, és látod, tehát, hogy teszi tönkre a bűn, szemmel láthatóan, borzalom. Eleinte lehet, hogy titok volt, eleinte lehet, nem látszott. A másik dolog, amivel nagyon sokszor szembesülök, és a bátrabbak kimondják, mások nem, vagy így csak így négy szem közt, hogy megbotránkoztam. És akkor, hogy megbotránkoztam. És emiatt nem járok a gyülekezetbe. Annyira megbotránkozott, hogy már Isten sem akarja tisztelni. Tehát valami ellenmondásos ez azért, hogy úgy megbotránkoztam bennem, hogy már Istenbe se kérek. Néhány igét mondok itt nektek, majd még rá fogunk térni a podcast alatt, hogy azt mondja Márk 9:42, ha egy kicsinyek közül egyet is megbotránkoztattok, és akkor folytatja Jézus, kelepcébe ejtettek, a másik helyen Máté 18:7, jaj a világnak a botránkozások miatt, illetve Lukás 17:1 azt mondja, lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. Tehát azt is mondja, hogy jaj, aki megbotránkoztat, jaj, aki megbotránkozik, meg lehetetlen azt, hogy legyenek botránkozások. Na, járjuk egy kicsit körbe, kérlek szépen ezt a tematikát, számomra aktuális, remélem, hogy a hallgatók számára is, meg nyilván az lenne a célunk, hogy ne legyünk olyan fiatalok, akik megbotránkozzunk, és ezt fejtenénk ki. Márk, segíts nekünk egy kicsit értelmezni ezt a fogalmat. Mi az, hogy megbotránkozás? Mi az, hogy botránkozás? Akár a mai szóhasználatban, vagy a Biblia értelmében?
3: Talán a kettő között most van egy kis különbség. A Bibliában az, hogy botránkoztatni, az azt jelenti szó szerint, hogy bűnbe vinni, bűnre csábítani. Mondja Jézus, hogyha megbotránkoztat téged a szemed, vágd ki a kezed, vágd le. A Pál apostol azt mondja, hogy ez 1 Korintus 8-ban, hogy ha a testvéremet megbotránkoztatja azt, hogy én húst eszek, akkor miatta nem eszek húst. Tehát ez azt jelenti, hogy kimozdítom az Isten hitéből, olyat teszek, ami számára az Istennel összeegyeztethetetlen dolog, sőt, olyan dologra csábítom, ami elválasztja őt Istentől, és eltávolítja Istentől, ugye bűnre. Tehát egyrészt a Biblia ezt érti a botránkozás alatt, hogy valakit így bűnbe viszek, bűnre csábítok. Ma is van ilyen, de talán amit legtöbbször a gyülekezetben használunk, azok inkább az a, hát most nagyot csalódtam benned, akkor át, hogy ez már botránkozás. Már ez már túlmegy mindenen. Tehát valami ilyen
2: nagyfokú csalódás.
3: Igen. Tehát ez egy kicsit társul egy kicsit nálunk a csalódottsággal, mert gyakran olyan dolgokban mondják az emberek, hogy hát most én ebben megbotránkoztam, ami egyébként nem vitt senkit bűnbe, csak én nem így képzeltem el, mert én nem így társítottam ehhez, hanem csalódtam.
2: Csia egyébként úgy fogalmaz, Csia Lajos fordításban az újszerűs, hogy kelepcébe. A görög meg, ezt mi érteni fogjuk, bocsánat, Márk Román Ajkal, hogy szkandálon ezt a szőt használja. Tehát tényleg ez hogy bűnbe vinni valakit, valakit belevinni a bűnbe.
3: Igen, skandallum, ugye ezt még használják is ezt a szót most is, hogy valami olyan világhírű nagy botrány, ami fú, világszenzáció, persze negatív előjellel, ami valahogy tönkretesz emberéleteket, családot, egy nemzetet, ilyesmit, tehát igen.
2: Mennyire látod aktuálisnak, vagy mennyire látjátok aktuálisnak ezt, akár Erdély vagy magyarországi közegekben, akár ez, hogy kelepcél vittünk valakit, tehát, hogy bűnbe vittünk, vagy ez, hogy ez a nagyfokú csalódottság, vagy csalódás, amiért bizonyos embereket, hogy látjátok?
3: Mindenféleképpen jelen van. Tehát ha Jézus, amikor azt mondta, jaj a világnak, mert, meg aki megbotránkoztat egy kicsit, ezt azért mondta, mert lesznek. Azt is mondja, mindig is lesznek botránkozások, szakadások, de jaj annak, aki által ezek esnek. Mégis szükségszerű, hogy legyen, hogy megmutatkozik, melyik fél az élő, ki tartozik igazából Istenhez, ha egyáltalán valamelyik Istenhez tartozik. Tehát úgy gondolom, hogy ilyenek vannak, és mivel komoly veszélyt jelentenek, vagy éppen törést okoztak már nekünk, ezért érdemes róla beszélni. Tehát úgy gondolom, hogy ha a szó eredeti tartalmát nézem, hogy bűnre csábít, akkor a legnagyobb botránkozás az, számomra kettő dolog, ami engem is nagyon negatívan érint a hitem tekintetében, hogyha egy lelkész vagy egy vezető föláll, és azt mondja, hogy hát végül is az egész egy hülyeség, én nem hiszek most már Istenbe, meg átverés volt az egész, én most már megvilágosodtam, most már nem elég nekem Jézus, hanem szükségem van még valami szentre, Máriára, bármire. Na, ez egy nagyfokú botránkoztatás nekem, amikor valaki nyilvánosan elhagyja a hitét, hátat fordít a hitének, és
2: megsiporja. Másokat is sarkal el.
3: Igen. Ez az egyik. A másik, ami nagyon nagyfokú megbotránkoztatás, amikor olyat állítanak, akár az örömhírrel, az evangéliummal kapcsolatban, ami nem valós. Tehát olyan hamis evangéliumot hirdetnek, amivel bűnre viszik az embereket. Tehát például azt mondják, hogy ó, nem te vétkezel csak a testet, hát te nyugodtan megteheted. Hát ezt nem én voltam. Ez csak a bűn tette belőlem. Tehát olyan, hogy felmentjük egymást, és akkor bátorítok másokat is, hogy nyugodtan tegyed, mert ugye hát ez nem olyan gond. Tehát mind a kettő végső soron elválaszt Istentől. Ez egyik a hamis evangélium, másik meg ez a hitehagyás, és ennek az ilyen hatalmas felvállása. Vagy például ilyen az, hogy én azért váltam el, mert nekem Isten mondta, hogy váljak el, mert szellemileg nem tudtam kiteljesedni, meg ilyen hülyeségeket.
2: Én hallottam én is ilyen hülyeséget. Úgy látszik Magyarországon is.
3: Ez botránkozás. Ez tényleg ez botránkozás.
2: Ah, egyértelmű. De ezen kéne megbotránkozzunk most, bocs, tehát, hogy mikor ilyen, már úgy már kezdesz, hogy ilyen sületlenségeket hordunk össze Istenről, meg az Istennel kapcsolatos dolgokról. Tehát ez a kelepce. Tehát ez.
3: Tehát és sajnos ma meg már azt is értjük, hogy mondjuk, hú, ezt az éneket énekelték, hát most ezzel megbotránkoztattak. Pedig hívő ének, szép ének, csak
2: neki nem jön be.
3: Ő nem tetszik, mert túl fiatalos, túl gyors,
2: túl lassú,
3: túl négy szólamú, túl bármilyen, és akkor erre. Tehát mert nekem nem tetszik, és akkor magam mellé akarom állítani úgy a közvéleményt, hogy fölháborítsak mindenkit. Bibliában sokszor láttuk ezt. Pál apostolék ellen fölhergelték ugye a zsidókat, a kegyes, istenfélő görög asszonyokat hány helyen, hogy botránkozás, és nézzétek meg, és. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ebben meg az emberi romlottság van jelen. Amikor botrányt kiáltunk, pedig valójában nem az történik.
4: Azt látom még ezzel kapcsolatosan, hogyha visszatérünk kicsit a szónak az eredeti értelmére, mikor felkészülök a podcastekre, akkor megnézem az angol anyagokat, hogy kicsit fejlődjek benne, de hogy arra a botránkozás nincsen konkrét fordítás az angolnak, mivel ez egy nehezen körbeírható szó, és a Lukács 17.2 például úgy írja körbe azt, hogy botránkozás, hogy megbotlasztani és bűnbe dobni őt. És úgy gondolom, hogy ha ezt a meghatározását veszük annak, hogy megbotránkoztat, akkor a tévtanítások is botránkozások. Tehát maga az, hogy te egy hamis tant állítasz, egy hamis teológiát adsz át a gyülekezetnek, azzal is megbotránkoztat.
2: Ja.
4: És akkor így érthetjük azt, hogy miért rossz magának a megbotránkozottnak is, meg magának annak is, aki megbotránkoztat másoknak. És hogyha ezt az alapelvet nézzük, akkor többféle formában is előfordulhat ez a tévtanítás, akár jólét evangéliumában, akár a tettek által való megigazolásban, a törvényeskedésben. Tehát ezek mind még előfordulhatnak, és ezek is botránkozások lehetnek, hogyha a bibliai értelmét veszünk.
2: Igen, tehát bármi, ami Isten ellen sarkalja a követőmet, aki figyel engem, a testvéremet, ez botránkoztatás.
4: Vagy lehet a bibliai értelmét. A jó útra.
2: Így van. Vagy egy fiatal is, hát most oda megy egy fiú egy lányhoz, és elcsábítja. Tehát ez is botránkoztatás, mert bűnbe viszi. Tehát, hogy bűnbe akarsz vinni, és akkor még játszunk is néha ezzel gondoltad. Ne tégy sem olyat, ami bűnbe akar vinni, még ha nem is tudom, még srác, vagy még lány kínálta ezt fel. Tehát bármilyen vonzóan is jön ez a dolog. Tehát a Biblia értelme egyértelmű, hogy ez. Elődjeinknél fordult elő talán gyakrabban az, amit említett Márk, hogy mikor így megbotránkoztak a testvérek azon, hogy hogyan prédikált az ige hirdető, nem volt rajta nyakkendő, volt rajta nyakkendő, ilyen tényleg zöldségeken. Gyors volt az ének, lassú volt az ének, orgona kísérete volt, miért volt basszusgitár, stb. De annyira komolyan vették ezt, hogy maguk mellé akartak állítani is, valakinek sikerült, valakinek nem, hogy tehát egyszerűen nem tudták letenni a gőgüket, meg ezt a sértődétségüket, hogy nem jöttek egy gyülekezetbe, hosszabb ideig, vagy olyanok is voltak, akik kimaradtak. És én azt vettem észre, hogy ezeknek az embereknek nem az volt, hogy hú, de nagyon elkezdtek fejlődni lelkileg, amikor megakadtak egy ilyen jelentéktelen dolgon, mert nem egy abszolútumon akadtak meg, tehát nem egy tévtanításon, nem azon, hogy valaki bűnt követett el, hanem hogy neki nem volt kedvező valami, vagy éppen nem úgy öltözött ki a lelkipásztor, és letévedett az a testvér, ahogy nem kellett volna, vagy valami számára problémás volt a gyülekezeti istentisztelet kapcsán, hogy nem az történik, hogy elkezd lelkileg fejlődni, hanem hogy minél húzamosabb ideig marad ki a gyülekezetből, a közösségből, az isteni közösségből, beszéltünk erről egy podcastben, emlékszem már éppen veled, hogy elkezd degradálódni. Tehát jönnek be fel a bűnök az életébe. És akkor elkezd eltávolodni Istentől. És én sajnos ismerek ilyen megbotránkozott embereket, akik 10-20 éve nem voltak a gyülekezetben.
3: Igen, kérdés az, hogy ugye mind botránkozunk meg. Tehát kettő konkrét példát mondok nektek. Az egyik, mind a kettő megtörtént dolog. Az egyik az, hogy járt hozzánk, tehát jött egy érdeklődő fiatal lány, hát a maga elég lenger ruházatával, tehát a dekoltázsa akkora volt, így szoktam mondani, mellesleg belátásaim szerint elég nagy volt, mert mindent lehetett látni. A szoknyája meg akkora volt, hogy sehogy se tudott úgy leülni, hogy a bugyját ne lehessen látni. Tehát tényleg nagyon kicsi volt. És láttam, hogy ugye a fiúk küszködnek azzal, hogy most ne kukkolják, meg ne nézzék. Őket ez botránkoztatta, tehát őket ez bűnbe vitte. Mégis úgy gondolom, hogy ugye ez nem feltétlenül szánt szándékkal történő dolog volt, és nem is biztos, hogy ilyenkor az az első megoldás, hogy oda megyek, és akkor rákiabálok, vagy azt mondom, hogy öltözz át, vagy nem engedlek be, hanem próbálok érte imádkozni, segíteni neki, hogy megértse. Megértse egyáltalán, hogy ez miért rossz. Miért rossz neki, miért rossz másoknak. Lehet, hogy neki nem rossz egyébként, de másoknak miért rossz? Egyébként neki is rossz, mert olyanok fognak rátapadni, akik nem feltétlenül önmagáért fogják szeretni, hanem a külsőségekért. Na, ez egy tipikus botránkozás. A másik, amit megint csak átéltem, hogy dob a gyülekezetben, mondjuk, hogy dobolnak. És emlékszem...
2: Azt hiszem, hogy dobigálnak.
3: Nem, hogy hát
2: ugye, hangszerként
3: ott volt a énekkar mellett, a zenekarnál a dob, és akkor kiakadtak ezen. Volt egy illető, meglátta, bejött a gyülekezet épületébe, meglátta a dobot, kifordult, és úgy becsapta maga mögött az ajtót, hogy a vakolat lehullott a ajtónak a tokjáról. És egyszerűen nagyon meglepett. Ő megbotránkozott rajta, hogy azt mondta, hogy egy parázna hangszer bekerült a gyülekezetbe. Itt úgy gondolom, hogy itt nem magával a hangszerrel van gond, nem is az emberekkel, akik Isten dicsőítővel játszák, mert bocsánat, a fuvózenekarnak is része volt a dob. Tényleg, nagyon sok helyen. Ugyanígy akár egy mai dicsőítő könnyűzenének is a része, hanem itt akkor lehet, hogy avval van a gond, mert vele van gond, hogy ilyennek jutnak eszébe mondjuk egy dobszólamra ilyen parázna gondotok, akkor neki kéne megtérni, akkor a baj vele van, nem a gyülekezet többi tagjával. Tehát ez egy olyan botránkozás, ami voltaképp nem az. De hogy ő viselkedett utána, ez az illető, na az már megbotránkoztatást okoz, hogy egy hívőmben így viselkedjen. Tehát is ugye ez eltávolít sokakat esetleg Istentől, hogy fúj, többet nem jövök, mert itt veszekszenek meg ilyen. Na hát ez már botránkozás.
2: Aztán leszögezhetjük azt az eddigi beszélgetésünk kapcsán, hogy meg kell tanulnunk nekünk fiataloknak az, hogy mi az, amin megütközzek, és mi az, amin nem. Tehát mi az, amin megengedhetem magamnak, hogy ez jaj, ez botránkozás, és a bibliai értelemben. És mi az, ami oké, rosszul esett, nem így láttam. Márk, köztünk is volt olyan, hogy nem ugyanúgy láttuk a dolgokat, hogy engem megbotránkoztatott az, amit te mondtál, vagy fordítva. Igen. De ettől tudunk közösséget gyakorolni, meg szóljuk, hát na, és mi van akkor? Tehát ő simán azt mondja nekem, hogy jöjjek már úgy el egyszer ifit tartani, hogy húdiba tartom, vagy egy rövidújba is. Nekem meg kell erőszakolnom magam, hogy ezt megtegyem. Tehát én kötődök az inkhez. És akkor már nem azt mondja, hogy fúj, akkor nem megyek arra az ifi órára, ahol inkbe tartanak előadást, vagy fordítva. Tehát, hogy kell ebben szabadságunk legyen. Viszont az abszolútunkban, az isteni igazságunkban, amiből nem engedhetünk, ott meg nagyon kell ragaszkodni. Tehát, hogy ezt tisztázzuk magunkban. Mégis gyertek, térjünk egy kicsit erre ki, és fejtsük ezt ki, hogy Jézus arról is beszél, hogy annak is jaj, annak is baj, aki botránkozást okoz, és annak is, aki megbotránkozik. Vegyük sorba, miért jaj annak, aki botránkozást okoz? Miért baj ez? Mondjuk még egy néhány dolgot. Mitől veszélyes ez? Miért elítelendő, aki botránkozást okoz? Aki kelepcébe visz más, bűnbe visz mást ebben a kontextusban nyilván?
3: Hát ugye, most hogyha csak azt nézem, hogyha magam ellen vétkezek, az is komoly dologgal bír, hogyha mások ellen is irányul ez az egész, és másoknak is kárt okozok, akkor annak azért a súlya is nehezebb. Tehát nehezebb helyreállítani ezt az egészet, mert nem csak magamba történt, ez nem elég az, hogy gondolatba rendezem, vagy én egyedül az Isten elé megyek, hanem hogyha egy közösség előtt vétkeztem és botránkoztattam meg, akkor a közösség előtt kéne a helyreállást is gyakorolni és kiállni, és akkor amilyen szinten történt a vétek, olyan szinten legyen a helyreállítás
2: is. Ez egy Biblia alapja egyébként.
3: Igen. És ezért mondom, hogy ezért jaj annak, aki másokat is megtesz. Mert Isten nem csak a saját életét, a saját vérét kéri rajta számon, hanem a mások vérét is, a mások életét is. És egyébként tételezzük fel, hogy ez az illető később megtér. De a lelki ismeretében ott lesz egy ilyen folt, amit a sátán, a vádló folyamatosan meg fog ragadni, és azt mondja, látod, hány embert vittél el a gyülekezetből, látod, miattad nem járnak. És ez egy örök küszködés és fájdalom maradhat, ha tényleg nem sikerül ezt komolyan rendezni és Isten által feloldani.
2: Egyébként Isten lelke erre rámutat. Én tanúságot tudok nektek tenni meg a hallgatóknak, hogy nekem volt ilyen, hogy Isten megmutatta, hogy itt kelepcél vittem valakit, amikor vagy hívő életem elején voltam, vagy már hívő életem után, és megmutatta, és nagyon össze kellett szedjem magam, hogy kiálljak, megmondjam neki, szemébe nézek, és bocsánatot kérjek. És akkor szabadultam fel igazán. Tehát, hogy igen, oda kellett menjek a kereszthez, kiállat kérjem Krisztustól, de megmutatta, hogy na most oda kell menj Márkhoz, oda kell menj Mónikához, nyilván fiktív neveket mondok. Tehát, hogy ezt meg kell lépnünk. Ezt meg kell lépnünk, mert tényleg, tehát ettől jaj a botránkoztatónak, hogy másra kihat, másokat is sodor.
3: Így van, viszont megint csak fel kell tegyük a kérdést, hogy amit csinálunk, azt miért csináljuk? Tehát tételezzük föl, hogy ebbe a gyülekezetbe úgy fogadnak el, hogy most öltönyt veszek föl és nyakkendőt. Felvegyem-e, vagy ne vegyem-e? Sokszor dilemmázok ezen. Csak miattuk. Úgy vagyok vele, hogy ha így az Isten igét át tudom adni, és ők elfogadják, akkor föl fogom venni, hogy egy ilyen apró dolog, ami nekem nem esik nehezemre, ne tegyem meg. Pál apostol mondja, valakit botránkoztat az, hogy húst tegyek, akkor nem fogok húst tenni a jelenlétébe. De egyébként megtetem. Tudom, például az alkohol sokaknak egy ilyen nagy kérdés, hogy most megihatok-e néha egy pici alkot, vagy nem. Ha én bárkit ebben megbotránkoztatok, soha senkivel, senki előtt, vagy senki mögött, vagy hogy mondjam, soha egy kortyot nem fogok inni, ha bárkinek az üdvösségét ez veszélyezteti. Egyébként én úgy érzem, hogy megtehetném, hogy néha egy kicsit megkóstolok valamit. De ha tudom, hogy ez bárkinek hitkrízist okoz, akkor inkább lemondok róla, és élek enélkül, mert ez nem egy létszükséges dolog. De azt is megjegyzem, hogy jaj a botránkozóknak, ha olyanon botránkoznak meg, ami egyébként nem az, és Isten szerint lenne, és Isten szerint egy forradalom vagy újítás lenne, akkor nekik jaj. Mert akkor viszont ők maradnak bűnbe, és ők akarják visszahúzni, bűnben tartani a többieket. Tehát például, amikor én azt mondom, hogy fölveszem azt a nyakkendőt, hogy átmenjen az üzenet, de amikor azt érzem, hogy most csak azért eljátszani, hogy én jó énekkaros vagyok, mert egy bálvány a gyülekezetünkbe az énekkar, hogy az még mindig legyen és mindig működjön, és eljátszani és beülni az énekkarba, pedig egyébként utálom, és képmutató módon beülni, csak azért, hogy megfeleljek, akkor nem teszek jót. De ha azt mondom, hogy testvérek, szeretlek benneteket, de én készültem egy énekkel. Vagy tudjátok, szeretnék egy verset elmondani, de a sajátomat, nem másét, mert ez az én bizonságtételem. Lehet, hogy valaki meg fog botránkozni. Hogy teheti ezt? Vagy például mondtátok ezt a rövidgatyát. Hát kérdezek valamit. Tehát, hogyha tételezzük föl, hogy elmész nyaralni, ellopják a bőröndödet is, csak egy rövidgatya van rajtad. Bárki bejöhet hozzánk rövidgatyába, így Isten tiszteletre? Hát persze. De akkor meg miért nem engedjük meg, hogy mások a 40 fokos melegbe, egy ifire, vagy bárhova eljönnek egy rövid nadrágba, vagy egy rövid ujjunkbe. Tehát ezt mondom nektek, hogy ez a másik oldala, hogy azért, ami nagyfokú megalkuvást jelentene az én hitemmel, és egy nagyon konkrét példát mondjak, egyik biológiai előadáson történt, bioetika órán történt nálunk, hogy beszélt a tanárnő erről, hogy a genetika hol tart, hogy tudjuk szűrni a magzatokat, hogyha betegek lesznek, és akkor el kell vetetni, mert hogyha elvetetjük, akkor utána megszülethet egészségesen, és úgy felszólaltam így 200 ember előtt, így a egyetemen, hogy bocsánat, tanárnő, elnézést, nem akarom megbotránkoztatni, de el kell mondjam, hogy ha valakit megölünk, az nem fog utána egészségesen újjászületni. Akkor egy másik gyerek fog születni, de nem az. Mit képzelek én? Hogy ellene mondok? És elkezdték mondani, hogy milyen gonosz ember vagyok, mert hogy én azt akarom, hogy betegen szülessen, meg a gyerek, mondom, nem azt akarom, hogy betegen szülessen. És látjátok, ott botránkozást okoztam órán, hogy mertem ellene mondani a tanárnőnek, de úgy gondolom, hogy ez egy hit melletti kiállás volt, hogy ki kell álljak az életvédelme mellett, és az, hogy Isten szereti még azokat az embereket is, akik esetleg testi hiánnyal, vagy éppen bármilyen más fogyatékkal születtek. Úgyhogy ekkor pedig nem a botránkozónak jaj, hanem az, aki megbotránkozott ezen.
2: Uh-huh. Mind a kettő tisztázott. Köszi, Márk.
4: Hát nekem csak egy annyi szűrődik le az egész beszélgetésből, hogy nyilván ez is egy olyan eszköz, amit a sátán használ, annak érdekében is széthúzza a gyülekezetet.
2: Azt hogy a gyülekezet... Hogy kiszakítson téged a gyülekezetet.
4: Igen, igen, hogy egy bizonyos kapcsolat megszakítson. És azt a gyülekezet, amiről a Biblia azt ír, hogy ez Krisztus mennyasszonya, azt szét akarja választani. És ha belegondolunk, most a gyülekezet az a legkézzelfoghatóbb dolog, amit adott nekünk Isten, hogy tessék, ott meg tudod tapasztalni az igazi kereszténységedet, ott tudod legerősebben megtapasztalni. És hogyha nem lenne rá szükségünk, akkor az Úr nem teremtette volna meg. Ugye sokakban felmerül az a kérdés, hogy miért nem csinálja ezt Isten, hogy miután megtértem, pak, meghaltam. Mennybe jutna mindenki, ugye? Milyen szép lenne. De nem, mert az Úr adta nekünk a gyülekezetet, hogy fejlődjünk, és beszéltünk erről korábban is, hogy ha nem vagyunk tökéletesek, de úgy, ahogy tökéletlenül oda menjünk, és elfogadjanak bennünket. És ez az szükséges, hogy túlásunk a felszíneken, túlásunk azon, hogy most rövid nadrág, túlásunk azon, most azon, hogy dob, nem dob, hogy hordhatunk-e kendőt, nem hordhatunk, mert hogyha ezekre fókuszálunk, akkor elveszítjük a célt az igazi lényegről, ami nyilván Krisztus kéne legyen. Tehát nyilván mind a két fejéről meg kell vizsgálni a dolgokat, és jó, hogyha bevonunk egy harmadik felet, aki tud döntést hozni, de rendeznünk kell, ahogy te is mondtad, Dóri, és ez sokszor nem könnyű, de meg kell tenni ahhoz, hogy ez az egység megmaradjon.
2: És tudjátok, mi a döbbenetes? Én nem a komoly, mélyhítő embereket látom, hogy júj, de megbotránkoztam, és kimaradok. Általában azok az emberek, akik szokáshívők, gyenge talajon állnak, tehát akik sokszor ezek az emberek komoly bűnökkel küszködnek, vagy ezeket próbálják palástolni, és akkor ez, hogy én megbotránkoztam azon, hogy volt rajta neki, nem volt rajta, volt dob, nem volt dob, tehát tényleg kereteken, nem lényeges dolgokon, relatív dolgokon, amelyekből nem kéne ekkora vihar csinálni, vagy ekkora kérdést csinálni, hogy elterjék a reflektort, elterjék a figyelmet a sokkal fontosabb, sokkal mélyebb dolgokról. És nagyon szomorú ez.
3: Tehát más tesz felelőssé, könnyebb más felelősséget. Én azért nem jövök, mert ő megbotránkoztatott, mikor ugye a felelősséget magamba is kéne keressem, hogy én mit kéne helyre tegyek. Ez nagyon jó, én is ezt látom, hogy sokszor csak egy ilyen mondva csinált kifogásnak az eszköze az, hogy én megbotránkoztam benne, és azért én nem tudok oda járni.
2: Nekem meg azt tetszett, erre gondoltad, hogy térnék vissza, Márka megengedett, hogy a szabadság. Tehát, hogy ez a Krisztusban nyert szabadságunk valóban ott legyen. Én nemrég hallottam egy ige hirdetésében Durko Istvánnak, hogy be kell látnunk azt, hogy a gyülekezetünkben vannak ilyen és olyan hívők, érettebbek, éretlenebbek, akik már régen volt ott vannak itt útján, akik most kerültek be is. Mondott egy egyszerű példát, hogy az ő gyülekezetében előfordult, hogy készültek a srácok a dicsőítésre, és az egyik tag dicsőítés az, hogy gitáros, tudom is, hogy mi volt, mezitláv volt. Még gyakoroltak, nyár volt nyilván. És szólt neki, hogy, hogy figyelj már, kezdjünk, lassan kezdünk, vegyél fel valamit. És akkor az volt a válasz a srácnak, hogy bocsi, Mózes is levett a saruját a szent helyen, és szent helyen vagyunk. És akkor nem azt csinálta Isten, hogy megszaggatta a ruháit, és akkor ki innen, és nem vezetett a dicsőítés, hanem azt mondta, figyelj, hogy még ezen a szinten van, akkor én megengedem ki, nem fog semmilyen megütközést okozni, nyár van, menjünk tovább, majd az Úr meg fogja neki mutatni. Tehát, hogy tovább tudott ezen lépni. Hogy azt hiszem, ezt meg kell nekünk is tanulnunk, hogy tudj ezen tovább lépni. De oda-vissza is, tehát az idősek is tudjanak átlépni azon, amit mondjuk egy fiatal megenged, hogy na most a fiatalok készítek egy éneklés, és használják a dobot, vagy kigombolt ingik van mindegyiknek, és senki nincs nyakkendő, de mi is a fiatalok meg legyünk ebben rugalmasok, hogy na az idős testvér belelkesheti azt, hogy most meghallgatunk egy turmezei verset, vagy négy szólom éneket, vagy ami mondjuk nem fekszik egy fiatalnak, akkor nekem meg ebben legyen szabadságom. De nyilván ez a nagy szabadságolásunk ne legyen Isten dicsőségének a róvására. Tehát, hogy mi az, ami előre mozdítja azt, hogy az itt Isten tisztelet történjen, meg Istent imádjam
3: nagyon
2: az életemben.
3: Nagyon fontos, mert a mai világ állandóan a szabadságról szól. Nekem szabad, nekem jogom van.
2: De nem erre értjük.
3: Csak
2: nem.
3: Az a baj, hogy ezzel azzal, hogy nekem szabad és nekem jogom van, a mások életébe taposok bele. Tehát úgy gondolom, hogy a keresztény szabadság az arról szól, amit Jézus mutatott. Szabad vagyok, hogy lemondok dolgokról, szabad vagyok, bár megtehetném, de boldogan élek anélkül, akár egy bűn nélkül. És még azt is meg tudom tenni, hogy bár lehet, hogy az jó dolog, önmagában nem bűn, bárkit zavar, Isten így is meg tud áldani és kiteljesített életet adni, és szabad vagyok enélkül is élni. De néha meg pont szabad vagyok arra, felszabadultam arra, hogy ne a megfelelést keressem, hanem fölmerjek lépni, és azt mondani, hogy testvérek, semmi bűn nincs ebbe. Ebbe szabadok vagyunk, Krisztus megszabadított. Ezt nyugodtan megtehetjük, és ez nem bűn. És régen is történtek ilyenek, nagyon sok a gyülekezet életébe, csak vigyáznunk kell nekünk is fiataloknak, hogy higgyetek el az időseknek, a hithangosokhoz, meg más régénekekhez tartoznak átélések, Isten élmények.
2: Ja.
3: És ezek jók. Tehát hagyjuk meg nekik ezeket. De figyeljünk mi is arra, hogy amit most mi átélünk, ne gondoljuk, hogy akkor ezt így kell, mert lehet, hogy 10 év múlva mi is azt fogjuk mondani, hogy de hát ez a mi időnkbe bezzeg, ugye milyen jó podcastokat csináltunk, gyerekek, azt így kéne csinálni nektek is.
2: Ugye? Ja. Tehát az igazság, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk rá, mi is fiatalok, hogy az önmagunk elképzeléseit, a generációnk divatját, azt nagyon erősen képviseljük és betonozzuk be, hogy na ez a frankó. Az idősek is, és mi is. Tehát, hogy ebből kell engedjünk ebben a Krisztusi szabadságban, és köszönöm, ezt újra kifejtetted, meg így aláhúztad. Ha arról tudnál néhány dolgot mondani, vagy te is már, hogy hogyan kezelitek ezt, amikor szembesülsz az, akár azzal, aki botránkoztat, vagy azzal, aki megbotránkozott. Ha néhány dolgot említenél, vagy hogyan kezeljük nyilván, ha ismerünk ilyen testvéreket, mikkel találkoztál, mit tanácsolnál?
3: Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy megértésre segítsük az embereket. Tehát, hogy most, hogyha én oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy figyelj, vegyél föl egy hosszabb szoknyát, akkor visszakérdezhet, hogy hány centi a megfelelő szoknya hossza. És nem tudom elmondani, mert bocsánat, burkába is, meg csadorba, ami a földig ér, ott is lehet valaki akkora nagy szajha, hogy tehát nem a ruha méretétől függ az egész. De azért őszintén viszont már van akkora mini méret, amit már egy erkölcsös ember nem fog fölvenni, most nem a lányokra akarom kélezni az egészet, de azért van egy határ, hanem hogyha megértettem vele, hogy figyelj, amit te csinálsz, az ezért butaság, mert ez mások, látod, ezt nézik, és neki kellemetlen és kényelmetlen. Figyelj, értsd már meg ezt. Vagy például leülni egy-egy fiatal, egy-egy idősel. Testvér, nem akar ő rosszat, jót akar, szeretik az Urat, dicsérik, nézze meg, hányan vannak itt? Hát nem jobb, hogy itt vannak? Hát nem jobb, hogy akkor szeretik? Akkor megvehetjük azt a biliárdasztalt a gyülekezetbe? Betehetjük azt a biliárdasztalt? De most mi a jobb, ha kocsmában megy, vagy a gyülibe? És itt nem káromkodnak, és beszélgetnek, és szól az Isten dicsérő zene, és na jó van, akkor majd megnézzük. Tudom, egy konkrét...
2: Tehát a megértés?
3: Igen, így van. És egy konkrét gyülekezetbe elmondták szépen, megindokolták, miért jó a fiataloknak, miért lenne jó, és azt mondták, beszéljük meg, ha egy éven belül nem megtérnek a fiatalok, hanem inkább kifele mennek a világba, akkor szétdaraboljuk az egész biliárdasztalt. És mivel jöttek fiatalok, és szépen lassan tértek meg, nem a biliárd miatt tértek meg, nyilván. Csak az egy eszköz volt, egy kapcsolatépítésre. Ezért az tesés azt mondta, na jó van, belátom, jó ötlet volt. Jó, akkor vegyünk egy csocsóasztalt is. Úgyhogy tényleg így.
2: Megértés, tanítani erről. Te már mit látsz?
4: Te most nem tudom, klisésen fog hangzani, de a szeretet az egyetlen megoldás ennek.
2: Nem, ugye? Ez nem klisés, ez nagyon jó.
4: Jó, csak sokszor mondjuk, és elvesztik az igaz értékét, úgy látom, de Jézus ezt mondta maga a hegyi beszédben, hogyha vinne egy áldozatot valakinek, és eszedbe jut, hogy neked gondolatlan a testvéreddel, megütköztél benne, vagy bármi, menj oda hozzá, rendezd vele, és majd utána hozhatod az áldozatot. Tehát azért vagyunk itt a Földön, hogy jó kapcsolatban legyünk az embertársainkkal. Ugye írja az ige is, hogy hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted az embertársad, akit látsz, akit ül melletted, akivel minden találkozol a héten gyülekezetbe, és hogyha nem vagyunk képesek őt szeretni, akkor Istent lehetetlen szeretni.
3: Amen.
2: Márk, kimondhatjuk-e azt, hogy a krisztusi szeretet közösségben ezeket a dolgokat egészségesen és jól tudják kezelni. Mondhatni azt, hogy nincs is botránkozás, hogyha van, azt ők azonnal tudják rendezni, és viszik Krisztushoz, egymással rendezik.
3: Mindig vannak botránkozások, tehát mindig vannak nézeteltérések, inkább így mondom, hogy minibe, de, vagy csalódások. De ezeket tényleg, ahogy mondtátok is, hogy talán minél hamarabb, és tényleg szeretettel, tehát nem elítélve a másikat, hanem inkább üljünk már le, beszéljük már meg, nem értettem, hogy ezt most miért mondtad, vagy ez miért okoz neked gondot, figyelj, gyere, üljünk le, beszélgessünk. Megismerem a másikat, rájövök, hogy ja hát, nem is erről van szó, hanem egészen másról. Úgyhogy megint egy konkrét példát, hogyha mondhatok nektek, volt egy fiatal pár, elkezdtek jönni, az egyikük évfolyamtársam volt, és ő megtért,

0: szétköltöznek, mert csak ne éljenek már együtt, még házasságig, és szétköltöznek, és nem akartak szétköltözni. Hát gondoltam magam, hát most mit csinálni? Hát annyit imádkoztam ezért. Felhívtam egy idős lelkipásztort, mit lehet ilyenkor csinálni? Azt mondta, hogy ha téged zavar, és úgy látod, hogy ez rossz, mert botránkoztatja a gyülekezetet, bátorítja, hogy mások is nyugodtan jöhetnek együtt, akkor üljél le velük, beszéld meg velük, mondd el. Na, leültem velük, elmondtam nekik, figyeljetek, szeretlek benneteket, tudjátok, örülök nektek, minden, ott leszek az esküvőtökön, össze foglak benneteket adni, de valahogy ez olyan kicsit olyan furcsa dolog, hogy ha megismertétek az urat, hogy együtt éltek, hogy nem lenne jó külön költözni. Elkezdett sírni a lány. Azt mondja, Márk, tudod, mennyit gondolkozunk ezen, hogy szeretnénk megtenni, de nincs annyi pénzünk, hogy most elmenjünk egy albérletbe, és megtegyük. És gondolom, csak ez a baj? Azt mondták, igen. Hát ezt mondom, meg tudjuk oldani. Két másik lány felajánlotta, hogy mehetsz hozzájuk lakni. És tényleg így volt. 3 hónapig, amíg mennyegzője volt, ott lakott. És megoldódott. Tehát kiderült, hogy ők gondolkoztak rajta.
1: Vagy már meg is érték, hogy külön igen. voltak, csak egy fedél alatt voltak.
0: Tehát szexuálisan nem voltak együtt. Csak nem tudták megoldani a fizikailag ezt a szeparációt, ezt a különválást. És milyen jó, hogy nem úgy mentem, hogy na, az mit képzeltek magatokról, ez bűn, hanem megpróbáltam elmondani nekik, és ők már mondták, hogy egyébként ők is értik, csak nem tudják a megoldást. És megoldódott. Tehát Isten csodálatos, ha nem ilyen előítéltel, prekoncepcióval megyünk, hogy na, ő biztos úgy, meg így, meg úgy, hanem szeretettel. És mindig az Isten igéhez akarjuk igazítani. Isten igéje mit mond? Tényleg ez bibliátlan? Vagy egyébként nem az, csak most én gondolom, hogy ez az lenne. Úgyhogy a szeretet köszönöm. Az mindenféleképpen fontos.
1: Márkok, srácok, én köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Nem volt megbotránkozható, és a gyakorlati tanácsokat, amelyeket megosztottatok velünk. Hát én ezt kívánom a hallgatóknak, meg magunknak is, hogy szeressük Istent, szeressük a testvéreinket, embertársainkat, és éljünk minél hitelesebb életet. És ha valahol botlunk, akkor ezt azonnal rendezzük először, ami megmentőnkkel, aztán meg azzal, aki Isten megmutatja, hogy kell ezeket a dolgokat rendezzük. És hiszem azt, hogy egy egészséges, szeretetteljes közösségbe fogunk részleni, ahol gyógyítja Isten folyamatosan a sebeinket, és terel bennünket az ő országa felé. Márk, köszönjük, hogy eljöttél közénk. Várom szeretettel.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám! Minden testi, érzelmi és szellemi gyengeségeddel együtt. Pihenj meg jelenlétem bátorításában. És ne feledd, velem semmi sem lehetetlen. Szakítsd el gondolataidat a problémáidtól, hogy a figyelmedet rám összpontosíthasd. Jusson eszedbe, hogy én mérhetetlenül többet tudok tenni, mint amit kérsz vagy elképzelsz. Ne próbálj irányítani, hogy ezt meg azt tegyem, hanem inkább törekedj ráhangolódni arra, amit már teszek. Amikor az aggódás megpróbálja bevenni magát a gondolataid közé, emlékeztesd magad arra, hogy én vagyok a pásztorod. A lényeg az, hogy gondoskodom rólad. Ezért nem kell félned semmitől. Ne arra igyekezz, hogy te irányítsd az életedet, hanem inkább add át magad az én akaratom számára. Lehet, hogy ez félelmetesnek tűnik, sőt, veszélyesnek. A legbiztonságosabb hely mégis az,

0: ha az én akaratomban vagy.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Lukács 1.37, Efézus 3.20-21, Zsoltárok 23.1-4.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1. 3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a Pál fordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos bőtölés következett. Ez a 3 napos vakság és bőtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghalljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába. Saul életében is beigazolódott a közismert ének szövege:
az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgó szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. Három kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvediektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzetek le, nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol,
hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, Atyám! Vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

0: egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölénk kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben május 11-e hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Maia istennő, és férfi párja Maius volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen ez mozgó ünnep, a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és olykor júniusra esik. Ma május leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítást, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén fagyos szentekre, Szervász, Bongrác, Bonifácra figyelünk. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 31-én a Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. Isten bennünket közösségre hívott el. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett Melbourne-be, az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A Melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezetépítési és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar reformátusok közösségének a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az imbár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Tegnap május 3-án pedig ismét a Sydney református gyülekezetben hirdette Isten igéjét.
0: Kulturális programajánló.
1: Liturgikus konferencia, 500 éves Luther német miséje. Éppen 500 évvel ezelőtt egy német szerzetes úgy döntött, hogy elege van a katolikus egyház kapzsiságából, és egy ma már hihetetlennek tűnő történelmi és kulturális értékkel bíró 95 pontos listát függesztett ki a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ahogyan fogalmazott, a rendtartásoknak a hit előmozdítására kell szolgálniuk, és nem a hit hátrányára. Azért semmiféle rendtartás nem önmagáért van és érvényes, hanem minden rendtartásnak életet, méltóságot, erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz. Egyébként nem ér és nem használ semmit. Martin Luther, vagy ahogy magyarosan ejtjük, Luther Márton tette, örökre megváltoztatta a keresztény vallás világát, ezért a jeles évforduló alkalmából Németország és minden protestáns közösség a világon most ráemlékezik. az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke is tisztelettel meghívja liturgikus konferenciájára az érdeklődőket. Ennek időpontja május 11-én hétfőn délelőtt 10 órakor lesz. Helyszíne az Evangélikus Teológus Otthon kápolnája a Rózsavölgyi köz 3 szám alatt. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határainkon túlról is. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor Alföldi Borús Eszter Fóvala művész hangversenye lesz hallható.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még holnapig lehet regisztrálni az idei 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programra, ami a Református Szeretett Szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló programja. A határidő holnap, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csaknem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a Szeretett Szolgálat. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az 5 napos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Egyre inkább kora nyárira fordul az idő. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol eső is eshet. A déli szél mellett 22-27 fok valószínű. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hét első felében napközben már kora nyárias idő vár ránk, a hét közepétől pedig eső is érkezhet.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalmakkor itt voltak velünk, tudják pontosan, hogy Péter apostol Cornélius hívására elindul, hogy meglátogassa ezt a római századost, és kiderül, hogy nem csak a századost, hanem egy hatalmas csapatot, akit a százados hívogat össze, rokonokból, ismerősökből, barátokból, akik azért jönnek össze, mert az angyali kijelentés azt üzeni nekik, hogyha Simon Pétert magukhoz hívják, Simon által megtudják, hogy merre van a továbblépés, hogyan kerülhetnek kapcsolatba a világ üdvözítőjével, az Úr Jézus Krisztussal. Simon Péter engedelmes, hiszen Isten speciális módon jelenti ki, hogy mit is kell tennie, és bár ott van benne annak a zsidó hagyománynak a mélységes, beivódott öröksége, hogy zsidóként pogányházába nem léphet, körülmetéletlennel kapcsolatot nem tarthat, de azzal a mondattal lép be Cornéliuszék házába, most már látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden népben kedves ő előtte, aki az ő nevét vallja. Azt hiszem, hogy ez egy olyan áttörés Simon Péter és a vele levők szívében is, ami kinyit egy kaput. Kinyitja a közösségnek a lehetőségét, kinyitja a Krisztusban való testvérré válás lehetőségét. Ugyanakkor azon a különös Isten tiszteleten Isten elébe megy a dolgoknak azzal, hogy az ige hirdetés közben nyilván a hallgatóság hitére is válaszolva kiárad Isten lelke, és hallják Péter és a vele levők, ahogy azok az emberek megszólalnak nyelveken. Nyilván egyértelmű azonosítás volt a jelenlevők számára, hogy ugyanaz a pünkösdi élmény árad ki ezekre az emberekre, amit valamikor ők is átéltek és megtapasztaltak az első pünköstkor, de az is egyértelmű, hogyha egyszer az Úr Jézus Krisztusnak a világos parancsa az, hogy aki hitre jut, azt meg kell keresztelni Krisztus Jézus nevében, azaz be kell meríteni, ezt nem odázza Simon, ezt meg is teszi. Csak tetszik tudni, van egy nagyon fontos dolog. Egy dolog, egy gyönyörű, ünnepélyes pillanat az életben, valami nagyszerű élmény, a másik dolog, ami utána következik. Mert hogy minden hatalmas nagy élmény után általában vannak a hétköznapok, illetve sose szabad elfelejteni, hogy ahol én jelen voltam és ott voltam, amit én átéltem, azt nem biztos, hogy más is átélte, vagy meg tudja érteni. Szóval, hogy rövidebbre fogjam a dolgot, Simon Péternek vissza kell menni Jeruzsálembe, és Jeruzsálembe találkozni kell a testvérekkel. A hír pedig megelőzi nyilván Simon Pétert, de innen már hadd számoljon be róla inkább Lukács, ahogy azt följegyezte az apostolok cselekedetei nekünk 11. fejezete. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levő testvérek, hogy a pogányok is befogadták Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, és ezt mondták neki, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Itt most egy pillanatra meg is hallok, mert ez egy olyan szituáció, ami nagyon-nagyon könnyen töréspontá válik. Tessék csak arra gondolni, hányszor fordul elő egy közösségben, pont azért, amit a bevezetőben elmondtam, nem voltam ott, nem láttam, nem éltem át, a többiek elmondják, én lehet, hogy a vállamat húzogatom, és hogy erre mondjak egy bibliai példát, Tamásnak mondják, hogy feltámadt az Úr, ő pedig azt mondja rá, a feltámadás estéjén a többieket keserítve, hogy semmiképpen nem hiszem, hogyha saját magam a kezemet az oldalába nem dugom, akkor semmiképpen nem hiszem. Miért? Mert nem volt ott. És amit a többiek láttak, átéltek, magukévá tettek, azt ő nem tudja így a többiek szavára magáévá tenni. Itt van a jeruzsálemi közösség. Szeretném hangsúlyozni, nem hitetlen emberekről beszélünk, hanem olyanokról, akik Simon Péterhez hasonlóan zsidó háttérből jönnek, héberek a héberek közül, és megvan a maguk gyökere. És nem pusztán a Szentírásban, az ószövetségi iratokba gyökerezik az ő hitük, hanem minden olyan hagyományban, amit például a Talmud is megfogalmaz, ami egy elkülönülést, egy szent életet akar kiábrázolni, és tessék csak arra gondolni, hogy a farizeusok számára például több mint 600 minden nap betartandó törvény volt kijelölve, nem is tudom, hogy tudták egyébként ezt a több mint 600 törvényt állandóan fejbe tartani, de még a méter is meg volt adva, hogy mit lehet megtenni, pontosan meghatározva számunkra azt mondanánk, hogy centiméterben, hogy milyen hosszú lehet a köntös, és annak a pereme milyen széles lehet, és a különböző tanulmányi fokozatok esetén a köntös pereme milyen széles lehet. 1500 dologról nagyon fontosnak gondolt törvényt hoztak. Hát itt van egy olyan, ami ennél kardinálisabb, hogyan viszonyuljuk a kívülvalókhoz. Nekik volt egy tapasztalatuk, hiszen prozelitákká lehettek pogányok. És arra meg volt a gyakorlat. De a prozelitáknál a pogányok jöttek. Ugye tetszenek érteni az iránykülönbséget. Nem ők mentek, hanem azok jöttek. És ők most úgy érezték, hogy Simon Péter átlépett úgy egy határt, amit nem lett volna szabad. Mert hogy pogányokhoz ment be, és még együtt is étkezett velük. Körülmetéletlen emberekkel. Ami azt jelenti, hogy közösséget vállalni. Az asztalközösség, ma már ez egyre inkább kiszorul a köztudatból, és egyre kevesebb a jelentősége, de a keleti népeknél mind a mai napig az asztalközösség jelentősége egészen más, mint ahogy egyébként normális esetben az úrvacsorai közösséget sem nyitjuk mi keresztények meg bárki számára, hanem a gyülekezetnek egy nagyon fontos üzenete az, hogy kik jöhetnek az Úr asztalához. Hát a számukra ez az asztal közösségvállalás, ez minden szempontból való közösségvállalást jelentett. Mit fog erre mondani Simon Péter? Nem véletlen mondtam az előbb, hogy ez töréspont, mert Simon Péter reagálhat nagyon rosszul, mondhatja azt, hogy semmi közöttök hozzá, engem az Úr küldött, az Úr adta a parancsot, aztán ebbe igazán nem szólhattok bele, és tulajdonképpen, ha a mai ember fejével gondolkozunk, majdnem azt mondanánk rá, hogy de hát ez lenne a normális válasz, nem? De nem, mert Simon Péternek Isten ad bölcsességet, és pontosan megérezteti vele Isten lelke, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy itt most nem az a lényeg, hogy miközben megnyerjük a pogány származású testvéreket, elveszítjük a kapcsolatokat a másik oldalon, hanem hogy megértessük, hogy mi történt. És éppen ezért Simon nem átalja előről kezdeni a történetet, és nagyon kitartóan, hűségesen és alaposan végigmondani, még akkor is, hogyha ez számonkérés az ő szempontjából, végigmondja, hogy milyen alapon döntött úgy, ahogy döntött. Tessék csak nézni. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Joppé városában voltam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam, valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négylábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az ég madarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám, kelj fel, Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem, uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből, amit Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben így történt, aztán az egész felemelkedett újra az égbe. És ímé abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek én hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük, semmit ne tétovázz. Eljött velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megáll a házában, és azt mondja neki, küldj el Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mind az egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent? Péternek már nem ez az első beszéde, amit az apostolok cselekedetei feljegyez, de az első olyan lehet, amire valaki azt mondhatja, hogy ok nélküli. Mert hogy nem egyszerűbb lett volna, hogyha Lukács azt mondja, hogy és akkor Péter elmondott mindent, ami történt, és megy tovább a végére. Ehelyett Lukács nem sajnálja az időt és a papiruszt sem, és leír mindent úgy, ahogy azt Péter elmondta. Miért? Nem hiszem, hogy pusztán a történelmi hitelesség kedvéért, hanem azért, hogy a későbbi olvasók is megértsék, hogy nem intézték el csak úgy egy legyintéssel a dolgokat, és éppen ezért ő sem teheti, hanem nagyon hűségesen végig kell mondani, vagy végig kell írni, hogy Péter hogyan számolt be pontról pontra, mert ez a pontos, és tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy kimerítő beszámoló segítségére lesz azoknak, akik ott vannak ebben a különleges helyzetben, értetlenkednek, hogyan is érthetnék a maguk fejéből kiindulva, a maguk nézőpontjából kiindulva, és ez a nagyon pontos beszámoló lehetőség arra, hogy közben a Szentlélek elvégezze bennük a maga munkáját. Hogy megértsék. Az értetlenkedő hívő emberre semmi probléma nincs, hogyha nincs a szívében egy rossz indulat, egy rossz szándék, hogy nem is akarok érteni. Itt akkor van probléma, hogyha nem vagyok kész megvizsgálni Isten lelkének a jelenlétében azt, amit végig kell hallgatnom, és nem tudja az Úr a szívemet jó irányba hangolni. Van itt egy nagyon fontos beszámoló. Talán nem biztos, hogy mindenkinek föltűnik. Az a 6 testvér, aki elkísérte őt Joppéból, Cézáreába, Jeruzsálemben is ott van. És amikor azon gondolkozott az ember talán, miközben a történetnek azt a részét olvastuk, hogy minek kellett Péternek az a 6 testvér? Hát nem lett volna elég egy vagy kettő? Hát a héber törvény szerint minden egyes tanúvallomáshoz 2 vagy 3 tanúnak az egybehangzó bizonyságtételeire van szükség. Hát itt a Szentlélek úgy döntött, hogy ezt megduplázza. Ott Jeruzsálemben Péter mellett 6 tanú az, aki a jelenlétből jön, magyarul nagyon hitelesen és pontosan mindent látva, mindent hallva, mindennel azonosulva tud beszámolni, hogy ott mi történt. Nagyon-nagyon fontos, hogy Isten lelke ezzel a jelenléttel kivédte, hogy Simon egyedül álljon a gyülekezet színe előtt, és ne legyen mögötte ez a nagyon komoly tanúsereg, már bocsánat, hogy 6 embert tanúseregnek hívok, de hogyha valaki eszébe idézi, hogy 2 vagy 3 tanú kell, ugye ez 2-3-szor annyi, mint amennyi szükséges, tehát itt Isten nagyon bölcs előrelátással előre eldöntötte már ennek a történetnek a folytatása. Aztán van még egy nagyon fontos dolog. Az, hogy Simon Péter nem próbálja lerázni a kérdést magáról, hanem igenis nagyon is magára veszi, és azt mondja, hogy egyetértek azzal, csak most figyeljetek ide. Ez történt, ez történt, ez történt, és végigmondja a lepedőtől egészen a Cornélius házában történtekig az összes eseményt. És azt mondja, ha Isten kiárasztotta rájuk a lelket, és ugyanaz történt velük, ami velünk is itt, Jeruzsálemben megtörtént, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Isten munkáját? Attól tartok, ezt nagyon sokszor föl kéne tenni ezt a kérdést ma is. Mert hogy nagyon-nagyon sokszor nem arról szól a dolog, hogy bizonyos események mögött Isten munkája van-e, hanem arról szól a dolog, hogy bizonyos események egybevágnak-e akár az ízlésünkkel, vagy a szokásunkkal, hagyományainkkal és gondolkozásmódunkkal. De még mielőtt nagyon mélyebb belemennék ebbe, megígérem, hogy vissza fogok ehhez térni, de tessék csak arra gondolni, hogy a másik fele jó, mert ezt azért automatikusan meg kell kérdezni. Ami extravagáns, ami különc, ami teljesen eltér mindentől, amit korábban megtanultunk, megszoktunk, amit korábban helyesnek tartottuk. Igazolja-e az, hogy rendkívüli, hogy ez biztos akkor az Úrtól van? Egyáltalában nem. El kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, hogy meg vagyok arról győződve, hogy a legtöbb rendkívüli, az nem rendkívüli, csak egyszerűen rendetlen. És a rendkívüli testvérek nagy része is nem rendkívüli testvér, hanem rendetlen, lusta, vagy nagyon sokszor fegyelmezetlen. Itt nem erről szól a dolog. Itt Péter nagyon hangsúlyosan ki akarja fejezni azt, hogy én Isten uralma és vezetése alatt voltam. Ennek az eseménysornak az első pillanatától kezdve egészen az utolsó másodpercéig. Nem én találtam ki, nem az én fejemből kipattanó ötlet, bocsánat, ezzel senkit nem szeretnék megbántani, nem egy hirtelen ott a tetőn kapott nagy látás, missziós látás, amit én eldöntöttem, hogy véghez viszek, hanem itt pontról pontra kézen fogva vezetett tulajdonképpen Isten. Előttem járt Cornelius házában az ő angyala által, nekem útmutatást adott, Cornéliusnak parancsot adott, és az egész folyamat ebben a lelkületben és ebben az összefüggésben értelmezhető csak. És igenis, el kellett jutnom annak a felismerésére, hogy én Cornelius házában azt a lépést, amit Krisztus parancsolt, magam erejéből meg nem tudtam volna tenni, ha Isten nem árasztja ki a lelket. De mivel Isten kiárasztotta a lelket, szembe kellett néznem Simon Péterrel, önmagammal. És föl kellett tennem magamnak azt a kérdést, hogyha Isten ugyanazt ajándékozta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályozzam a lelket? Azért erre mi késői utódok próbáljunk meg válaszolni. A legnevezetesebb apostol, nem? Legalábbis azóta sikerült nekünk legnevezetesebb apostol csinálni belőle, valószínűleg Simon Péter mit sem tudott arról, hogy ő lenne a legnevezetesebb apostol, ő azt hitte, hogy egy a 12 közül, akire különös felelősséget rábízott az Úr Jézus, ez kétségtelen, de ő nem így tartotta magát számon. Meghatározó egyén. És hogyha ő példát mutat, akkor ez a példa kirívó hatással járhat mindenki más számára. Mostantól akkor majd mindenki szabadon kibejárkál a körülmetéletlenek házába, és az asztal közösség útján lebomlik az életszentségnek az alapvető tudata is. Hát ezt a veszélyt nem lehet kizárni, de éppen ezért mondja el Simon Péter, hogy erről szó nincs. Eredetileg Isten valami más útra indított most itt engem. És az előbb azt mondtam, hogy miközben Simon Péter nagyon hűségesen és kimerítően válaszol, közben végzi Isten a maga munkáját azokban az emberekben is. Tessék csak nézni! Amikor mindezt hallották, megnyugodtak. Tetszett ezt hallani, kedves hallgatóim? Megnyugodtak. Nem az történik, ami a legtöbbször ilyenkor történni szokott, sajnos, hogy a hallgatóság egyik fele fölugrál, talán el is megy a teremből, a másik fele a Simon Péter vállát veregeti, vagy biztosítja arról, hogy mi teljes mértékben

0: önfont eszközökhöz folyamodunk? Ide is bólogatunk, hogy milyen igaza van, meg oda is bólogatunk, hogy milyen igaza van. Nagy hangon elmondjuk, hogy mi ezt mondtuk volna, meg ezt tettük volna, aztán valójában a háttérben egészen más dolgok vannak. Ez a gyülekezet nem. Ez a gyülekezet megnyugszik. És azt még csak hagyján, hogy megnyugszik, de dicsőítik Istent, és kimerik mondani, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Ez egy olyan felismerés, ami meg fogja határozni a következő heteket, hónapokat, éveket, sőt, egészen nyugodtan mondhatom, hogy mind a mai napig meghatározza a kereszténységet, és egy olyan felismerés, ami a gyülekezet lelki békességét is okozza. Ez a gyülekezet nem szakad a pogányokhoz való viszony mentén. Nem lesz olyan gyülekezet, amely befogadó, és nem lesz egy másik gyülekezet, amely elutasító. A gyülekezet egységes látásra jut, ez rendkívül fontos, mert tessenek csak arra gondolni, hogy amikor nem egységes látásra jut a gyülekezet, akkor mindig kétséges az eredmény. Illetve hát kétségtelen, hogy ott szakadások, pártoskodások, civakodások lesznek. Isten szent lelke nem csak Cornélius házában előzte meg Simon Pétert, hanem úgy tűnik, hogy most a jeruzsálemi gyülekezetben is elvégzi a maga munkáját. És ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy a közösség életében Isten szent lelkének a munkája meghatározó, de ez csak akkor működhet, hogyha ebben a közösségben nyílt, őszinte, világos és Isten színe előtt zajló beszélgetések vannak, ahol mindenki vállalja önmagát, a felelősségét, nem próbálunk meg kétarcúskodni, elmondjuk a véleményünket, fölvetjük a kérdéseinket, ha vannak, de elfogadjuk a válaszokat is. Egyszer azt mondta nekem valaki, nincs olyan válasz, amire én ne tudnék még egyet kérdezni. Ez a fajta lelkület nagyon sok közösséget tett már tönkre. Mert a másik oldalon pedig ez azt jelenti, hogy zaklatni akarjuk egymást. Amikor nincs olyan válasz, amire én ne tudnék még egyet kérdezni, ez azt jelenti, hogy nekem mindig van valami piszkálódni, valami furkálódni valóm. Tessék megnézni. Elhangzik a kérdés, mégpedig vita hevében hangzik el a kérdés, és Simon Péter a beszámolójával, bizonyságtételével, a helyzet világos elmondásával olajat önt a vízre, nem a tűzre, a vízre. Ha valaki nem érti ezt a példát, hadd mondjam el, hogy annak idején a hajósok nagy mennyiségű bálna zsírt, bálna olajat tartottak hordókban az árboc környékén, és hogyha olyan viharba kerültek, ahol zátonyos vidéken attól féltek, hogy összetörik a hajó a zátonyok között, többször alkalmazták ezt a különös hajós trükköt, hogy kizúdították a bálna zsírt a hullámok tetejére, amelyek ugyancsak néhány pillanatra fogták meg a hullámzást, de az pont elég volt, hogy egy veszélyes szakaszon a hajó átcsusszant, és elmúlt a hajó törésnek a veszélye. Hát azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy tud-e bennünket Isten úgy használni egy-egy kiélezett helyzetben, hogy olajat öntsünk a vízre, mert olajat önteni a tűzre, hogy még nagyobb legyen a tűz, az bárkinek sikerülhet. De Isten nyugalmat adott a gyülekezetnek, békességet adott a gyülekezetnek, és egy újfajta látásmódot a pogányokkal kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy keveredjünk bárkivel bárhogy, hanem hogyha valaki közülük egész szívével megtér, az nekünk testvérünk. Nekik is megadta az Úr ezt a lehetőséget. Azt hiszem, hogy erre ma is szükségünk lenne, hogy Isten adjon nekünk egy Szentlélek által vezetett jó gondolatot, hogy úgy lássuk egymást, mint akik társai egymásnak a misszióban, mert ettől leszünk eredményesebbek, meg hatékonyabbak. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Áhítat, május 4-e, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4-től 9. versig. Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Ha az aranymondásunkat, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, arra akarjuk használni, hogy vele értelmezzünk, vagy kérdőjelezzünk meg minden történést és környezeti állapotot, akkor nem értjük a kijelentés célját. Az állítás csak azoknak válik értelmező erővé, akik a maguk urának tartják őt, és akik a maguk életét akarják megérteni. Isten akarata a világ működésében, kicsiben és nagyban egyaránt titokzatos, nehezen kibogozható. Bár a hívő lélek számára egy pillanatig nem kérdéses az, hogy akaratán kívül semmi nem történik. De ez nem elegendő ahhoz, hogy a tőlünk független kérdéseket, a világ alakulásának történéseit, mindet megértsük. De ha mi Úrnak ismerjük el őt teljes életünkben, akkor egyre világosabban fogjuk látni az évek múlásával, hogy nincs egy pillanat sem, egy mozzanat sem, melyet ne ő határozott volna meg bennünk és körülöttünk. Nebukadnezárnak nagyon kemény iskolát kellett kijárnia, hogy megismerje ezt az igazságot. Aki végül így él, az tökéletesen tapasztalja sorsában, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ez az a teszt, amely megpróbálja, hogy nekünk valóban egyedüli urunk-e Jézus Krisztus. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 4-e.
2: 1521-ben Luther Márton e napon érkezett Warburg várába, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozott.
1: Emlékezzünk az 1571-ben elhunyt Túri Farkas Pál református egyházi íróra. 1555-től a Wittenbergi Egyetemre járt. A Magyar Cőtus alapító tagja. 1557-től Tolnán, 1558-tól pedig Sárospatakon rektor. 1560 és 61-ben Sajó Szent Péteren prédikátor volt. 1563-ban, mint a Helvét irány egyik kezdeményezőjét, evangélikus földesura Perényi Gábor Wittenbergbe és Lipcsébe küldte teológusok véleményét kérni. A kedvezőtlen válasz és a füzéri hitvita után Túri Farkas Pál elmenekült. Biharon lett lelkész. Részt vett az erdélyi antitrinitáriusok elleni küzdelemben. 1569-ben Abaújszántón ő volt az első pap. Az itteni templomban temették el. A török hódoltság egyházi viszonyairól szóló latin levelét Bokácius János és Szent Simolnár Albert adta ki. Címe: A keresztények eszméje a török zsarnokság alatt. Híres hódoló disztihonja Calvin institúciójáról. A szent könyvek után, kiket az nagy apostolok írtak. Ennél jobb könyvet még soha senki nem írt. Fontos műve az Idea Christianorum Hungarorum.
2: 1777-ben szentelték fel az ócsai premontrei préposztsági templomot, melyet 1560-tól vettek birtokba a protestánsok, és Teleki József hadhatós támogatásával hoztak rendbe a 13. századi elemeket tiszteletben tartva. 1990 és 95 között felújították Gál Tibor tervei szerint, és Európa Nostra díjat nyert.
1: Hankis Elemér 1928-ban e napon született. A Széchenyi díjas egyetemi tanár, szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész, műelemző, a logikus, tiszta, értékmentő szemléletével 44 kötetében és számos média megnyilvánulásában kifejtett nézeteivel nemzedékeket nevelt. Egy fontos gondolatát idézzük. Meg kellene tanulnunk újra egyszerűen csak lenni, létezni. Tanulnunk kellene a játszógyerek mély áhítatából és békességéből. Néhány művét említjük. Diagnózisok, társadalmi csapdák, Hamlet színeváltozásai, az irodalmi mű, mint komplex modell, a népdaltól az abszurd drámáig. A 10 parancsolat ma. Félelmek és szimbólumok.
2: Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas költő, prózaíró, szerkesztő 1949-től 2007-ig élt. Dolgozott a Móra Ferenc könyvkiadó szerkesztőjeként, a Magyar Írószövetség, illetve a Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője. 10-nél több verses kötete mellett prózai írásokat is megjelentetett. Költői életművének fontos része volt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének őrzése és eszmeinek fölmutatása. Görömbei András irodalomtörténész szavait idézve: Nagy Gáspár művészete és emberi tartása a tisztesség, bátorság, tehetség egymást erősítő példája volt a magyar irodalomban. Idézzünk tőle. Isten valósága mögött ott lapulunk, ezt jobb hangulatban teljes vagy beteljesítő életnek nevezzük, legyen bár rövid, de tartalmasan barázdált, kanyargós, elvesző, megtérő, bibliai.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betölteték, minden hegy és halom megalacsonyítaték. Lukács 3:4-5.
1: A gőg és önhittség vakká tesz saját gyöngeségeink és hiányaink meglátására. És vakká tesz mások kiváló tulajdonságainak fölismerésére is. A gőgös ember minden tekintetben magabízó. Nem akar másoktól tanulni. Semmit nem kérdez, nehogy valamiképpen elárulja a maga tudatlanságát. A gőgből származik az irigység, amely a másik emberben minden szépet és jót lekicsinyel, sőt, bemocskol. És ott a túlzó büszkeség, mely senkit nem tűr maga mellett. Az érzékenység és a sértődöttség, amely nem tudja és nem akarja a feddést elfogadni. Az önhit nem tűri, hogy bármit is tanácsoljanak neki. Hibáit és tévedéseit nem ismeri be, nem tud bocsánatot kérni a másoknak okozott sérelemért. A gőgös ember végső fokon Istennel helyezkedik szembe. Kevéssége áthidalhatatlan akadálya a megváltóhoz való közeledésnek is. Lewis összefoglalja. A keresztény tanítómesterek szerint az igazi bűn, a legfőbb rossz a gőg. Ez vezet minden más bűnhöz. A gőg az istenellenes lelkiállapot teljessége. A büszkeség lényege az, hogy Isten helyébe emeljük magunkat. Ezt tette az első ember pár a sátán sugallatára, és ez történik a büszke szívben újra és újra, mert a gőg nem csak a másik emberrel ellenségeskedés, hanem Istennel szemben is az. És ezért olvassuk a kevés emberről a következő fenyegető kijelentéseket a bölcsmondások között. Akik csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelídeknek pedig ád kedvességet. Tehát, ha belátjuk az ige igazát, a kegyelem a maga teljességében megérkezhet életünkbe.
0: Szent Atyánk! Az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre, vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon mindenki, teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted megvalósul. Szent II. János Pál pápa imája segített ma hozzád fordulnom, jó Istenem! Tudom, egyedül te látod azt, hogy valóban vágyakozik-e a szívem utánad. Kezd el kegyelmesen, vagy folytasd türelmesen megváltó munkádat bennem is. Segíts belátnom dőreségemet, elengednem az olykora saját kiválóságomat túlnövesztő büszkeségemet. Köszönöm, hogy mindig bizakodhatom igazadban, hogy fordulhatok hozzád belső csöndemben, hogy elmerülhetek tisztító ígéidben. Te mindig segítesz eltévejedésemből visszatalálni a veled való közösségbe. Segíts, kérlek, Valahányszor úgy találom, hogy éppen vallásosságom kiválónak tüntet föl engem, méltóbbnak, mint bárki más, legyek biztos abban, hogy az ördög van rám hatással. Hadd távozzék tőlem az a szándék, hogy jobbnak kell lennem, vagy nagyszerű vagyok, külön, mint a másik ember. Ne uraljon a dicsekvés vágya, sem a látszatkeltés akarása. Szeretnék, Uram, a te jelenlétedben élni, egészen elfeledkezni magamról. Tudatosan akarok mentesülni a legfőbb bűntől. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Liturgikus konferencia, 500 éves Luther német miséje. Éppen 500 évvel ezelőtt egy német szerzetes úgy döntött, hogy elege van a katolikus egyház kapzsiságából, és egy ma már hihetetlennek tűnő történelmi és kulturális értékkel bíró 95 pontos listát függesztett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Ahogyan fogalmazott, a rendtartásoknak a hit előmozdítására kell szolgálniuk, és nem a hit hátrányára. Azért semmiféle rendtartás nem önmagáért van és érvényes, hanem minden rendtartásnak életet, méltóságot, erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz. Egyébként nem ér és nem használ semmit. Martin Luther, vagy ahogy magyarosan ejtjük, Luther Márton tette, örökre megváltoztatta a keresztény vallás világát, ezért a jeles évforduló alkalmából Németország és minden protestáns közösség a világon most ráemlékezik. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke is tisztelettel meghívja liturgikus konferenciájára az érdeklődőket. Ennek időpontja május 11-én hétfőn délelőtt 10 órakor lesz, helyszíne az Evangélikus Teológus Otthon kápolnája a Rózsavölgyi Köz 3 szám alatt. Isten bennünket közösségre hívott el. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett Melbourne-be, az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A Melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építési és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Melbourne után Sydneyben mondott köszönetet Fekete Károly az ausztráliai magyar reformátusok közösségének a hosszú évtizedes közösségépítő munkáért. Az összetartozás jegyében jöttem, hogy együtt adjak hálát azért a 75 esztendőért, ami Isten kegyelméből a Sydney Magyar Református Egyház mögött van, és ennek kapcsán megköszönjem Péter Fikund lelkipásztornak azt az imbár 28 éve odaadással és hűséggel végzett szolgálatot, amit az ausztráliai magyarságért tesz, mondta Fekete Károly. Tegnap május 3-án pedig ismét a Sydney református gyülekezetben hirdette Isten igéjét. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretet Hídra. Még holnapig lehet regisztrálni az idei 18. Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretet szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló programja. A határidő holnap május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is fel lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csaknem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Idén május 15-e és 16-a a kijelölt időpont. Az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol eső is eshet. A déli szél mellett 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: és harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.
2: Az örökkévaló evangélium utolsó időkben egy szövetségé bomlik ki. Lényegében a hármas angyel üzenet egy szövetségi okmány, ezt említettük, hiszen az ókori szövetségek, ahol abban a kultúrában, ahol a hármas angyel üzenetet először feljegyezte az írás, mindig három részből álltak. A szövetség első része az mindig egy óhajtás volt, úgy lehetne mondani, hogy egy felhívás. Ez volt a szövetségnek az igazi tartalma. A szövetség második része az mindig egy történelmi helyzet volt, hiszen egy felhívás mindig egy történelmi szituációban érdekes, izgalmas, és ez hozzá tartozik. A harmadik rész pedig mindig a következményekről szólt. Arról, hogy ha valaki megtartja ezt a szövetséget, vagy ha valaki elveti ezt a szövetséget. Ezért a hármas angyel üzenet is három formában íródott meg. Az elsőt azt úgy mondjuk, hogy apodiktikus forma, tehát ez azt jelenti, hogy egy alapelvet rögzítő forma, mint ahogyan a 10 parancsolat, egyes parancsolatai ilyenek. A második egy történelmi feljegyzés, hogy bejelent egy fontos tényt, hogy Babilon leomlott. A harmadik rész pedig egy kazuisztikus rész, csúnya idegen szó, ez azt jelenti, hogy van egy kázus, és van rá egy szentencia, tehát ezt úgy lehet magyarul mondani, hogy akkor ha ezt teszed, akkor ez történik. Akkor ha ezt nem teszed, akkor az történik. Hogyha az ember mindig azt látja és azt tudja, hogy amit tesz, azt nem véletlenül teszi, hanem valahol minden cselekedetünk ítéletre előjön. Mennél közelebb ér az emberiség az ítélethez, annál fontosabb lesz ez. A szövetség az így jelenti az Isten szeretetét. Ha most áttekintjük ezt a három angyal üzenetét, akkor a következőt látjuk. Az első angyali üzenet felhívása Isten félelem, dicsőítés és imádat. Egy történelmi helyzetben, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez az ítélet órája milyen történelmi helyzetben történik meg, ezt mondja el a második angyal üzenet. Hogy a világ egy babiloniai állapotban van, ami azt jelenti, hogy egy hármas szövetség uralkodik a világon, ami egy ideológiai, egy gazdasági és egy hatalmi szövetség. És ez a három szövetségi ág fog össze, és uralkodik el valami olyan, ami annak a hamis hármasságnak az uralmát segíti elő, amiről tulajdonképpen a jelenések könyvének ez a középső, úgyis mondhatnám, hogy csúcs szerkezete, mert ilyen piramis szerkezetű a jelenések könyve, beszél. Ami a 11. fejezet utolsó versétől a 15. fejezet 4. verséig tart.

Van egy hamis háromság. Ez nem szent háromság, csak hamis háromság. És ezzel a hamis háromsággal szemben ott áll a bárány, a Sionon, és vele együtt a kísérői. És ez az egész szakasz tulajdonképpen egy nagy párhuzam. És ez a párhuzam nagyon jellemző az egész Jelenések könyvére. Ha megnézzük, a Jelenések könyvében minden párhuzamos, így lehetne mondani. Ugye van a sárkány, van a bárány. Van a tiszta asszony, van a parázna asszony. Van a sátán zsinagógája, van az Isten temploma. Van Isten elpecsételő szándéka, Isten pecsétje, és van a fenevad bélyeg, amiről fogunk ma részleteiben beszélni. Ebben a párhuzamban az a lényeg, hogy az ember az utolsó időben döntési helyzetben van. Lényegében ennek az egész szakasznak az az igazi mondani valója, és ezért szövetség ez, hogy Isten odaáll az emberiség elé, az ég közepén repül az angyal, ahogy tudjátok a 6. versből a 14. fejezetben, és ez az ég közepén repülő angyalnál az örökkévaló evangélium van, és ezt az örökkévaló evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek, mindenkinek tehát a földön el kell hirdetni, és ez az evangélium mindig döntést jelent. Az evangélium nem egyszerűen csak jó hír. Ha úgy fordítjuk az evangéliumot, hogy jó hír, ezt a görög szót, akkor tévedünk. Az evangélium nem csupán jó hír. Az evangélium ennél sokkal több. Valami kézzel fogható megoldás. Valami olyan kézzel fogható megoldás, ami megváltoztatja, mássá teszi az életünket. Ebben a döntési helyzetben hangzik el ez a szövetségi okmány, ami azt a célt szolgálja, hogy még mielőtt eldől, hogy ki az, aki a bárány társaihoz és kísérőihez, a megszámlálhatatlan sokasághoz tartozik, és ki az, aki a fenevad táborába tartozik, a hamis háromságnak a híve lesz, aközben elhangzik a Jelenések könyve közepén, legfontosabb helyén, csúcsán, így lehetne mondani, ez a szövetségi okmány, hogy hova csatolod az életed. A mai emberiség döntési helyzetben van. Azt szokták mondani, hogy a mai élet egy káosz. Egy falu lett a világ, de soha nem messze nem voltak az emberek egymástól, mint ma. Tömegbe élünk magányosan, ahogy David Riesman elmondta annak idején az 1946-ban megjelent könyve címében, hogy a magányos tömeg századában élünk. És ebben a világban mindenkire vár egy egyéni döntés. Jézus keresztjének melyik oldalára akarok kerülni. Azt kell eldönteni, hogy Jézus bal oldalán, a jobb oldalán ácsolják nekem a keresztet. Ebben a helyzetben szólal meg ez az üzenet. Az az, hogy maga ellen támad a hamis hármasság. És a harmadik angyali üzenetet nem lehet enélkül az összefüggés nélkül megérteni. A harmadik angyali üzenet lényegében reflektálás a 13. fejezetre. Nagyon érdekes, a 13. fejezetben, ugye, hogy az egész látomás résznek a szerkezetét mondjam el, ugye a tiszta asszonnyal szemben megjelenik a sárkány, az asszony szül, és ezt a születendőt akarja elnyelni a sárkány. Ugye a bennünk születő Krisztust, ezt így kell érteni, a bennünk születő Krisztust akarja elnyelni a sárkány, és ennek két szövetségese van, az egyik a tengerből, a másik pedig a szárazföldből feljövő fenevad. Tengerből feljövő fenevad az inkább vallási ideológiai hatalom, a földből feljövő fenevad pedig az inkább katonai gazdasági hatalom. És bekeríti az ember életét. Egészen az élet lehetőségeik, hogy se ne adjanak, se ne vehessenek, stb. Egy ideológiai, gazdasági, társadalmi, politikai kényszert alkalmaz az emberekkel szemben ez a hamis háromság. Aminek a vezetője, a sárkány, a régi kígyó, aki hogy leírja a 13. fejezetben, és ennek az a lényege, hogy elnyelje benned, bennem a Krisztust, a születőt. Az asszony által születő Krisztust. Ez a mondandó. És figyeljük meg, hogy ez a hamis hármasság is mindig az imádat körül forog. Kit imádsz? És ennek érdekében ez a hamis hármasság, ami benne van a harmadik angyali üzenetben is, részegít. A józan ítélő képességedet veszi el. Részegít. Azt akarja, hogy
ne tudj józanul dönteni. Ez a hármasság is bélyeget tesz a homlokodra. És ezt a képet nagyon jó érteni, hiszen ez a szó, hogy bélyeg vagy pecsét, ez előkerül már a Jelenések könyve 7. fejezetében is. A bélyeg és pecsét az egészen más jelent ma, mint amit jelentett régen. Régen a bélyeg és a pecsét az a tulajdonjel volt. Ha valamit vettem, piacon mondjuk, ott volt a nyakamon a pecsételő henger, és rányomtam a megvásárolt dologra, és ez azt jelentette, hogy hozzám tartozik. A hármas angyel üzenetnek az a háttere, hogy ez a szövetség úgy jelenik meg előttünk, és ez a lényege, hogy ez a bélyeg és a pecsét kié. Két lehetőség van. Vagy a fenevad bélyege, ami összefoglalója a Babilonnak, ennek a hamis hármasságnak, vagy pedig Jézus Krisztus bélyege.

döntő kérdés az, hogy a bűn következtében tönkrement világban, hiszen a világ nem azért ment tönkre, mert Isten olyan kegyetlen és büntet, és újabb csapásokkal sújtja az emberiséget, ahogy szoktuk gondolni, hanem a Biblia logikája szerint a bűnnek a magába hordozott következménye az a helyzet, amiben élünk. A bűnnek a magába hordozott következménye az, hogy szembefordult velünk a természet, mert tönkretettük a természetet. Szembefordult velünk a másik ember, mert a másik emberrel összekötő második kőtáblát egyszerűen félretoljuk. Azt mondjuk, hogy ne, ő persze ez igaz, hogy engem akarnak megölni, de ha én fúrok, faragok, tönkreteszem a másiknak az életét, ami Jézus egybeszéde szerint éppen olyan ölés, hát ez bocsánatos bűn, csak önérvényesítem magam, ezt így szoktuk mondani. Félretettük a második kőtáblát, tisztelt atyádat és anyádat, erről nem is beszélek, ami nem csak a testi szüleinkre, hanem az előttünk járó nemzedéknek a tiszteletére is vonatkozik, erről is tudnék egy-két keresetlen példát mondani. De így az egész második kőtáblán végig tudnék menni. Ennek az a következménye, hogy az ember, mint társadalmi lény, került megkérdezett helyzetbe. Mi lesz veled, emberiség? Ember emberrel nem ért szót. Tönkrementek az emberi kapcsolataink. És az Istennel való kapcsolatunk? Vagy az ember önmagával való kapcsolata, amikor félvilág neurótikus már, lassan a józanokat zárják bolondok házába, hogy ne zavarják a neurótikusokat. Hogy van ez az egész? Ebben a nagy küzdelemben, ami Krisztus és Sátán között folyik, vagyis a bárány és a sárkány között folyik, vagy a hamis hármasság és az igazi szent háromság között folyik, így is lehetne mondani, középen ott vagyok én. A tíz parancsolat az nem egyszerűen Istennek egy ötlete volt, hogy na hát valamit mondjunk az embernek, hogy azért el ne kanászodjon, hanem a tíz parancsolatnak a lényege, és ez a lényeg, az az, hogy előbb volt a tíz parancsolat, mint ahogy az első ember. A tíz parancsolat lényege Jézus szerint a szeretet. És a szeretet hozta létre ezt a világot. Vagyis úgy lehet mondani, hogy a tíz parancsolat az ember erkölcsi tervrajza. Na most gondolkodjunk egy kicsit. A tíz parancsolatnak azt szoktuk mondani, van két kőtáblája. Az első az Istennel való kapcsolatunkat határozza meg, a másik az emberrel való kapcsolatunkat írja körül. Nagyon érdekes, hogy a zsidók ősidőktől fogva ezt a két kőtáblát összeillesztették. Vagy úgy, hogy egymásra rakták, vagy úgy, hogy egy kőből faragták ki. Mert a kettő összefügg egymással, ezt Jézus is mondta. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. És a szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat, ez egy ószövetségi elv, ez együtt igaz. Egyiket nem lehet követni. Mi van ennek a parancsolatnak a közepén? Mi az, ami a két kőtáblát összeköti? Nagyon érdekes, hogy ez a negyedik parancsolat. Meg szoktam kérdezni, a negyedik parancsolat az melyik kőtáblához tartozik? Gondolkodás nélkül ugye rávágjátok, hogy az elsőhöz. Biztos? Tessék csak gondolkodni. Mi az, ami az emberrel való kapcsolatunknak legfontosabb része? A munka. Melyik parancsolat rendelkezik, hogy 6 napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat? Nem a negyedik? A negyedik parancsolat az első kőtábla összefoglalója, és a második kőtábla alapja. Most, hogyha házat akarsz bontani, akkor mit robbantsz fel először? Valamelyik elválasztó falat, vagy pedig a tartószlopot? Nyilván a tartószlopot. Gondoljátok, hogy a hamis hármasság nem olyan bölcs, hogy ezt a tartószlopot akarja kilőni? Miért? Miért épp ezt a tartószlopot akarja kilőni? Mi az, ami a megváltási terv szempontjából a legizgalmasabb, legfontosabb kérdés ebben a helyzetben, amit felvázolt ez a prófétai kép? Ha válaszolni kell egy szóval, akkor azt mondom, az újjáteremtés. Csak a teremtés hátterén érthető az újjáteremtés. Nem véletlen, hogy a negyedik parancsolat nem csak összeköti a két kőtáblát, hanem a negyedik parancsolat irányítja a figyelmet a Teremtő Istenre.
És most nézzétek meg a hármas angyel üzenetet. Isten félelem, de miért? Néki adjatok dicsőséget, de miért? Eljött az ő ítéletének órája mi alapján? Mind a három kérdésre a válasz a törvény alapján.

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

lényegében az első angyali üzenet, az első kőtábla parancsolatait idézi. Nem? Ha most végignézitek, nézzétek meg. Azt mondja az első parancsolat, hogy ne legyenek néked más isteneid én előtt. Második parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet. Ezt is meg kellene érteni, itt nem a szobrászok elleni parancsolatról van szó. A faragott kép, az bennünk készül. Calvin azt mondta, az emberi szív az nem más, mint egy bálványgyár. Ez a faragott kép minden olyan materiális, minden olyan elméleti, minden olyan gondolkodásbeli dolog, ami Isten és én közém odaáll. Állandóan nem faragott képet készítő emberek vagyunk. Mindenből lehet bálványt csinálni. Bálvány lesz, ami Isten és én közém odaáll. Ember és ember közé odaáll. Ami kapcsolatot rombol. Néki adjatok dicsőséget, az élet, ez ellen a kapcsolat rombolás ellen. A harmadik parancsolat, nem mondd ki hiába Istened nevét, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, eljött az ő ítéletének órája. És a negyedik, elhangzott a sorozatban az, hogy a jelenések könyve nem nagyon idéz az Ószövetségből, bár minden képe az Ószövetségre épül. Ez az egy hely, ahol majdnem szó szerint idéz. Imádjátok azt, aki teremtette az eget, földet, tengert, stb., ami rajta van, idézett a negyedik parancsolatból. Miért olyan fontos ez? Azért, mert a mai életnek a nagy kérdése az az, hogy Babilon logikája érvényesül, Babilon logikája az az evolúciós logika. És hát most ne csak az ember származásával kapcsolatos elméletekre gondoljatok, hogy leszálltunk-e a fáról, vagy nem szálltunk le a fáról. Nem ez a kérdés. Nézzétek meg az egész gondolkodási módunkat. Igen, baj van a világon. Miért? Mert bajban van a fenntartható fejlődés. Ezt így szoktuk mondani, nem? Hallottátok ezerszer, hogy fenntartható fejlődés. Régen ezt úgy mondták, elvtársak, oda vettük az irányt. Emlékeztek rá. Már az öregek csak, a fiatalok, hál' Istennek nem. Ez az evolúció logikája. Megoldódik a világ minden gondja, majd el kell magyarázni az embereknek, meg kell tanítani az embereknek azt, hogy... És akkor itt lesz a békesség, itt lesz a Kánaán, amikor a joglakasztalánál mindenki egyaránt foglal helyet. Ezt ígéri minden politikus, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, minden politikus ezt ígéri, még hatelemivel is. És akkor itt lesz a Kánaán. Ez az evolúciós logika. Fejlődünk. Ezzel az evolúciós logikával szemben ott áll a Teremtő Isten. Aki azt mondja, hogy a te életednek az az alapja, hogy ő áll a mi életünk előtt, nem csak az egész emberiség élete előtt, a te életed előtt is ő ott áll. Mi az Istentől indultunk el. A gyökereinket nem tagadhatjuk le. Azért nem, mert az életünk végén is ő áll. Történelem végén is ő áll. Nagyon sokszor szoktam idézni karácsonytáján Bot Pétert, van, aki ezen meg is botránkozott, hogy Jézusnak 4 eljövetele vagyon, pedig ez igazság. Először eljött testben, hogy megváltson minket. Aztán el fogja jönni ítélni eleveneket és holtakat. Ez a történelmi dolog. Történelemben belép Jézus, és a történelem végén ott áll Jézus. Kettő között vagy te és én. Igen ám, de az én életemben is megvan ez a kettősség. Mert Bot Péter szép régiesen úgy mondja, hogy békopogtat a mi szívünk ajtaján. És beengeded-e? Mert ha igen, akkor utoljára te porod felett is ő áll, hogy az igen mondja, nem? Akkor sorsod lesz a Krisztus. És erről van itt szó. Pontosan ez a lényeg. A mai életünknek ez az alapvető kulcskérdése, hogy a Teremtő Isten hol van. Csak a Biblia első lapja, hát igen, az olyan legendás történet, igen, hát. Vagy pedig a sorsod a Teremtő Isten? Hiszed, hogy békopogtatott a szíved ajtaján? És hiszed azt, hogy vele jársz az úton, mert ő az út, az igazság és az élet? Hiszed azt, hogy utoljára a porod felett ő fog megállni? Mert ez a sorsunk. Ez az evolúcióval szöges ellentétben lévő gondolat. Nem a biológiai evolúcióval csak,
mindenféle gazdasági, politikai, társadalmi, mindenféle evolúcióval. És ezt nem veszük észre, akkor bennünket is fertőz ez az evolúcionista gondolkodási mód. Ezt úgy szokták mondani, ez az amerikai logika. Ezt nagyon sokszor hallom most már. Ez az amerikai logika az az, hogy minden a mennyiségnek a bálványában él. Hogyha egyre többet, ha nagyobb lesz a gazdasági pezsgés, ha majd több pénzünk lesz, ha majd a GDP növekszik, akkor majd boldogság lesz, ez óriási tévedés. Még egyetlen egy embert nem láttam, hogy a GDP boldogított volna. Még a bankárokat se. A döntő kérdés nem itt van. Az, hogy evolúció vagy teremtés hit. És ezért teljesen nyilvánvaló, hogy mi a pecsét. Mi a pecsét? Mi azt szoktuk mondani, teljes joggal, ebből a logikából is következik, hogy ez a szombat.

Szombat egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekesen kapcsolódik az emberhez. Nem véletlen, hogy a teremtés történetet a Biblia kétszer mondja el. Az első teremtés történet Mózes első könyvének első fejezete és a második fejezetének negyedik versének közepéig tart, és onnan elkezdődik egy második teremtés történet. Az első az a kozmosz szempontjából mondja el a világ teremtését, a hat nap történetét. A második teremtés történet az ember szempontjából mondja el a világ teremtésének a történetét. A kapcsoló pont a szombat elrendelése. Miért? A Biblia az emberről egy nagyon érdekeset mond, ezt is nagyon sokszor elmondtam, csak most emlékeztetlek rá benneteket. Nagyon sokszor elmondtam azt, hogy a szombat az tulajdonképpen az embernek a tükre. Mert én négy kapcsolatban vagyok ember. Materiális világgal. Nézzétek meg, elmondja a teremtés történet azt, hogy kertbe helyezi az embert, amit művelni és őrizni kell, tehát a munkát ő rendelt el. Aztán a másik emberrel, ez a második teremtés történet mondja el minden közösség alapját, ami a házasságnak a megszervezése, megteremtése. Az Istennel való kapcsolatomat, és az, hogy az ember így lett öntudatos lény. Így lett élő lélekké, személyiségé, így lehetne fordítani a nefest. Ebben a négy viszonylatban vagyunk emberek, de ez a négy viszonylat ott van az szombatban is. Isten az időmből visszakér egy részt, egy heted részt. Minden héten kapcsolatot létesítsek, illetve erősítsem a kapcsolatot. Ezért szoktam mondani, a szombat az a tervszerű megelőző karbantartás napja minden hívő embernek. Aztán a szombat szentgyülekezés napja. Amikor testvér testvérrel találkozik. Aztán ki kell ejteni a szerszámot a kezemből. Miért? Azért, hogy tudjam azt, hogy nem a munkám, ami engem előre visz. Fáradtságomból megpihenek, és felkészülök a következő hétre. Ez a materiális haszna a szombatnak. És az emocionális, a belső lelki haszna, hogy mi így vagyunk szervezve. Ezt régen tudják a munkapszichológusok, hogyha egy ember nem áll meg, az ember soha nem ünnepel, mert a teljesítménye állandóan száll lejjebb. Belénk van írva a szombat, de vajon miért támadja akkor ez a hamis hármasság ezt a jelet? Miért robbantja fel ezt a középső tartószlopot? Nagyon érdekes. Ha nem tudsz megállni, addig pöröksz, mint becsavarodsz, úgy szokták mondani, nem? Nézzétek meg, hány becsavarodott ember van. Ha elfelejtkezel a közösségről, nézzétek meg, hogy felrobbannak a közösségeink. Szinte alig van ember, akivel három értelmes szót lehet váltani. És az Isten már csak a ja Istenem Istene, csak akkor van, amikor valami baj van, akkor az élő kapcsolat megtörik. És akkor a hamis hármasság győz.

Akkor a hamis hármasságnak mi a jele? A hamis hármasság jele az pontosan ennek az ellenkezője. Nem a teremtés, az evolúció. Nem a szeretet, az önmegvalósítás. A szeretet tehetetlenség, győz az erő. A gondokat nem a lélekben kell megoldani, a gazdaságban kell megoldani. A jó az nem a belső lelki igényéből jön az embernek, hanem a jó az úgy jön, hogy van egy nagy diktátor, és a diktátor megmondja, hogy mi a jó, és amíg ő fel kell sorakozni. A szabadságodat adod el. A szabadságot adjuk el. Miközben állandóan arról beszélünk, hogy soha ilyen szabadok nem voltunk, mert azt csinálunk, amit akarunk. Csak az az érdekes, hogy mindig azt csináljuk, amit akarunk, azzal a másik ellen, Isten ellen, önmagunk ellen, a világ ellen vétünk. Nem? Mert a bűn pontosan ennek a négyes kapcsolatnak a felrobbanása. Vétek a másik ember ellen, vétek Isten ellen, vétek önmagam ellen, és vétek az egész természet világával szemben. Ez a csőd oka. Hogy állunk tehát? Merre fele akarunk menni? Mert a hármas angyeli üzenetnek ez a lényege. Mert mi nagyon sokat beszélünk a fenevad bélyegéről. Ki is soroljuk, hogy mi az, hogy van, mint van, stb. És addig-addig beszélünk róla, még végül abszolút nem értünk egyet. Én nagyon sok emberrel beszéltem erről, és Babilon? Ó, az ott van, az Babilon, ez Babilon, az Babilon, az Babilon. És igazunk van, mert az is Babilon. Nehogy azt higgyétek, hogy tévedünk. Csak nem veszük észre, hogy Babilonnak ez a logikája, most már mondhatom így, ez az evolúciós logikája, belopakodik a szívünkbe. Ezt hívják úgy, hogy laodíciai langymelegség. Tudok mindent, itt van minden. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Nagyobbá lett a tudás. Csak hogy a szemem romlott el. Nem véletlen, hogy Laodiceának nem lábkenőcsöt osztott az Isten, hanem szemgyógyító írt. Van profétai látásunk? Belenézünk mi is a tükörbe?

harmadik angyel üzenetről sok mindent elmondtuk, hogy ezek a komor képek valóban úgy vannak, hogy Damoklesz kardjaként ott függ a világ felett, és a mi fejünk felett is. De a döntő, kinek a bélyegét viseled? Krisztus indulat él benned? Az az indulat van benned, ami volt a Krisztus Jézusban? Változol emberileg? Vagyis így kérdezem, ha elfogadod a Teremtő Isten létét, akkor ez csak egy elmélet nálad, vagy pedig ez azért van, mert Jézus Krisztus által Isten újjáteremtő munkája elindult benned? Új teremtés vagy? Sokszor szoktam mondani, nem hiszek a világ végében, de ennek a világnak biztos vége lesz. Miért? Azért, mert ez a bűnös evolúciós gondolkodás megsemmisíti a világot. Tönkre teszi. Téged is? Mert a menekülés, ez a szövetség. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget.

egy kicsikét jobb akarok lenni, mint a sok évi átlag. A kereszténységnek az a lényege ma, hogy vajon éleme a Jézussal való személyes kapcsolatot. Emlékeztek, amikor Babilon leomlásáról beszéltünk? Elmondtam, hogy az Ézsaiás próféta 52. fejezetéből idézett. És azt mondja, hogy ha leoldjuk ezeket a bilincseket a nyakunkról, a kezünkről, a lábunkról, ami Babilonhoz köt bennünket, ez az evolúcionista gondolkodású világhoz, akkor ennek mi lesz a következménye? A következménye az lesz, hogy elmondjuk, hogy az Úr az itt van köztünk. Átéljük, hogy itt van az Úr köztünk? Vagy csak egy dogmatikai tétel ez? Csak a fejünk tudja, a szívünk nem. Mert ez jelenti kereszténynek lenni. Csak mennyiség vagy minőség az életünk, meg Krisztusi minőség. Az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez a hármas angyal üzenet szíve.

Mi nagyon sokszor, mivel nem nézünk ebbe a tükörbe, és ezt tényleg utoljára szeretném mondani végül, az internet korszakában élünk, és néha oda nyomorodik az ember az internet mellé, olvastam egy érdekes történetet. Remélem, hogy kitalálás, de azért nagyon tanulságos. Összehívják az ENSZ biztonsági tanácsát, egyetlen egy fontos napirendi kérdés van a biztonsági tanács előtt. Kérdés így hangzik, minden nyelven megkapja minden küldött. Kérem, mondja meg őszinte véleményét arra nézve, hogy hogyan lehetne megoldani az élelmiszer hiányt a világ több részén. Ez tényleg egy aktuális kérdés. Két hétig vitatkoznak rajta, és a végén kiderül a következő. Az afrikaiak nem tudják, mi az, hogy élelmiszer. A kelet-európaiak nem tudják, mi az, hogy őszintén. A Nyugat-Európában nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy hiány. Kínában nem tudják azt, hogy mi az, hogy vélemény. Közel-Keleten nem tudják, mi az, hogy megoldás. Dél-Amerikában nem tudják, hogy mit jelent, hogy kérem. Az USA-ban pedig nem tudják, hogy mi az, hogy világ többi része. Nem így vagyunk mi sokszor, amikor beszélünk a hármas angyali üzenetről? Első pillanatra ez olyan kézenfekvő. És kiderül, hogy valahol van egy hangtompító a szívünkbe. És én hiszem azt, hogy az Isten azt akarja, hogy ez a hangtompító tűnjön el mi belőlünk. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked, hogy a te igéd, mint kétélű kard, ítél minket. Nem akarja, hogy olyanok maradjunk, mint amilyen a világ. Nem külsőleg akar elváltoztatni bennünket, a szívünket akarja megváltoztatni az Úr. Köszönjük ezt te néked, Úrunk. És hát, hogy mi mindvégig állhatatosan megálljunk melletted. Te látod most egyen-egyenként a szívünket. Te látod azt, hogy milyen gondolatok születtek most. Tudom azt, hogy elhatározások is születtek. Tudom azt, hogy meg is szégyenedtünk, mert a tükörbe néztünk. Istenünk, add, hogy ezek a gondolatok gyümölcsöt termő, drága maggá legyenek az ige magvává a mi szívünkbe. Add, hogy másképpen éljünk, másképpen lássunk, másképpen gondolkodjunk, másképpen éljünk az életben. És add, hogy célhoz érjünk bizton. Erre kérünk téged Jézus nevében. Amen.

Páskújné Kovács Erzsébet, szombat. Rám köszönt a szombat hajnal hasadása, nyugodalmat hozó isteni áldása. Csendes békességgel érkezik a reggel, gyönyörködöm benne, szívemmel, lelkemmel. Hétköznapok terhe messze van most tőlem. Jó ez a békesség, belemerül lelkem. Belemerül lelkem, sóvár vágyjal teli. Közel kerülnek hozzám, égnek fényei. Mennyei hangulat, édeni boldogság, lelkem alapkövét, mint folyók úgy mossák. Csobban vize bő éltető erőnek, habja felduzzad Ararát hegyéhez. Lehajlik a szombat szivárványa hozzám, benne az ígéret soha nem változván, hogy jegy közötted és közöttem ez a nap. Nem volt beszéd ennél sohasem igazabb. Eljegyeztél engem hittel, szeretettel. Itt állok előtted, meghajtott fejemmel. Lelkem csordulásig tele van hálával, teremtő erődre rácsodálkozással. Ilyenkor érzem csak, hat nap terhe nélkül, mikor a megnyugvás a lelkembe mélyül, mit is akartál te? Mit is tettél értem? Nyugodalmad napját miért adtad nékem? Magasra emeltél, kimondhatatlanul, hódolni a szívem angyaloktól tanul. A teremtett világ mi velünk ünnepel, s ez ünnepet, áldást nem rontja semmi el. S mikor leszáll az est, bársony puhasága, búcsúzik a szombat, rám marad áldása. Lehajtom a fejem, mint Jákob a kőre, nincsen olyan szépség, mi ezen túlnőne.

Mai Kürie. Turmezei Erzsébet verse. Bizonyára keresztényé lennék, ha egy keresztény a nap mind a 24 órájában keresztény lenne. Idézett Mahatma Gandhitól. Volt Bibliád, Új Testamentumod. Híveidnek is olvastál belőle. Elolvastad, kik a boldogok. És szeretted a megfeszített képét, a róla szívből szóló éneket. Keresztényé mégsem lettél, ó Mahatma, mert nem találtál 24 órás keresztényeket. Csak felemásokat vagy álszent kizsákmányolókat. S talán éppen te, a pogány, szerettél, ahogy Jézus Krisztus szeretett. Szabad szíven talál, mint téged a gyilkos golyó, hisz ezer meg ezer szem kérdi ma is, amit a tied kérdezett. Hol? Merre látni 24 órás keresztényeket? Egészeket, nem fele másokat. Szívemből a Kürié felszakad. Uram, irgalmaz, Krisztus, irgalmaz! Bárhová rendelsz, és bármit tegyek, csak arra adj erőt, hogy én is 24 órás keresztény legyek.

Sokan nem értik az e napokra vonatkoztatott proféciákat, ezért fel kell őket világosítani. A lelkészeknek és a tagoknak egyaránt kötelességük, hogy a trombitának határozott hangot adjanak. A lelkészek emeljék fel szavukat, és szólják az üzenetet, mely ez idő számára a jelen való igazság. Mutassuk meg az embereknek, hogy hol tartunk a profétikus történelemben. Isten kijelölt egy napot a világtörténelem befejezésére, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A profécia majdnem teljesedett. Sokat kell fáradozni, hogy a témát az emberek elé tárjuk. Az ünnepélyes tényt, hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nem csak a világ népe elé kell tárni, hanem minden egyházunk elé is. A profécia tiszteletteljes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se érezze, hogy a meglepetés veszélyétől biztonságban van. Senkinek semmiféle profécia magyarázata ne raboljon meg az események ismeretétől, melyek megmutatják, hogy e nagy esemény közel van.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma, május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 25-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76 ezer, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71 ezeren, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71500-an, emelt szinten 8200 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák, május 7-én angol nyelvből középszinten 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren. Május 8-án német nyelvből középszinten 10 ezeren, emelt szinten 3 ezeren érettségiznek. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben május 11-e hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol eső is eshet. A déli szél mellett 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Maia istennő, és férfi párja Maius volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen ez mozgó ünnep, a húsvét utáni 50. napon kezdődik, és olykor júniusra esik. Ma május leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfaállítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén fagyos szentekre, Szervác, Bongrác, Bonifácra figyelünk. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 31-én a Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. Szent Flórián, a magyar tűzoltók napja. A hagyományoknak megfelelően 1991 óta újra minden évben május 4-én tartják a magyar tűzoltók napját, ami egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének, a bátorságnak, az önfeláldozásnak, az álhatatosságnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének. Az ország legrégebben alakult szervezetét, Magyar Tűzoltó Szövetséget Széchenyi Ödön gróf alapította 1870-ben. A tűzvédelem eszköz és követelményrendszerének kidolgozásával, saját szaklap és segélyegylet megalapításával 1936-ban az első tűzvédelmi törvény kiharcolásával alapozta meg tekintélyét. Majd az 1948-ban megszűnt szervezet jogutódjaként 1990-ben alakult újra. A szövetség a megyei szövetségeken keresztül jelenleg 1000 településen csak nem 1,5 millió munkaórában ment életet, és évente több mint 10 000 esetben nyújtanak tényleges segítséget. Anya nélkül nevelkedő gyermekek napja. Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját a Nevelői Közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelő Otthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg. Azóta mindig az anyák napja utáni hétfőn tartják. Azokról szól ez a nap, akiknek, mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretett forrás, amely csak részben pótolható, de soha nem helyettesíthető. A gyermekek védőszentje Szent Miklós. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol eső is eshet. A déli szél mellett 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az isteni eszmény. Az Isten nem bálvány, akit imádni kell, és akinek hízelegni kell. Isten az eszmény, amelyet az embernek mindennapi életében meg kell valósítania. Lucy Mallory. Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet. A tudomány útja fölötte lassan visz oda. Angelus Silvius.

0: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik. Lukács 3:4-5.
1: A gőg és önhittség vakká tesz saját gyöngeségeink és hiányaink meglátására. És vakká tesz mások kiváló tulajdonságainak fölismerésére is. A gőgös ember minden tekintetben magabízó. Nem akar másoktól tanulni. Semmit nem kérdez, nehogy valamiképpen elárulja a maga tudatlanságát. A gőgből származik az irigység, amely a másik emberben minden szépet és jót lekicsinyel, sőt, bemocskol. És ott a túlzó büszkeség, mely senkit nem tűr maga mellett. Az érzékenység és a sértődöttség, amely nem tudja és nem akarja a feddést elfogadni. Az önhit nem tűri, hogy bármit is tanácsoljanak neki. Hibáit és tévedéseit nem ismeri be, nem tud bocsánatot kérni a másoknak okozott sérelemért. A gőgös ember végső fokon Istennel helyezkedik szembe. Kevéssége áthidalhatatlan akadálya a megváltóhoz való közeledésnek is. Lewis összefoglalja. A keresztény tanítómesterek szerint az igazi bűn, a legfőbb rossz, a gőg. Ez vezet minden más bűnhöz. A gőg az istenellenes lelkiállapot teljessége. A büszkeség lényege az, hogy Isten helyébe emeljük magunkat. Ezt tette az első ember pár a Sátán sugallatára, és ez történik a büszke szívben újra és újra, mert a gőg nem csak a másik emberrel ellenségeskedés, hanem Istennel szemben is az. És ezért olvassuk a kevés emberről a következő fenyegető kijelentéseket a bölcsmondások között. Akik csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelídeknek pedig ád kedvességet. Tehát, ha belátjuk az ige igazát, a kegyelem a maga teljességében megérkezhet életünkbe.
0: Szent Atyánk! Az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre, vagy elveszíti ezt az ajándékot. Hanem járjon mindenki, teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted megvalósul. Szent II. János Pál pápa imája segített ma hozzád fordulnom, jó Istenem! Tudom, egyedül te látod azt, hogy valóban vágyakozik-e a szívem utánad. Kezd el kegyelmesen, vagy folytasd türelmesen megváltó munkádat bennem is. Segíts belátnom dőrességemet, elengednem az olykora saját kiválóságomat túlnövesztő büszkeségemet. Köszönöm, hogy mindig bizakodhatom igazadban, hogy fordulhatok hozzád belső csöndemben, hogy elmerülhetek tisztító ígéidben. Te mindig segítesz eltévejedésemből visszatalálni a veled való közösségbe. Segíts, kérlek, valahányszor úgy találom, hogy éppen vallásosságom kiválónak tüntet föl engem, méltóbbnak, mint bárki más, legyek biztos abban, hogy az ördög van rám hatással. Hadd távozzék tőlem az a szándék, hogy jobbnak kell lennem, vagy nagyszerű vagyok, külön, mint a másik ember. Ne uraljon a dicsekvés vágya, sem a látszatkeltés akarása. Szeretnék, Uram, a te jelenlétedben élni, egészen elfeledkezni magamról. Tudatosan akarok mentesülni a legfőbb bűntől. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jelenések könyvének a csúcsán vagyunk. 52. alkalommal foglalkozunk ezzel a könyvvel, és most már csak egyetlen egy lépés van a harmadik angyali üzenet, hogy teljes legyen az a hatalmas nagy katedrális, ami tulajdonképpen nem más, mint ez a könyv, amit jelenések könyvének, a kánon utolsó könyvének tartunk. A jelenések könyvének szerkezetében a csúcson egy angyal repül. Ennél az angyalnál, mint láttuk, az örökkévaló evangélium van, és ez az örökkévaló evangélium tulajdonképpen nem más, mint Isten egy felajánlott új szövetsége. Az egész Szentírást úgy lehet megérteni, hogy szövetségek sora. Megteremti Isten az embert, az ember bűnbe esik, és az Éden kapujában Isten szövetséget köt Ádámmal, és Ádám és Éva, Kain, Ábel története igazolja ezt, és ez az első generáció ezzel a szövetséggel nem él. Jön a vízözön. Isten új szövetséget köt Noéval. Noé után jön Bábel. Az emberek nem élnek ezzel a szövetséggel. Ezért Isten új szövetséget köt most Ábrahámmal. Aztán Ábrahám életében is jönnek gondok, bajok, ezt a szövetséget megújítja többször az Úr, azután Jákobbal újra megköti ezt a szövetséget, Mózessel megköti a szövetséget, Mózesen keresztül az egész néppel, és a proféták már arról beszélnek, hogy szükség van majd egy új szövetségre. Jézusban ez az új szövetség létrejött. És Isten újra és újra felajánlja a szövetségét az embernek. Azt gondolhatnánk, hogy ezek a szövetségek változóak, pedig ennek a szövetségnek egyik oldalán, ahol Isten áll, változhatatlan a cél. Isten nem akar mást, mint azt, hogy én ember legyek. Nem mondja, csak ember. De úgy ember, ahogy ő megteremtett. És ennek érdekében újra és újra szövetséget akar velem kötni, újra és újra feltételeket szab elém, újra és újra alapelveket szab elém, újra és újra történik ez az Isten az én életemben, és nekem csak egy dolgom van, igen mondani erre. Jelenések könyvének 14. fejezetének 8. verse, az utolsó felajánlott szövetség. Ez az örökkévaló evangélium. Amiben az az örökkévaló, hogy Istennek mindig egy célja volt, hogy én ember legyek. Ez az evangélium lényege. De ezt a szövetséget, hogy az elsőt is, a másodikat is, a többit is el kell fogadni. Ez jelenések könyvének a nagy tétje. Ha most viszont megnézzük ezeket a szövetségkötéseket, akkor nagyon érdekes módon mindig három elemet találunk ezekben a szövetségekben. Az első elemet úgy lehet mondani pontosan megfogalmazva, hogy egy apodiktikus rész van, vagyis egy alapelvet rögzít egy szövetség. Egy olyan kézzelfogható, alapvető dolgot mond el Isten, ami az ővele való kapcsolatomnak az alapja. Ezért van az, hogy a szövetségkötésben mindig van egy alapelv, a második lépés az mindig egy történeti helyzet, amiben ennek az alapelvnek érvényesülni kell, és a harmadik lépés pedig mindig olyan szabályoknak a sorozata, ami megvéd engem, hogy ennek az alapelvnek eleget tegyek, ennek az alapelvnek a szellemében éljek. Ha az elsőt apodiktikusnak mondtam, akkor egy jogi kifejezéssel hadd mondjam kazuisztikusnak ezt a harmadikat.

Ezért van az, hogy ez a nagy erejű angyal, amelyik az ég közepén repül, és meghirdeti az örökkévaló evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, az üzenetét három angyalra bízza. Hármassá bomlik szét ez az üzenet. Ez nem három darab üzenet, ez egy üzenet, aminek három egysége van. Az első rész, az első angyali üzenet, amit múlt héten tanulmányoztunk, az egy apodiktikus elv. Féljétek az Istent, imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, Istennek adjatok dicsőséget. Ezek alapelvek. Ez az Isten és az ember közötti kapcsolatnak az alapja. A második angyali üzenet, amit ma fogunk tanulmányozni, egy történetről szól. Egy olyan történésről, amiben Istennek ez az utolsó kegyelmi üzenete zajlik. Egy történeti folyamatot ír le. És ezt a történeti folyamatot kell megvizsgálnunk. Ez a Jelenések könyvének az egyik fontos témája, pontosan a második része a Jelenések könyvének szinte e körül, az alapelv körül forog. Itt említi először Babilon nevét a Jelenések könyve, és utána nagyon sokszor már, ezt láttuk a korábbi ige tanulmányaink alkalmával, nagyon gyakran előkerül ez a fogalom, hogy Babilon. A harmadik angyali üzenet az úgy írható le, hogy akkor, ha. Úgy mondtam, hogy ez egy kazuisztikus része a hármas angyali üzenetnek, mint ahogy minden szövetségkötésnek van egy ilyen része. Egy akkor, ha. Ha ezt és ezt és ezt teszed, akkor annak az és az és az lesz a következménye. Ha ezt megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy például, hogy egy szövetséget, a legnevezetesebbet, az Ószövetségi Törvényadás Szövetségét vizsgáljuk meg, ott is erről a három dologról van szó. Ha megnézzük a Jelenések könyvének ezt a csúcsát, akkor ezt nagyon sok írásmagyarázó észrevette, adventista, nem adventista, írásmagyarázó egyformán. Nagyon hasonlít a szerkezete Mózes második könyve 19-től 23. fejezetig terjedő szakaszra. Ott is van egy történelmi alapelv. Ez a történeti alapvető igazság, amire az egész 10 parancsolat épül, az a 10 parancsolat első félmondatában már ott van. Kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ez egy történeti tapasztalat. Ez a történeti tapasztalat, a szabadítás történeti tapasztalata adja meg az alapot, hogy a 10 parancsolatnak ezt az alapelvét, apodiktikus alapelvét, így lehetne mondani, elmondja Mózes második könyve. És ezt egészíti ki egy csomó szabállyal, ami a 20. fejezet második részétől egészen a 23. fejezetig tart. Ugyanerre a szerkezetre épül ez is. És hogyha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes szerkezetét, akkor a Babilon fogalmát egy kicsikét közelebbről is meg kell ismernünk. Ez az a fogalom, ami többek között az egyik kulcsa Jelenések könyvének. Ha megnézzük a második angyali üzenetet, akkor azt lehet mondani, hogy a Babilonra vonatkozó ígék a legközelebb állnak a szó szerinti idézettséghez. Ugye elmondtuk azt, hogy Jelenések könyve 54%-a, versének 54%-a az ószövetségi képeket alkalmaz, és csak az Ószövetség felől lehet megérteni, de a Jelenések könyve kerüli a szó szerinti idézeteket. Ez azért van, mert illegalitásból írja János ezt a levelet, és ezért vigyáz arra, hogy a cenzúra, akin át kellett, hogy menjen a Jelenések könyve, amíg eljutott a 7 gyülekezethez, akik az első címzettjei voltak ennek a könyvnek, észre ne vegye, hogy itt miről van szó. De ezen a ponton majdnem szó szerint idéz ószövetségi igéket a Jelenések könyve. Erről majd egy kicsit később beszélünk.

Ha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes történeti képét, akkor a következőket kell elsőre észrevenni. Az ég közepén repülő, örökkévaló evangéliumot hirdető angyal három részre osztott üzenetében az első és a harmadik üzenet az nagy hangon, vagy úgy lehetne fordítani a görög szöveget, hatalmas hangon elmondott üzenet, egy nagyon hangsúlyos üzenet. A második angyal üzenetnél ezt a kifejezést, hogy nagy hangon, vagy hatalmas hangon, ezt nem olvassuk. Ellenben nagyon érdekes módon másféle formában hangsúlyozza ennek a második angyali üzenetnek a lényegét a Jelenések könyve. Úgy, hogy a 18. fejezet első három versében ezt megismétli. Egy kicsit másképp. Megismétli egy kicsit más szituációban. Ugyanarról van szó, de egy kicsit más szemléleti móddal közelíti meg ezt, más látószögből közelíti meg ezt az igazságot, és így tesz egy hatalmas nagy hangsúlyt arra, amit mondani akar. Hát akkor mi is ez a Babilon? Vagy ki is ez a Babilon? A Jelenések könyvének, ugye megszokhattuk már, a képei azok nagyon érdekes párhuzamos képek. Erről is lehetne egy sorozatot tartani, mert szinte minden képnek megvan a párhuzama a könyvön belül. A sárkánynak a bárány, a parázna asszonynak a napba öltözött asszony, a Babilonnak, várom, hogy segítsetek, Babilonnak Jeruzsálem. Ha most megnézzük ezt a képet, hogy Babilonnak a helyét sem nagyon tudták akkor, amikor a Jelenések könyve íródott, egy romváros volt. Jeruzsálem is romváros volt. Akkor Élia Kapitóliának hívták, más neve volt, zsidóknak belépni tilos volt a városban. Jeruzsálem mintha nem lett volna. Ez mutatja azt, hogy ezek a képek szimbolikusak, és a szimbólumnak mindig az a lényege, hogy a tartalmát ismerjük meg. A szimbólum akkor szemléltet, hogyha tudom a tartalmát. Ha nem tudom a tartalmát, akkor homályos lesz az egész. A Jelenések könyvét azért felejtette el a kereszténység, és azért van sok-sok zavar még most is a fejekben a Jelenések könyve kapcsán, mert ezeket a szimbólumokat felejtettük el. Babilon egy szimbólum volt. És ennek a szimbólumnak a kulcsa, mint ahogy minden Jelenések könyvében lévő képnek a szimbóluma, az az Ószövetségben van. Ez volt az a kód, ez a közös nyelv, amit beszélt János, aki Pátmoszról, a börtönszigetről ír, a kis-ázsiai gyülekezeteknek. Ez volt az a kulcs, amit mindenki értett. Mit jelent hát akkor Babilon? Nézzük az Ószövetséget, hol szerepel Babilon az Ószövetségben. Ó, mondjátok nagyon sokszor. Pedig nem is olyan sokszor. Babilont két összefüggésben említi az Ószövetség. Egyrészt említi az ős Babilon, Bábel tornyát, másrészt pedig az új babiloniai birodalomról, Nabukodonozor Babilonjáról beszél a Szentírás. Nagyon sokat. Nézzük röviden, hogy mit is mond az Ószövetség Babilonról. Bábel tornya. Ennek van egy újszövetségi ellenképe. Bábel tornyánál azt látjuk, hogy az emberek nyelve összezavarodik, és nem értenek szót egymással. Az újszövetségi ellenképünk közt különböző nyelvű emberek az Isten szavát megértik a Szentlélek segítségével. Amíg Bábelnél arról van szó, hogy az ember, aki kapott egy ígéretet, egy szövetséget, a Noé szövetséget, amiben Isten megígéri, és a szivárvány jelével újra és újra emlékezteti az embert arra, hogy vízözön pedig többet nem lesz. A bábeli emberek úgy gondolták, hogy jó, hát a Isten ezt mondta ugyan, de biztosítás, biztonság, építsünk csak egy tornyot,
És annak a tetején, ha jön is az özönvíz, hát ha Isten nem gondolta ezt komolyan, akkor megmenekülünk. És óriási erőfeszítéssel, hatalmas technikai tudással, óriási és kulturális vívmányként, ugye a kövek helyett téglát vetnek, szurokkal összeragasszák a téglát, emelkedik a torony csodálatos magasságokba. És Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy neveti ezt az Úr. Mert míg a torony épül, történik valami. Mennél inkább úgy érzi az ember, hogy közel ér a mennyhez, annál kevésbé ért szót a másikkal. Bábelnél nem a különböző nyelvek kialakulásáról van szó, hanem arról van szó, ami a 21. századi embernek a legnagyobb gondja. Magyarul mondom, sokszor magyarán mondom, és a másik nem érti meg. Ekkor tessék tolmácsolni. Ez Bábel tragédiája.

Az utolsó időkben is erről van szó. Isten felajánlja az örökké való evangéliumot, ez az utolsó szövetség, és Bábel tornya épül. És mennél jobban épül a modern Bábel, mennél jobban úgy érezzük, hogy birtokunkban van a föld. Az én generáció még emlékszik arra, hogy a nagyhazába, tudják, hogy mire gondolok, hogy ott-ott ugye Szibériába. Majd ugye az Isten rosszul teremtette a folyókat, és azok az északi jeges tengerbe ömlenek, majd gátakkal megfordítjuk a folyókat, és a sivatagot öntözni kezdjük, és akkor majd paradicsom lesz az egész világ. Most meg annak örülünk, hogy hál' Istennek nem sikerült. Elég bajunk van az időjárással így is. Ez csak egy példa. De vannak ilyen modern bábelek, hogy majd megoldjuk. És egyre kevésbé értünk szót egymással, és ez kicsiben is így van. Egyre kevésbé értünk szót egymással. Mert bennünk is épül a Bábel torony. De nagyon fontos figyelni a másik ószövetségi összefüggésre. Ez az új babilóniai birodalom. Hosszú ideig nem hallunk a Bibliában Babilonról, azért nem, mert Babilon az asszír birodalomnak egy kis vidéki városává esett vissza. A fordulat valamikor a 7. század végén kezdődött el, azzal, ez a Krisztus előtti 7. század, azzal kezdődött el ez a fordulat, hogy a hajózás hirtelen megerősödött. És Indiából kezdtek befutni a hajók a Tigris és Eufrates deltáján keresztül Babilonig. Jöttek a kereskedők csodálatos indiai áruval. De az áru csak úgy érték, ha eladjuk. És ezt az árut eladni úgy lehetett igazán, hogy át kellett szállítani Babilonból valahova Tírus-Szidon városában, a föníciaiak nagy kereskedő városaiban, és a föníciaiak uralták legalábbis tengeren az egész földközi tenger vidékét. Itt lesz nagy ára az árunak. És ezért létrejött valami új. Asszíria elöregedett, három oldalról támadták meg, északról a médek, az egyiptomiak és Babilon, és ebben a hármas satuban az önmagát túlélő, kegyetlen asszír birodalom összeomlik. És létrejön az új babiloniai birodalom, amelyik egyet akar. Egy hármas szövetség arra szerveződik, hogy gazdagon éljen. Arra szövetkezik, hogy egy jóléti társadalmat hozzon létre. És ezt úgy teszi meg, hogy a kereskedők, akiknek érdeke volt, hogy az áru biztosan célba érkezzen, segítségül hívják a papokat, akik ideológiát adnak az egésznek. A bábeli Bél kultuszában ekkor terjed el az a dolog, hogy az uralkodó minden évben Isten kegyelméből újra és újra megkapja a birodalom feletti uralmat. Minden szeptemberben az Akitu szertartáson meg kellett jelenni az uralkodónak, amikor odaért a templom ajtajába, letépték róla a királyi ruhát, felpofozta a pap, ókori források mondják, leköpdöste, és akkor az uralkodónak könyörögni kellett a bábeli bélhez, nem a papokhoz, csak a bábeli bélhez. Ekkor a papok lemosták, újra ráadták a királyi ruhát, fel kellett lépnie a bábeli bél szobrának a talpazatára, kezet kellett fogni a bábeli béllel, és ezzel a kézfogással szimbolikusan átvette a hatalmat ismét egy évre, és az volt a dolga, hogy katonailag védje az országot. Ezért kialakult a hármas szövetség. Kereskedők, papok, ideológusok, és katonák. És első pillanatra virágzott is ez a birodalom. Ez az óriási virágzás viszont nagyon rövid ideig tartott.
papok érdeke, a kereskedők érdeke és a katonák érdeke nehezen egyeztethető. Ebbe a babiloniai birodalomba került, úgy mondjuk, hogy fogságba, de ez nem pontos. Tudnélik, ez nem gulág volt, ahova bezárták az embereket. Ez csak áttelepítés volt, amiért a zsidók, ugye háromszor is, illetve négyszer is járt Jeruzsálemben Nabukodonozor, míg negyedszerre lerombolta. Ennek az egész műveletnek csak az volt a célja, hogy a zsidók állandóan hol ide, hol oda, hol Egyiptom pártján álltak, hol itt, hol ott álltak, pártoskodtak, és zavarták a kereskedelmi forgalmat. Ezért színe virágát a népnek összecsomagoltatta Nabukodonozor, és áttelepítette valahova a birodalom. És ez az áttelepítés nagyon jól jött Izraelnek. 70 év alatt hihetetlen gyorsan meggazdagodott Izrael. Ismerték egymást, hogy a földművelésben nehezen tudtak részt venni, egyrészt otthon Júdea nem volt alkalmas a földművelésre, pásztorkodni pedig nem volt terület az öntözött, belterjesen megművelt Mezopotámiában. Ezért maradt az ipar és a kereskedelem. Ügyes iparosok és jó kereskedők voltak, ismerték egymást, és ezt az ismerettséget kihasználták.

Jött a hazatelepedés ideje. Ezrász és Nehémiás kora. És a tudósok szerint csak egy 10% volt az, aki hazament. A többi maradt. És ezért van az, hogy Ézsaiás és Jeremiás próféta könyvében több helyen is olvassuk. Szó szerint ugyanez, hogy leomlott Babilon. Fussatok ki belőle én népem.

Ha most lépünk egyet, a mikorunkban is megvan ez a hármas szövetség. Vallásos ideológiai hatalom, gazdasági kereskedelmi érdek, és egy szuperhatalom. És a Jelenések könyvének a csúcsán, korábbi előadásokban láttuk, erről tanultunk. A sárkány, akinek egy célja van, hogy a bárányt és társait megsemmisítse, a földből feljövő és a tengerből feljövő fenevad. Az egyik egy vallási, a másik pedig egy politikai, katonai hatalom. Így hát mi is fogságban élünk, ha itt tetszik, Babilonban. És nekünk is szól az ige, és ez a második angyali üzenet, hogy leomlott Babilon. Nem azt mondja ez az ige, hogy le fog omlani, hanem azt mondja, hogy leomlott Babilon. Bábel tornya már akkor összedőlt, amikor az első sártéglát a másikra rárakták. Leomlott Babilon. Veszélyes üzenet volt ez az első században. A zsidó irodalomban, a Biblián kívüli zsidó irodalomban, az apokaliptikus irodalomban Rómát nevezték Babilonnak. A Szibilla jövendőlésekben több helyet tudunk erre felsorolni, azután Báruk apokalipszisében is így beszél róla, és ezek nagyon elterjedt könyvek voltak. És mégis János ezt elmondja, hogy leomlott Babilon. A Római Birodalom legerősebb első századában elmondja. De miért? Mi az ok? Miért baj, és miért biztos, hogy ez a hamis hármasság meghasonlik egymással, és miért baj az, hogy épül a Bábel torony? Bennünk is, nagyon sokszor. Nézzük csak. Elesett Babilon. Mit tett ez a Babilon? Miért van ez a pusztulás? Azért, mert féktelen paráznosságának haragborával megitatott minden népet. Ez egy jól tudott fél mondat. Ennek a félmondatnak minden tagjában van egy üzenet. Elsősorban az az üzenet, hogy ez a hatalom féktelen. Ez a féktelen szó, nagyon érdekes a görög szó, tűmosz, a görög szó, ami vágyat jelent első jelentésében, szenvedélyt, indulatot jelent. És hogyha körülnézünk a világunkban, akkor a világot, azt a világot, amelyik úgy indult a felvilágosodásnál, hogy a józan észnek az istenét kezdték imádni az emberek, úgy kezdődik az egész felvilágosodás, még jóval előtte, visszagondolunk jó öreg Descartes, hogy cogito ergo sum, gondolkodom tehát vagyok, 21. században egyre kevésbé gondolkodik az ember, egyre jobban zsigerből cselekszik, nem? Tessék végignézni az életünket. Az egész világot ez a szenvedély uralja. A józanész ellenére élünk. Élni az azt jelenti, hogy a józanésszel szembe önmagamat megvalósítom. Hiába mondjuk azt, hogy egy ember önmagában nem ember, hiába mondom az egyetemen a gyerekeimnek azt, hogy édes lányom, nem az a cél, hogy te önmagadat valósíts meg, hiszen te is azért vagy, mert legalább két ember kellett hozzá, hogy te legyél.

férfi meg egy nő. Nem? És mégis az énemet akarom felemelni szenvedélyesen. A szenvedélynek az a jellemzője, hogy vak. Nem lát. A másik, amit itt mond az Úr, hogy Babilon az parázna. Ez is egy ószövetségi kép, mindenki értette. Lényegében a paráznaság az tulajdonképpen nem más, itt átvitt értelemben, mint az Isten iránti hűtlenséget, a bálványimádást jelenti. Ez Hózseás proféta könyvétől kezdve, nagyon sok ószövetségi profétai idézeten, a kiosztott vázlatokban, illetve az a vázlat, amit elvettek, abban bőven fel van sorolva jó néhány példa. A paráznaság az azt jelenti, hogy hűtlen vagyok az Istenhez. Pontosabban az Istennek azzal a szövetségével vagyok hűtlen, amit ő meg akar velem kötni. Felajánl egy szövetséget, és én nemet mondok rá. Aztán azt mondja tovább, hogy Babilonnak bora van. Babilon részegít, kábít. Megfoszt a józan ítélő képességemtől. És hogyha valami veszélye van a Krisztus váró embernek ma, akkor pontosan az, hogy a józanságomtól foszt meg. Hol az egyik árokba esek bele, hol a másik árokba esek bele. Hol az egyik végletet képviselem, hol a másik végletet képviselem, és Sátánnak teljesen mindegy, csak ne járj az úton. Egy nagyon érdekes ígére, hadd hívjam fel a figyelmet, ez az ige, ez Péter első levelében található, a 4. fejezet 7. versében. Péter első levelének 4. fejezetének 7. verse, az egy olyan vers, amit nagyon sokszor el kellene olvasnunk. Azt mondja itt Péter, mindennek vége pedig már közel van. Nyilvánvalóan az utolsó idők eseményeiről beszél Péter. Azt mondja, a vége pedig már mindennek közel van. Ha ez valaha igaz volt, akkor ma igaz ez.

0: Akkor mit kell tennünk?
1: Azt mondja tovább. Legyetek tehát józanok és mértékletesek, hogy imádkozhassatok.
0: Ez nem testi állapot csupán. Ez a lélek részegsége. Az a léleknek az a részegsége, amikor én a szenvedélyeim, az előítéleteim, a logikátlan, ilyen-olyan-amolyan frázisaim szerint kezdek gondolkodni. És sodornak az előítéleteim. Tel vagyunk ilyennel egymás iránt. Ez az, ami a Krisztus várásunkat legjobban megoldja. És Babilon bora pontosan itt részegít. Babilon bora az azt jelenti, hogy a józan ítélő képességeimtől megfoszt Babilon bora. És nem a realitást látom, hanem a látszat, az több lesz, mint a valóság. Az egész világunknak ez a problémája. Már ezt úgy mondjuk, hogy a virtuális. Kiépítünk egy virtuális világot. Virtuális dolog a pénz, virtuális dolog az egész komputervilág, hogy nem mondjak mást, virtuális dolog nagyon sokszor a hatalom is, minden. És ezek a virtuális valóságok az isteni valóságtól, a Teremtő Isten valóságától fosztanak meg. A gazdaság érdekében feláldozzuk a Földünk biológiai egyensúlyát, nem? A gazdaság érdekében mit se törődve a természet törvényeivel, esetleg csinálunk egy vörös iszapárvízt. És akkor azt mondjuk, hogy ja Istenem. Pedig ezt nem az angyalok csinálták. Ezt mi magunknak. Miért? Nagyon egyszerű. Pénz. Egy virtuális valóság. Ez a mi világunk képe. Részegít. És Babilon ezért omlik le. Ezért ítéli el Isten Babilont. Mert ezzel a részegítő itallal megitat minden népet. Ezt a szót, hogy megitat, úgy lehetne fordítani pontosan, hogy leitat minden népet. A józan ítélő képességünket veszítjük el. Külön-külön mind-mind tudjuk, hogy mi lenne a jó, és közösen valahogy pontosan az ellenkezője jön ki. Ez Babilon bora, amivel minden népet leitat. Ezért fontos ez az üzenet. Ha most összefoglalom mindazt, amit idáig mondtunk, akkor a mai világunk emberének az az alapkérdése, hogy hogyan maradhatok józan. A felolvasott Péter ége mond viszont valamit. Mindennek vége közel van, legyetek éberek és józanok, hogy imádkozhassatok. Hogy is szólt az első angyali üzenet? Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ne a virtuális valóságot, a Teremtő Istent imádjátok. Igaz? Az imádság, az kapcsolatfölvétel az Istennel. Szoktam volt mondani nagyon sokszor, elnézést, hogy újra ismétlem, nem akaratátvitel, hogy én akarok, és az Isten is azt akarja, amit én, hanem akaratátvétel, hogy én ráhangolom magam az Isten akaratára. Ez az egyetlen menekedés. Különben a nyakamba omlik a modern Bábel tornya. Mert Babilon leomlott, és ott maradhatok a romok alatt én is. A másik, amit mondani szeretnék, hogy Babilon minden látszat siker ellenére leomlik. Babilon jellegzetessége ez a látszat siker.
1: Miközben minden Akitu szertartáskor felpofozták a bábeli Bél papjai Nabukodonozort, Nabukodonozor a világ legnagyobbjának hitte magát, és ezért a neki adott kinyilatkoztatást egy kicsit meghamisítva, ugye, mert ő csak az arany fej volt, de azért ő a Dura mezein egy arany szobrot állított, pontosan ugyanazt, amit ő látott, azért, hogy mindenki ő előtte hajtson térdet. Nem? Imádni, az azt jelenti, hogy én tudom azt, hogy nem az Isten függ én tőlem, hanem én függök az Istentől. Ez a menekedés egyetlen pontja. Ezért nincs más út. Vissza kell találni a Teremtő Istenhez. A hármas angyel üzenetnek pontosan az a nagy-nagy mondani valója, hogy mind három üzenetben egy hatalmas nagy felszólítás hangzik, térj vissza a Teremtő Istenhez. Térj vissza emberi léted valóság alapjához, a virtuális álomból. Ébredj fel az álomból. Ne álmodozz, hanem légy ember. Két lábbal a földön, úgy nagybetűvel írva. És hogyha ezt megértjük a második angyal üzenetből, akkor ez az üzenet a mi számunkra életadó üzenet lesz. És én ezt kívánom mindnyájunknak, Isten kegyelméből. Amen.

Reményik Sándor, Kövek Zsoltára. Elhalkult és elhalt az orgona, de új neszkél most a templom falakból. Nem halljátok, itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vernek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Kő nehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha szívem megállana, és csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak. Dobbanásuk lassan áthat, felmelegíti dermet véremet. Lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk. Rossz, rideg kövek, kemény kövek és haszontalanok, nehezek, otrombák, formátlanok, tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk 7 országban, szerte széllyel, utak mentén, száraz patakmederben, omlásokban, elhagyott kőtörőkben, vad éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük vándor lábait, egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról, soha. De jött egy ember, törékeny, beteg. A lelke égett, szíve dobogott. Az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerte széllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patakmederben. Barangolt 7 országon át, hol éleinkbe ütközött a nap. Horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük az ő lábait. Az az ember keresett, s megtalált. És azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállani, és visszaveritek az ige hangját, és visszazengitek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságot, s az áhítat szárnyaló énekét, szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vertek, egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templomépítő. Így beszélnek ma hozzánk a kövek.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak orosz ortodox kórus művekből.

Viva Musica. Évszázadok kóros muzsikái. Elhangzott műsorunkban orosz, ortodox kórus művekből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 68. fejezete 20. verséből olvasom. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Az Új Szövetségi ige Máté evangéliuma 11. fejezet 28. verséből szól hozzánk. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tavaszi fáradtság. Lassan befejeződő tanév. Annyi megterhelő, fárasztó élethelyzet, feladat, ügy vesz körül bennünket. Terhekkel, elerőtlenedett léptekkel haladunk előre. Sokszor nyomasztanak bennünket az emberi kapcsolatok. Jézus mégis ezt mondja. Jöjjetek én hozzám minnyájan. Nem kell megijedni az élettől. Nem kell lemondani arról, hogy ez az élet hozhat csodákat számunkra. Felegyenesedhetünk, felemelhetjük a fejünket, és haladhatunk azon az úton, melyen az Úr vezet bennünket. Hogy hány megoldandó probléma vesz körül. De vajon minden az én gondom, az én ügyem? Persze, mert odafigyelek a körülöttem élőkre, nem csak magamra. Ez rengeteg feladatot jelent, sokat kell vinnem a vállamon, mondhatnánk. De rá tudom-e bízni Istenre ezeket a terheket? Rá tudom-e bízni Istenre magamat? Komolyan tudom-e venni a zsoltáros imádságát, hogy napról napra gondot visel rólam az Úr? Az élet tele van nehéz helyzetekkel, de Isten azt ígéri, hogy velem együtt hordozza ezeket a terheket, nem kell egyedül cipelnem mindent. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem kell tennem, hanem azt, hogy ő velem együtt akar végigmenni az élet útján. Azon az úton, amelyen embereket vezet elém az Úr, és sokszor rajtuk keresztül hozza a megnyugvást. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, annyi minden terhel, nyomaszt az életben. Sokszor érzem magam úgy, mint Márta, aki az élet gondjaival volt elfoglalva. Adj erőt, hogy én is le tudjak kuporodni lábaidhoz, mint Mária, és a jó részt választva éljem meg azt, hogy melletted nyugalom és béke vár. Csak így tudom rád találva megélni a szabadítás jó ízét. Amen. Az áhítatot Aradi András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi igék szolgáltak. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Győzelem a kudarcok köz. A mai ige Mikás könyve 7. fejezet 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Gondolatok az igéről. Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csak hamar jajgatásra változtatja kár örömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké. Ha az ellenség egy időre mégis fölén kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nem sokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csak hamar örvendező, fényes napot víraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk. Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd. Amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért. De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük. Ima reggeli májusban is. Az ima reggeli májusi alkalma holnap, május 5-én, kedden reggel 7 óra 30 perckor lesz, melyre szeretettel várják a lelkészeket, lelki munkásokat, munkatársakat közös imádságra a megszokott helyszínen, a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16 és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 5:30-kor és 8 órakor 2 hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Kelenföldi barokk esték májusban is. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamarahangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor, amikor Alföldi Borús Eszter Fóla művész hangversenye lesz hallható. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Kedden lesznek felhők, de napos maradhat az idő, elvétve lehetnek záporok is. Délies szél és 21-27 fok várható. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol eső is eshet. A déli szél mellett 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: nem a szavakból, nem a pofonból és nem a rángatásból lesz valaki elégedett, bár megelégelheti a verést. Nem ebből lesz, hanem abból, amikor látja azt az áldott példát, hogy te megelégedsz, hogy ti megelégedett életet éltek a családban.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mennyire jellemez minket az elégedettség? Érdemes kicsit áttekintenünk különböző területeket, amelyeken a minket megkísértő elégedetlenség vagy túlzások helyett választhatjuk az Isten felé való hálát is. Győri János Sámuel, nyugalmazott evangélikus lelkész előadását hallhatják szerkesztett formában, amely egy korábbi Balatonnet evangéliumi találkozón hangzott el.

lelkész családba születtem, ami semmit nem jelent, sőt, inkább Éli fiaira gondoló, inkább valami átkot is néha, vagy valami görbe utat, de hála Istennek az Úr Jézus elkapott 17 éves koromban, és a 119. Zsoltár 9. verse volt nekem az Úr Jézus melletti döntésem. Mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját, hanem a te beszéded megtartása által. És ez vezérelt engem az életem folyamán, és így örülök, hogy most itt lehetek közöttetek és szolgálhatok. A címe tehát a szolgálatomnak a megelégedett élet. Az embert a teremtő egy megelégedett, teremtett világba tette, vagyis egy megelégedett, teremtett világ veszi körül. És hogy ezt a témát elővettem, elkezdtem azon gondolkodni, hogy elég a természeti világban, ha elkezdem sorolni, hogy például a megfelelő anyagoknak a periódusos rendszerben megfelelő elég vegyértékük van, se több, se kevesebb. Elég a tömege, elég a távolsága a Földnek a naptól, pont jó. Elég a tengely dőlése a Földnek, hogy tavasz-nyár ősszél legyen, elég a vérnyomás, elég a testhőmérséklet, nem kell ennél melegebb, és az úgynevezett biológiai egyensúly is megvan a világban. A természeti világban ezek mind elegek a számunkra, és a teremtő maga is egy megelégedett Isten. Már tudjátok, mire gondolok, ez az Isten, aki teremtés naponként mindig elégedett volt. Miért? Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Még utánunk is ezt mondta. Annyira szeret minket, olyan nagyon jónak tart minket. Sokszor mi legyengítjük, eléletlenítjük az evangélium üzenetét, mert ott a drága Úr Jézus annyiszor beszél az ember értékéről. A megváltottságról, hogy fölértékelt vagy. Hát drága áron váltattál meg, nincs nálad értékesebb. És ezt mondja a 7 milliárd embernek, nekünk is személyesen, mindnyájunknak. Az elég egyensúly vesztése is bekövetkezett, bár a 7 milliárd ember arányos testű ember. Nincs itt, remélem, közöttünk senki olyan, akinek a jobb keze másfél méterrel hosszabb, mint a bal. Pedig lehetett volna. Én egyszer láttam egy ilyen pulóvert, elnézte a néni, és az egyik karját ilyen hosszúra kötötte, a másikat rövidre. Valami buta, humoros filmben láttam ezt. Testvérek, most olvastam például arról, hogy nagyon ritka betegség a különböző hosszúságú láb, akinek már egy pár milliméterrel hosszabb vagy rövidebb az egyik vagy másik lába, az már biceg. Ez a mi teremtőnk, hogy gondoskodik, micsoda tervezés? Mérnöki pontossággal vagyunk megteremte, mindig szeretünk panaszkodni, hát ahhoz képest, hogy itt 7 milliárd ember van, alig van beteg. Ne panaszkodjatok, az emberbetegség még mindjárt, hogy mitől fáj a fejed, meg a füled, meg a derekad, de komolyan mondom, hogy ne erre koncentrálj, hanem arra, hogy Isten mennyien csodálatosan teremtett meg. Betegségnek számít viszont a 21. századnak is a legnagyobb betegsége, sajnos én is voltam kétszer ezzel megvádolva, 27 éves koromban 3 hónapig Szeverenyi Jánosékkal együtt voltam ifjúsági körön Békés Csabán, és fejemről olvasták a máluszt, a tumort. Amikor elégedetlenség sátánya gonoszsággal költözik a testembe, és szaporítja a sejteket fölöslegesen, mértéktelenül. És ez jó példa arra, hogy 20. századi ember, a te mértéktelenséged, itt van egy halálos betegség is. Mert Isten úgy adta, hogy csak annyi sejt osztódik, csak annyi keletkezik, amennyi kell. Ha több, az egy őrült, súlyos betegség lehet. De abból is lehet, mint hallottátok, szabadulni az Úr Jézus által. Bűneset, üzenet és elégedetlenség. Az ember bűnbeesése az nem egy történet, az ma is zajlik. És ma is üzeni nekünk az, amit a Szentlélek leíratott nekünk a Biblia elején, hogy vigyázz ember, így van körülötted mindig ott a személyes gonosz, a kísértő. A kígyó kérdése hazug volt, ugye ebben megegyezünk, mert lehet kérdéssel is hazudni. Valóban azt mondta az Isten, és csúsztatja a statisztikát, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, micsoda negatív megfordítás. Az elégedetlenségre appellál a sátán akkor, amikor azt mondja, ugye te is mondtad már, hogy jaj, nekem semmi. Ugye mondtátok már, gyerekkortokban legalább valljátok be, hát nem mondjátok már, hogy itt megszégyenüljek, hogy egy olyan kérdést tett. Mondtuk, nem? Hogy igen, mert én soha nem mehetek, és nekem soha, ne, én soha nem kapok. Ki volt a Bibliában, a példázatban ilyen soha nem, meg nekem semmi? Ugye a tékozló fiúnak a bátyja. Minden esetre ez az elégedetlenségnek, a megelégedett életnek egy hatalmas kísértése,
amikor az egy se és a minden. A kertnek egy fájáról se ehettek? És drága testvéreim, kedves Évák, bármilyen neműek is vagytok, itt nem elég Éva bebiflázott válasza. Nem elég. Az Éva az egy olyan eminens tanuló, hogy úgy betudta, bevágta, amit az Isten mondott, hogy a sátán is csak így, vagy a kígyó is csak így nézett, hogy hú, de tudja ez a leckét. Azt mondta, elmondta szépen, elhadarta az averbot, elhadarta a memoritert. Nem, az Isten azt mondta, hogy kertnek minden fájáról lehettek, de... De és elég volt? Nem. Az elégedetlenségnek a magját elvetette a szívében a személyes gonosz, mert igenis vett a fáról. Mindig az az egy kell, ami tilos. Ez egy másik dolog. Nem beszélve arról, hogy mindig a szomszédnál szebb a barack, meg a fű, meg stb. És mindig a másé az, ami éppen kell. Szeretem úgy magyarázni a bábeli történetet, ezt az ős történetet, hogy az ember összefog, mert elégedetlen. Mindig többet akar. Láttam is egy ilyen animációs filmet, angol nyelvű volt, de szenzációsan előjött benne az, hogy összefogtak ott a Sineár pusztáján, és mondták, hogy még több kell, még több kell. Nem elég. És drága fiatal szülők, vigyázzatok gyermekeitekre is, mert ez nem egyszerűen egy gyermeki szoktatás vagy nevelés, hogy nem bírtok végigmenni az ABC üzletben, mert a gyerek lerámolná az összes gondolát, és ott kell vele veszekedni, hányszor hallunk ilyet, ugye, kiborult édesanyákat, amint azt mondja, hogy megraklak, meg nem tudom, miket mond már, gyere már, meg cipeli. Nem, szeretett testvéreim, felelünk ezekért. De nem az üzletbe kell ezt a Tesco-ban levezetni egy ordítással, vagy egy pofonnal ne talántán, hanem vajon én, mint édesanya, vagy édesapa, vagy szülő fegyelmezett életet élek-e? Mert nem a szavakból, nem a pofonból, és nem a rángatásból lesz valaki elégedett, bár megelégelheti a verést, az világos. Nem ebből lesz, hanem abból, amikor látja azt az áldott példát, hogy te megelégedsz. Hogy ti megelégedett életet éltek a családban.

gazdasági növekedés meddig? Figyeljetek, mert nem akarom vádolni a világi tudósokat, meg a politikusokat, de figyeljetek, mert állandóan erről van szó, hogy gazdasági növekedés. Hova? Hát az emberiség nem gondolt bele, mert persze nincs üdvtudata, nincs mennyországbeli célja, ezért azt hiszi, hogy amit hiányzik, az azért van, pedig a lelki hiányzik neki, azt próbálja anyagiakkal. Tudom, hogy most nagyon primitíven leegyszerűsítettem az egészet, de azért gondolkozzunk el, hogy itt vagyunk a 21. században, az emberiség olyan csodálatosan élhetne, nem 7 milliárdot, hanem 20 milliárdot tud ez az Isten által megpördített földnek nevezett golyó ellátni, csak mi a kapzsiságunkkal és a feszegedésünkkel, mert nem az a baj, hogy van-e kenyér vagy nincs, hanem az a baj, hogy ha sok terem, akkor beleöntöm a tengerbe. És nem az a baj, mert az Isten nagyon jól pakol, az Isten nem PET palackban adta a vizet. Az Isten a gyümölcslevet sem abba adta, hanem nézzétek meg egy igazi barackot, egy őszi barackot. Most gondoljunk egy jó, húsos, édes levő őszi barackra. Megvan? Micsoda csomagolás? Mert mit csomagolt be? A magot. Becsomagolta, és egyúttal ilyen otromba alakott, mint az a négy végtagú ember, azt megeteti ezzel a PET palackkal, ezzel a húsos réteggel, és utána a magot valahol eldobják, és lesz belőle egy új élet. Szeretett testvérek, most nem akarok butáskodni, de sajnos csodálatos költőink is beleestek ebbe a hibába, mert jó lett volna egy kis evangelizáció már a 19. században is, főleg a költőknek. Azt mondja a drága Petőfi Sándorkánk, hogy ha majd a bőség kosárából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. De drága lélek, én úgy szeretem Petőfit, mert a feleségem ugyanabban a városban született, ugyanazon a napon, tehát január 1-én, úgyhogy nagyon közeli nekem a Petőfi Sándor. És nem is akarom őt cikizni, világos, csak tényleg Jézus Krisztus nélkül itt nem áll össze a világ. Nem áll össze a Biblia nélkül, az evangélium nélkül nem áll össze. És ezért, drága Petőfit, ezért idéztem, mert nem is beszélek ilyesmiről, mint a kommunista drága testvérünknek volt a vágyálma, megint csak nem tudjátok, mert fiatalok vagytok, hogy az iskolában nekünk az 50-es években azt tanították, hogy 1960-as évektől, de legalábbis 70-től kezdve már az áruházban nem lesz pénztár. Bemegyünk az áruházba, ott lesznek sorba a kabátok, Győri János bemegy, megnézi melyikönnek, és azzal az egyel kisétál. Semmi csipogás, ilyen, hogy hívják, tudjátok, ez az áruházban van, hogy mész ki, és akkor becsipog, mert loptál, vagy valami. No, az azért nem tudjátok, mert nem szoktatok lopni, de tényleg a kiáratnál senki nem ér, mert te olyan csodálatos szellemű vagy. Már beragyogott a szellem az házad ablakán, annyira tökéletes vagy, hogy nem fogsz elvinni több kabátot, és főleg nem nagyobbat, mint ami rád fér, mert az még rosszul áll. No, ne vicceljünk tovább, nagyon fontos, az emberi irigység az elégedetlenség katalizátora. Vagyis segíti. Az irigység az elégedetlenséget segíti. Ki ne emlékezne a 9.-10. parancsolatra, a szemek parancsolatára, ne kívánt fele barátod feleségét. Drága testvérek, még keresztény gyülekezetekben is, hogy marít a sátán? Másik, emlékeztek Nábot szőlőjére? A király Akháb olyan alázatos volt, olyan, mint ez a komához, akit Nábotnak hívtak, hogy figyelj, hát nekem itt van a nyaralom, és a te szőlődet add már ide nekem, jó lesz az veteményes kertnek. Hát elég nagy lábon éltek Jézábellel, és hívták a, volt ott a mindenféle grillelzés, meg stb. Hát jó lett volna, hogy lett volna ott mindjárt egy paradicsom, meg stb. Szenzációs tanítás. Oda megy a király, és alázatosan megkéri Nábot. Tehát Nábot visszaválaszol, hogyan adhatnám neked az én atyáimtól nyert örökségemet? Egy egész más kategóriában beszélt. Ő neki nem vagyona volt Nábotnak, hanem öröksége. Neki nem szőlője volt, öröksége volt. Neked van örökséged? No, nem az, amit a nagyomától kapsz, vagy az édesapától, ha meghal, hanem amit az Úr Jézustól kapsz. Örökség. Ez az, de most még nem menjünk tovább, és oda menjünk a Dávid, akinek a családjából születik a drága megváltó.
Emlékeztek rá? Az ocsmány bűnjére? Meglátja, elirigyeli a barátja feleségét, akit a háborúban direkt úgy küld, hogy meghaljon. Hitteus úriást. Elégedetlenség teszt a szőlőmunkások példázatában, Máté 21 következőkben olvassuk, hogy Jézus kitalál természetesen egy történetet, hogy van, aki egész nap dolgozik, de meg van fizetve. Megelégedett lehet? Igen, megkapta a pénzét. Te megelégedett, vagy megkapod a pénzedet mindig? No, nem sokan jelentkeznek. Tehát, elég az hozzá, hogy ezek elégedettek, de olyan ravaszan csinálja a példázat szerint az intéző, hogy lássák. Hát ilyet majd normális, civilizált KFT-nél, vagy gyárban, vagy nem tudom hol, nem csinálják, hogy sorban állunk, és nézem, hogy a kolléga mennyit kap. Nem, mert ez intim dolog, mert ne is kérdezzétek egymásról sem, mennyit kell. Mi talán magyarok jobban kérdezzük, de úgy hallom, hogy más országban nem divat megkérdezni, mennyit kapsz. No, Jézus úgy csinálja ezt a példázatot, úgy mondja el, hogy ott látják, így mered ki a szemük. Hát maguk már így toporognak, hogy hát én a tízszeresét kapom, mert tízorával többet dolgoztam. Ne, ugyanannyit kap. Irítség. Egy jó elégedetlenségi teszt. Nem csak Máté 20-ban, hanem Balatonneten, meg otthon nálatok is, nálam is. Kell ez a teszt, hogy rádöbbenjek arra, hogy megkaptam, mindenem megvan. Még a vérnyomásom is jó, még a vérképem is elfogadható, és türelmetlen, és ideges vagyok, és valamint hiányzik. Sose elég, és most már hadd ne beszéljünk idő rövidsége miatt a szenvedélyekről, és a függőségekről. Tarolnak a jóléti társadalmakban főleg.

0: Győri János Sámuel előadását hallják a megelégedettségről.
1: Megelégedés vagyon. Jézsás 55.2. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Elégíthet megelégedés. Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék a lelketek kövérségben. Igen, Istenre kell hallgatnunk. Szeretett testvérek, én azon elszörnyedek, hogy mennyi mindent költünk már körülbelül egy 50 éve, egyszerű tömegek, tehát én is a kiskereshetőekhez sorolom magamat, ami nem is szükséges, olyasmiket veszünk. Most nem beszélve arról a szenvedélyről és betegségről, ami általában nem is az asszonyokat, hanem a férfiakat kapja el, ugye, hogy szép ruhákat látnak a férfiak, meg ékszereket, és hát vesznek belőle, föl se veszik soha, csak addig volt jó, amíg hazavitték. Ugye férfiak így vagyunk ezzel. Hát nem baj, hogyha az asszonyok is átalalják ezt, de tényleg egyformák vagyunk. Hát mi a kütyüt visszük, meg a peca fölszerelést, meg a modellvasutat, nem tudom micsodát. Igen, szükséged van rá? Nálunk a Pesterzsébeti evangélikus gyülekezetben nagyon szépen megemelkedett az adakozás. Miért? Mert volt egy fantasztikus, meg van, éli még most is, egy szenzációs felügyelőm volt, és nem a lelkész beszélte a lelkipásztor arról, hogy a testvérek azért adakozzunk is, hanem ő mindig írt egy levet, hogy testvér, egy fagyi mennyibe kerül? Egy mozi jegy? És tudsz úgy viszonyulni az adakozáshoz, hogy mit bízott rád Isten? Csak postás vagy. Az nem a tied. Hát jól nézzek ki, nem a jogon hozza a nyugdíjat a postás, nem adja oda nekem, hanem elfagyizza. Körülbelül majdnem olyan nyugdíjunk van, el lehet fagyizni, de hát torokfájással járna azért. Minden esetre a megelégedés és a vagyon kérdésében Ezékiel 45 azt mondja, ezt mondja az Úristen, legyen elég már nektek, Izrael fejedelmei, a törvénytelenséget, az erőszaktételt távoztassátok el, és cselekedjétek törvény szerint az igazságot, vegyetek le népemről sarcolásokat, ezt mondja az Úr. Most ez egy régi történet. Mit sarcolod a feleséged, a férjed, az édesanyádat, a rokonaidat, a környezetedet? Akinek van füle, hallja. Menjünk tovább. Megelégedés és a vagyonnál még mindig 1 Timóteus 6.6 és következők, de valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Ez ne egy dogmatikai tétel legyen, testvérek. Legyen bizonyságtételetek. Hányan drága bizonyságtételt hallottam, hogy nem volt semmi, és átéltünk, és megjött utolsó pillanatban, és valaki odaakasztotta az ajtóra a teli szatyrot, teli élelmiszerrel. Könnyeim potyognak, amikor ilyet hallok. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértetbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, irítség, kívánság, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik, hát láttátok, látjuk, jóléti társadalmak lebuknak, mert gazdagok akarnak lenni, mert csak hedonisták akarnak lenni, ez a minden a mai napnak érni, híres mondásuk latinul carpe diem, ragad meg az alkalmat, a napot. Nem vagy éhes, de még egyszer vegyél, mert még lehet, ingyér van. Nem. Így voltunk a könyvekkel is. Drága özvegyasszonyok 2 fillérjén vásárolták a Vasfőgönyön túli testvéreink, nyomtattak ki evangéliumi iratmissziói könyveket. Én emlékszem rá, mint lelkipásztor, hogy volt, aki úgy vitte haza, hogy 1/2 métert markolt egyből. Nem a címét nézte így, mert ingyér volt. Mert jó lesz a könyvesporc, abból a zöldből még 3-at kérek. Nem beszélve a képes Bibliáról, az ment legjobban. Na, elég az hozzá, hogy az legalább Biblia volt. Elég az hozzá, hogy nagyon fontos dolog, hogy mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, ismeritek jól, mely után sóváragván némelyek eltévejednek a hittől. Nem a normális élettől, nem a normális gazdaságértől, a hittől. És magukat által szegezték sok fájdalommal. Karrier, 2 Királyok 14:10, megverted az edomitákat, ezért fuvalkodtál fel szívedben, elégedjél meg a dicsőséggel és maradj otthon. Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy elessél magad is, és Júda is vele együttünkben. Mindig az a baj, hogy nem a saját bőrünket visszük itt a vásárra, hanem rántjuk magunkkal a drága családunkat és a többieket.

0: megelégedés és karrier. Ekkor hozzáment az Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, és leborulva kérte Jézus, képzeljétek el, mennek a Golgota felé, már szinte ott vannak a szenvedés történet küszöbén. Mit akarsz, mondja Jézus? Azt mondta neki, mondd, hogy az én két fiacskám üljön az országodban, az egyik a jobb kezed felől, a másik a bal kezed felől. Protekció az evangéliumban. Megdöbbentő. Szeretett testvérek, megelégedés, Zsoltár 127:2. Hiába nektek korán kelnetek, ismeritek, ugye? Későn feküdnötök, fáradtságol szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. És ez az ige nem csak arra utal, hogy ne éjszakázz, hanem arra utal, hogy figyelj, te a kenyeret csak mozgatod. Nem a kombájn termeli a kenyeret, nem a műtrágya, hanem az, aki megpöccintette az első gabonamagot, hogy azt mondta neki, hogy figyelj, ha földbe esel, ne maradj egy magad, teremél száz annyit. Ez a teremtő Isten. Ezt nem tudja a 20. századi pökhedi ember, aki teremtés tagad és Isten tagad. Vagy lehet, hogy nem tagadja ezeket, de olyan él, mint Marci Evesen, és nem jut eszébe naponta, hogy az Úr Jézus nem luxusból adta az naponként imádságodul a mi atyánkban azt, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mert ő adja. Ember, te csak a logisztikáért felelsz. A mozgatásért, hogy learatod, elveted, learatod, megörlöd, megsütöd. És vajon, drága testvér, vetsz keresztet a kenyére, mielőtt megszeged? Inkább ne vegyél ilyen mindenféle magos, beszort kenyeret, vegyél egy normálisat, és vesd rá kenyeret, mint a mi anyánk csinálta, és megszoktuk, hogy ez nem az apa kenyér keresetéből van, hanem az Úr Jézus adta. Fejezzük be azért egy konklúzióval, itt Pál apostolt látjuk. 2 Korintus 12.9-ben ezt mondja, azt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömös dicsekszem is azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Az elég nem mennyiségi, nem leltári, nem statisztikai kérdés. Nem is aszkézis kategória. Nem is lemondás kategória. Az elég a természetben a teremtettségi program, amit az Isten meglökött, beindított. Az embervilágban pedig életvitel. A megváltottság kérdése. Csak a megváltottság tud engem kielégíteni. Csak az, hogy rájöttem, hogy én neki drága vagyok, és ő meghalt értem. Hogy van találkozásom színről színe, amiről most csak álmodom. Tudod-e, hogy neked megvan a helyed az Úr országában? A megváltottság elégedettsége ez tehát. Legyetek a szentek közössége itt most ebben a gyülekezetben. Legyetek a megelégedettek. A megelégítettek közössége. Az Úr Jézus nem csak földi kenyérrel elégített meg 5000 embert, talán itt 5000 ember megfordult az 5 nap alatt, hanem lelki kenyérrel. Meg kell szerezned az állampolgárságot Jézus Krisztus megelégedettség országába. Ez az állampolgárság tesz bennünket Krisztus tanítványaivá. Az embert egy megelégedett, teremtett világ veszi körül, így kezdtük. Mondtuk az elején, folytassuk azzal, hogy van azért egy várakozása ennek a világnak. Ez a világ sóvárogva várja a romaiakhoz írt levél szerint az Isten fia megjelenését. Ma így mondom, a megelégedettségről tanúságot tevő Isten fiak megjelenését sóvárogva várja a szomszédod, a főnököd, a munkatársad, az osztálytársad. Isten a gyülibe is van, minnek még sokan, akik még nem adták át teljesen az életüket, sóvárogva várják, hogy lássák, hogy megjelentek a megelégedett Isten fiak.
1: Pál apostol így írt a Filippi belieknek szóló levele 4. fejezetében a 11-től 13. versekig terjedő részben. Én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. lélekhangulunkban Győri János Sámuel előadásából idéztünk, amely a megelégedettségről szólt egy korábbi Balatonnet evangéliumi találkozón. Interjúinkat, műsoraink anyagait megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu webcímen, YouTube csatornánkon, illetve lélekhangoló név alatt a Spotify-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.

hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János, az előadó pedig Merlin Burt, és az előadásának címe az ajándék. Az előadót most Ócsai Tamás mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és az előadókat egyaránt. Amen.
2: Kedves testvéreim, 2018-ban a Generál Konferencia éves tanácsülését kivételesen Battle Creekben tartottuk. Nagyszerű élmény volt számomra az, hogy a történelmi adventista faluban ott lehettem, Hiram Edzon pajtájában, ahol hatalmas események történtek anno, sok-sok évvel ezelőtt, és most én is ott ülhettem, és egy előadást hallgathattam. Aztán láthattam az első adventista nyomdát, a nyomdagépet, ahogyan ott előkészítettek régi iratokat, ahogyan hallottuk az akkori Facebookot. Aztán végig mehettem Ellen White otthonában, bepillantottam a szobákba, azokba a helységekbe, ahol a mindennapjait élte Ellen White. És nem utolsó sorban nagyszerű élmény volt sétálni az Oak Hill-i temetőben, ahol az adventista úttörőink várják a feltámadást. Ott található többek között Joseph Bates, Andrews, Haskell, Jones, Wagoner, Butler, Prescott, Hiram Edzon, és nem utolsó sorban White család sírja. Itt a temetőben találkoztam először Merlin Burt testvéremmel. Kicsit úgy korabeli öltözékben, szakállal, hasonló nyakkendőben, ami rajtam is van, és élményszerű idegenvezetése rögtön megfogott engem, magával ragadott. Akkor elhatároztam, hogy ezt a testvért meg kell hívni. Még nem tudtam, hogy ki ő, csak annyit tudtam, hogy az Andrews Egyetem egyik professzora. Tegnapi előadásakor már hallottuk az ő akadémiai útját, ezt most nem fogom elismételni. Aztán később megválasztottuk őt a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságában a White Intézet igazgatójának. És elkezdődött a folyamat, hogy meghívjam őt, hogy itt lehessen közöttünk. Közben jött a Covid, és nehéz események, időszakok, de most hálás vagyok Istennek azért, hogy ő ma itt lehet munkatársaival együtt. Hálás vagyok azért, hogy elfogadtad a meghívást, és kívánom azt, hogy Isten áldja meg a te szolgálatodat.
3: What a wonderful Sabbath it is here, isn't it?
4: Milyen csodálatos ez a szombat itt most, ugye?
3: It's so nice of the Reformed Church to let us meet here. There's so many, we needed a bigger place.
4: Olyan nagyszerű dolog, hogy a református egyház megengedte, hogy itt legyünk, és ebben a nagyobb teremben együtt tölthetjük a szombatot.
3: You know, God has been so good to us.
4: Tudjátok, Isten olyan nagyon jó volt hozzánk.
3: He has cared for us down through history to this moment.
4: Az egész történelmünk során gondoskodott rólunk, egészen eddig a pillanatig.
3: And if he has cared for us through all the ages since Adam and Eve, he will be with us now in these last days until Jesus comes.
4: És hogyha Isten gondoskodott rólunk az első perctől kezdve,

0: kezdve, Ádámtól és Évától kezdve, egészen az utolsó időig bízhatunk abban, hogy velünk lesz és gondoskodik rólunk.
1: We have every reason to be hopeful and joyful in the Lord.
0: Minden okunk megvan arra, hogy reménykedjünk és bízzunk az Úrban.
1: And I hope today that joy is swelling up in your heart.
0: És nagyon remélem, hogy ez az öröm ez egyszerűen egyre erősödik bennetek ma.
1: And part of that joy, as we've been already hearing today, is the precious gift that God has given to us of communicating with us.
0: És ennek az örömnek az egyik része, hogy ez a drága üzenet, amit az Úr adott nekünk, hogy ez ma is szól hozzánk.
1: He's not left us alone. He cares for us.
0: Isten nem hagyott bennünket magunkra, gondoskodik rólunk.
1: He's given us his word, his precious word.
0: Az igéjét adta nekünk.
1: He's given us further guidance through the prophetic gift.
0: És további vezetést is adott a prófétaság ajándéka által.
1: And he's given us his Holy Spirit right now for us.
0: És a Szent Lelkét is küldi nekünk most, éppen most is.
1: To be in our hearts.
0: Hogy a szívünkben legyen.
1: When Jesus left, just before he left, he told his disciples, it's good that I go away, because I'll send the Spirit.
0: Amikor Jézus elment, azt mondta, tehát mielőtt a mennybe ment, azt mondta a tanítványainak, hogy jó, hogy elmegyek, és elküldi a Szent Lelket.
1: And then he said, I will come to you.
0: És azt mondta, hogy eljövök hozzátok.
1: Through the Spirit, Jesus is right here with us.
0: Szent Lelke által Jézus itt van pontosan velünk.
1: What a gift we have.
0: Milyen nagyszerű ajándékunk van.
1: When I began this weekend and shared first with the pastors on Thursday, I told them that there was a special theme text for the whole time I was here.
0: Amikor elkezdtük ezt az egész hétvégi, hosszú hétvégi programot, és csütörtökön beszéltem a lelkészekkel, elmondtam, hogy ennek az egész alkalomnak van egy olyan Biblia szöveg, ami az egésznek a keretét, a témáját megadja.
1: I shared it with them, and then last night I mentioned it briefly again.
0: Elmondtam a lelkészeknek, és tegnap este röviden is említettem.
1: And that is 2 Peter 1 verse 19. And I'd like you, if you have your Bibles in whatever form, to maybe look at it, or you can see it on the screen.
0: Tehát Péter apostol második level első fejezetének a 19. verse. Ha itt van nálatok a Biblia, olvassátok abból, de itt a kivetítőkön is lehet látni.
1: Peter is writing at the end of his life.
0: Péter az élete vége felé írja ezt.
1: He is soon to die for Jesus.
0: Nem sokkal azelőtt, hogy Jézusért meghal.
1: And he's writing his last letter.
0: Az utolsó levelét írja.
1: And he wants them to realize that they can be anchored in Christ through his revelation, through the Bible.
0: És azt akarja, hogy a hívők tudják, hogy Krisztusban meggyökerezhetnek, Krisztusban a Biblia által, a kijelentései által.
1: And through prophetic revelation.
0: És a prófétai kinyilatkoztatások által.
1: And so when you look at 2 Peter 1:19, the few verses before, he tells them a little story.
0: Még néhány verssel korábban Péter egy kis történetet mond el.
1: And he says that he was an eyewitness. He says, we haven't followed cleverly devised myths.
0: Azt mondja a 16. verstől, hogy nem mesterkélt meséket követünk.
1: He says that we saw ourselves, we were eyewitnesses to Jesus' majesty.
0: Mert mi szemlélői voltunk Jézus fenséges voltának.
1: And he makes reference then to that experience on the mountain where Jesus was transfigured.
0: És utal arra az esetre, arra az esetre ott, amikor Jézus a megdicsőülés hegyén volt.
1: And of course, Moses and Elijah were there.
0: És Mózes és Illés is ott volt velük.
1: And of course Peter, he kind of put his foot in his mouth. This is an English phrase. He embarrassed himself by saying, let's make, you know, altars. He was all kinds of ideas.
0: Tehát Péter akkor egy kicsit olyan dolgot mondott, amivel hát butaságot mondott, mert azt mondta, hogy akkor itt építsünk hajlékokat, hogy akkor itt maradjunk, majd milyen jó lesz.
1: But Peter heard the voice.
0: De Péter meghallotta a hangot.
1: From heaven.
0: A mennyből.
1: The Father himself.
0: Az Atya maga mondta.
1: This is my beloved son.
0: És azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam.
1: With whom I am well pleased.
0: Akiben én gyönyörködöm.
1: Now this was more than a prophetic revelation.
0: Ez több volt egy profétai kinyilatkoztatásnál.
1: This was not a vision.
0: Ez nem egy látomás volt.
1: This was not a prophetic dream.
0: Ez nem egy profétai álom volt.
1: This was a theophany.
0: Hanem ez egy teofánia volt.
1: The eyes saw it.
0: A szemével látta.
1: And the foundation for all prophetic revelation is given by God himself.
0: És maga Isten adja az alapját minden prófétai kinyilatkoztatásnak.
1: This is my beloved son.
0: Ez az én szeretett fiam.
1: Jesus.
0: Jézus.
1: In whom I am well pleased.
0: Akiben én gyönyörködöm.
1: And that is the antecedent to what he begins to say then in verse 19.
0: És ez az előzménye annak, amit a 19. versben mond.
1: And we'll read this together.
0: És akkor ezt együtt elolvassuk. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirad a nappal, és hajnalcsillag kell fel a szívetekben.
1: And let's go ahead and read the next verse, so it's two verses, so it's complete.
0: És akkor elolvasom a 20. és a 21. verset is, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei.
1: And so Peter connects this focus on Jesus by the Father.
0: Péter összekapcsolja azt, hogy az Atya Jézusra összpontosít.
1: To the true work of those whom God has called to be his prophetic representatives.
0: Azoknak az igazi munkájával, akiket Isten elhívott arra, hogy a prófétai képviselői legyenek.
1: And he even spans it back to all of the prophets who have gone before.
0: És ezzel visszatekint az összes prófétára, akik valaha prófétai szolgálatot végeztek.
1: And so all prophetic manifestation must be centered on Jesus.
0: Tehát ezért van az, hogy minden prófétai kinyilatkoztatásnak, kijelentésnek a középpontjában Jézus kell, hogy álljon.
1: Let's unpack this verse here a little bit together.
0: Bontsuk ki egy kicsit együtt ezt a verset.
1: I hope you'll go away with this very strong in your mind.
0: És nagyon remélem, hogy amikor majd távozunk innen, akkor ez nagyon erősen megmarad a gondolataitokban.
1: So Peter says we have the prophetic word confirmed.
0: És azt mondja Péter, hogy a prófétai ige az nagyon biztos nálunk.
1: And he could even say, I heard the Father himself say it.
0: És azt mondja, hogy hallottam, ahogy maga az Atya mondta ezt.
1: And then he says, what you do well to heed, listen to.
0: Amelyre jól teszitek, ha figyeltek, ezzel folytatja.
1: As a light that shines in a dark place.
0: Mint a sötét helyen világító szövétnekre.
1: Where is the dark place the light is shining?
0: Hol van a legsötétebb hely, ahol a sötét szükség van a világosságra?
1: Well, he makes it clear in the text.
0: Nagyon világosan, világossá teszi.
1: It's right here.
0: Hogy éppen itt bennünk.
1: Or really here.
0: Vagy talán itt.
1: It's our hearts.
0: A szívünk.
1: We need light.
0: Szükségünk van a világosságra.
1: And this light shines until something happens.
0: és a világosság ragyog addig, amíg valami történik.
1: Now, note now again, this light is the prophetic word.
0: Figyeljük meg, hogy ez a világosság, amiről itt beszél, ez a prófétai ige.
1: It's the Bible.
0: A Biblia.
1: It's anywhere prophetic revelation is taking place.
0: Tehát mindenütt, ahol a prófétai kijelentés történik.
1: As we read it, as the Holy Spirit uses it, something begins to happen.
0: Ahogy olvassuk, és ahogy a Szentlélek működik bennünk, valami elkezd történni.
1: Illumination.
0: A megvilágosítás.
1: We use this theological term. What does the word illumination mean?
0: Mit jelent ez a megvilágosítás? Mit jelent ez a teológiai kifejezés?
1: It means there's light coming. It's light in darkness. That's what illumination means.
0: Azt jelenti, hogy jön a világosság, megvilágít, bevilágít.
1: And that prophetic word keeps working until the day dawns. In other words, when the sun first comes up, you start to see.
0: És a prófétai ige addig megvilágosít, amíg a meg nem virrad, és fel nem kell a nap, hogy már mindent világosan lássunk.
1: And the morning star arises in your hearts.
0: És a hajnal csillag fel kell a szívetekben.
1: I love that, the morning star.
0: Nagyon tetszik nekem ez a hajnal csillag.
1: Nothing is brighter.
0: Semmi sem világosabb.
1: The sun shining as it comes.
0: A nap ragyog.
1: Jesus himself, among the last words he says in Scripture.
0: A Szentírás utolsó szavai között azt mondja Jézus maga.
1: As he's speaking to John, his prophet.
0: Ahogy Jánoshoz, a prófétájához szól.
1: His last messenger who would be a part of the Bible.
0: Az utolsó hírnökkel, aki része lett a Bibliának.
1: I, Jesus,
0: hogy én, Jézus,
1: am the root, the offspring of David,
0: vagyok Dávid gyökere és sarja,
1: the bright and morning star,
0: a fényes hajnal csillag.
1: So as we've been emphasizing this weekend,
0: ahogy ezen a hétvégén hangsúlyozzuk,
1: all prophecy, all prophetic work must be centered in Jesus.
0: Minden proféciának, minden profétai kijelentésnek a középpontjában Jézus kell, hogy álljon.
1: Scripture directly affirms this.
0: A Szentírás közvetlenül megerősíti ezt.
1: It not only affirms, it insists.
0: Nem csak egyszerűen megerősíti, hanem ragaszkodik hozzá, kiemeli.
1: So any true prophetic manifestation will center on Jesus.
0: Tehát minden igaz profétai kinyilatkoztatásnak a középpontja Jézus.
1: All doctrine will center in Jesus.
0: Minden tantételnek a középpontja Jézus.
1: Our whole lives, everything we do must be centered in Jesus.
0: Az egész életünknek, mindennek, amit teszünk, Jézus kell, hogy a középpontjában legyen.
1: Now you've been listening to these texts, the next two we're going to look at, a few times so far. Yet last night they were mentioned, the pastors who were here heard them.
0: Ezt a szöveget mostani alkalommal egy párszor már hallottuk.
1: And yes, we could talk about them theologically, we have a little bit, but I want us to look at this experientially.
0: Igen, nézhetünk erre a szövegre teológiailag, ezt egy kicsit tettünk, meg is tettük ezt, de most nézzük meg a tapasztalatok szempontjából.
1: And the actual words that are used.
0: És azokat a szavakat nézzük meg, amelyek itt előfordulnak.
1: We read about the war. Thank you for emphasizing that it's a war.
0: Köszönöm, hogy kihangsúlyoztad, hogy ez egy háború, és erről olvastunk, igen.
1: And Satan is angry.
0: És Sátán megharagudott.
1: But God's people have two things.
0: De Isten népének van két dolog.
1: In this warfare they have two things.
0: Ebben a háborúságban két dologgal rendelkeznek.
1: And both of them are connected.
0: És ez a kettő kapcsolatban van
1: egymással.
0: Because
1: both of them are words from God.
0: Mert ezek egyaránt Istentől jövő szavak, kijelentések.
1: They keep the commandments of God.
0: Ők megtartják Jézus parancsolatait.
1: Think for me, with me for a moment about what we've just read.
0: Gondolkozzunk csak el egy pillanatig azon, hogy amit itt olvastunk.
1: Who spoke the commandments?
0: Ki mondta el a parancsolatokat?
1: God himself.
0: Maga Isten.
1: Now we just read Peter's story.
0: Éppen itt olvastuk el Péternek a történetét.
1: God spoke again himself.
0: Isten újból megszólalt saját maga.
1: This is the transcendent communication.
0: Ez a transzcendens kommunikáció.
1: He had said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased."
0: Ő maga mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
1: And on another occasion, it said, "Hear him, listen to him."
0: Egy másik alkalommal pedig azt mondta, hogy hallgassátok, figyeljetek oda rá.
1: So the prophetic gift is described as the testimony of Jesus.
0: A prófétaság ajándékát tehát úgy írja le, mint Jézus bizonyságtétele.
1: The Father said, "Listen to Jesus."
0: Az Atya azt mondta, hogy hallgass Jézusra.
1: And so Jesus speaks, and his testimony is through prophetic revelation.
0: És Jézus szól, és az ő kijelentése igaz prófétai kinyilatkoztatás.
1: It is Christ himself who is reaching to us.
0: Maga Krisztus nyúl felénk.
1: People say, "I don't see how the Bible's relevant."
0: Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem látom, hogy hogy lehetne a mai időre való, a hozzánk szóló a Biblia.
1: Other people say, "I don't see how Ellen White is relevant."
0: Mások pedig azt mondják, hogy nem tudom, hogy hogy lenne időszerű Ellen White.
1: But if God is speaking through Jesus and Jesus is sharing his testimony, it must be relevant.
0: De hogyha Isten szól Jézus által, és Jézus a saját bizonyságtételét mondja el, akkor ez feltétlenül kell, hogy időszerű legyen, hogy hozzánk szóljon.
1: And of course John says the testimony of Jesus, or the angel says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
0: És az angyal azt mondja, hogy Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
1: I'm going to skip the next two statements just for time. And we'll just go directly to Ellen White's experience.
0: Ellen White tapasztalatához megyünk.
1: You have heard this.
0: Hallottátok már ezt.
1: I'm speaking about Ellen White today because this is a special weekend.
0: Azért beszélek ma Ellen White-ról, mert ez egy pontosan ráösztpontosító hétvége.
1: I could happily stay and give you a full biblical exposition.
0: A mai napon adhatnék egy teljes komplett bibliai expozíciót.
1: And maybe I should, I don't know.
0: Lehet, hogy ezt is kellene tennem, hát nem tudom.
1: But I want to share something about how Ellen White's experience connects to exactly what we've just read in scripture.
0: De szeretnék ma arról beszélni, hogy Ellen White-nak a saját tapasztalata hogyan kapcsolódik ahhoz, amit éppen most olvastunk fel a Szentírásból.
1: So that you'll understand this better.
0: Hogy egy kicsit jobban megértsük ezt.
1: She had many visions and dreams.
0: Nagyon sok álmot és látomást látott.
1: Over more than 70 years.
0: Több mint 70 év időszaka alatt.
1: She was one of the founders of the church.
0: Ő volt az egyháznak az egyik alapítója,
1: but not its doctrines.
0: De nem a tantételeknek.
1: Her work was a spiritual work.
0: Az ő munkája lelki munka volt.
1: And so we have this precious gift.
0: Így kaptuk meg ezt a drága ajándékot.
1: You've already heard about her extensive writing.
0: Már hallottatok az írásairól, hogy milyen rengeteget írt.
1: She wrote on many topics.
0: Rengeteg témáról írt.
1: And it included health and education, practical life, salvation themes and so forth.
0: Amelyeknek része volt az egészséges élet, a nevelés, a keresztény életmód, az üdvösség és még sok más.
1: But in all of these, she connects it to Jesus.
0: De mindezeket Jézussal hozza kapcsolatba.
1: I think it was Rory or Obed who during the pastor's conference pointed out something I want to show you.
0: Azt hiszem, hogy talán Rori vagy Obed a lelkész értekezleten valamire rámutatott, amit szeretnék megmutatni nektek.
1: You may be familiar with the Great Controversy series, these five books. We call them the Conflict of the Ages series.
0: Bizonyára jól ismeritek a Nagy Küzdelem sorozatot, ezt az öt könyvet, a Korszakok Küzdelme sorozatot.
1: And Ellen White's very intentional about how she writes these books.
0: És Ellen White nagyon tudatos azzal kapcsolatban, hogy hogyan írta meg ezeket a könyveket.
1: This is the English version of the books.
0: Itt az angol könyveket lehet mindjárt látni.
1: Yours look a little different, I think, but
0: tiétek egy kicsit bizonyára másképpen néz ki, de a tartalma az az.
1: If you've read this series of books,
0: hogyha elolvastátok ezt a könyvsorozatot,
1: it's essentially a complete story of the Bible.
0: Ez lényegében a Bibliának egy teljes, komplett sorozata.
1: It's all centered on the Bible.
0: És az egész sorozat a Bibliára összpontosít.
1: It begins before sin came to this earth.
0: Azzal kezdődik, hogy ott kezdődik, mielőtt még a bűn a földre jött volna.
1: With the rebellion of Satan in heaven.
0: A sátánnak a mennyei lázadásával.
1: Continues clear down through to the very end when we have a new heavens and a new earth.
0: És folyamatosan végigvezet bennünket egészen addig, amíg az új ég és az új földre jutunk.
1: And we're in that time just before Jesus comes the second time.
0: És mi ott vagyunk pontosan azelőtt, mielőtt Jézus másodszorra visszajön.
1: And the most extensive book she wrote is the middle book.
0: És az a legfontosabb vagy hangsúlyosabb könyv, ami a közepén van.
1: The book Desire of Ages.
0: Ez a Jézus élete című könyv.
1: It's on the life of Jesus.
0: Jézus életéről szól.
1: It's the largest book.
0: Ez a legnagyobb terjedelmű könyve.
1: As I told the pastors, she had so much material on Christ that she had to publish other books just to get that material available.
0: Ahogy a lelkészeknek már mondtam, olyan sok anyaga volt Jézus életével kapcsolatban, hogy más könyveket is meg kellett írnia azért, hogy ezeket mind közölni tudja.
1: So we have Christ object lessons.
0: Ezért ott van a Krisztus példázatai.
1: A closer look at the parables of Jesus.
0: Ami Jézus példázatait nézi meg szűkebben.
1: We have thoughts from the Mount of Blessing.
0: Aztán ott van a gondolatok a hegyi beszédről.
1: A closer look at Jesus' sermon on the mount.
0: Ami Jézusnak a hegyi beszédét vizsgálja.
1: We've mentioned steps to Christ.
0: Aztán beszéltünk már a Jézushoz vezető útról.
1: And so forth.
0: És a többiről is.
1: But Ellen White herself intentionally begins and ends this series with a particular focus.
0: De Ellen White tudatosan mindig úgy kezdi és úgy fejezi be ezeket az írásait, hogy van egy határozott fókusza.
1: Patriarchs and prophets begins with these words.
0: A pátriárkák és proféták ezekkel a szavakkal kezdődik. Az Isten szeretet, lénye, törvénye, szeretet. Ez mindig így volt, és mindig így is lesz.
1: And great controversy, clear at the end, ends with these words.
0: És a nagy küzdelem pedig a vége felé így, tehát így végződik. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.
1: There are three pictures that were made to portray this story.
0: Három képet készítettek azért, hogy ezt a történetet bemutassák.
1: I can't spend long on this because we don't have long this morning, but let me show them quickly to you.
0: Nem mehetek bele részletesebben, mert rövid az időnk, de hadd mutassam meg nektek.
1: This first picture was put together by an early Adventist named Merritt Kellogg, trying to portray this great controversy theme.
0: Ezt egy első adventát az a korai adventisták közül valaki, egy M.G. Kellogg nevű valaki készítette, kőre festette, hogy a nagy küzdelmet bemutassa.
1: He titled it The Way of Life from Paradise Lost to paradise restored.
0: Megpróbálta bemutatni az élet utat az elveszett paradicsomtól a visszanyert vagy helyreállított paradicsomig.
1: It's a nice picture.
0: Ez egy nagyon kedves
1: you
0: kép.
1: You have Adam and Eve leaving the garden.
0: Ott van Ádám és Éva, hogy el kell hagyniuk a paradicsomot.
1: In the middle, the Ten Commandments and the cross of Christ.
0: A középen láthatjátok a 10 parancsolatot, illetve Krisztus keresztjét.
1: And the New Testament leading to the New Jerusalem and the coming of Jesus.
0: És az Új Testamentum Jézushoz vezet az új földre.
1: Now the eye became a little controversial for some Adventists.
0: Bizonyos adventisták számára az a szem egy kicsit vitatott lett ott középen.
1: Sometimes we Adventists we can be controversial.
0: Néha előfordul velünk adventistákkal, hogy ilyen vitákat váltunk ki.
1: And maybe we should be sometimes.
0: És lehet, hogy néha ennek meg is van a helye.
1: Maybe I shouldn't even say that.
0: Lehet, hogy ezt nem is kellett volna mondanom.
1: Because we're known that we're Jesus' disciples if we have love for one another.
0: Mert úgy kell, hogy bennünket ismerjenek, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretjük.
1: So if your controversy diminishes your love, that's the wrong type of controversy.
0: Hogyha a közöttetek levő küzdelem vagy harc a szeretetet csökkenti, akkor ez nem egy jó harc.
1: I think that's worth an amen, don't you?
0: Ez azt hiszem, hogy megérdemel egy áment, nem igaz? Amen.
1: So in 1876 James White revised it and took the eye out.
0: Azután 1876-ban James White készített egy másik változatot, és ő kivette a szemet.
1: And left it mostly the same.
0: De nagyjából úgy hagyta az egészet.
1: But both James and Ellen White, but especially Ellen White felt, this did not represent the great controversy theme the way she presented it and wanted it presented.
0: És James és Ellen White is, de különösen Ellen White úgy érezte, hogy ez a kép nem ábrázolja igazából úgy a nagy küzdelmet, mint ahogy ő bemutatta.
1: James White died in 1881.
0: James White 1881-ben halt meg.
1: And Ellen White pushed it forward to finish the revision the way she wanted it, and she copyrighted it herself.
0: És Ellen White nem nyugodott meg addig, amíg el nem készítette azt a verziót, ami neki tetszett, és erre copyrightot is kapott,
1: illetve kiváltott. And this is how she changed it.
0: És a következőre változtatta.
1: You see the difference?
0: Látjátok a különbséget?
1: What is the center of the great controversy?
0: Mi a középpontja a nagy küzdelemnek?
1: It's Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus.
1: Our Savior who died for. She even changed the title.
0: Még a címet is megváltoztatta, tehát Jézus Krisztus, aki meghalt a bűneinkért.
1: She retitled it Christ, the Way of Life.
0: És azt a címet adta neki, hogy Krisztus az élet útja.
1: It's not just the way of life from paradise lost to paradise restored that tells the whole story.
0: Nem csak egy olyan életút, hogy az elveszett paradicsomtól a visszanyert paradicsomig elmondja a részleteket.
1: All the way through the story, it's been Christ, the way of life.
0: Mert az egész úton mindvégig Krisztus volt az élet útja.
1: The Ten Commandments are Christ, the way of life.
0: A 10 parancsolat azt mutatja, hogy Krisztus az élet útja.
1: The Bible is Christ, the way of life.
0: A Biblia Krisztust mutatja be, mint aki az élet útja.
1: And the ministry of Ellen White is Christ, the way of life.
0: És Ellen White szolgálatának az a lényege, hogy Krisztus az élet útja.
1: Let me share a few statements. I'll skip the next slide. These are a few things that Ellen White says in 1888. As she was speaking to the group there.
0: 1888-ban egy csoporthoz szólva néhány ilyen dolgot mondott.
1: And Adventists were having some controversy there too.
0: És akkor is 1888-ban voltak adventista küzdelmek.
1: Like I say, we've had some of that.
0: Hát voltak ilyenek.
1: But she would say this.
0: És akkor Ellen White ezt mondta.
1: As a part of a sermon.
0: Egy prédikációjának a részeként.
1: You know, I once shared this in one place that was very formal.
0: Volt, hogy elmondtam ezt egy olyan helyen, ami nagyon formális volt, nagyon merev.
1: And I had a couple of the elders come up to me and try to gently tell me something.
0: És akkor odajött néhány presbiter hozzám, nagyon kedvesen, és megpróbáltak valamit nagyon kedvesen a tudtomra hozni.
1: No, brother, this is more women's talk.
0: És azt mondták nekem, hogy hát testvérünk, ez inkább egy olyan női beszéd.
1: This is too personal.
0: Ez túlságosan személyes.
1: It's okay, but we shouldn't probably show this up, you know.
0: Rendben van, de igazából talán mégse kellene ezt bemutatnunk.
1: And I said, well, I don't know.
0: És erre én azt mondtam, hogy én nem is tudom.
1: You know, her favorite song.
0: Az ő kedvenc éneke.
1: Was Jesus, lover of my soul.
0: Arról szólt, hogy Jézus, akit a lelkem szeret.
1: But a man wrote that song.
0: És aztán ezt az éneket, amikor megírta.
1: A Methodist leader named Charles Wesley.
0: Egy metodista írta ezt, méghozzá Charles Wesley.
1: So it's not just women.
0: Tehát ez nem csak a nőknek a beszéde.
1: It's people who are passionately in love with Jesus.
0: Hanem azoknak az embereknek a szavai, akik szeretik ki Jézust szenvedélyesen.
1: This is what happens with the testimony of Jesus and what happens to us when illumination brings the testimony of Jesus into our hearts.
0: Ez történik az emberrel, amikor a bizonyságtételek megvilágosítják a szívét, és akkor ilyen érzések kelnek bennünk.
1: Go ahead and read it.
0: Ó, mennyire szeretem, nagyon szeretem, őt szeretem. Látom páratlan szépségét, és mennyire vágyom rá, hogy már belépjünk a kapukon a városba.
1: I love him. I love him, for he is my love.
0: Ó, mennyire szeretem, nagyon szeretem, őt szeretem.
1: She continued and read the rest here.
0: Akkor mindenki leveszi fejéről a koronát, és Jézus az áldott megváltó lába elé helyezi. Ő szerzett megváltást, értem. Ő szerzett megváltást, érted, és el fogjuk ismerni mindennek urának.
1: There's passion in her messages.
0: Az üzeneteiben szenvedély van.
1: There is experience in her messages.
0: Tapasztalat van az üzeneteiben.
1: In the 2022 General Conference session.
0: A 2022-es generálkonferenciai ülésen.
1: We prayed a prayer of Ellen White.
0: Ellen White-nak egy imádságát elmondtuk.
1: Maybe the first time it had been happened in our history since she herself prayed at a general conference.
0: Lehet, hogy ez azóta ekkor fordult elő először, miután ő saját maga imádkozott még egy generálkonferencián.
1: Ellen White had long prayers sometimes.
0: Időnként Ellen White nagyon hosszú imákat mondott.
1: And this one was about 9 minutes as we prayed it together.
0: És ez az imádság körülbelül 9 percig tartott, amit együtt mondtunk el.
1: And a few of the excerpts from that prayer, I just want you to see a few of the words.
0: Néhány kis mintát kivettem ezekből a szavakból, ebből az imádságából, hogy lássátok.
1: Oh, my Father, melt and subdue our hearts. We desire this morning to make an entire surrender to you.
0: Ó, Atyám, lágyítsd meg a szívünket, és vedd birtokodba. Ma délelőtt szeretnénk maradéktalanul átadni magunkat neked.
1: And then again, as she's praying many things, she says this.
0: És nagyon sok mindent mondott az imában, és ezt is mondta. Jöjj, Úr Jézus, jöjj, és fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk. És borítsd ránk igazságot, parástját. Vedd el a bűneinket.
1: And she refers to the Holy Spirit too.
0: És aztán a Szentlélekre is utal. Urunk, elfogadunk most téged, befogadunk most téged, hiszünk most benned, és kérünk, add, hogy szent lelked most megnyugodjon rajtunk.
1: I'm going to have to not share any more of the prayers there, but this is her prayers.
0: Még már többet sajnos nem tudok az imájából bemutatni, de ilyen imákat mondott.
1: I hope one day we can have a book of some of the prayers of the Lord's messenger.
0: Remélem, hogy egy nap majd az Úr hírnökének az imáit is egy könyvben meg tudjuk jelentetni.
1: We have more than 50 of them that were transcribed.
0: Több mint 50 ilyen imádságot másoltunk már.
1: They're online in the White Estate site and the letters and manuscripts, but they're harder to find.
0: Ott online elérhető az a White intézetnek a honlapján rengeteg levél és kézirat között, de nem könnyű ezeket megtalálni.
1: I'm concerned about the clock. I have to not tell you some things I wanted to share.
0: Nagyon aggódom az idő miatt, nem tudok mindent elmondani, amit akartam.
1: But let me just say one word about Ellen White and her own sister.
0: De hadd mondjak valamit Ellen White-ról és az ikertestvéréről.
1: Ellen White had a twin sister, Elizabeth.
0: Ellen White-nak volt egy ikertestvére, Elizabeth.
1: She called her Lizzie.
0: Akit Lizzie-nek nevezett.
1: This is a picture of them together.
0: Ez is egy kép róluk.
1: Ellen White is standing and Lizzie is sitting.
0: Ellen White áll, és Lizzie pedig ott ül.
1: They were close, of course.
0: Természetesen szoros kapcsolatban voltak egymással.
1: But Lizzie drifted away from faith.
0: De Lizzie valahogy elsodródott a hittől.
1: This was a great distress for Ellen.
0: Ellent ezt nagyon bántotta, elszomorította.
1: She tried in many ways to help her sister to Jesus.
0: Nagyon sok úton módon megpróbálta a testvérét visszavezetni Jézushoz.
1: If I had 15 more minutes, I could tell you about how when her daughter, Lizzie's daughter, died. How Ellen White touched her and appealed to her.
0: Ha lenne még 15 plusz percünk, elmondanám, hogy amikor Lizzie-nek a lánya meghalt, akkor Ellen White hogyan próbálta meg megérinteni, hogyan próbálta Jézushoz vezetni.
1: But the last letter that she wrote to Lizzie, as Lizzie is dying, soon to die.
0: Lizzie akkor már haldoklott, amikor Ellen az utolsó leveleit írta neki.
1: Ellen White is in Australia. She writes this as a private letter. This is true Ellen White. This is how she really was. She's writing her sister.
0: Tehát ez egy igazi Ellen White levél. Ilyen volt Ellen White, aki Ausztráliában volt akkor, és neki írta a levelét.
1: And I'll just let you read it to save time.
0: Szeretek Jézusról és páratlan szeretetéről beszélni, és szívvel lélekkel ezt a munkát végzem. Egy cseppnyi kétel sincs bennem Isten szeretetét, gondoskodását, kegyelmét illetően, vagy hogy képes egészen megmenteni mindazokat, akik hozzá fordulnak. Nem hiszel Jézusban, Lizzie? Nem hiszed, hogy ő a megváltód? Kész vagy átadni magad bízva, hittel Jézusnak? Úgy szeretnélek átkarolni és Jézus Krisztushoz vezetni.
1: What do you say to your sister?
0: Mit mondasz a testvérednek?
1: Oh, Lizzie, if I could just take you in my arms and put you in Jesus' arms.
0: Oh, Lizzie, úgy szeretnélek átkarolni és Jézus karjáig vezetni.
1: Then you'd know how much he loves you.
0: Mert hogy tudjad, hogy mennyire szeret téged.
1: This is, I'll use an English word that's strange, raw Ellen White. This is the real thing.
0: Ez a nyers Ellen White, ilyen volt.
1: She is passionate about Jesus. She wants her sister to know Jesus.
0: Tehát ő szenvedélyesen szerette Jézust, és azt akarta, hogy a testvére is elfogadja, megszeresse.
1: Now this is a Christian attribute.
0: Tehát ez egy keresztény tulajdonság jellemző. Hogy szenvedélyesen szeretjük Jézust.
1: But it is also a prophetic attribute.
0: De ez ugyanakkor egy profétai jellemző is.
1: And it was present in Ellen White's life.
0: Ami jelen volt Ellen White életében.
1: I don't have time to cover what she says about scripture.
0: Nem tudok mindent elmondani arról, hogy mit mondott Ellen White a Szentírásról.
1: And we did cover it last night. We'll talk about it more this afternoon, and even this morning we talked about it.
0: Tegnap este is beszéltünk erről, ma reggel is, és majd még a délután is beszélünk erről, folytatjuk.
1: But Ellen White was very clear that God had instructed her that her work was not to be additional scripture.
0: De Ellen White egy dolgot nagyon biztosan vagy hangsúlyozott, hogy amire Isten utasította, hogy az ő művei vagy az ő munkássága az nem a Szentírásnak a kiegészítése.
1: Now, I'm in utter amazement that this Bible is here right now.
0: Én teljesen csodálat tölt el engem amiatt, hogy ez a Biblia most itt van.
1: I don't know the brother who brought this. But I was told that this was an original Bible like Ellen White's family Bible.
0: Kovács Ernő testvér jóvoltából lehet itt ez a Biblia, és ő azt mondta, hogy ez egy eredeti Biblia, olyan, mint amilyen Ellen White-nak is volt.
1: And our brother brought it.
0: És a mi testvérünk, aki ott ül a hátsó sorban, elhozta.
1: And in fact, it is the same edition of the same Bible that the Harmon family held.
0: És ez valóban ugyanannak a nyomtatásnak, ugyanannak a kiadásnak, ugyanabból az évből származó példánya, mint a Harmon családi Biblia volt.
1: And Ellen White held the original Bible, not this one, but the original, the one that we have in the White Estate Vault, while she was in vision.
0: És Ellen White azt a Bibliát, ami a White intézet széfében, páncélszekrényében van elzárva, azt tartotta fel látomásban.
1: In fact, we know of several examples of her holding Bibles in vision.
0: Több olyan alkalomról tudunk, példáról tudunk, amikor Bibliát tartott fel látomásban.
1: Now we only have the one Bible.
0: Nekünk csak egy ilyen Bibliánk van.
1: But when she was in vision, she was not aware of what she was doing. God was controlling her physically.
0: Amikor Ellen White látomásban volt, akkor nem volt tudomása arról, hogy mi történik, vagy ő mit tesz, mert a fizikai mozdulatait is Isten uralta.
1: Think of the picture.
0: Gondoljunk arra a képre.
1: I'm not going to try to hold this one up.
0: Gondoljunk arra a képre, nem akarom megpróbálni így felemelni.
1: But she held that Bible up in vision as she was there for 20 or 30 minutes.
0: Hogy látomásban, amíg látomásban volt Ellen White, 20 vagy 30 percig így tartotta ezt a Bibliát.
1: People say, wow, you can't do that, it's too heavy.
0: És az emberek azt mondták, hogy na hát ezt nem lehet megtenni, ez túl nehéz.
1: True, it was supernatural.
0: Igen, ez teljesen igaz, hogy természetfeletti jelenség volt.
1: But that's not the most important point.
0: De nem ez a legfontosabb ebben.
1: The point is, God was representing her work.
0: Hanem az a lényeg ebben, hogy Isten az ő munkájára mutatott rá.
1: Her work was to lift up the Bible.
0: Ugyanis az volt a feladata, hogy felemelje a Bibliát.
1: And she did it through her entire work.
0: És egész munkássága során ezt a munkát végezte.
1: I want to end with one final work. It's slide.
0: Ezzel a diával szeretném befejezni.
1: Listen to what she says about her work.
0: Figyeljük meg, amit mond. Roppant felelősségteljes munkát kell végeznem, hogy tollammal és hangommal továbbítsam a kapott útmutatásokat, nem csak a hetednapi adventistáknak, hanem a világnak is.
1: And the next.
0: És a következő is, sok könyvet kiadtam, kisebbeket és nagyobbakat, és ezek közül sokat különböző nyelvekre lefordítottak. Ez az én munkám, hogy kitárjam a Szentírást az emberek előtt, ahogyan Isten feltárta előttem.
1: So her work was to take us to Jesus.
0: Tehát Ellen White-nak az volt a feladata, hogy Jézushoz vezessen bennünket.
1: And to take us to Jesus through the Bible.
0: Hogy Jézushoz vezessen bennünket a Biblia által.
1: When you read Ellen White,
0: amikor Ellen White-ot olvassátok,
1: you read the Bible, you must read the Bible.
0: Akkor ezzel együtt a Bibliát is olvasnatok kell.
1: Read the text.
0: Olvassátok a szövegeket.
1: Let her take you to the Bible.
0: Engedjétek, hogy Ellen White a Bibliához vezessen benneteket.
1: And what Peter says will happen.
0: És akkor, amit Péter mond, az történik meg.
1: The morning star will rise in your hearts.
0: Fel kell a hajnal csillag a szívetekben.
1: And Jesus will be a living Savior.
0: És Jézus lesz az élő megváltótok.
1: May God continue to bless us through this precious Sabbath day.
0: Isten továbbra is áldjon meg bennünket ebben ezen a drága szombatnapon.
1: As we reflect together and we pray together.
0: Ahogy együtt gondolkozunk és együtt imádkozunk.
1: Let's stand together as we pray.
0: Álljunk fel és imádkozzunk együtt.
1: Oh loving Father, we come to you right now.
0: Szerető Atyánk, hozzád jövünk most.
1: We know that You are a God who cares about us.
0: Tudjuk, hogy te olyan Isten vagy, aki gondot viselsz rólunk.
1: You love us even though we were not lovable.
0: Te szeretsz bennünket, még hogyha nem is vagyunk szeretetre méltók.
1: You gave your own son to die for us.
0: Saját fiadat adtad, hogy meghaljon értünk.
1: You gave us all you had.
0: Mindenedet odaadtad.
1: Jesus, we're so grateful that you're our savior.
0: Jézus, annyira hálásak vagyunk, hogy te vagy a megváltónk.
1: We're so grateful that you have sent the Holy Spirit.
0: Köszönjük neked, hogy elküldted a Szent Lelket.
1: That will bring you to us.
0: Hogy a Szentlélek hozzon el téged hozzánk.
1: And we want to thank you for caring enough to speak through the spirit of prophecy.
0: És köszönjük, hogy annyira törődsz velünk, hogy a prófétaság lelke által szólsz hozzánk.
1: First in the Bible.
0: Először is a Bibliában.
1: Which is centered in you.
0: Aminek a központjában te állsz.
1: And now in this blessing that we have in the writings of Ellen White.
0: Azután abban az áldás, vagy azáltal az áldás által, ami Ellen White írásai által, amit ezt kaptuk.
1: We want to accept your guidance.
0: Szeretnénk elfogadni a vezetésedet.
1: We want to take it seriously.
0: Komolyan akarjuk venni.
1: And Lord, may your Holy Spirit press this home upon our hearts again today.
0: És add meg, hogy a Szentlélek újból ezt a szívünkre helyezze a mai napon újból.
1: And we don't want to be frivolous, but we do want to say we love you.
0: Nem szeretnénk ilyen sekélyesen gondolni, de komolyan mondjuk, hogy szeretünk téged.
1: Thank you for loving us.
0: Köszönjük, hogy szeretsz bennünket.
1: For we pray in Jesus' name.
0: Mert Jézus nevében imádkozzunk.
1: Amen.
0: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, itt az éter hullámain, amikor is a mai közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól, a passzivitás terhe. Ennek a címnek értelmezése során szeretnék visszautalni az elmúlt hét témájára, amikor is az autonómiát munkáló dialógus jellemzőiről beszéltünk. Azt mondtuk, hogy ebben az autonómia ajándékban, hiszen ezek a lehetőségek, ezek valóban ajándékként adatnak számunkra, különleges lehetőségek, amelyek nem térnek vissza, ha nem használjuk ki őket. Szóval ezek az autonómia ajándékok, ezek valójában újból és újból abban erősítenek bennünket, amiben a beszélgető partnerünket, vagy a velünk párbeszédet fölvállalókat is megerősítjük. Azt mondtuk, hogy az együttműködést, az egymásba kapcsolódást és a belső megszilárdulást erősítik ezek a párbeszédek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ilyen párbeszédekből nagyon kevés van. A bennünket körülvevő világ az elsősorban jelszavakban, a túlerőben és a veszteségben gondolkodik. Amikor ennek a világnak sodrásával találkozunk, akkor tulajdonképpen ennek a világnak fő sodrában azok állnak, akik vagy mindenáron győzni akarnak, vagyis a túlerő megteremtésének fanatikusai, vagy pedig a másik oldalon az örök legyőzöttek, akik nem tiltakoznak, akik belenyugszanak, akik azt mondják, hogy széllel szemben úgy sem lehet, és ebben a szétszakítottságban mi magunk, bensünk, személyiségünk húzza mindig a rövidebbet. Nos, amikor most a passzivitás terhéről beszélek, akkor abból indulok ki, hogy a legnagyobb tehertétel ebben a feszültségben az, amikor az ember belső kontroll nélkül áll bele ezekbe a jelszavakba,

ebből a fajta passzivitásból ki tudjunk lépni, és a passzivitás terhe helyett felismerjük az aktív, autonómiára törekvő élet áldását. Pál apostol ezt a fajta összefüggést úgy fogalmazza meg, hogy azt mondja, szabadságra hivattatok el, ne engedjétek, hogy a Krisztus szabadsága helyett újból a szolgasági jármába taszítsanak benneteket. És ebben a kettősségben, a szabadság elhivatásában és a szolgasság jármában, ebben a kettősségben szemléljük a mai témánkat, és azt szeretnénk most együtt kideríteni, hogy mi is ennek a fajta passzivitásnak a sajátossága, és hogy tudunk ezzel a passzivitással szembefordulva belülről épek és egészségesek maradni. Mert ennek a passzivitásnak van egy nagy kísértése. Ne szólj szám, nem fáj fejem, mondjuk, vagyis más szóval mindig a könnyebb ellenállás felé indulunk el akkor, amikor ez a fajta passzivitás határoz meg bennünket. Úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy ha ezen a vonalon indulunk el, ha ezt engedjük hatni magunkra, ha ennek bűvkörében élünk, akkor jobban tudunk majd érvényesülni, akkor kevesebb feszültséget kell fölvállalnunk, akkor nem leszünk majd mások szeme előtt, úgymond nem kötnek majd belénk, végül is úgy a farvizen el tudunk majd evickélni a nagyok, a legmeghatározóbb áramlatok mentén. De vajon valóban így van ez? És a mai napon most éppen annak szeretném szentelni figyelmünket, hogy egy kicsit mélyre ássunk a passzivitás természetrajzának. Mert hogy a passzivitás lényege először is az, hogy lemondok mindenféle kezdeményezésről. És ez a kezdeményezésről való lemondás, ez egy olyan tragikus jövőképet sejtett, mint a múlt század elejé nagy tiszai árvíz idején Szegeden, amikor is a parasztbácsi fölmászik a nádfedeles kunyhója tetejére, és egykedvűen ott pipázik, és aztán azt mondja a mentő csónakosnak, hogy édesfiam, én nem szállok abba bele, mert látod, mekkora az ár. De hát bátyám, hát én is az ár tetején vagyok, mondja a mentő csónakos, erre neki válaszul. Fiam, látod, itt vagyok ugyan még a ház tetején, de nem sokára ezt is ellepi a víz. Aztán utána még a templom tetejét is el fogja lepni a víz. Aztán az egész nagy földkerekséget nem mész te, nem jutsz te sehová a mentő csónakoddal. Elszívom a pipámat, azt annyi. Hát ez a fajta hozzáállás, ami egy régi anekdóta gyűjteményben maradt fent, ez a fajta hozzáállás nagyon jól szemlélteti ennek a passzív, mindenféle kezdeményezésről lemondó életszemléletnek a lényegét. A megmenekülésnek, a kitörésnek, a megújulásnak, az új lehetőségek, az újjáépítés csodájának elutasítása rejtőzik ebben a fajta életszemléletben. Azt a fenyegetettséget, amelyben élünk, amely valós, egyfajta sorsként, egyfajta programként látja. És ennek a programnak lényegében azt a kikerülhetetlen és legyőzhetetlen erőt látja, ami mindent a kárhozatba, a pusztulásba visz. Ennek a fajta passzivitásnak nagyon sok fajta ága boga van. Én vallásos kiadás

Másban is nagyon megdöbbentő módon találkoztam vele, amikor idős keresztények, akik sok-sok évtized óta igyekeznek becsülettel Isten útján járni, belső lelkiismeretük szavának engedve, félelmek és aggódások közepette mondták. Emlékszem, fiatal teológus voltam akkor, és nagyon megdöbbentem ezen, amikor hallottam, hogy ők bizony egyáltalán nem biztosak abban, hogy a Jóisten szereti őket, egyáltalán nem biztosak abban, hogy megérdemlik azt, egyáltalán nem biztosak abban, hogy a haláluk után majd üdvözülnek, és netán esetleg nem a pokolba kerülnek, és tele voltak félelemmel, és tele voltak belső feszültségekkel, bizonytalanságokkal, és én annyira sajnáltam ezeket a néniket, akikkel akkor beszélgettem, már 70 év felett voltak, 80-hoz közeledtek, és tele voltak félelemmel. Vagy gondolhatok arra a katolikus kollégámra is, akinek kedvenc szavajárása ez volt, aztán drága híveim, nagyon kell igyekeznünk ám, hogy legalább a tisztító tűzbe bekerüljünk. És ez a szójáték, ami lehet, hogy egy kicsit humorosnak tűnik, valójában ugyanezt mutatta, ugyanerre utalt, hogy bizony nem nagyon tudunk mi mit csinálni, passzívan, tehetetlenül kell szemlélnünk az életünk különböző eseményeit, fordulatait, mert mi csak áldozatok tudunk lenni ebben a hatalmas nagy játszmában, és hát ha Jóisten éppen olyan hangulatában van, akkor majd segít rajtunk, de valójában nem sok esélyünk van. És most itt szeretnék megállni. Honnan jön ez a fajta indítás? Honnan jön ez a fajta világlátás? Miért kell nekünk újból és újból keserűen lemondanunk mindenféle kezdeményezésről, és belenyugodni, és késztényként elfogadni azt, hogy az élet úgy, ahogy van, szörnyű, és mi pedig nem tudunk rajta változtatni, és saját magunk életének minőségén sem tudunk semmiféle változtatást eszközölni. A most taglalt életszemléletnek a gyökerében, ennek a passzív életszemléletnek a gyökerében egy olyan hozzáállás található, amely látszólag a szerénységről, látszólag a belső megelégedettségről szól, de valójában egy nagy belső ürességet takar. Hogy mire gondolok? Hát arra a hozzáállásra, amikor is lemondunk minden bennünket ért hatásról, amikor nem akarunk vele foglalkozni, amikor úgy történnek, ahogy szoktuk mondani velünk a dolgok, de igazán nem gondolkodunk el rajta, hogy hát ezeknek a dolgoknak üzenete van. Nem csak olyan, ahogy esik, úgy puffan alapon zúdul be az életünkbe valamilyen erőhatás, hanem ezek az események, amelyek az életünkben kiábrázolódnak, ezek az események mind-mind valami konkrét üzenetet hordoznak, csak hogy valahogy úgy kell ezt értenünk, mint egy titkos írással írt szöveget, amit meg kell fejtenünk, amire rá kell csodálkoznunk, amire energiát kell belefektetnünk, hogy ez a szöveg kibomlik előttünk, és ebben a kibomló szövegben megértetődjék, kivilágosodjon előttünk az üzenet magva. Küzdelem nélkül az üzenet megfejtésének belső elszántsága nélkül nem fogok tudni előre jutni. És erre szeretnék egy példát mondani, hogy mennyire fontos a mindennapi életben is ez a fajta küzdelem, arra leginkább az írás-olvasás tanulása számomra a mindenki életében meghatározó példa. Az írás-olvasás folyamata egy nagyon bonyolult és az agyunk idegpályáit
rendkívül módon igénybevívő folyamat. A betűk összeolvasása, megértése, a betűk hangzóinak a bevésődése, a szavak összerakása, a szavakból a mondatok megfogalmazódása és a mondatok mögötti értelem, a mondatok által sugárzott, közvetített tartalmaknak a megfejtése egy olyan bonyolult rendszert jelent, ami egész emberségünknek egy különleges teljesítménye. Az, hogy az ember ősidőktől kezdve arra hajlik, hogy írásjelekkel rögzítse a beszédet, és hogy ezeket az írásjeleket modernizálni, és egyre jobban használhatóvá akarja tenni, és hogy ezek az írásjelek elterjednek az egész világon, és egységesítik a hangok megjelölését. Nos, ez éppen a kezdeményező kész emberi lélek csodálatos vívmánya. De ha lemondunk erről a vívmányról, ha nem akarjuk fejleszteni, ha belenyugszunk a betűtévesztésbe, a helyesírási hibák tömkelegébe, ha nem akarjuk az életünket úgymond olvasó, író-olvasó, írás-tudó emberré tenni, akkor rengeteg más készség is kicsúszik a kezünkből. Emlékszem, amikor egy humánfejlesztési program keretében éveken keresztül foglalkoztattam hátrányos helyzetű felnőtteket, és meglett férfiak, családanyák pironkodva vállalták föl, hogy ők bizony nem tudnak írni, olvasni. Megtanulták talán a saját nevüket leírni, de azon kívül semmit. És hogy milyen nagy öröm volt, amikor megszerveztük nekik azt a tanfolyamot, amin keresztül megtanulhattak írni, olvasni, és ezen keresztül olyan ismeretekre tehettek szert, amit tulajdonképpen mindig is szerettek volna, de valahogy kimaradt az életükből, nem olyan környezetből származtak, ahol ezt fontosnak tartották, és most felnőtt korban lehetőséget kaptak erre, hogy ezt a lemaradásukat pótolják. Mennyire érezték, hogy ők csak másodrangú emberek. És nem azért, mert hogy lenézték őket, persze ez is, de hogy alapjában olyan készség hiányzott az életükből, amire mindenképpen szükségük lett volna. És milyen nagy öröm volt számukra, amikor ezt a készséget el tudták sajátítani, és mennyire büszkék voltak magukra, hogy most már ők is azok közé tartoznak, azok közé, a kiváltságosak közé, akik tudnak olvasni, tudnak írni. Ugye mennyire hétköznapinak tűnik ez a példa, de valójában az életünknek egy alapvető dinamikáját mutatja be, hogy kezdeményezőkész, a külső hatásokat befogadó, kiértékelő, azokat valóban megbecsülni, megérteni akaró szándék nélkül az életünk kifordul önmagából. És hogy mennyire szükségünk van erre a fajta belső elköteleződésre, a passzivitás béklyóit legyőzni akaró belső elszántságra, erre nézve szeretnék most ismét egy őstörténetet a Bibliából szemléltetésképpen elmondani. Egy olyan emberről szeretnék most beszélni, aki számkivetettként, törvénytelen gyermekként a pusztában tengeti a napjait, mindenféle elegybelegy ember csatlakozik hozzá, de ott van rajta a bélyeg, kitaszított a saját családjából, nemzetségéből, és értéktelen emberként, úgymond a társadalom szélén tengeti napjait.
Aztán egyszer csak megkeresik őt népének előjárói. Ez a megkeresés váratlanul jön, és ez a megkeresés arról szól, hogy segítsen nékik, mert hogy idegen elnyomók rabságában sínylődnek, és hogy ő benne ismerik fel azt a személyt, aki egyedül képes hadukat győzelemre vezetni. Jefte, mert így hívják ezt a férfiút, először nem akar hinni a fülének, de aztán elhatározásra jut, és azt mondja, rendben van, én segítek rajtatok. És a bibliai őstörténet arról szól, hogy nagyon taktikusan, kitűnő diplomáciai érzékkel is fényes győzelmet arat az ellenségein. Nos, miért is hozom ezt a történetet? Azért, mert hogy Jefte életében az a találkozás, amikor a nép vénei megkeresik őt, ez a találkozás volt a sorsdöntő. Maradhatott volna továbbra is abban a passzivitásban, abban a sodródásban, abban a számkivetettségben, ahová őt száműzték, ahol úgy gondolta, hogy az ő sorsa úgymond kárhoztatja őt. Ide kell neki visszatérnie, gondolhatja, a pusztába, a sivatagba, ahova ő való. Ő ebből soha nem tud kitérni. Soha nem tud kitörni. De amikor megkeresik a népvezetői, akkor nem a keserűség szól belőle, nem az elutasítottság fájdalma, hanem kezdeményező készen fellép, és fölvállalja ezt a felelősséget. És ekkor kibomlik bennem mind az az érték, ami benne volt, ami rejtve benne volt, és ami addig nem tudott kibontakozni, de ami most ebben a helyzetben, amikor ő felvállal, és amiben már nem passzív módon, hanem aktívan van jelen, meg tud jelenni. Tárgyalást kezdeményez, béke követeket küld, az őket leigázni akaró idegen nép királyához, majd amikor ezzel nem jut sikerre, akkor háborút indít és fényes győzelmet arat. És ennek az aktivitás sornak minden egyes lépcsőfokán ott áll egy férfiú, aki kitört a passzivitásnak átkából, és föl tudta ismerni, hogy Isten mire hívta őt el. Most persze megkérdezhetnénk azt, hogy hát hogy lehet az, hogy egy ilyen emberhez mennek el a nép vénei, és egy ilyen embert keresnek meg, és kérnek meg arra, hogy segítsen rajtuk egy ilyen embert, akit korábban ők taszítottak ki maguk közül. Micsoda ellentmondás ez? És nem azt kellene ilyenkor mondani, hogy egyétek meg, amit főztetek? A lényeg éppen Jeftének ez a reakciója. Nem kérdez, nem kéri számon azokat, akik oda jönnek hozzá, hanem tudja, hogy alapvetően az életünk sorsa olyan, mint egy rugó. Lehet, hogy most éppen ez a rugó teher alatt van, úgymond le van nyomva. De eljön az idő, amikor ez a nyomás felszabadul, amikor a rugó kipattan, és hatalmas nagy energiák szabadulnak fel. És kedves hallgatóm, én most arra szeretnélek téged bátorítani, hogy ha most jelenlegi élethelyzetedben úgy érzed, hogy te is egy ilyen teher alatt lévő lebénított rugóhoz vagy hasonlatos, akkor ne felejtsd el, hogy sorsod urának gondja van rád. Lehet, hogy azokat fogja elküldeni hozzád, akiknek úgymond köszönheted az te életednek mostani sanyarú sorsát. De ne feledkezz bele, és ne felejtsd magad el a te keserűségedbe, mert abból csak kilátástalan passzivitás származik. Hanem felejtsd el a megaláztatás időszakát, felejtsd el a bénultság időszakát, ne akarjál azzal többet párbeszédet folytatni, fogadd el azt a lehetőséget, amit
az élő Isten ajándékoz néked. Lehet, hogy éppen azok